0: A Szentlélek eljövetelekor mindenki hallja az erőteljes zúgást, látja a lángnyelveket, és hallják, hogy az egyszerű Galileából származó apostolok hirtelen más nyelveken szólalnak meg. Hol találunk még a Bibliában ehhez fogható jelenséget?
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az apostolok cselekedetei második fejezetében a pünkösd eseményét halljuk. Az egyház születésének a pillanatát, a Szentlélek kiárasztásának a gyönyörű eseményét, amely elindítja a kereszténység történetét. Ennek a leírását találjuk ebben a fejezetben. Keresztelő Szent János megjövendöli azt, hogy ő csak vízzel keresztelt, de utána jön valaki, aki hatalmasabb, akinek a sarusziát sem méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Ez teljesedik be pünkösdnapján. Jézus maga is beszél erről az apostoloknak, azt mondja nekik, maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket a magasból. Vagy másutt azt mondja, jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha majd elmentem, elküldöm a vígasztalót, aki megtanít titeket mindenre, elvezet a teljes igazságra. Isten megjelenésének jelei a hatalmas hang, a szél és a tűz. Erről a nagy hangról, amely olyan, mint a vizek zúgása, mint a harsona, mint a mennydörgés. Nagyon sok helyen hallunk a Bibliában, például a Sínai hegynél. Isten mennydörgésben, tűzben száll alá, az egész hegy remeg. A jelenések könyvében azt halljuk, hogy Isten hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Aztán hallunk a szélviharról is, mint Isten jeléről, például a teremtés elbeszélésének a legelején. Azt halljuk, hogy Isten lelke, de a szó szerint fordítjuk, Isten hatalmas vihara lebegett a vizek fölött, az isteni szél. A régi ember mindig elcsodálkozott az emberi lehelleten, amit nem lehet megfogni. Kibeárad az ember szájából, és amikor valaki meghal, egy utolsót lehel, kileheli a lelkét, eltávozik belőle az élet. Ezért lett a lehelet az ember szellemi részének, a lelkének a szimbóluma. Nagyon sok nyelven a két szó hasonlít, mint magyarul is, lélekzet és lélek. A héber nyelven a két szó teljesen azonos. S hasonló módon a régi ember úgy érezte, hogy a szél, a vihar, a Teremtő Isten hatalmas lehelete, szimbóluma Isten erejének. Maga Jézus is beszél erről, azt mondja, a szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Ugyanerről beszél Ezekiel próféta is. Egy hatalmas látomásban egy óriási csontmezőt lát, amely szimbolizálja az élettelen, a halál szélén levő választott népet a babiloni fogságban. És utána azt látja, hogy a négy égtáj felől hatalmas szél támad. Isten lelke négy oldalról előjön, és ezekre a csontokra fúj, amelyek életre kelnek. A népet életre kelti. És végül a tűz. Ott van a Sínai hegyen is. Isten lángokban száll alá. De gondolhatunk Illés prófétára, akit Isten tüzes szekéren ragad az égbe. Vagy a jelenések könyvében az Isten trónjától hatalmas tűzfolyó indul el. A szél, a zúgás és a tűz tehát Isten megjelenésének, az ő cselekvésének a jelei. Hogy közelebbről értsük a pünkösd eseményét, fontos tudni ennek az ószövetségi eredetét. A pünkösd nem egy keresztény eredetű ünnep, hanem egy sokkal régebbi. Tulajdonképpen még nem is egyszerűen az Ószövetségben, hanem annál is régebben keletkezett. A húsvét ünnepe, a kovásztalan kenyerek ünnepe az aratás kezdetének az ünnepe volt a kánaánita népeknél. És 50 nappal később, pünköstkor, az aratás végét ünnepelték. Tehát ez egy aratási hálaünnep

ünnepéről. Josephus Flavius, aki Krisztus korabeli zsidó történetíró, azt írja, hogy hatalmas hang támadt az égből, és ez behatolt, eljutott mindenkihez, aki a tömegben ott állt. Filon pedig, az egyiptomi zsidó tanító, azt írja, hogy Isten hangja olyan volt, mint a hatalmas harsona. Harsona zúgás. A legtávolabb állók is meghallották világosan. De a legérdekesebb, amit a rabbik tanítanak a pünkösd ünnepéről. Azt állítják, hogy ahogyan a tűz leszáll a sínai hegyre, a láng nyelvek. Ez egy érdekes dolog, magyarul is így van, hogy a láng nyelv és az emberi nyelv, illetőleg a beszélt nyelv ugyanazzal a szóval kerül kifejezésre. Nyelvnek nevezzük a lángoknak az érdekesen mozgó, különleges alakját és az emberi nyelvet is. Héber nyelven is így van. Tehát leszállnak a lángok, és a rabbik azt tanítják, hogy ezek a lángok, mint nyelvek, elkezdenek beszélni, mégpedig 70 nyelven. A zsidó hagyomány így tartja, hogy a világon 70 nép van, és 70 nyelv. Ennek a leírását találjuk meg egyébként a Teremtéskönyve 10. fejezetében, ahol a népek tábláját, a 70 népnek a létrejöttét mondja el a Biblia a vízözön története után. 70 nép van tehát a világon, és 70 nyelv. Éppen ezért a sínai hegyen a lángnyelvek 70 felé oszlanak. És 70 nyelven, a világ minden nyelvén kihirdetik a 10 parancsolatot. Azonban a többi népek, akik szintén hallják ezt, nem fogadják el. És ezek a lángnyelvek visszatérnek az égbe. Egyes egyedül Isten népe, az Ószövetség népe fogadja be a 10 parancsolat üzenetét. Így születik meg az első szövetség a zsidó néppel, az Ószövetség népével. Ami ott a sínai szövetségkötéskor félbe maradt, nem teljesedett be, az itt az új pünkösd ünnepén, a keresztény pünköstkor beteljesedik. Újra lángnyelvek ereszkednek le az égből, és megint csak sok nyelven beszélnek, illetőleg pontosabban sok nyelvből vannak ott emberek, és mindannyian értik, érzik azt, amit az apostolok prédikálnak. Szent Lukács leírja, hogy vannak ott pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadókiának, Pontusnak, Ázsiának, Frigiának, Pamfiliának és Egyiptomnak lakói, Líbia Cirene körüli részének lakói, Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Mindannyian a saját nyelvükön hallják Isten nagy tetteinek az elbeszélését. Valaha a lángok a kőtáblákba vésték bele az isteni parancsokat. Isten írja bele a tűzből, a lángokból a 10 parancs törvényét a kőtáblákra. Most ezek a lángok nem a kőtáblákra szállnak, hanem emberekre. Ember szívekbe írják bele a szeretet új törvényét, Isten igazi, beteljesedett végső törvényét. Így születik meg Isten új népe, most már a világ minden népéből. Erről jövendőlt Joel próféta, amikor azt mondta, hogy a végső időkben kiárasztom lelkemet a magasból, minden testre. És erről beszél Ezekiel próféta is. Azt mondja, új szívet adok nektek, új lelket oltok belétek. Kiveszem a kőszívet kebletekből. Érző és eleven szívet adok nektek. A szívetekbe írom törvényemet, hogy megtartsátok, s aszerint cselekedjetek. És beteljesedik az is, ami a Bábel tornya történetben, az ellenkező irányban indult el az emberi történelemben. A Bábel tornya történetben arról hallunk, hogy az ember égig érő tornyot akar építeni. Olyan akar lenni, mint Isten, a világ korlátlan ura. Hatalmas felhőkarcolók, torony templomok. Az ember akarja magának megszabni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Korlátlan szabadságot akar, világhatalmat.

0: ennek volt az egyik legfőbb megtestesítője az ókorban a hatalmas babiloni birodalom, Bábel, és annak a toronytemploma, az Etemenanki. A babiloni birodalom leigázta a népeket, összekeverte a nyelveket, és azt akarja a Biblia itt a különleges ősi történetben elmondani, hogy ha az egyik nép a többi fölé akarja magát emelni, szinte Istennek gondolja magát, és a többi népeket megszüntetni, eltörölni akarja, akkor az emberiség nem érti többé egymás nyelvét. Az egyik nép nem érti többet a másik nyelvét, és következnek a háborúk. Pünkösd ünnepén az ellenkező dolog történik meg. A Szentlélek kiárad minden emberre, és ők értik egymás nyelvét. Létrejön Istennek az új népe, most már nem egyetlen népből, hanem a világ minden népéből. Isten családja, az egyház. Jézusnak ez a különleges nem vér szerinti családja, amely egyetlen közös nyelvet beszél, a szeretet nyelvét.
1: A következő részben olvashatjuk részletesen Péter nagyhatású beszédét. Nézzük meg, milyen részekre osztható, és mennyi ószövetségi utalást tartalmaz.
0: Az apostolok cselekedeteiben sok ókeresztény, őskeresztény beszédet hallunk. Az apostolok ige hirdetését Péter ajkáról, aztán István diakónusnak a gyönyörű védőbeszédét, és végül Pál apostolnak nagyon sok prédikációját. Ezek tartalmazzák az ősegyház ige hirdetését, kérigma hirdetését, az örömhírt, azt, ahogyan az első időkben az evangélium lényegét az apostolok átadták. Vannak beszédek, amelyek zsidó hallgatósághoz szólnak, és vannak, amelyek elsősorban pogányokhoz. A zsidóknak szóló beszédek általában öt részből állnak. Az első rész egy bevezető rész, ahol a konkrét helyzetre, illetőleg a hallgatókra utal az apostol. A második rész Jézus életét, keresztelő János keresztségétől kezdve a tetteit, csodáit, szenvedését és föltámadását mondja el röviden. A harmadik az apostolok tanúságtételéről szól, akik tanúi az ő föltámadásának, találkoztak vele. A negyedik rész bibliai igazolás, bibliai idézetek, amelyek mindezt alátámasztják, előrejelzik. És végül az ötödik rész meghívás a megtérésre. A legelső beszéd azonban, a pünkösdi beszéd egy kicsikét eltér ezektől. Péternek a beszéde négy fő részből áll, az első magának a pünkösdi csodának az üzenetét mondja el. Megmagyarázza azt, ami történik. A második meghirdeti Jézus föltámadását. A harmadik világossá teszi, hogy a Szentlélek kiáradása, a megdicsőült Krisztusnak az ajándéka, a föltámadás gyümölcse. És végül a negyedik rész meghívás a megtérésre. Mindegyik részhez Péter apostol bibliai idézetet kapcsol. Az első részhez, ami a pünkösdi csodát magyarázza, Joel prófétának a jövendőlését, amely így hangzik: a végső napokban, mondja az Úristen, kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak. Az ifjak látomásokat látnak. Az öregek álmokat álmodnak. Még szolgálimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban. Prófétálni fognak. Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön. Joel próféta tehát megjövendőli, hogy a végső időkben Isten lelke kiárad a magasból, és leszáll minden testre. Újra lesznek próféták, Szentlélektől ihletett emberek, ahogyan ezt látjuk az apostolok esetében. A második rész Jézus feltámadása. Itt Péter apostol a 16. Zsoltárt idézi, amely így hangzik: szemem előtt az Úr mindenkor. Ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Örül hát szívem és nyelvem énekel, sőt testem is reményben nyugszik el, mert nem hagyod a lelkem az alvilágban. Nem engeded, hogy rothadás érje szentedet. Az élet útját mutatod nekem. Jobbodon a gyönyörűség mindörökké. A zsoltárok Dávid királynak az énekei. Arról szól ez a zsoltár, hogy nem engedsz át engem a halálnak. Nem engeded, hogy rothadást lásson a te szented. Nem hagyod lelkem az alvilágban. És Péter apostol azt mondja, hogy ez nyilvánvalóan nem Dávid esetében teljesedett be, hiszen az ő sírja ott van Jeruzsálemben. Mindenki ismeri, mindenki tudja. Az ő sírjában ott van Dávid holteste. Van azonban egy másik sír, egy üres sír, Krisztusé. Dávid őróla jövendőlt, Dávid fiáról, az ő késői utódáról, a messiás királyról, akit az Úristen föltámaszt és maga mellé emel a mennyei dicsőségbe. Az élet útját mutatod nekem, jobbodon a gyönyörűség mindörökké. A beszéd harmadik része Jézus megdicsőléséről szól. Följutott az atyához, és onnan árasztja ki Isten lelkét, a szent lelket. Itt Péter apostol a 110. zsoltárt idézi, amely így hangzik, így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobbomra, és ellenségeidet lábad elé teszem zsámolyul. Az Úristen szól a messiás királyhoz, Jézushoz. Ülj az én jobbomra. A mennyei atya föltámasztja fiát Jézust, jobbjára ülteti, és onnan a mennyből kiárasztja a szent lelket, Isten lelkét Jézus tanítványaira, a születő egyházra. És végül a beszéd negyedik része arról szól, hogy engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Ez egy rövid utalás a második törvénykönyv, 32. fejezet 5. versére és a 77. zsoltár 8. versére a görög fordítás szerint. Kiárad a lélek. Egy lélektől átitatott beszédet hallunk, amelynek a hatására 3000 ember megtér. Megszületik az első keresztény közösség, a jeruzsálemi ősegyház.
1: Az első keresztényekről ezt olvassuk ebben a fejezetben, hogy álhatatosak az apostoli tanításban és a közösségben, az imában és a kenyértörésben. Mindenüket szétosztották a szükséget szenvedők között, és minden nap szívvel, lélekkel összegyűltek a templomban. Azt írják róluk, hogy az egész nép szerette őket. Ezt az erős és hiteles közösséget napjainkban leginkább a szerzetes rendekben élő keresztények hordozzák tovább. Hogyan lehetne laikusok számára is ehhez hasonló, szorosan együttjáró plébániai közösségeket létrehozni? Célja ez a mai egyháznak, és megvalósítható?
0: Szent Lukács leírja az első keresztény közösség életét egy ilyen rövid összefoglalásban, elmondja számunkra, hogy mi volt ennek a közösségnek a titka, mik voltak a közös életüknek az alappillérei, a legfontosabb vonásai, és ezzel példát akar adni a későbbi évszázadok keresztény közösségeinek is, a mi számunkra is. Arról hallunk, hogy az első keresztények kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Vagyis mindenek előtt őrzik az apostoli tanítást, a hagyományt, az igaz hitet. Aztán hűségesek a közösséghez, a kenyértöréshez, az imádsághoz. Hűséges tagjai az Eukarisztia közösségének, amit kezdetben házaknál, titokban végzett az első keresztény közösség, és általában agapéval is társult a közös együttlétnek, ünneplésnek, szeretett közösségnek az átélése is volt. Aztán Szent Lukács említi, hogy az apostolok által sok csoda és sok jel adatott. És azután beszél arról, hogy mindenük közös volt. Nagyon sokan eladták, amiük volt. és oda tették az árát az apostolok lábaihoz, és ebből a szegényeket gondozták. A szegények rendelkezésére bocsátották mindazt, amiük volt. És végül arról hallunk, hogy együtt imádkoztak a templomban, vagyis a jeruzsálemi zsidó templomban jártak föl a szokásos imádságokra, de a kenyeret, vagyis az eukarisztiát házaknál törték meg. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt, az egész nép szerette őket, és az Úr nap mint nap vezetett hozzájuk olyanokat, akik az üdvösség örömhírét befogadták. Az első 300 évben a kereszténységnek egészen különleges, világot átformáló ereje volt. 300 év alatt annak ellenére, hogy üldözték, annak ellenére, hogy nem voltak nyilvános templomok, nyíltan prédikálni nem is lehetett. Mégis a kereszténység, mint kovász, átjárta az egész római birodalmat, meghódította azt. Mi volt ennek a titka? Mi rejtőzik emögött a döbbenetes történelmi fordulat mögött? A keresztények mások voltak, mint a többiek. Abban az időben kereszténynek lenni nem olyasmit jelentett pusztán, hogy mostantól eljárok a templomba. Mostantól hiszek Istenben. Mert az ókorban nagyjából mindenki hitt Istenben, és mindenki járt valamilyen templomba. Nem ez volt a különlegesség, hanem az volt a különleges, hogy aki keresztény lett, csatlakozott egy olyan közösséghez, amelynek a körében egy új világ, egy másfajta világ volt születőben. Ahogy a mondja Lukács, mindenük közös volt. Adtak a szegénynek. Több olyan esetet is tudunk, ahol egy közösségben az egyik család nagyon nagy anyagi nehézségekkel küzdött. A közösség kihirdette, hogy egész héten mindannyian böjtölünk, és amit a saját gyomrunkon megspóroltunk, az következő héten, vasárnap, amikor összejövünk, ennek a családnak adjuk oda. Egy kicsikét túlléptek azon, hogy enyém és tied. Egy új világ volt születőben, amilyennek Isten valaha a világot megálmodta. A világ javait ő mindenkinek szánta, nem csak a milliárdosoknak, nem csak a dúsgazdagoknak. Tudunk arról, hogy Rómában a harmadik század közepén nap mint nap a keresztények kb. 1500 szegénynek, özvegynek, árvának adtak enni. Nem voltak dúsgazdagok, nem voltak sokan, de számukra ez létkérdés volt. Aztán embernek tekintették a rabszolgát is, éppen olyannak, mint bárki mást. Érvényesnek fogadta el például az első keresztény közösség a rabszolgák és szabadok házasságát, amit a római jog tiltott és érvénytelennek tartott. Több olyan esetről is tudunk, amikor egy korábbi rabszolga pápa lett. Ilyen volt például Szent Kallixtus. Épp olyan embernek tekintették a rabszolgát, mint akárki mást. Zsidókból és pogányokból egyetlen közösség született, ami akkor már Krisztus korában, vagy 500 éve elképzelhetetlen volt. Zsidót és pogányt hatalmas falak választották el. A pogány ételét a zsidók úgy tekintették, hogy tisztátalan. A pogány házába be sem volt szabad menni, és leginkább pogánnyal összeházasodni. Egy szörnyű vétek volt. Ezek a hatalmas falak, évszázados falak keresztények között leomlottak, és a kettőből egy új nép, Isten népe született meg most már a világ minden népéből és nemzetéből. A keresztények úgy tartották, hogy aki katonának áll, az nem méltó arra, hogy keresztény legyen. Nem azt jelentette ez, hogy aki katona volt már, az ne lehetett volna keresztényé. Az ókorban, és különlegesen a római birodalomban a katonaságot elhagyni szinte lehetetlen volt. A katona szökevényt azonnal kivégezték. De úgy gondolták, hogy aki szabadon, saját döntésével belép a római hadseregbe, az méltatlan arra, hogy keresztény lehessen. A római birodalom rettenetes, véres háborúi, nem a kereszténységnek a lelkülete szerint valók. Tudunk egy esetről Alexandriában. Egy hatalmas pestis járvány tör ki a 3. század vége felé. Mindenki menekül a városból. Az orvosok, a város parancsnoka, a gazdagabbak. A keresztények úgy döntenek, hogy ott maradnak. És elkezdik ápolni a betegeket, akiket igen gyakran kitettek az út szélére. Ott haltak éhen szomjan, illetőleg haltak meg a betegség következtében mindenfajta emberi segítség nélkül. A keresztények elkezdték fölszedni a haldoklókat, ápolni őket. A járvány végére meghalt szinte az összes pap és diakónus, és rengetegen a keresztények közül. Másfajta világ volt itt születőben, a szeretet társadalma. Így is nevezik ezt a Biblia tudósok kontraszt társadalom. Megmutatta a világnak, hogy másképpen is lehetne élni. És aztán a 4. század elején, ahogy a keresztény üldözéseknek vége szakad a milánói ediktummal 313-ban, nagyon sok keresztény egy kicsikét visszasírja a vértanúk korának a hősiességét, és keresik ugyanezt a radikalitást. És ilyesfajta módon születnek meg a remete mozgalmak. Először is az egyiptomi remeteség. Remete Szent Pál, Remete Szent Antal, Pakhomiosz és aztán a többiek. Nem sokkal később születik a nyugati szerzetesség is. Szent Márton, Szent Jeromos, Szent Ágoston. Aztán hamarosan a nagy szerzetes rendek. Szent Benedek, aki elhagyja kicsit kiábrándulva a feslett római keresztény ifjak életéből, kicsit kiábrándulva elhagyja Rómát, és Szubiákó barlangjában annak a hatalmas csendnek a megtapasztalása által születik meg benne a bencés regula, a bencés rendnek a gyönyörű alaptörvénye, és aztán ennek nyomán születnek a bencés kolostorok. Szent Norbert, a premontrei rendnek a nagy alapítója, Bernát, a Ciszter reformnak a nagy hőse, Szent Ferenc, Szent Domonkos, a ferences kolostorok, ahol minden bent élő Istennek szentelt ember testvér, méghozzá kisebb testvér, aki szolgálni akar. Nincs vagyonuk, újra megjelenik az egyszerű, a szegény Krisztus a történelemben. Ma is lehetne ezt a fajta radikalitást élni, és a kereszténységnek ma is ugyanez a küldetése. Amikor fiatalon becsöppentem abba az ifjúsági hittamba, ahol az egész középiskolai időszakot tulajdonképpen átéltem, vagy ahonnan töltekeztem, ugyanezt éltem át. Szombatonként 50-60-an voltunk az ifjúsági hittanon, és nem csak hallgattuk a Bibliát, hanem igyekeztünk úgy élni. Gyakran mentünk kórházakba, sérülteket hoztunk ki az otthonból, ahol éltek, hogy egy-két boldog órát próbáljunk számukra ajándékozni. Néha hajléktalanok is bejöttek a hittanórára, nem küldtük el őket. Ilyen módon lettem egy hajléktalan bácsinak keresztapja is ott a gimnazista éveim alatt. A hittan csoportunkból, csak az én korosztályomból 3-an lettünk papok, és lettek közülünk szerzetes nők is. De hasonlót élnek meg a lelkiségi mozgalmak. Egy nagyon eleven élő közösségi életet és karitatív, a szegények felé megnyilvánuló valóságos szeretetet, önátadást. Ilyen például az Új Jeruzsálem közösség, a Kurzió, a Schönstatt, a Schömennöf, az Antiókia is lehetne hosszan sorolni, a Fokoláre közösség. De tulajdonképpen minden plébánia erre kap meghívást, hogy közösségek közössége legyen. Nagyon jó lenne, ha minden plébánia ajtaja nyitva állna, és az emberek ott otthon éreznék magukat. A plébáni épület nem egyszerűen a plébános lakása, hanem a közösségnek a közös otthona. Hála Istennek van sok ilyen plébániánk, ahol a fiatal bármikor bemehet, akkor is, ha épp az atya nincs otthon. Ők otthon vannak, és ott tartják igen gyakran az ünnepeiket, töltik a közös időt, és igen gyakran segítenek. Vannak olyan plébániáink, ahol van ifjúsági karitász, és fiatalok mennek idős otthonokba, kórházakba vagy szegényekhez. Egy élő plébánia tele van közösségekkel. Közösségek közösségeként működik, ahol van házas csoport, bibliakör, karitász, énekkar, imacsoportok, képviselőtestület, babamama klub, ovismise, cserkészet, lelkiségi mozgalmak. 16. Benedek pápa mondta azt, hogy a 21. századnak a tömegtársadalma, ahol igen gyakran a hatalmas városokban az emberek egyre magányosabbak. Ez a tömegtársadalom talán újra fel fogja fedezni a hiteles keresztény közösségeknek az óriási értékét, erejét, és ezek újra vonzani fogják az istenkereső, meg a hiteles értékeket kereső embereket. Tegyünk meg mi is mindent azért, hogy a közösségeink egyre inkább hasonlítsanak ez ideálhoz, amit Szent Lukács leír az apostolok cselekedeteiben, hasonlítsanak a mi közösségeink is ahhoz, ahogyan az első keresztény közösségek éltek.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.

Reményik Sándor. A keserű pohár. Ó, nem voltam türelmes szenvedő. Testem a szenvedéshez nem szokott. Az élet nem edzett, csak puhított. S hogy megjelent a keserű pohár, s felém libegett titokzatosan, mondván, most eljöttem, hogy ki így áll. Megragadtam vadul a poharat, és falhoz vágtam. Ezer darabra ment. De rögtön, csorbítatlan, megjelent. S szólt másodszor is a sötét pohár. Ím itt vagyok, hogy te is kígyál. És igazság ez, szenvednek sokan, s a te részed még mindig hátra van. S most kiiszod, ha akarod, ha nem. Dühöngve vágtam közbe, nem, nem sóhajtok, múljék el, ha lehet. S fölvetettem daccal a fejemet. Nagyot recsent a csend. S a makacs pohár újra falnak ment. Ezer darabra ment. De jaj, mert harmadszor is megjelent. És akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan. Enyém, sajátom-e sötét pohár, és ki kell ürítenem poharam. Az ajkam kinyílt, félig öntudatlan. A karom kinyílt, félig akaratlan. S felmérve csillagszabta sorsomat. Fogtam, s lassan, fenékig ürítettem a poharat.

Prohászka Ottokár, kő az úton. Gondolod, kerül életed útjába, egyetlen gátló kő is hiába. Lehet otromba, lehet kicsike. Hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged. Slohassza kedved, merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, hogy te megállj mellette. Nézd meg a követ, aztán kezdj el beszélni róla Isteneddel. Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld azzal az akadállyal neked. S ha lelked az Istennel találkozott, utadba minden kő áldást hozott.

0: Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. Életemben Isten után a második legfontosabbnak a családot tartom. Ez az ige az értékrendemet határozza meg, és határozta meg mindig is, hogyha úgy tekintjük. Hálával és szeretettel gondolok vissza dédszüleimre, akik elültették bennem a hit magvait, segítettek megtenni az első lépéseket a Jézus által kitaposott útra. Életemben az ige által nézve ők a gyökerek, a szilárd alapok, a példaképek. Gyermekkorom fejtetetlen éveit és a meghatározó mozzanatait mindenekig tudhatom. Mondhatom azt, hogy Jézus szeretete körüljárta őket. Tinédzser koromban alakult ki egy személyesebb kapcsolat Istennel. A Biblia olvasása, prédikációk hallgatása indítatására, és előbb-utóbb kinyílt az a bizonyos virág. A stabil keresztény értékrendet próbálom az életem minden területén bevonni. Akár a munkahelyemen, akár a gyülekezetemben, mint presbiter, és az emlékházam körül is, amennyire csak lehetséges. Remélem, hogy nekem is sikerül majd jó példát mutatva elültetni és továbbadni azt a bizonyos magot a következő ágaknak. Véleményem szerint a múlt mindig is meghatározó és alázatra int. Az ősök emlékezetének az őrzése és továbbadása a földi útunk egyik feladata. Őrizzük az emléküket, bízva abban, hogy az eljövendő generációk hasonlóan fogják a miénket is.
1: Jancsó Attila, cukrász gondolatait hallották.

0: Irgalmasság órája.
1: Halld meg, Uram, hangomat, amellyel hozzád kiáltok. Te légy segítőm, ne hagyj el, és ne vess meg engem, üdvözítő Istenem.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az

0: Fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Jézus mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezennel teljes legyen.

Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül.

Szent Ágoston imája. Uram, Istenem, én reményem, hallgass meg engem. Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe. Adj erőt, hogy mindig és mindenütt arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek.

kerüljek hozzád. Te ismered erőmet és gyengeségeimet. Őrizd az egyiket, és gyógyítsd a másikat. Te juss eszembe mindenütt, szeretnélek megismerni és megszeretni.

0: Szép szeretett anyja, Mária, imádkozz érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió.
3: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
4: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét, s ki tud betelni, látva szépségüket.

Az önzés átadja helyét a szeretetnek. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Olvassuk Máténál. Szent Pál szavait alkalmazva az élet elveszítése azt jelenti, hogy levetjük a régi embert. Ez a régi ember önközpontú. Önmagát a világ köldögzsinórjának, központjának tartja. Folyton csak birtokolni akar, nem viseli el, ha más valaki többen rendelkezik, mint ő. Saját kielégülését keresi, saját jogait védelmezi, pillanatnyi ösztön vagy indulat vezeti. A régi ember mindenki előtt saját magára gondol, másokat meg saját hasznára és saját érdekében manipulál. Ez az ember ott van, vagy ott volt mindannyiunkban. Aki elveszíti a régi embert, elnyeri az újat, a krisztusi embert. Ez a csele, ez csodálatos. Az egoizmus a szeretetnek, a rabság a szabadságnak, a szomorúság az örömnek ad helyet. Akkor mit tegyünk, hogy elveszítsük a régi életünket? Hagynunk kell, hogy ez a régi ember éhen vesszen. Mert valahányszor engedsz önző ösztönzéseidnek, táplálod és növeled az erejét, viszont ahányszor csak szakítasz saját magaddal, vagyis önzéseddel, akkor az meggyengül. Figyelj éberen, hogy meg tud különböztetni, honnan támadnak benned ezek az impulzusok. Ha felismered, hogy indítékod most az önzés, vagy a szeretet, csak akkor tudod tudatosan eldönteni, melyiket választod, és melyiket engeded el. Mindennél fontosabb azonban gyakran imádságban kérned Istent, szabadítson meg a régi embertől. Saját erőiddel képtelen vagy erre.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
3: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migránsválságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat.
4: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is. Egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban Nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mári Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.

Mária Rádió. Szent Művészet, az Árszákra Alapítvány kulturális műsorát hallják.

0: Levelemmel hozzátok fordulok az egész világ művészeihez, hogy kifejezzem megbecsülésemet és hozzájáruljak a művészet és az egyház közötti még termékenyebb együttműködéshez. Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek a művészetet legmagasabb kifejezési formáiban mindig jellemezték. Ebben a távlatban szólok hozzátok az írott és mondott szó művészei, a színház és muzsika művészei, a képzőművészet és a kommunikáció modern eszközeinek művészei. A művészet ugyanis, ha igazi, a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is belsőleg közel van a hit világához, annyira, hogy olyan időszakokban, amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez. Részletek Szent II. János Pál pápa művészeknek írt leveléből.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm Önöket, én Parák Eszter vagyok. Idén 20 éves az Alszakra Fesztivál. Kíváncsi voltam, mit mond a mesterséges intelligencia rendezvényről, ezért szinte instrukció nélkül csak bedobtam neki a nevet. A következő rövid összefoglalást adta. Az Alszakra Fesztivál a kritikai visszhangok alapján egyedülálló kulturális és lelki misszió. A rendezvénysorozat célja, hogy a művészet eszközeivel nyújtson lelki megújulást, hidat képezve az isteni és emberi dimenziók között, miközben magas színvonalú komoly zenei és összművészeti élményeket kínál. Összefoglalta a fesztiválról megfogalmazott főbb kritikai és szakmai észrevételeket is. Pozitívumok. Kiszakadás a hétköznapokból. A rendezvények tudatosan a csendes elmélyülést és a belső békét célozzák, ellentétben a modern, rohanó világ zajával. Pozitívum továbbá az érték közvetítés. A programok hidat képeznek a szakrális hagyományok és a modern művészetértés között. Pozitívum továbbá a közösségépítés. Országos szintű összefogást teremt, amelyben a főváros mellett egyre hangsúlyosabban jelennek meg a vidéki helyszínek is. Kihívásokként a következőket fogalmazta meg az Emmi. Réteg műfaj jellegű, erősen kötődik a klasszikus és egyházi művészetekhez, így elsősorban a nyitott, befogadó közönséget szólítja meg. Szintén kihívást jelent a fesztivál intenzitása. A fesztivál sűrű programkínálata olykor megkívánja a látogatótól a szelekciót, mivel a gazdag kínálat bősége kihívást jelenthet a következetes programtervezésben. Az AI szemlézte az Alszakra Fesztivál sajtó visszhangját, és így foglalta össze. A kritikák kiemelik, hogy a fesztivál városmisszióként is funkcionál, amely kilép a templomok falai közül, így téve a szakrális művészetet mindenki számára elérhetővé. Szakértők szerint zenei programjait a ritkaságok bemutatása és a magas zenei intellektualitás jellemzi. A mesterséges intelligencia tehát mint egyedülálló kulturális és lelki missziót fogalmazza meg az Alszakra Fesztivált. Hadd egészítsem ki ezt. Az Alszakra Fesztivál minden év szeptemberének harmadik hétvégéjével, a kulturális örökség napjaival kezdődik. Hirdeti az örök értékeket, a szépséget, az igazságot, a jóságot. A szent művészet ünnepe felemeli a lelket, közösséget teremt, párbeszédet indít, megmutatja létünk függőleges tengelyét. A magas színvonalú programokat ingyenesen látogathatja a nagy közönség. Idén a 20. évforduló alkalmából a fesztivál mottója visszatér az első, 2007-ben rendezett programsorozat jelmondatához, amely Jeremiás könyvéből való. Reményt és jövőt adok nektek. A fesztivál célja 20 év elteltével is változatlan. Hirdetni az örömhírt és lehetőséget adni, hogy a jelen embere találkozzon a hagyományos zsidó-keresztény alapokon nyugvó európai kultúrával, és felfedezze annak sokrétű gazdagságát, és utat találjon Istenhez. A Szent Művészet Fesztiváljához szabadon lehet csatlakozni, erre biztatok mindenkit, aki programjaival, rendezvényeivel arra törekszik, hogy segítsen a művészeten keresztül közelebb kerülni Istenhez, erősíteni a hitet, elősegíteni a békét. Kattintsanak az alszakra.hu oldalra, és ott elolvashatják a felhívásunkat, valamint már megtalálható néhány az idei programok közül, melyek ötletet adhatnak a saját fesztiváljuk megszervezéséhez. Ha programszervezésére nincs lehetőségük, akkor csatlakozzanak a Nyitott Templomok napjához. Nyissák meg templomuk ajtaját a keresők előtt, csendes szemlélődésre, néma imádságra, feltárva épített értékeiket és közösségük befogadó szeretetét. Ha a szervezésben segítségre van szükségük, az arszakra.hu oldalon megtalálják az elérhetőségeinket, melyeken a fesztivál önkéntesei szívesen nyújtanak támogatást a szervezőknek. Aki pedig a programokra kíváncsi, már most írja be a naptárba, szeptember 12-e és 20-a között jön a 20. Arszakra Fesztivál. Sajnos idén sem árasztotta el a fesztivál szervezőit az anyagi támogatás, ezért kevés kiemelt budapesti program lesz, de egy biztosan nem maradhat el. Bogányi Gergely hangversenye. A zongoraművész már a 2007-es Városmisszió alkalmával is fellépett a fesztiválon. Visszatekintő rovatunkban erről is beszélgetünk Bogányi Gergellyel. Bogányi Gergely zongoraművésszel beszélgetünk. Művész úr, hogyan lett az ön hivatása a zene, a művészet?
2: Hát ha röviden kell válaszolnom, akkor azt hiszem, hogy ez már eldőlt, mielőtt születtem. Legalábbis én rögtön így éreztem, amikor belecsöppentem a zenébe, és hát el se tudtam képzelni, hogy mondjuk mással foglalkoznék annyira. Természetesen és erősen jött az, hogy zenéjek és zongorázzak.
1: És miért éppen a zongora volt az, ami az ön hangszere lett?
2: Hát ez is már korábban lett kitalálva, én csak megéreztem és ráéreztem, de olyan erős vonzalom jött, vagy volt bennem a zongora iránt, hogy egyáltalán nem emlékszem olyanra, amikor eszembe jutott volna, hogy ne ezzel foglalkozok, hogy ne a zongorát válasszam. Tehát ez nekem nem volt egy kérdés, vagy nem volt egy választási lehetőség, hanem rögtön zongorázni kezdtem, és mire eszembe jutott, hogy mit kéne csinálni, vagy kéne választani, vagy egyáltalán mire föleszméltem, mire, hogy is mondjam, egy pici gyerek öntudatára ébred, vagy amikor öntudatomra ébredtem, akkor már késő volt, tehát akkor ez már folyamatban volt és ment magától, tehát akkor már zongoráztam.
1: És emlékszik arra a pillanatra, amikor először érezte azt, hogy ezáltal, a zene által, a művészet által tudhatni a közönségre, azokra, akik hallgatják önt?
2: Egyébként érdekes, de igen, emlékszem, legalábbis az egyik ilyen első pillanatra arra emlékszem, tudni, hogy az óvodában volt, amikor hát egy fellépés volt, és én valami középsős óvodában jártam, tehát nem a nagy csoportban, és én ott játszottam egy pici darabot, ami nekem akkor nagyon nagy volt, és nagyon fontos volt, és arra is emlékszem, hogy fontos volt az, hogy ezzel most valóban hatást fogok elérni. Tehát emlékszem, hogy kiküldtek az első sorba, és hogy ez egy jelentős esemény volt akkor.
1: Azt mondják, hogy 10 000 óra gyakorlás kell ahhoz, hogy már magáénak tudja az ember mondani azt a hangszert, vagy azt a fajta művészetet. Mi az, ami elvitte ennek a 10 000 órának a végig csinálására, sőt azóta már gondolom sokszor 10 000 óra gyakorlás van az ön kezében is, a hangszereiben. Mi az, ami újra és újra tovább tudja vinni?
2: Hát igen, ez a 10 000 óra, ez egy jó szám. Néha úgy érzem, hogy még el se értem ezt, mert hogy az ember állandóan bizonytalan, mert ugye ez egy olyan dolog, hogy mint a legnagyobb sok mesterek is arra paraszkodnak, hogy rossz a memóriájuk, vagy legalábbis nem elég jó. Most én valószínűleg túl vagyok már a néhány 10 000 órán, de valóban úgy van, hogy újból és újból meg kell küzdeni vele a hangszerrel, az újabb és újabb koncertekkel, repertoár építéssel, vagy akár egy régi repertoárnak a karbantartásával.
1: A lélek, a hit, a,
3: a spiritualitás, az milyen szerepet játszik az ön életében?
2: Hát természetesen döntő szerepet játszik az én életemben is, mint ahogy mindenki életében, akár tudomást vesz róla, akár nem. Ezért is volt kezdetektől kezdve szívügyem az Artszakra Fesztivál. Rögtön, amikor első évben elkezdődött, még egészen kicsi formában, de rögtön a kezdeményezés már maga megérintett, és nem csak maga a vízió, hogy esetleg mi lehet egy ilyen gondolatiságból, hanem bizony az emberek, a szervezők hozzáállása, mögöttes lelkisége volt az, ami engem annyira megfogott, és hát úgy tűnik, hogy fényesen bebizonyosodott, hogy nem csak a lelkiség miatt, hanem a kitartás és az elkötelezettség miatt is egy egészen különlegesen szép mozgalommá alakult ez a fesztivál, az Artszakra Fesztivál. Egyébként kicsit a lélektani dolgot ahhoz hasonlíthatnám, mint ahogy egy zenében is a hangok maguk csak egy pici százaléka magának a zenének, vagy akár még, amit a zeneszerző beír a kottába, amit be tud írni mondjuk tempókat, vagy hangulatokat, azok útmutatóak bár, de csak egy pici részét képezik annak a mögöttes tartalomnak, a mögöttes léleknek, ami egyébként benne van. Ugyanúgy mi is, hogyha néhány gondolatot mondunk, néhány szót mondunk, akkor a szavak és a mondatok azok értelmezhetőek, de a mögöttes lelkiség az, ami a lényegi részét foglalja el, azt hiszem, hogy a mondani valónknak. És ez volt egy olyan mögöttes erős lelkület, amit én akkor a szervezőkben éreztem, ami annyira megfogott.
3: És az ön hitbéli elköteleződése a mindennapokban a családi örökség, vagy egy felnőttként is megtapasztalt, újra és újra megújuló hit?
2: Hát mind a kettő az én hitbéli meggyőződésem nagyon egyszerű, katolikus vagyok. Egyébként így is születtem, tehát könnyű volt nekem, úgymond, de valóban egy kicsit később felnőttként is ezt folyamatosan az ember újra és újra éli, akár megpróbálja mélyebben és még tisztábban megélni. Egyébként valóban a mindennapjaim része természetesen, hát nem csak az, hogy az ember vasárnap misére megy, bár az is nyilván a kötelező, hogy mondjam, minimum, hanem hát az evangéliumi üzenetnek az effektív megélése az, ami a mi feladatunk, és amit igyekszünk végezni. Általában nem nagyon sikerül, de azért próbálkozunk.
3: És zenészként van különbség, amikor egy dedikáltan szakrális művet ad elő, vagy egy kicsit profánabbat, mondjuk egy kortárs és egy Bach oratórium között van különbség, amikor előadja?
2: Hát döntő különbség van, és azt sose értettem, hogy mondjuk vállaltan vagy nyíltan vallás ellenes, most nem azt mondom, hogy ateista, hanem mondjuk vallás ellenes emberek, zenészek, egyébként jó zenészek is előadnak egy mondjuk egy oratórikus művet, vagy egy kifejezetten vallási témát, mert ezt sose értettem, hogy ez hogy van, vagy hogy ez hogy lehet. Mert hogy pont annak a zeneműnek a háttér lelkisége, ami a lényege és ami a gazdagsága, az egy ilyen esetben az előadónál hát nem jöhet át, vagy valamilyen eltorzult formában jöhet csak át, amit én nem értek, hogy hogy van, vagy hogy azt akkor azt miért játszák, vagy miért vezénylik, vagy miért foglalkoznak ilyesmivel. Tehát ezt nem tudom, ezt nem értem. Vagy csak azért játszák, mert egyébként jól szól, vagy mondjuk szépen szól, tehát ezt így nem tudom hova tenni. Egyébként tényleg nagyon nagy a különbség, mert mondjuk az ember eljátsza Liszt Ferenctől mondjuk a Benediction művet, vagy egyáltalán foglalkozik vele, akkor ugye Lamartinnek a szövegét elolvasva, hát pontosan tudjuk, hogy Liszt Ferenc mire gondolt, vagyis hogy miről szól a darab, ami hát ugye egy nagyon mély és egy nagyon konkrét vallásosságot feltételez. Tudnélik a katolikus vallást, illetve hát a keresztény vallásnak azt a specifikus eredeti formáját. Ezt nem lehet összetéveszteni, vagy összemosni valamilyen ilyen modern, ilyen nem tudom én akármilyen divatos humbuggal, mert az a helyzet, hogy az nagyon megtévesztő, mint hogy például egy ima, az minden csak nem meditáció. Tehát mármint a kereti értelembe vetne, hisz, tehát éles ellentét van a kettő között, és ugye ezt a mostani gyors, modern, egy kicsit buta, felszínes világunkban, ugye, gyakorlatilag összemossák. Na most ez így nem igaz természetesen, tehát ez így nem volt akkor, tehát Liszt az nem tudta ezt, hogy van egy ilyen dolog, amit így össze lehet keverni, vagy tudta, de nyilván nem keverte össze. Tehát itt nagyon specifikus dolgokról van szó, és azokat nem lehet másképp értelmezni.
3: Ugye említette, hogy már az első Arszakra fesztiválon, amit még nem is így hívtak, de már az Arszakrának az elő szobája volt, már akkor is fellépett. Hogyan került kapcsolatba a fesztivál szervezőivel? Mi volt az, ami azt mondatta önnel akkor is, és mondjuk idén is azt mondatta önnel, hogy elmegyek, fellépek, és ugye egyfajta tanúságtétel is az, hogyha az Arszakra fesztiválon valaki fellép.
2: Igen, hát most mondhatnám azt is, hogy véletlen volt, hogy találkoztunk, ami persze technikailag lehet, hogy igaz, de mélységében, illetve lényegében viszont hát természetesen nem igaz, hanem azért ez egy egymásra találás volt, és igenis fontosnak tartom, hogy évről évre, ameddig még meghívnak, vagy szükségük, vagy úgy gondolják, hogy jó lenne, hogyha játszanék, igenis úgy gondolom, hogy szívesen állok ki. Nézd, az van, hogy ugye olyan sokszor elmondják a butaságot is, meg ebbe az eltorzult világunkban a csúsztatásokat, a félre magyarázásokat, hogy legalább mi is mondjuk el néha azt, amit, hát mondjuk az igazságot, vagy azt, amit mi gondolunk ezekről a fontos kérdésekről.

0: 2009-ben játszotta Liszt Ferenc La Leggerezza című művét Bogányi Gergely a harmadik Arszakra fesztiválon. Ebből hallhattak egy részletet. Folytassuk a beszélgetést az elmúlt 20 év tanulságairól és gyümölcseiről. Vendégeim Dragonics Márta, Kolek Ildikó és Torocka Ilona. Mindannyiunknak vannak olyan pillanatok a művészet befogadásakor, amelyek így beleégnek az embernek a szívébe, lelkébe, szemébe. Nektek volt-e az elmúlt 19 Arszakra fesztiválon olyan élményetek, ami így nagyon beégett, szívbe, szembe, lélekbe, vagy pedig amit egy ilyen egyértelműen szakrális élménynek éltetek meg?
1: Nekem az egyik munka közben, amíg szerveztem tulajdonképpen a szeretett nyelvelőadást, abba a zenét nekem illett összeszednem, mert akkor én ezzel foglalkoztam nagyon, és hát Bach, Johann Sebastian Bach minden zene mestere, és különösen a szakrális zene fejedelme, és hát tőle kerestem anyagot, amit, és ez úgy érzem, hogy édesapámnak volt egy olyan mondása, amikor Bachot hallgattuk, és azt mondta egyszer, hogy ilyen zenét csak egy olyan ember tud szerezni, aki onnan jön, az Istentől. És azt én úgy éreztem, hogy ezzel most megalapozta az én zene szeretetemet, hogy egyértelműen, és azóta is. És akkor rátaláltam arra a zenei részletre, ami a Hámul misének az egyik áriája, és az volt a befejező zenéje a szeretett nyelvelőadásnak, és azt olyan sokan kérdezték, hogy mi az a zene, mert még most is, még így, ha rágondolok, is libabőrös leszek. Ez volt.
2: Egyébként, ha már szeretett nyelv, akkor nekem az egyik majdnem, hogy egy ilyen revelációval felérő élmény volt az első szeretett nyelv, ami nem pont ugyanaz, mint amit aztán később előadtunk, és a Arany 10-ben volt Balogh Erika és a Besenci Árpád volt a két előadó, és egyszerűen olyan fantasztikus volt, Miki Aluzsanyi Mónika állította össze az anyagot, versekből, bibliai idézetekből, és egyszerűen az, hogy lehet egy párkapcsolatot felépíteni a kezdetektől, aztán a lezárásig összeállítani, hogy milyen fantasztikusan végig lehet egy házasság fejlődését vezetni az irodalmon, és esetleg bibliai idézeteken keresztül, szóval ez az valami csodálatos volt, és úgy sajnáltam, hogy nem sikerült többször előadnunk végül is, ugye ez egy később Oberfrank Pál és Géri Kitti vette át, vagy nekük, őket kértük föl erre a szerepre, de olyan nehéz volt sokszor időpontokat egyeztetni.
1: És mert, addigra, bocsánat, kétszer akkora volt az anyag is.
2: Igen, tehát hogy az egy kis próba volt az első, egy talán 40 perces, én olyan, tehát úgy álltam föl, hogy én még legalább még egyszer ennyi ideig elhallgattam volna ezeket a verseket, és aztán utána sikerült is egy kicsit, igen.
1: Akkor még ott volt Mónika is, és Arlotta
2: igen,
1: is.
2: Hogy rögtön egy kicsit kiegészítette, és úgy szerettük volna, hogy ezt nagyon sokan hallják, és látják, hogy a szeretett nyelvnek milyen sok rétege van, és milyen sok mindenem múlik, és hogy az a lényeg, hogy az Istennek ott kell lenni, és nem ketten vagyunk egy kapcsolatban, hanem hárman.
3: Nekem igazából, ami megérintette a szívemet, azok a roma programok voltak. Tehát volt egy önkéntes munkatársunk, Baksai Hédi, aki összeszervezett roma művészeknek, főleg képzőművészeknek kiállításokat több helyszínen is volt, például a Kesztyűgyárban, meg az Óbudai Kulturális Központban, és akkor ezek az emberek eljöttek, és beszéltek a saját munkásságukról, és ahogy ők ott ezt a dolgot megélték, hogy ők reflektorfénybe kerültek, hogy ők föl vannak emelve, hogy ő rájuk odafigyelünk, ez valami olyan élmény volt nekem, hogy fantasztikus, és akkor ott mindig csináltunk egy kis vendégséget, és eljött Hofher Józsi atya, megáldotta az ételt, és akkor közösen beszélgettünk, és ennek volt még egy élményem a Roma projektünkkel, hogy így fogalmazza a kapcsolatban, hogy Bada Márta festőművésznő csinált egy stációs sorozatot, ami 16 képből áll, és a 16. Jézus találkozik Máriával a mennyben, és megölelik egymást. Na most ez is engem nagyon, nagyon megérintett, és ez így is van, és ezt a 16 darabos stációt, ezt lefotóztattuk, és kinyomtattuk vászorra, bekereteztettük 10 példányba, és a Párbeszéd házában szerveztünk 10 roma közösségnek egy estet, amikor ezt megkapták, és a belvárosi cigányzenekar zenélt hozzá, és annyira boldogok voltak ezekkel a képekkel, és azóta is kaptunk visszajelzéseket, hogy mennyire örülnek neki, és ez is szerintem így emeli föl a szívüket, és örültek neki, hogy kapták, és hogy ilyet kaptak, és ezeknek az üzenetét teljesen a magukévá tudták tenni.
2: És arról azt nem beszéltünk, hogy Bada Márta viszont ezt a 16 stációból álló képsorozatot az alapítványnak ajándékozta. És nagyon sokszor kiállítottuk, mert úgy gondoltuk, hogy ez nem a miénk, hanem ezt szeretnénk minél több embernek megmutatni. Úgyhogy idén is tervezzük ennek a kiállítását, a 12. kerületben lesz majd egy kiállítás, de hát ezt arról majd később beszélünk.
0: És ott van egy másik fontos kiállítása is az Arszakra Alapítványnak, ugye a Magyar Szentek vándor kiállítás, mondhatom, hogy vándor, hiszen most már elég sok helyen, elég sok összeállításban lehetett látni. Ez is egy kisváros misszió. Mindenhol egy kisváros misszió azzal, hogy ki van állítva a templom elé, a térre, az utcára.
3: Igen, a Kálai Nagy Krisztának van egy könyvsorozata, amiben szenteket találunk, több könyvében is, és az eukarisztikus kongresszus évében azt gondoltuk, hogy ezeket a szenteket, ezeket megpróbáljuk ugye az utcára vinni, és akkor csináltattunk vele egy grafikát, ami szinte életnagyságban mutatja a szentet. A plakátnak a másik oldalán pedig a Betlenfalvi Gábornak a gyereknyelven leírt szentről szóló élettörténete látható, és ehhez csináltattunk kültéri tablókat, és forgathatók ezek a tablók, és ezeket lehet vinni gimnáziumokba, főterekre, és olyan nagy a kereslet iránta, hogy most már van egy beltéri sorozat is, mert ez a kültérihez kell egy teherautó, de a beltérit ott be lehet dobni egy kocsiba, és el lehet vinni, úgyhogy most a Petőfi program egyik munkatársa pont délvidéken vitte végig, most éppen a Felvidéken egy másik munkatársa a Petőfi programnak, úgyhogy összekapcsolódtunk velük, és most a Karitásznak a raktárában vannak viszont a nagy betonklocnival rendelkező szentes tablók, amikre lehet jelentkezni bárkinek, hogy ki szeretné a területén, iskolájában kiállítani. És ezekhez kapcsolódnak csokoládék és könyvjelző, kvízjáték, úgyhogy a magyar szentek most már kibővültek egy kicsit külföldi szentekkel is, hogy így fogalmazzak, már többféle Szent Ferenc és Assisi Szent Klára, és tehát nagyon sok, már nem is tudom felsorolni, Bódi Mária Magdolna a legutolsó, akiről szintén van tablónk és csokoládénk is. Úgyhogy így próbáljuk a szenteknek a jó hírét és az édességét terjeszteni.
2: Ennek csak egyetlen egy nehézsége van, a szállítás, mert az, hogy ne fújja el a szél, ezért a talapzatot, azt 4 darab, körülbelül 14 kilós, A14 kilós betonkocka védi, úgyhogy összesen 21 szerkezetünk van, és a 21x4, ugye, és azt mindegyiket 14 kilóval megszorozva, szóval azért az meglehetősen nagy munka. Mi azért még próbáltuk saját magunk, emlékszem, amikor a eukarisztikus kongresszus idején volt egy családi nap a Margit szigeten, és akkor nem is tudom, hogy mi találtuk-e ki, vagy kérték, hogy rakjuk oda ki a szenteket. És hát akkor még nehéz volt, ott lehet ilyen ezeket a kis tuktukokat, vagy nem is tudom, hogy hívják azt a kis úgy, valami ilyen
3: bringóhintót.
2: Igen, az azzal próbáltuk vinni, de aztán olyan helyek is voltak, ahol, hogyha azt valaki fotózta volna, hogy este már kicsit sötétben Mártival, így hónunk alatt
4: a Szent Istvánnak
2: bujkáltunk ott a bokrok között, és próbáltuk mindegyiket a helyére vinni, és hát igen, szóval elég ez a magadurat, ha szolgád nincsen, de megoldottuk. Ugye ennek az egész szervezésnek az az egyik szépsége, hogy mindent kell csinálni. Ugye Ilcsi székeket cipelt éppen, amikor kellett. Akkor ugye a fürdőszobát sifitoljuk a sajtótájékoztató előtt. Igen. Szóval, hogy igen, mindent
3: kreatívvá
2: is kell csinálni.
3: Kreatívvá teszi az embert.
2: Igen. Mert ahol nincs nagy asszisztencia, akkor az nagyon szép, hogy amikor valaki csinálja meg, és akkor úgy örülünk, hogy mi vagyunk azok a valakik, akik ezt meg tudjuk csinálni.
3: Igen. Mi vagyunk a kuratórium és a takarítónő is egy személyben, és ez így rendben van. Minden civilnél így van.
0: Imádság rovatunkban ma azt az imát mondjuk el, melyet Ilcsi említett a beszélgetésben. Imádkozzunk most együtt az Arszakra Fesztivál jövőjéért, hálát adva az elmúlt 20 évért. Uram, életemben oly sok az árnyék, de te azt akarod, hogy fény legyek. Bennem még oly sok a homály, de te azt akarod, hogy testvéreimnek világítsak. Magamat is alig vonszolom, de te azt akarod, hogy testvéreimet hozzád vezessem, hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok, Uram, de te azt akarod, hogy só legyek. Uram, te légy az életem fénye, világossága, íze, jó illata. Engedd, ha velem találkoznak az emberek, rád találjanak. Ámen.

Ebben a hónapban még egy arszakra séta várja az érdeklődőket. Június 27-én 15 órától orgona bemutatóval egybekötött templom bejárásra hívjuk Önöket a budapesti belvárosi Ferences templomba a Ferenciek terén. A séta során bejárjuk a templomot a karzattól a kriptáig. Lesz szó Liszt Ferencről, Gróf Grassalkovics Antalról, a titkos Batthyány sírról, a díjnyertes domborműről és természetesen a ferences rendről és magyarországi jelenlétükről is. A gazdag építészeti különlegességekkel és történelmi múlttal bíró templom igazi kincse a belvárosnak. Szent Ferenc halálának jubileumi évében kihagyhatatlan program. A sétán regisztráció és a részvételi díj befizetése után lehet részt venni. A séta árával az Arszakra Fesztivál megvalósítását segítik. Jelentkezni az arszakra.hu oldalon lehet. Tartsanak velünk, és támogassák az idei fesztivál megvalósulását. Adásunk végéhez értünk, Bogányi Gergely játszik zárásképpen Liszt Ferenc La Leggerezza című művéből. Ajánljuk figyelmükbe az Arszakra Fesztivál Facebook oldalát, és érdemes már most böngészni az arszakra.hu oldalt a folyamatosan frissülő program kínálatért, hiszen ahogy a mesterséges intelligencia is rámutatott, a széles választék miatt tudatosan kell készülni az Arszakra Fesztiválra, mely szeptember 12-e és 20-a között 20. alkalommal kínálja ingyenesen a szent művészet legjavát. Ha tehetik, támogassák a fesztivált, és mindenek előtt imádkozzanak a szervezőkért. Tartsanak velünk egy hónap múlva is, addig pedig ne felejtsék el szeretni egymást. Én Parák Eszter vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ezúttal az egyházról szeretnék beszélni, amit Anyaszent Egyháznak is szoktunk mondani. Ennek vagyunk mi mindannyian a tagjai, akik magunkat katolikus kereszténynek hívjuk. Az egyház esetében elsőnek a sokféleség tűnik fel. Amikor megalakult először az első pünkös napján, már akkor is ez volt a jellemző. Ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben. Vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben. Az ég alatt minden népből. Amikor a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. És aztán, amikor hallgatták a Péter apostol prédikációját, meglepődtek, mert mindenki annak az országnak a nyelvén hallotta a beszédet, amelyikből jött. Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Csodálkoztak, és azt kérdezgették egymástól, mi lehet ez? A jelenlévők valóban a Római Birodalom minden részéből összesereglett zsidók és prozeliták voltak. A prozeliták azok pogányból, pogány vallásból zsidó hitre áttért emberek voltak. Egyébként ezek mindannyian mostan a húsvét utáni 50. napot ünnepelték. A zsidók húsvétkor az Egyiptomba való kivonulást ünnepelték, most pedig 50 nappal később aratási ünnepet tartottak, és egyúttal megemlékeztek a Sínai hegynél történt törvénykezésről, a 10 parancsolat kérdetéséről is. Az összejött zarándokok többsége valószínűleg ismerte többé-kevésbé a zsidó nyelvet, amiken az apostolok beszéltek. Csoda viszont az volt, hogy a különböző országokból összejött emberek, mint már említettem, az ottani saját nyelvükön hallották beszélni az apostolokat. Az egyház sokfélesége tehát megmutatkozik először abban, hogy minden népet képes befogadni. Fehéreket, sárgákat, barnákat, feketéket. De azt azért elárulom most a kedves hallgatóimnak, hogy a négerek befogadása nem volt olyan egyszerű dolog. 1916-ban szenteltek csak először néger embert pappá. 1936-ban szentelték az első fekete püspököt, és 1963-ban a Szent 23. János pápa nevezett ki először néger püspököt bíborossá. Számunkra ez már magától értetődik, hogy fekete bíborosokat meg püspököket látunk, de 100 évvel ezelőtt még nem volt ennyire magától értetődő. Most viszont, Istennek legyen hála, Afrikában fejlődik talán a legdinamikusabban a kereszténység. Miközben Európa egy hanyatló fázisban van Afrikában, de, ha tegyem hozzá, Ázsiában is a kereszténység nagyon szépen gyarapszik. Az első az, hogy sokféle ember él az egyházban. Aztán beszéljünk abból, hogy sokfélik az úgynevezett karizmák, sajátos kegyelmi adományok is. Az első korintusi levélben olvassuk, az egyik a bölcsesség ajándékát kapja a Szentlélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a lélekben. Itt megállok egy pillanatra, és megemlítem, hogy itt nyilvánvalóan nem egyszerűen a hitnek az adományáról van szó, hanem arról a képességről, hogy valaki a hitét meg tudja osztani fele barátaival. Ez is egy külön adomány. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a profétálás vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztály részül. Mások különféle nyelveket beszélnek, vagy a nyelvek értelmezését nyerik el ajándékul. A nyelvek ajándékára most nem térek ki, mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki egy idegen nyelvet beszél, anélkül, hogy tanulta volna. Itt olyan nyelvről van szó, amit tulajdonképpen senki sem ért. Van azonban valaki, aki ezt meg tudja magyarázni. Ez bármilyen furcsának is tűnjék, hallgatóim számára ma is létezik. Vannak olyan közösségek, amelyek ismerik még a úgynevezett nyelveken való beszéd ajándékát, és a nyelvek értelmezésének a külön ajándékát. Tehát valaki megszólal, összejött közösségben, elkezd beszélni, senki sem érti. Talán ő maga se. Jön valaki, aki viszont elmondja, hogy miről van szó. Nos, nem szabad azonban leszűkítenünk a karizma fogalmát ilyen sajátos kegyelmi adományokra, hanem gondolhatunk például nem csak a csodatevésre, meg a csodás gyógyítás ajándékára, meg a proféta jövendőlésekre. Nem. Vannak olyan kegyelmi ajándékok, mint a megszentelő kegyelem, hit, remény, szeretet, amelyeknek egy bizonyos foka mindenki számára szükséges az üdvösséghez. Mindenki számára. Egy bizonyos hit, remény, szeretet nélkülözhetetlen mindenkinek. Ezeket nevezzük görög szóval karisznak, magyarul kegyelemnek. De vannak olyan adományok, amelyeket nem mindenki kap meg, hanem az egyik ezt kapja, a másik meg azt. Ezeknek a görög neve karizma. Tehát van karisz és van karizma. Etimológiailag semmi különbség nincs a két szó között, annyival, mint az ima meg az imádság között semmi. Ugyanakkor mégis megszoktuk már, hogy a kariszon, a kegyelmen, újra mondom, azt értjük, amikor valaki megkapja megszentelő kegyelmet, ezzel együtt a hit, remény, szeretet ajándékát, és ezáltal üdvösségre alkalmassá válik. Tehát ez a karisz. Karizmán pedig a sajátos kegyelmi ajándékokat értjük, amelyeket nem kap meg mindenki, hanem egyik ezt kapja, másik azt kapja, a harmadik meg amaz kapja. Hát akkor hadd soroljunk föl néhány olyan karizmát, ami nem tartozik a különlegességek közé. Itt van a szüzesség, és itt van a házasság. Amikor Szent Pál a korintusiakhoz címzett első levelét írta, abban a tudatban volt, hogy Jézus hamarosan visszatér, és vége a világnak. Ezért akkor nem ajánlotta már a házasság kötést, de még a házasság életet sem, arra gondolt, hogy Jézus hamarosan jön, most már nem érdemes gyermeket nemzeni, és talán gyermeket szülni sem. Hát ez tévedés volt részéről. Viszont később már ő is korrigálja magát, az efezusi levélben már úgy mutatja be a házasságot, mint egy szentséget, Isten kegyelmének sajátos forrását, ezért az ember elhagyja apját és anyját, feleségével tart, s a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Tehát itt már Szent Pál a házasságot úgy szemléli, mint Krisztus és az egyház kapcsolatának a mintáját, abban, amikor egy férfi és egy nő életre szóló szövetséget köt, vállalja a szülői tisztséget, és ez megkapja Istennek a sajátos kegyelmét. De vannak akiket Isten a szüzességre hív. Itt vagyunk például mi, celibátusban, nőtlenségben élő papok, és itt vannak a szerzetesek, köztük a kedves nővérek. Úgyhogy ma már ott tartunk, hála Istennek, hogy a házasságban élő embereket is egyre inkább kezdjük szentté avatni. Régen, meg kell mondani őszintén, az a házas ember, aki nem lett vértanú, vagy aki nem királyi családból származott, hát az nem nagyon számíthatott arra, hogy őt esetleg majd boldoggá és szentté avatják. Ma azonban már ez így van. Ma már belátjuk azt, hogy a szüzesség és a házasság azok nem egymással szembeállítandó, főleg nem egymás alá fölé rendelendő kegyelmi ajándékok, hanem úgy összetartoznak, mint a kilézés és a belézés, vagy a fociban a védekezés és a támadás. Azt kérdezem, melyik a fontosabb, hogy a kilézés a fontosabb, vagy a belézés, mert nincsen semmi értelme. Így ugyanígy az én véleményem szerint annak sincs semmi értelme, hogy azt kérdezzük, hogy melyik a magasabb állapot az egyházban, a szüzesség vagy a házasság. Isten előtt mindkettő kedves, mindkettő fontos az egyház fennmaradása szempontjából. Ugye ma már, mondom, egyre inkább avatnak szenté világi házas embereket is, például Lizői Szent Teréz szüleit, vagy Batthyány István Lászlót. Most van folyamatban Batthyány István László feleségének, Korett Mária Teréziának a kanonizációja is. Imádkozzunk érte, hogy őt is mielőbb boldoggá avassák. De nem kell itt megállnunk. Minden hivatás karizmatikussá válik, a Isten kegyelmét kérjük annak teljesítéséhez, és igyekszünk azt keresztény módon teljesíteni. Igenis, vannak karizmatikus tudósok és művészek. Vannak még karizmatikus sportolók is. Vannak, akik még a futballpályán is úgy viselkednek, hogy a hitükről is tanúságot tesznek. Vannak karizmatikus pedagógusok, orvosok, egészségügyi dolgozók, közéleti személyek és egyszerű munkás emberek. Sőt, maga a betegek, szenvedő ember is karizmatikus lehet, mert a szenvedő Krisztust teszi jelenvalóvá a földön. A keresztény gyermek, ha jól viselkedik a názareti kis Jézust, a keresztény szülő, Szűz Máriát és Szent Józsefet, keresztény tudós és tanár, a tanító Krisztust, a keresztény orvos és egészségügyi dolgozó, gyógyító Jézust, a keresztény beteg, a szenvedő Jézust, a keresztény földműves vagy mesterember pedig a názareti ácsot, a názareti iparos ember Krisztust teszi jelenvalóvá itt a földön. Jószövetségi Szentírásban olvasunk ilyet, hogy amikor a Szent Sátornak a különböző berendezési tárgyait össze kell állítani, az oltárt, a frigyládát és egyebeket, akkor az Úristen kiválasztja Becalelt, Úri fiát, Húr unokáját Júda törzséből, eltöltél Isten lelkével, hozzáértéssel, okossággal, tudással és minden munkára alkalmas ügyességgel, hogy kidolgozza a terveket, megmunkálja az aranyat, az ezüstöt, a bronzot, hogy köveket véssen és formáljon, fát faragjon, és minden munkát elvégezzen. Arra is adott neki képességet, hogy másokat is megtanítson ezekre. Elköltötte őt és társait az érzékkel, hogy elvégezzenek minden díszítő, szövő és hímző munkát kék és vörös bíborral, karmazsinnal, lenvászonnal, semmi szükséges az egyszerű takás munkához. Ugye, kedves hallgató, milyen furcsán hangzik ez, pedig ez bent van a Bibliában. Tehát, hogy ehhez a képességhez, ez a képességet ez nem természettől adódik csupán, hanem Isten kegyelme is hozzájárul. Ez azt mutatja, hogy a mesteremberek is lehetnek karizmatikusok. Gondoljunk azokra csodálatos emberekre, akik a román, a gótikus, a reneszánsz, a barokk és egyéb bazilikákat fölépítették. De minden mesteremberre, aki a tisztes ipar becsületét őrizte, aki nem gyártott selejtet, vagy ha gyártott is nem adta azt el senkinek, vagy gondoljunk a kormányzó képesség adományára, amelyet a papok, püspökök, pápák kapnak meg az egyházon belül. Ezáltal tudják a híveket összetartani, vagy a papok milyen karizmát kapnak azáltal, hogy át tudják változtatni a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé, vagy hogy fel tudják oldozni a bűnösöket. Ez mind igenis egy-egy külön karizma. A tanításod, nem csak a hit, erkölcs és a Biblia, hanem bármi oktatáshoz szintén Jóisten adhat olyan kegyelmet, hogy a pedagógus, a tanító Krisztus példaképe lesz. És a profécia pedig nem csak jövendőmondást jelent, hanem azt az adományt, hogy valaki a híveket tudja jó szóval buzdítani a jóra, figyelmeztetni, ha valami rosszat követel, nem durva beszéddel, hanem tapintattal és szeretettel, és vigasztalni a szomorúakat. Nem csak emberi szóval, hanem az Isten, isteni vigasztaló szavával. Tehát sokféle az egyház, sokféle ember él benne, sokféle nyelvű ember, sokféle kegyelmi adomány létezik benne, sokféle karizma. Az egyház mégis egységes. Az egység éppen a sokféleségben mutatkozik meg. Mindjárt az első pünkös napján 3000 ember vált egy közösségé, amikor megkeresztelkedtek. Megőrizték saját nyelvüket, saját nemzetüket, hazájuk szeretetét, ugyanakkor mégis egyetlen közösségnek, egyháznak lettek a tagjai. Őket nevezzük Isten népének, az Atya Isten népének is hívjuk. Az Isten népében is ugye sokféle ember él, mégis egyetlen nép lehet. Aztán itten a egység mögött sokszor a Szent Lelket helyezzük előtérbe. A lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. Ugyanis mindannyian egy lélekben, egy testé lettünk a keresztséggel, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át, írja Szent Pál apostol a korintusiaknak. Kedves hallgatóim, mi ma már el se tudjuk képzelni, mekkora csoda volt az, hogy az egymás ki nem állható zsidók és pogányok, és a állati sorsban tartott rabszolgák és szabad emberek egyetlen közösségé, testvéri közösségé váltak. A második Korintus levélben olvassuk, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. ezt szoktuk a szentmisében is imádkozni. A pünkösdi prefációban ezt imádkozzuk, a Szentlélek pünköskor, az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A mi atyánk után is pünkösnapján ezt imádkozzuk, Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. A fentiekből kiolvasható, hogy mi egyesíti az egyház tagjait elsősorban a közös hit és a közös szeretet. Közös hithez tartozik természetesen a közös remény is. Hallgassuk meg jeruzsálemi Szent Cirilnek egyik prédikációját. Miért hasonlítjuk a vízhez a Szentlélek ajándékát? A Szentléleket nem csak a tűzhöz, meg a szélhez, hanem a vízhez is hasonlítjuk. Miért? Mert a víz ott van minden földi élet gyökerén. A víz leszáll eső formájában az égből, egyetlen formában száll alá, és mégis sokféleképpen cselekszik. Más életet táplál a pálmafában, mást a szőlőtőben, mást a gyümölcsfákban, mást az állatokban, és mást az emberekben. Hozzá alkalmazkodik a különböző élőlények természetéhez, és mindegyikben nekik megfelelően működik. Így a Szentlélek is. Ő maga egy és oszhatatlan. Mégis más-más adományokat osz szét a híveknek. Az egyiknek birtokba veszi a nyelvét, a bölcsesség szolgálatára, a másik lelkét megvilágosítja a prófétaság adományával, egyiknek hatalmat ad a gonosz lelkek kiűzésére, másiknak megadja, hogy magyarázni tudják a szent írásokat. Az egyikben megerősíti a szüzességet, a másikat adakozásra tanítja, az egyiket szigorú bőtre és aszkézisre neveli, a másikat felkészíti a vértanúságra. Különböző embereknél, de ő maga nem különbözik önmagától, ő mindig ugyanaz marad. Ehhez most hozzátehetnénk, az egyikből keresztény tudós nevel, a másikból keresztény művészt. Az egyiket papi és szerzetesi szolgálatra hívja, a másikat arra, hogy szerető szívű hitves szülő, nagyszülő gyermek legyen. Az egyikből istenfélő földművest vagy iparos embert formál, a másikból okos és gyermekszerető pedagógust. Az egyiket felkészíti a gyógyító Krisztust megjelenítő egészségügyi szolgálata, a másikat arra, hogy Krisztus keresztjét hordozza mindannyiunkért. Az egység megvalósítása persze nem csak a mennyei atya, és nem csak a Szentlélek műve, hanem az Úr Jézus Krisztusé is. Szent Pál apostol úgy mutatja be őt, mint az egyháznak a fejét. Ő a fő, mi pedig ennek a testnek a tagjai vagyunk. Ő némelyeket apostollá, másokat profétává, ismét másokat evangelistává, pásztorrá és tanítóvá tette, hogy szolgálatok betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk Isten fia hitének és megismerésének teljességére. Szent Pál itt a hitet jelöli meg, mint az egység egyik zálogát. Következő írásában pedig inkább a szeretetet emeli ki. Igazságban kell élnünk és szeretetben. Hogy egyre jobban összefordjunk a fővel, Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel magát a szeretetben. Tehát ma újra hangoztatom, hogy a hit és a hittel együtt járó remény és a szeretet azok, amelyek elsősorban összekötik az egyház különböző tagjait. És hangoztatnunk el még azt, hogy az egység az nem csak isteni ajándék, hanem feladat. A mi feladatunk is. Hagyjátok el a haragot, a gyűlölködést, a rossz indulatot, az átkozódást. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi ember szokásaival együtt, öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul teremtőjének képmására. Itt már nincs görög vagy zsidó, barbár vagy szitja, szolga vagy szabad ember, hanem Krisztus minden mindenben. Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szerítséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva az egy testben. Az egyház egysége sosem lesz egy befejezett tény, hanem mindig megvalósítandó feladat marad mindannyiunk számára. Az egységet látványosan veszélyeztették a különböző szakadások és eretnekségek. Már az első korintusi levélben olvasunk arról, hogy a korintusi egyházban négy párt alakult ki. Külön pártja volt Pálnak, külön Apollónak, külön Kéfásnak, azaz Péternek, és külön Krisztusnak. Hát ugye, ez is fantasztikus. Szent Pál nem győz, azt mondja, nekem nem kell párt, ne pártoskodjunk, hanem legyünk egy közösségé. A Kolosszai levélben arról olvasunk, hogy egyesek fölösleges érkezési szabályokat vezetnek be, újabb meg újabb ünnepeket tartanak meg, mások az angyalok tiszteletében tesztelegnek, megint mások látomásaikkal akarják tévútra vezetni a közösség vallásos érzületét, és ezzel az egységet megbontják. Jakab apostol arról ír, hogy gyülekezeteiken a szegény embereket hátrányban részesítik a gazdagokkal szemben. A gazdag embert odaültetik az első helyekre, udvariasak hozzájuk, szegények, na ő leít hátul. Ez ellen tiltakozik Jakab apostol. Az első század végén már megjelenik a doketista eretnekség, amely tagadta azt, hogy Isten fia valóságos emberi testben jelent meg. Azt állították, hogy Jézus csak látszólagos testben volt itt közöttünk, mert Istenhez úgymond nem méltó az, hogy valóságos húsvér testbe öltözzék. Erre mondja Szent Ágoston, aki nagyon lelki ember volt, hogy hát ha Jézus csak látszólagos testben jött el közénk, akkor csak látszólagosan halt meg értünk, akkor csak látszólagosan vagyunk megváltva is. De Jézus valóságos testben jött el. Az ige testé lett. Aztán van ennek pont az ellenkezője, az adiánusok, és megjelentek hamarosan. Ők meg azt tanították, hogy Jézus nem volt valóságos Isten, csak úgymond, nem Isten volt, csak úgymond isteni, ahogy mondjuk esetleg egy híres színésznőről is, hogy ez isteni ez a színésznő. Nos, hát Jézus valóságos Isten volt, de sokan ezt tagadták. A IV. Században Észak-Afrikában megjelentek a túlbuzgó doketisták, akik a hitüket megtagadó, majd bűnbánatot tartó elesetteket, bukott keresztényeket nem akarták visszafogadni az egyházba, hanem azt mondták, hogy újra meg kell keresztelni őket. Szent Ágoston püspök velük kapcsolatban mondja a következő beszédet. A donatisták azt mondják, ti nem vagytok testvéreink. Ők úgy tekintenek minket, mint a pogányok volnánk. Ezért újra meg akarnak keresztelni minket, mint ami nem lennénk birtokában annak, amit ők adni akarnak. Innen fakad a tévedésük, tagadják, hogy mi is az ő testvéreik vagyunk. Mielemben nem akarván megismételni az ő keresztségüket, de ugyanakkor érvényesnek tartván a magunkét, azt mondjuk nekik, ti a mi testvéreink vagytok. Megszűnnénk testvérek lenni, ha megszűnnénk így imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ők azt mondják, semmi közünk hozzátok. Nekünk mégis van közünk hozzájuk, egy Krisztusban hiszünk, egy test tagjai vagyunk, egy fő alá tartozunk. Itt az ideje annak, hogy szeretetünk bőségével elhalmozzuk őket, hogy telve legyünk irántuk irgalommal, imádkozzunk értünk szívünk legnagyobb szeretetével. Itt jut eszembe, hogy mi, az egyetlen egyház tagjai, mindnyájan mi is testvérek vagyunk. Jézus még az apostolokat is testvéreinek nevezi több ízben. Azt mondja Mária Magdolnának, menj el testvéreimhez, vidd hírül nekik, fölmegyek az atyához, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Biztos, hogy az egyházban vannak szülők, nagyszülők, gyermekek. Vannak lelki atyák és lelki gyermekek. Vannak elöljárók és vannak beosztottak. Mégis az egyházban alapvetően mindnyájan testvérek vagyunk. Engem ismerő fiatalok csak Gyula atyának vagy Gyuszi atyának szoktak szólítani, de hadd mondjam el, hogy én is testvérük vagyok. Sőt, a Szent Atya, akit ma is még Szent Atyának mondunk, a pápa is testvérünk. Jézus az elsőszülött testvér, mi pedig neki kis testvérei vagyunk, a pápa idősebb testvér, de ő is testvér. Régen a pápák leányaimnak és fiaimnak szólították a híveket, ma pedig mit mondanak? Sorelle e fratelli, nővéreim és fivéreim. Ennek a testvériségnek alapja a közös keresztség, amely ugyanannak a mennyei atyának a gyermekévé avat mindannyiunkat. Ezt a testvéri kapcsolatot mélyíti el az oltári szentség, amikor együtt áldozunk, még inkább egyé válunk. Mi ugyanis mindannyian, írja Szent Pál, egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindannyian egy kenyérben részesülünk. A testvéri szeretet komoly segítséget nyújt nekünk ahhoz, hogy hivatásunkat, egyházbeli szerepünket jól tudjuk betölteni, hogy a Szentlélek által nekünk kiosztott lapot ki tudjuk játszani, hogy gólhelyzeteinket értékesíteni tudjuk, függetlenül attól, hogy papok vagyunk, vagy világi évek, szerzetesek, házas emberek, vagy iparosok. Nagyon jó lenne, hogyha ez a hívekben is tudatosodna, és nem csuknák be egymás orra előtt a ajtót, a templomban például. Nem ülnének oda az üres pad szélére, hogy aztán a másik ember csak nehezen tudjon bemászni a pad közepére. Ha áldozáskor nem rogynának le, mert van ilyen is, lerogy a pap elé az áldozó, már csak ő van meg az Úr Jézus. A többi majd hogyan áldozik, az őt már nem érdekli. Ezeket mindenképpen el kell kerülnünk. A templomban is megnyilatkozik az, hogy mi testvérek vagyunk és összetartozunk. Nos, befejezésül Sík Sándornak sorait szeretném felolvasni. Testvéreim, olyan sokat szeretnék mondani, hidíveket építeni, falakat bontani. Sokat-sokat, nagyon sokat kellene mondanom, de csak egy maradt, egy árva szó elhasznált ajkamon. De ebben minden benne van, ez a feltámadás, csak ezt tudom, csak ez vagyok, testvér és semmi más. Köszönöm szépen a figyelmet!

Rádió. Két súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon kórteremben. Egyikük minden nap délután felült az ágyában egy órácskára, hogy ezzel megmozgassa a szervezetét. Az ágya a kórterem egyetlen ablakához közelebbi volt. A másik beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, a plafont bámulva. Beszélgettek a családról, feleségről, gyermekekről, a katonakorukról, a nyaralásaikról, ahogy az szokásos ilyen helyzetben. Az az ember, aki az ablaknál feküdt, minden délután, amikor felült, azzal töltötte az időt, hogy elkezdte közvetíteni a másiknak, mit látott az ablakon át a kinti világból. A másik ágyon fekvő embert egy idő után szinte csak ezek a színes beszámolók tartották életben. Már alig várta őket. Ez volt minden változatosság az életében. Az ablak egy kellemes, tavacskával díszített parkra nézett. Vadkacsák és hattyúk úszkáltak a tavon, és gyerekek játszadoztak távirányítós játékhajóikkal rajta. Szerelmes párok üldögéltek a színes virágágyások mellett órákig egymásba felejtkezve. Miközben az ablak melletti beteg kimerítő részletességgel írta le a kinti világot, a másik folyton fekvő behunyta a szemét, és maga elé képzelte a látványt. Egy meleg délutánon az ablak melletti ember egy a parkon átvonuló karneváli menetről beszélt. Bár a folyton fekvő ember nem hallotta a zenészeket, maga elé képzelte őket a másik érzékletes leírása alapján. A napok és hetek teltek. Egy reggel a betegeket fürdetni készülő nővér az ablak melletti embert élettelenül találta az ágyán, mert az éjjel csendben elaludt örökre. Elszomorodva hívta a személyzetet, hogy kivigyék az elhunytat. Amint alkalom kínálkozott rá, a korábban a belső ágyon fekvő beteg kérte, hogy a másik ágyban fekhessen. A nővér szívesen segített, kényelembe helyezve ott azon az ágyon, majd magára hagyta. Lassan, fájdalmaktól gyötörve, az ablak felé fordult az ember, és megdöbbenve látta, az ablak egy tűzfalra néz. Megkérdezte a nővért, mi történhetett az eltávozott szobatárssal, hogy olyan szépnek festette le az ablakon túli világot. A nővér elárulta, hogy az az ember vak volt. Nem láthatta a falat sem, valószínűleg csak bátorítani akarta önt, mondta a férfinak. Tanulság. Igazi boldogság boldogabbá tenni másokat, nem törődve saját helyzetünkkel. Bajainkat megosztva csökkenthetjük őket, de ha derünket és boldogságunkat osztjuk meg másokkal, megsokszorozzuk azt. Ha gazdagnak szeretnéd érezni magad, számold össze azokat a dolgokat az életedben, melyeket nem vehetsz meg semmi pénzért. Minden nap ajándék az élettől, így becsüld meg a napjaidat, melyeknek száma, bármilyen sok is jusson, véges.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
2: 5 óra.
3: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
4: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük az Urat, erősítse családjaikat, gyermekeik növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermekei imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
5: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény örök gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálólánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária,
2: kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csendjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes.
5: a szeretetet hordoz magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákuma válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miként

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádat az oltári szentségben gyermekként némán csodálkozó, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napketi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozolhat, örvendezve az ő békéjében indulsz haza. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.

0: is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakarni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárját, tudja, hogy a bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhír, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmékedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltóbb lehessünk Krisztus életére.
4: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvosójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség családjaiért és gyermekeiért ajánlottuk fel.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 18-a. Én megyek előtted. Izajásnál olvassuk ezt a 45. fejezet második versében. Én megyek előtted. Isten népe új kezdet előtt áll. Egy olyan új kezdet előtt, amikor az Úr a perzsa király által szabadulást szerzett nekik. Ez Krisztus előtt 530 körül történt. És Isten erre az új kezdetre készíti fel a népét az alábbiak szerint. A házasság is egy új kezdet. Először is Isten bemutatkozik. Isten szól és megszólít benneteket, én vagyok az Isten kelettől nyugatig, rajtam kívül nincs más. Én vagyok a teremtő és a megváltó Isten. Isten, akin kívül nincs más, ő adta nektek az életet, és ő adta nektek Jézus Krisztusban az üdvösséget. És a házasságban azt mondjuk, hogy ő adott benneteket egymásnak. Ő a házasságot nem csak megteremtette, szerezte, hanem meg is váltotta. Isten hitet ad. Isten neveteken szólít benneteket. És eközben feltárja elrejtett kincsét, az igét, benne az evangéliumot, Jézus Krisztust. És akkor megtudjátok, hogy ő az Isten. Ez a jövő egyetlen esélye, ez a házasságnak is egyetlen esélye. És majd, miután Isten bemutatkozott, miután hitet adott, Isten megáld. Isten kiegyenesíti a rögös utat. Isten előttetek jár. Isten vezet benneteket. Isten vaskapukat nyit meg, vagyis a nehézségeket is megoldja, még a lehetetlennek tűnő nehézséget is. Az ő segítségével megtapasztaljátok a mindennapi élet lehetőségeit, mert harmatozik az ég és megnyílik a föld. Ad termést, ad egzisztenciát az Úr. Én megyek előtted. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
3: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat.
4: Hírpercek. Amerikai zsidó segélyszervezet tagjait fogadta a pápa. Spányi Antal püspök aranymisében ad hálát papsága 50 évéért. Koncertekkel és családi programokkal várja a látogatókat a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa találkozott a New York-i székhelyű Egyesült Zsidó Segély Alap a United Jewish Apple delegációjának 300 tagjával június 15-én hétfőn, írja a Vatikáni Rádió. A szervezet alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt kiszolgáltatott csoportoknak a zsidó emberszeretet jegyében, Izraelben és több mint 70 országban. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa e szavakkal fogadta a szervezet küldöttségét. Én József vagyok, a testvéretek. E találkozás hatására született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról szóló értekezés. A Nostra Aetate határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen. Az egyház elutasít mindenféle faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést, hangsúlyozta a pápa. Küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, kérte Leó pápa. 50 évvel ezelőtt, 1976-ban szentelték pappá Spányi Antal székesfehérvári megyés püspököt. A főpásztor a jubileum alkalmából hálaadó szentmisét mutat be a székesfehérvári Szent István király székesegyházban, június 20-án, szombaton 17 órakor, adja hírül a székesfehérvári egyházmegye. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és az egyházmegye papsága koncelebrál az ünnepi szertartáson, amelyet az egyházi rend szentségének minden kegyelméért mutatnak be. Az ünnepi beszédet Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mondja. A 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket június 20-a és 27-e között, tájékoztat az MTI. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon. A fesztiválon fellép a horvát Croatian Guitar Quartet, 4 gitárvirtuóz, Zoran Dukic, Petrit Cseku, Maroje Bricic és Frutko Saric formációja. Klasszikus mesterműveket és modern mediterrán zenét adnak elő koncertjükön. A Balatonparti Fesztivál vendége lesz Bogdan Mihailiscu, román gitárművész is. A fiatal szlovén gitáros generáció egyik legismertebb tagja, Leon Ravnikar is bemutatkozik a programban. A fesztivál vendége lesz a Yamashita japán zenei dinasztia tagja, Yamashita Kanahi is, a fesztivál gálakoncertjét a spanyol Andalusian Guitar Quartet adja, zárul a közlemény. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné Pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió, Esztergom, FM 97,4.

Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által.

0: Adjunk hálát az Atya Istennek, aki szeretetével vezeti és táplálja népét, és kiáltsuk hozzá örvendezve, dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké. Irgalmas Atyánk, magasztalunk szeretetedért, mert csodálatosan megmentettél, és még csodálatosabban megváltottál bennünket.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Önts szívünkbe napkezdetén igyekezeted, hogy neked szolgáljunk, és gondolatainkkal, tetteinkkel téged magasztaljunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Minden gonosz vágytól tisztítsd meg szívünket, hogy mindig a te akaratodhoz igazodjunk.
1: Dicsőség neked, Urunk, örökkön örökké.
0: Tedd fogékonnyá szívünket testvéreink és minden ember gondja baja iránt. Ne nélkülözzék a mi testvéri szeretetünket.
1: Dicsőség neked.

0: Mindenható örök Isten, világosítsd meg a halál árnyékában ülő népeket, ragyogó dicsőséget fényével, amellyel meglátogat a magasságból felkelő Jézus Krisztus, a mi Urunk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
1: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egyhetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
2: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
1: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezetés után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
2: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
1: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenek előtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigrást fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd. A testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
2: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
1: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerdai katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György, Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás-nevelés terén. A Szentatya a katekézis követően köszöntötte az zarándokcsoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
2: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
1: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
0: Leó pápa a kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
2: Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
0: Latin Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján, egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a SEPROME szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
2: Es en la advertencia del mismo Señor, en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
0: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző SEPROME szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óvaint attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
2: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
0: A Szentatya köszönetet mondott a latin-amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a SEPROME elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a SEPROME több mint 15 000 szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenlétés online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fetette ki a SEPROME elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petrillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a SEPROME tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. A hajógyári sziget árnyas fái közt június 19-től 21-ig a Gyerekszigeten koncertekkel, bábszínházzal, tánccal, cirkuszi forgataggal, ugrálóvárral, sportprogramokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a családokat. A nagyszínpadon június 19-én pénteken a Szuperár gyermekkórus nyitja a programot, utána Majorka Színház a Show című előadása érkezik, majd Halász Judit Csiribiri című koncertje zárja a napot. 20-án szombaton, a Lóca együttes után a belvárosi betyárok gondoskodnak a jó hangulatról. Este pedig a Kaláka, Nálatok laknak-e állatok című műsora várja a közönséget. 21-én vasárnap az Apacuka koncertjével indul a nap, majd a Kámfor Bábszínház kozmikus kalandja következik. A hétvégét pedig a Kiskalász zenekar koncertje zárja. Az idei év egyik különleges programja a Hajógyári Sziget meséje című közösségi mesealkotás. A nap során folyamatosan épülő történetekhez minden érkező gyermek hozzáadhat egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt, amelyekből élő mesélés közben bontakozik ki a Hajógyári Sziget képzeletbeli világa. A Dunatitkai, beszélő fák és mesebeli hajók történetei fonódnak össze a gyerekek fantáziájából megszülető közös mesében. A Gyerekparadicsomban idén az élő környezet és a természet kerül a középpontba. A Titkos Kert workshopon saját kis növénykert készülhet palántázással és ültetéssel. A Néprajzi Múzeum helyszíne az idei évben még nagyobb területen várja az érdeklődőket. A Platán Baba színpadon mondókák, mesék és hordozós táncprogramok várják a legkisebbeket és szüleiket. A Karamella cirkuszvilág sátraiban egyszerre lehet aktívan bekapcsolódni és ámulva figyelni a cirkusz varázsát. A zsonglőrködés, artista játékok és bohóztréfák mellett sok gyerek itt találkozik először a cirkuszvilágával, és talán innen indul a jövő artistáinak története is. A rendezvényre a belépés ingyenes. A programok 10 órától 18 óráig tartanak. Szent Mise a Bízd rá magad segítői közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Időpont minden hó utolsó vasárnap 18 órakor. A helyszín Budapest, Budapest Lágymányosi Szent Adalbert plébánia. 11. kerület Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján Szentmisére hívnak 18 órától. A Szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízd rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymás hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával.
4: Programajánlót hallottak.

0: Hírek. A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. Óbuda kezdeményezi a Hadrianus Palota és a Dunai Limes felvételét a világörökségi listára. Mária Pócsra zarándokolt a Miskolci Egyházmegye közössége. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Óbuda önkormányzata kezdeményezi a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus Palota és a Dunai Limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára, mondta Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a hajógyári szigeten tartott keddi sajtótájékoztatón. Kiemelte, a pályázat alapját a 2018-ban Visi Zsolt régész, muzeológus és csapata által elkészített szakmai anyag adja. A polgármester elmondta, hogy a világörökségi listára kerüléssel lehetőség nyílna a 3. kerületben lévő római korból származó egyedülálló műtárgyak és kulturális kincsek bemutatására. A polgármester fontosnak tartja, hogy a hajógyári szigetet ne építsék be, és az ott lévő kulturális emlékeket megőrizzék. Az egykori római birodalom Limes-e 3 kontinensen haladt keresztül, ez a 6500 kilométer hosszú vonal teljesen a világörökségi helyszínné válhatna. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Emberemlékezet óta sok görögkatolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. Az Isten szülőhöz szóló könyörgő ájtatosságot a Parakliszt Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görögkatolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. Életemben Isten után a második legfontosabbnak a családot tartom. Ez az ige az értékrendemet határozza meg, és határozta meg mindig is, hogyha úgy tekintjük. Hálával és szeretettel gondolok vissza dédszüleimre, akik elültették bennem a hit magvait, segítettek megtenni az első lépéseket a Jézus által kitaposott útra. Életemben az ige által nézve ők a gyökerek, a szilárd alapok, a példaképek. Gyermekkorom fejtetetlen éveit és a meghatározó mozzanatait mindenekig tudhatom. Mondhatom azt, hogy Jézus szeretete körüljárta őket. Tinédzser koromban alakult ki egy személyesebb kapcsolat Istennel. A Biblia olvasása, prédikációk hallgatása indítatására, és előbb-utóbb kinyílt az a bizonyos virág. A stabil keresztény értékrendet próbálom az életem minden területén bevonni. Akár a munkahelyemen, akár a gyülekezetemben, mint presbiter, és az emlékházam körül is, amennyire csak lehetséges. Remélem, hogy nekem is sikerül majd jó példát mutatva elültetni és továbbadni azt a bizonyos magot a következő ágaknak. Véleményem szerint a múlt mindig is meghatározó és alázatra int. Az ősök emlékezetének az őrzése és továbbadása a földi útunk egyik feladata. Őrizzük az emléküket, bízva abban, hogy az eljövendő generációk hasonlóan fogják a miénket is.
1: Jancsó Attila, cukrász gondolatait hallották.

0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallják. 2026. június 18-án szeretettel köszöntöm Önöket a Veszprémi stúdió mikrofonja mögül. Földi Gábort hallják. A mai reggelen ismét nagy szeretettel és barátsággal tudom köszönteni a telefonvonalban Illés Sándor atyát, Monostor apátiból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, vágjunk bele!
0: Így van. Nagyon köszönöm, Sanyi atya, hogy ma reggel is itt vagy velünk, és segítesz nekem, gazdagítod itt a programunkat, illetve hát a tanításodról nem is beszélve, ami hamarosan jönni fog. De hogy mivel készültünk a mai másfél órában, hát Sanyi atya tanítása után Tóth Berccel fogjuk hallgatni, aki tanúságot tett Budapesten nemrégen, ez egy ilyen 8-9 perces kis riport, de feltétlenül úgy gondoltam, hogy ennek szerepelnie kell, hiszen hihetetlen energiákat adott át ez a kis 20 éves, nem kis, 20 éves fiatalember. Aztán beszélgetünk majd a múzeumok éjszakájáról, ami ugye most szombaton lesz, itt Veszprémben is megrendezzük ezt az alkalmat. Aztán, ha minden jól megy, akkor beszélgetünk a hanghullámról, ami június 28-ai program, és a Balatonon lesz. Aztán lesznek hírek, napszentje, és 8 óra után néhány perccel pedig Csengei Ágotát keressük majd az Zalaegerszegi Mincentineum igazgatóját, hogy avasson be minket is, hogy milyen programokkal várják önöket Zalaegerszegen, június hónapban természetesen. Most pedig akkor az evangélium következne, de én készültem egy kis meglepetéssel, mert találtam valamit itt, Sanyi atya, képzeld el. Ez egy egyperces kis, illetve másfél perces ének, amit hallgassunk meg előtte.

0: Hát nehéz megszólalni ezek után. Remélem a telefonban abban is hallottad. Nem biztos, hogy ott olyan nagyon szépen átment, de a hallgatók biztos, hogy örömmel hallották az előbbi éneket.
1: És hallottam.
0: Akkor szuper. Tiéd a szó.
1: Akit a kedves hallgatók hallottak, ő egy munkatársam, aki már a fönti régiókból van velünk, Egyet Péterné, Büzsike néni, a monostorapati kántor, aki pontosan 60 éven keresztül énekelt, orgonált, nagy szeretettel és nagy tisztelettel a szolgálat iránt, úgyhogy nem is tudom, mit mondjak, egyebet.
0: És csodálatos hangja volt.
1: Igen. Most ha Gáborra valamit csinálsz, hogy egy kicsit ne halljam vissza a saját hangomat, akkor belevágok itt ebbe a mai üzenetbe. Elég sok tömélyen tettél a legelején a füstölőbe is velem kapcsolatban.
0: Nem baj. De... Köszönöm szépen. És most, ha így javult egy kicsit a hang?
1: Igen, most így jó.
0: Jó, szuper, köszönöm.
1: Kedves testvérek! Máté evangéliumának a 6. fejezetétől a 7-től a 15. versig hallatszik a mai evangélium, így szól. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: amikor imádkoztok, ne szoborítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen a mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátjátok meg az embereknek, atyátok se bocsátja meg nektek a bűneiteket. Hát ezek a mai evangélium igéi, és mielőtt belemennénk itt a gondolatokba, legelőször is egy mondatot szeretnék itt kiemelni. Ne vigy minket a kísértésbe. Imádkozzuk, és nagyon sokszor úgy halljuk az imádságban, hogy ne védj minket. A védj az a vesz, ige. A vigy az pedig a visz igéből származik. Figyeljünk erre oda, kedves testvérek, amikor nagyon sok esetben csak ledaráljuk a mi atyánkot, és oda se figyelünk, hogy mit mondunk. A ne vigy minket a kísértésbe, az azt jelenti, hogy óvjon meg bennünket az Isten attól, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, ahol nagyon kiélezett a döntéshelyzetünk, és ahol esetleg elbukhatunk és elcsúszhatunk a döntéseinkben. Nagyon kérem a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy ezt különösen is vegyék a szívükbe, hogy ne végyezzük itt a mi atyánkot, mert ez nagyon, nagyon nem azt jelenti, mint ami igazából a mi atyánkban van. Hiszen a ne vigy minket kísértésbe az egy védelmi kérés, a másik az meg, hogy mintha valami üzlet lenne azzal, hogy ott vesz az Isten rajtunk, ez nem a jézusi gondolat. Pont.

elhangzik az evangéliumban, azt látjuk, hogy a hegyi beszéd után a tanítványok feladatáról beszél Jézus, hogy ti vagytok a föld sója, világ világossága, aztán a törvényről beszél, hogy ő most itt nem egy új világot akar létrehozni és átdobni a régit, hanem értelmezni az Isten belénk írt igazságait. Ötödik parancs, ugye, amiről szól, hogy a fizikai bántás a másik ember, tehát amikor fizikailag bántjuk a másik embert, akár az életét is elveszük, az a természet ellen és az Isten életakarata elleni legnagyobb bűn, de aki már csak gondol ilyenre, és a lelkében gonosz és haragszik a másikra, igazából az is valamennyire megöli. Tehát a szellemre akar Jézus rámutatni. Kilencedik parancsról is szól a hűségről, aztán az esküről, a második parancs a rossz visszafizetéséről, és a legnehezebb parancsról is az ellenség szeretetről. Aztán jön ugye az alamizsnáskodás és a helyes imádság, aztán a bőt is, később és a földi javak és a mennyei kincs, és folytathatjuk tovább. De most akkor itt álljunk meg az imádságnál. Ugye a mi atyánkot nagyon sokan, nagyon mélyen kibontották már nekünk gondolkodó emberek, Szent Cipriántól kezdve mai napig. Nem olyan túl régen volt egy papi rekollekciónk, ahol egy Bakony Béli Bencés atya tartott egy elmérkedést a mi atyánkról, és sajnos csak odáig jutottunk el, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Ez körülbelül egy órát töltöttünk ezzel, aztán sajnos abban maradt a további gondolat, már egyéb más dolgok kerültek elő a rekollekciót. És bizony érdemes mondatról mondatra átgondolnunk, hogy például a mi atyánkban most, ha azt imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mit hangsúlyozunk? Az, hogy jöjjön el a te országod, vagy jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, vagy a te akaratod. Ha jól értelmezzük Jézus szavait, akkor ez egy hangsúlyos, ez a két gondolat, mert az Isten országa számunkra az élettér, és abban az országban, amiben megéljük az Isten jelenlétét és az Isten szeretetét, abban élünk. Ugye azzal kezdődik az Úr imádságának a bevezetője, hogy ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Sajnos ránk is jellemző katolikusokra, hogy éjjel-nappal imádkozunk, azt gondoljuk, hogy most tényleg a 18 rózsafüzér, a 23 nem tudom én milyen imádság, az úgy betölti az életünket. Aki ráér, meg aki el tud mélyedni az imádságban, persze tegye. Nem arról van szó, hogy ne imádkozzunk, hanem arról van szó, hogy ha szaporítjuk a szót, akkor a szó szaporodik, de a gondolat, vagy a ráhangolódás, vagy a rácsodálkozás, ez nem biztos, hogy olyan mértékű lesz, mint a szavaink sora. A mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek, és talán arra azon kéne elgondolkoznunk, hogy ahogyan a mindennapi kommunikációnkban is, vagy a mindennapi kommunikációnkra is jellemző, hogy elhadarjuk a magunkét a másiknak, a másik elhadarja nekünk, aztán futunk tovább, és akkor végül is posztoltunk, ugye kiposztoltuk a gondolatainkat, érzéseinket, de választ igazából nem kaptunk, még csak egy lájkot se, mert nem érünk rá, és lótunk, futunk. Úgyhogy amikor bemész a szobád mélyére, és
imádkozol és kitalálod.

lelkedet, ott jön létre igazán az Istennel való kapcsolódás, és ott találjuk meg azt az állapotot, amikor be tudjuk fogni, bocsánat, a szánkat, és kinyitjuk a fülünket, meg a szívünket, hogy ebben a párbeszédben mit szól az Isten, ami eltadogott kis gondolatainkra, akár kértünk, akár hálát adtunk, és meg tudjuk hallani a felénk áradó szót. Ugye az imádság végén egy másik fölhívás is van, a megbocsátásról, a békességről, és ugye jól esik, ha az Isten megbocsátja a bűneinket, ha egyáltalán el tudunk odáig jutni, hogy bemerjük vallani, hogy néha hát rosszul döntünk, vagy éppen nem azt hozzuk, ami hát a keresztény ember lelkéből fakadna, tehát gyűlölködünk, meg haragszunk egymásra, mert a másik gondolja meg, de aztán én vagyok mindenek birája, stb. Ha békétlenség van a lelkünkben, akkor imádkozhatunk akármennyit. Jánosnál olvassuk, hogy ha föl akarsz valamit ajánlani az oltáron, és haragosod van, akkor tedd le előbb az ajándékodat, amit hoztál, menj, békülj ki, aztán utána ajánl föl az ajándékodat, mert egyébként olyan vagy, mint Káin. Ezt nem János mondja, ezt csak úgy hozzátesszük, hogy a tiszta lélek áldozata a legfontosabb. A mai világban, amiben élünk is, ami tele van gyűlölettel, szükebb, tágabb körökben is, talán ezt a béketörekvést, ezt az Istenben való megbékélés, és tényleg az Isten országára való törekvést kell ma elénk tenni. Nem kell itt nagyon ragozni az igét, hanem egyszerűen szép csöndesen hajoljunk oda az Úristen elé, és lássuk őt szerető atyának, és nem ítélő bírónak. Hát eltelt a gondolatokra szánt idő, kedves testvérek, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, hanem nyissátok ki a lelketeket az Úristen előtt, és ha ti elmondtátok a magatokét, akkor hallgassatok el, és nyissátok ki a fületeket, meg a szíveteket, hogy a mai nap mit üzen nektek a Jóisten, hogy miben szól hozzátok. De kedves testvérek, mindenkinek legyen szép napja és békessége, és értessék a Jézus Krisztus.

0: Folytatódik a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítója is. Itt a zene közben megbeszéltünk egy nagyon nagy ünnepet. Én azért ezt csak nem fogom kihagyni. Úgyhogy Sanyi atya, Isten éltessen, és ahogy beszéltük, a Jóisten tartson meg téged abban a jóban, amit elkezdett benned 43 évvel ezelőtt, a mai napon szenteltek pappá. Egyedüliként az akkori Veszprémi Főegyházmegyébe, ami a Kaposvári Egyházmegyét is magába foglalta, úgyhogy Isten éltessen, Sanyi atya.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hát a helyzet az, hogy az előző évben ugye 7 testvért szenteltek pappá, aztán utána egyedül voltam, aztán következő évben is csak egy volt, úgyhogy voltak ilyen mély repülős állapotok a Veszprémi Egyházmegyében már, mint a jelenlegi helyzetben, hogy nem is volt papszentelés, meg jövőre Nandi atyát főszenteli az érsek úr. Hát igen.
0: Igen.
1: Isten tartsa meg a jót, amit elkezdett, bár ez a püspök is ezt mondta annak idején. Úgyhogy na, köszönöm, és áldást mindenkinek, folytassuk.
0: Így van, köszönöm szépen. A folytatásban egy interjút hallhatnak felvételről, méghozzá történt június 15-én este egy ünnepi vesperásra gyűltek össze fiatalok és idősebb zarándokok a betegápoló, irgalmas rend Budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekiét a Magdi tábrázoló új festmény keretében. Az ünnepséggel együtt egyúttal létrejött Budapesten a Tekercs Magdival kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is. A vesperás előtt tanúságot tett Tóth Bercel, akrobatikus kosárlabda világkupa győztes fiatal, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. Az éppen csak 20 éves Bercel nagy hatással volt ránk, ezért Bényi Virág Rita kolléganőm készített vele egy interjút rádiónk számára, és a következőkben pedig őt hallhatjuk.
2: Ellenére mélyen hívő vagy, mikor, hogyan alakult ki benned ez az életfelfogás?
3: Már kiskoromban templomba jártunk a családommal, de akkor még ez nem alakult ki bennem, igazából főleg szórakoztam a templomban egy minisztránsként, szívadgattam a minisztráns barátaimat, és később ilyen 16 éves voltam, amikor azt éreztem a sportban, hogy kell nekem valami plusz erő, valami felülről jövő valami, és hát már tudtam, hogy van ez a kereszténység, van a jó Isten, és hogy akkor elkezdtem imádkozni hozzá, és kérni, hogy segítsen. Ebből állt a kapcsolatom, az Isten kapcsolatom, hogy kértem, hogy segítsen, és ő segített, mert szerette volna, hogy megtérjek úgy igazán. És aztán 17 éves voltam, amikor a nagypapám meghalt, és az utolsó hetet azt mellette töltöttem el, feljártunk hozzá mindig édesapámmal, és csak a kezét tudtam megfogni, nem tudott már beszélni. És ott az utolsó héten valami olyan erős sugalmat éreztem ezzel kapcsolatosan, hogy onnantól nem kérdőjelezem meg ezt a hit és az Isten témát. És utána pedig teltek az évek. Kerestem főleg a jó Isten, de nem léptem az útjára még. És aztán pedig most egy lassan már egy éve voltam egy lelki gyakorlaton, ahol úgymond meg lehetett térni. És én azt az utat választottam, hogy már pedig én most megtérek. És onnantól kezdve tényleg egy ilyen valamilyen szempontból 180 fokos fordulatot vetett az életem, ez itt még ott a fejemben volt, meg a szívemben, és nyilván a világ az ugyanolyan volt, mint előtte, de nekem valahogy adoptálnom kellett ezt a változást, és hát szépen lassan elkezdtem még jobban Jézust követni, nem pedig csak hinni benne, ahogyan azt sokan teszik, hanem tényleg így elmélyíteni a kapcsolatomat, meg belefekszem, vele kelek, és nagyon fontos az ő életemben, az nagyon fontos az én életemben, és a sport életemben ugyanúgy nagyon sok erőt ad nekem, és kitartást így az évek alatt.
2: Említetted a sportot, megosztanád velünk, hogy mit sportolsz, és meg tudnád-e osztani azt, hogy a sportban miként jelentkezik az, hogy te hívő vagy?
3: Én akrobatikus kosárlabdázom már 6,5 éve, és ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy mini trambulin, és arra szaltózunk, arról szaltózunk, és aztán csinálunk valami trükköt, mutatványt, és bezsákoljuk. Ebből vannak országos, valamint virágversenyek is, és hát úgy jelenik meg a hit, hogy amikor emberileg elfogy, és kell még valahonnan erő, akkor Istentől tudsz meríteni, Istenből tudsz meríteni valamint, ha valami nem sikerült és szomorú vagy, akkor Isten az, aki megvigasztal. És nekem nagyon sokszor adott olyankor erőt, amikor már én feladtam volna, vagy azt éreztem, hogy ez már nem megy, vagy... Szóval nehéz ezt megfogalmazni szavakban, de a legelső dolog, ami eszembe jut, az az erőforrás, az, ahogyan én utána pedig a hálaadás. Én azt gondolom, hogy annak van értelme, hogyha kapunk egy tehetséget a Jóistentől, azt elkezdjük kamatoztatni, és azt végbevisszük, célba érünk vele, vagy folyamatban vagyunk vele, és utána valahogy visszacsatoljuk ezt. És én ezt próbálom azáltal, hogy látják ott rajtam az edzésem, vagy a versenyeken, hogy én keresztény vagyok, és ez nekem fontosabb ugrások előtt keresztet vetek, vagy kifejezem azt pusztán a viselkedésemmel, hogy én a keresztényekhez tartozom, és ezt az értékrendet képviselem.
2: A csapattársaid, sporttársaid közül van-e olyan, aki a te hatásodra elkezdett érdeklődni a keresztény hit iránt?
3: Voltak olyan utánpótlástagok, akiket megkezdett érdekelni ez a téma, és elkezdtek beszélgetni velem róla, de általában olyanok vannak, akik valamennyire már hisznek, és amikor látják, hogy én is hiszek, akkor elkezdenek így csatlakozni hozzám, meg így beszélgetni velem erről a témáról, és akkor szoktam őket is megerősíteni így a hitükben.
2: Ez nem biztos, hogy kapcsolódik ehhez az egészhez, de gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ugye Veszprémből jöttünk, és nekünk Boldog Bódi Mária Magdolna, vagy hát a boldog elvatás az egy óriási pillanat volt, és hogy esetleg te találkoztál-e már Bódi Mária Magdolnával a kerékpáros zarándoklaton, vagy bevallom azt, hogy azt hittem, hogy a te tanúságtételed az pont majd ehhez fog kapcsolódni.
3: Igen, én nem voltam ezen a kerékpár túrán, én ezt a polt most kaptam 10 perce, és találkoztam vele, most főleg az utóbbi időben olvastam, megnéztem utána, de a nagymamám már egészen, amikor kicsik voltunk, akkor ő már megemlékezett róla, megemlítette nekünk, és mesélt róla. Igen, igen. Ő már sokkal korábban is számon tartotta ezt, de nincsen vele még különösebb kapcsolatom.
2: Amúgy ez az akrobatikus kosárlabda, ez nálad hogy alakult ki? Kosaraztál rendesen, és akkor jó rugóid voltak? Vagy mesélj már erről egy kicsit.
3: Nem, abszolút nem kosaraztam. Én parkúroztam előtte, meg a kertünkben trambolóztam és szaltóztam, mert sokkal fontosabb az akrobatika, mint a kosárlabda ebben a sportban. Szóval, hogy itt nincs pattogtatás, nem kontaktsport, nem dobunk, hanem itt zsákolunk, és természetesen a labdaérzék az kell. De hogy parkúroztam előtte, és aztán YouTube-on láttam ezt a sportot, és akkor anyukámnak szóltam, hogy ezt ki szeretném próbálni, és akkor felhívtuk az edzőt, és akkor sportot váltottam, és hát utána meg eléggé beszippantott.
2: Mit tartasz a legnagyobb sikerednek ebben a sportban, és milyen céljaid vannak még?
3: Ebben a sportágban talán azt tartom a legnagyobb sikeremnek, hogy kétszeres világkupa győztesek vagyunk a fiatal válogatottal. Ez 2022-23-ban volt, amikor 16-17 éves voltam. És ezek nagy pillanatok voltak számomra, valamint nyilván van egy-két zsákolás, ami nagyon kedves számomra. Például a 7-20 egy láb alatti zsákolás. Amikor bezsákoltam, emlékszem, akkor voltam talán a legesleg boldogabb az egész sportomban az utóbbi 6,5 évben. Mert azt ilyen 3 évig gyakoroltam. Hogy mi a további célok? Vannak további célok, most már vannak olyanok is, amiket még nem csinált senki, és minél magasabbra vinni ezt a sportágat, meg a minden versenyt megnyerni természetesen.
2: Visszatérve a hitre, hogy azt mondtad, hogy Jézussal kelsz és fekszel, hogy ez azt jelenti, hogy most ezt nem tudom, hogy szabad erre rákérdezni, de hogy te ebben képzeled el a jövendő életedet, tehát hogy te mondjuk az egyházban szeretnél tevékenykedni?
3: Nem feltétlenül, ezt inkább úgy képzelem el, hogy a hitem olyan erősen, annyira fontos az életemben, hogy az első gondolatom az Jézus, amikor fölkelek, és az utolsó is, amikor lefekszem. Szóval, hogy nagyon fontosnak tartom ezt az életemben. Meg nagyon szívesen megyek helyekre tanúságot tenni, vagy mesélni, vagy motiválni embereket a sporttal, vagy a hittel kapcsolatosan. Ez ilyen szempontból igen, de amúgy nem.
2: Az Instagramon láttam, hogy nagyon népszerű az oldalad, és erről eszembe jutott Carlo Acutis, akiről azt mondják, hogy ő volt Isten első influencere. Akkor lehet, hogy te vagy a második?
3: Lehetséges, bár sokan vannak, akik manapság influencerek, és ebben a témában gyártanak tartalmat rengeteget, én is rengeteget követek, akik rengeteget segítenek a mindennapjaimban. Szóval hát sokan vagyunk másodikak.
2: És mit üzennél a mai fiataloknak, hogyan tudnak rátalálni a hitükre?
3: Hát mindenféleképpen kell egy nyitottság, és kell egy jó ember, aki így tudja tükrözni feléd. Szóval kövessék azokat az embereket, akik hisznek így a környezetükben, ha pedig senki nem hisz, akkor írjanak rám Instagramon, vagy kezdjék el a Bibliát olvasni, az Új Szövetséggel kezdjék, az talán könnyebb, és keressék meg azt a pontot, ahol megtalálják önmagukat ebben a hitben, hogy ők hol vannak ebben az isteni kapcsolódásban.

0: Folytatjuk a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítóját, és ahogy a bevezetőben említettem, a múzeumok éjszakájával fogunk foglalkozni, mégpedig a veszprémi programokkal, azon belül is természetesen az érsekség, illetve a múzeumunk programjairól lesz most szó. Nagy szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Nagy Veronika múzeumigazgatót. Szervusz Veronika, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: És természetesen Sanyi atya is itt van bennünk a másik telefonvonalban, úgyhogy ő is továbbra is. Köszönjük szépen. Kezdjük is rögtön az Igaz út titkával. Erről mit kell tudnunk? Veronika, kérlek, mesélj nekünk erről.
1: Végig kell játszani hozzá egy játékot a kiállításunkban, és akkor kiderül, hogy mi is az Igaz útnak a titka. Tehát a múzeumok éjszakájára készültünk egy különleges programmal, ami már egy éve fennálló kiállításunkhoz kapcsolódik. A kiállításnak a címe Bogáncs és Lilium, Magdolnák virágai. A kiállítást egy nagyon jeles eseményre készítettük, Boldog Bódi Mária Magdolnának emléke előtt szerettünk volna tisztelegni ezzel a kiállítással, ami nagyon izgalmas módon kapcsolódik az ő személyéhez, mert valójában a műtárgyak szintjén az ő védő szentjének az emlékét idézzük fel, és az ő történetében, karakterében azokat a vonásokat, amik Bódi Mária Magdolnára is emlékeztetnek minket. Azok köré, a témák köré csoportosítottuk a kiállításnak a műtárgyait. Például az apostolkodás, a Krisztus iránti teljes szeretet, az apró szépségek, az élet apró örömeinek a felfedezése, megtalálása, fontosnak tartása, a szerénység, az alázat, ezek a témakörök, amik jellemzik a kiállítást, és a szimbolumok nyelvén is megszólal ez a tematika. A két szentnek az attribútuma főszerepet kap a kiállításban, tehát a bogáncs, ugye bűnben a Mária Magdolna attribútuma, a lilium pedig Bódi Mária Magdolna, az ifjú, tiszta, fiatal szentnek az attribútumaként jelenik meg, és tehát a virágok szimbolikájához készültünk programokkal. Kézműves program is lesz, el lehet készíteni ezeket a virágokat, mindenki választhat, hogy melyik áll a szívéhez közelebb, illetve egy játék van, ami mindenkinek alkalmas játék, vagy mindenkinek vonzó program lehet, tehát nem egy egyedül játszható program ez, hanem kisebb csapatban, akár családként is végig lehet menni a kiállításon, és felfedezni annak olyan rétegeit, ami esetleg a hagyományos kiállítás látogatás során nem tárul föl. Aki pedig eljut az Igaz út titkának a megfejtéséig, az jutalomban is részesül, mert idén a múzeumok éjszakájának a programját még a gasztronómia is fűszerezi, tehát a témákat sütemény vagy meglepetések formájában is elkészítették, tehát egy ilyen fantázia sütemények is készülnek, illetve egy koktél is, tehát aki megfejti az Igaz út titkát, az belekóstolhat a bogáncsba, ha van bátorsága, és a fehér lilium koktélt is megkóstolhatja.
0: Mielőtt belemennénk ezekbe a gasztro dolgokba, azért ennek az Igaz út titkának van egy különlegessége, és erről egy kicsit mesélj, légy szíves.
1: Hát ez egy szimbólumfejtő játék, ahol
0: arra specialitásra gondolok, amivel menni kell körbe.
1: Ja, az is már egy megfejtés során jutunk el ahhoz a segédeszközhöz, tehát segítünk, van segítség, ez egy varázslatos eszköz, de ennek ugye a megfejtése is már a szimbólumok titkának a megfejtése szükséges hozzá. Tehát ez egy elég bonyolult játék, egy izgalmas játék, tehát tényleg egy kalandra hívjuk a látogatókat, ahol meglepetések is lesznek ezen az úton, a kódfejtésnek az útján.
2: Veronika, kérdezhetek én egy másik témáról?
1: Hogyne.
2: Itt van egy izgalmasabb kérdés, ami eléggé aktuális a mai viszonyok között. Ez a Ne féljetek című kerekasztor beszélgetés, ami a Katolikus Egyház történelmi szerepéről a szabadság felé vezető útról szól. Erről egy kicsit bővebben, mert ezt a Magdi kérdését a környékbeliek hiszen már végigjárták, de ez a kiállítás, ami most jön, illetve ez a kerekasztor beszélgetés, ez a Szent Adalbert Alapítvány kiállítása, ez egy még izgalmasabb kérdés.
1: Igen, ez egy különleges program. Most, tehát először 2020-ban Prágában készült el ez a kiállítás a Lengyel Intézetnek a kezdeményezésére. Akkor volt a 100. évfordulója Szent II. János Pál pápa születésének, és a 30. évfordulója Közép-Európában az első szabad választásnak, és ez volt az apropója, hogy létrejött ez a Ne féljetek kiállítás, ami a katolikus egyház útját mutatja be ugye a szabadság felé, tehát a küzdelmeiket a diktatúra idején. Ez a kiállítás most elérkezett Magyarországra is, igen, a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítványnak a szervezésében és a Felcsek Alapítvány támogatásával, és most ez megnyílik a Múzeumok Éjszakája június 20-án egy különleges épületben, ami egyébként máskor nem látogatható a Veszprémi Várhegyen. Most ide is be lehet menni, megtekinteni ezt a kiállítást, és meghallgatni a 17 órakor kezdődő kerekasztal beszélgetést, amin Sós Viktor történész, Illés Pál Attila történész, és Mészáros Sándor a Szent Adalbert Alapítványnak az elnöke fog beszélgetni erről a témáról.
2: Hát ez a 17 órától 18 óráig, ez az egyik óra, erre nagyon kevés lesz.
1: Igen.
0: Majd kibővítjük
2: azt az időt. És akkor az asztronómia. Az asztronómiáról nem beszéltünk még.
1: Nagyon rosszul, valamiért rosszul hallom.
0: Igen, a Sanyi atya azt kérdezte, hogy akkor a gasztronómiára térjünk ki, hiszen ehhez a programhoz is kapcsolódik.
1: Kapcsolódik, bizony, igen, egy legendás süteményt ismerhetnek meg a látogatók. Carol Wojtylának volt egy nagyon kedves süteménye, 1938-ban, amikor az érettségére készült, akkor hát van egy ilyen legendás történet, hogy fogadást kötöttek, hogy ki mennyit tud megenni ebből a krémesből. Ez egy krémes sütemény, egy vaníliaízű krémes sütemény, és sajt, nem tudjuk, hogy végül is hogy sikerült. Ez a fogadásra megnyerte, de hogy 18-tal vagy 5-tel lesz a legendák homályába vész. Minden esetre ez azóta hallatlan népszerűségnek örvend ez a sütemény Lengyelországban, és akkor most Magyarországban is megkóstolhatóvá válik a Kastellum étteremben, ami szintén a nagy szemináriumnak az épületében most tanában nyitotta meg a kapuit, és hát a múzeumok éjszakáján nagyon sok ínyenséggel várják a látogatókat, amik a kiállításokhoz és a programokhoz kapcsolódva készültek el. Itt például egyébként az érsekség pincészetének a legnépszerűbb bora, az 1277 is most fagylalt formájában lesz megkóstolható, és hát egy nagyon kedves történet inspirált a Bódi Mária Magdolna, egy története inspirálta az egyik fagylaltnak az elkészítését. Mindig egész élete során szeretett nagyon örömet okozni az embereknek, hogy a teremtett világ szépségeit és örömeit átélhessék, akkor ugye a második világháborúnak a nehézségei közepette is gyakorlatilag alapanyagok nélkül, különleges alapanyagok nélkül készített fagylaltot a gyermekeknek, és most erre emlékezve, erre a történetre emlékezve készült egy fagylalt különlegesség is.
0: Annak milyen az íze? Ilyen profi kérdést tartottak
1: fel. Azt hiszem, hogy, tehát, hogy gyakorlatilag a cukor volt, amit tudott használni, tehát ez a karamella, tehát karamellizált cukor, ami hát egy nagyon izgalmas és jó, tehát azt hiszem, hogy sós karamell lesz, de bevallom, majd én is akkor fogom megkóstolni, megismerni, amikor igen. A látogatók is megtehetik ezt.
0: Pedig én tegnap már találkoztam ezzel, de elfelejtettem megkérdezni.
2: Ha szabad itt beszólni, hát nem volt olyan egyszerű akkor a Bódi Magdinak, mert azért abban az időben cukrot nem nagyon lehetett kapni.
1: Igen, ő ebben fantasztikus volt, hogy tényleg a nyomorult helyzetben is, nehéz helyzetben is sikerült neki ezt megtenni. Tehát ez egy nagyon szép történet.
0: Igen. Viszont az is nagyon érdekes, hogy azért Szent II. János pápa krémesét nem nagyon készítik máshol, ha jól emlékszem, csak Lengyelországban.
1: Nem, valóban ez most.
0: Hogy sikerült megszerezni? Ez a te érdemed, ha jól emlékszem.
1: Autentikus forrásból, igen, itt a Felcsek Alapítvány, illetve hát a lengyel kultúrával alaposan foglalkozó történészek segítségét kértük ebben, és megkaptuk a receptet, és a vállalkozó kedvű szakácsok, cukrászok, a Kasztelum étteremnek a munkatársai vidáman, lelkesen vállalták ezt a feladatot. Ugye miután ehető bogáncsot készítenek, ez már igazán nem jelentett nekik nagy kihívást, hogy egy recept után elkészítenek.
0: Igen, tehát ez is abszolút különlegessége lesz a Veszprémi Múzeumok éjszakájának, ami a várban lesz.
1: Igen. Ezen kívül séták is lesznek, tehát a Székesegyházat az altemplomtól a torony magasságig be lehet járni, és különleges orgonajátékot is lehet hallgatni. Tehát igazán sokféle programból válogathatnak a látogatók.
0: Igen, és ha jól emlékszem, akkor 20 óráig bezárólag lesznek programok, ugye?
1: 22
0: óráig. Akkor nem volt jó az információm, pedig.
1: Igen, 16 órától 22 óráig, de nyitva lesz a múzeum 10 órától kezdve, de az igazi múzeumok éjszakájának a különleges programjai azok 4 óra után kezdődnek.
0: Így van. Hol tudunk részleteket meg, esetleg akik most kapcsolódnak be a beszélgetésbe, hogy és lemaradtak
1: az
0: elejéről?
1: Turisztikai központjának a honlapján, tehát a vet.hu, azt hiszem, illetve az érsekségnek a sokféle fórumán, tehát a honlapján, Facebook oldalán.
0: Így van, pontosan. Köszönjük szépen.
1: De csatlakoztunk a Veszprémi intézményekhez, múzeumokhoz, tehát van egy együttműködés, ami ennek a keretében kombinált jegyet lehet venni, és akkor nem csak a mi programjainkra, hanem a városban más út lévő programokra is beléphetnek az érdeklődők.
0: Igen, az idén ez egy elég különleges lehetőség, mert eddig ez nem volt.
1: Igen.
0: Nagyon köszönjük, Veronika, neked, hogy nagyon sok mindent. Nagyon sok mindent kitaláltatok, és kitaláltál, és hogy elintézted, úgyhogy nagy izgalommal várjuk mi is, akik itt gyakorlatilag dolgozunk ebben, de hát remélem a hallgatóink is most kedvet kaptak, és akár Nyíregyházáról is ellátogatnak hozzánk, hiszen gyönyörű épületek vannak a várban, megújult minden gyakorlatilag.
1: Igen, és mondom, olyan helyekre tudnak bejutni, belépni a látogatók, amiket máskor nem.
0: Igen, ez is pluszban.
1: Igen.
0: Nagyon köszönöm, Veronika.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Köszönöm
0: és
1: szépen.
0: És akkor jó utat Veszprémben.
1: Kívánok, köszönjük.
0: Köszönjük.
1: Köszönjük.
0: És akkor Reiter István érkezik a friss hírekkel.
3: Hírek. Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszter elnököt. Mária Pócsra zarándokolt a Miskolci Egyházmegye közössége. A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában június 16-án kedden, tájékoztat az esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 16. Leó pápával találkozik majd. A találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Emberemlékezet óta sok görög-katolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. Az Isten szülőhöz szóló könyörgő ájtatosságot a Parakliszt Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görög-katolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
5: Halász Pius szerzetes. Életrajzi adatai a következők. 1909-ben született Pécsett, 1928-ban belépett a ciszterciek rendjébe, ahol a Pius szerzetesi nevet kapta. Előbb a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi karán, majd a római Angelikumon tanult teológiát, ahol doktorátust szerzett. 1936 és 1946 között az Zirci rendi főiskolán tanított teológiát. 1946-tól Borsódpusztán, Veszprém megyében új ciszterzita közösséget alapított, mely az eredeti, szigorú bencés regula szerint él és dolgozik. A szerzetes rendek feloszlatása után Csatkán plébános. 1961-től 63-ig, majd 1965-től 1968-ig börtönben volt. Hogy miért csukták börtönbe? Féltek tőle, mert igen nagy hatással volt papnövendékekre és a papokra egyaránt. Szabadulása után 1968-tól 70-ig Pannonhalmán a szociális otthonban lakott, majd 1970-től 85-ig Nagykovácsi plébániáján működött. Ezután Szentendrén élt. 1994-ben halt meg. 85 évet adott neki az úr. A ciszterzita szerzetes rend tagja volt. A gondviselés különleges karizmával, kegyelmekkel ajándékozta meg. Sokrétű, de hányatott és meghurcolt papi élete volt, amint azt hallottuk. Merész álmú és sokoldalú, lenyűgöző írásai és elmélkedései nagy számú kispapot és az úr szőlőjében már dolgozó paptestvérét, híveket segítettek el Jézus életének mélyebb megélésére. Nyilván ezért féltek tőle, és ezért kellett éveket börtönben töltenie, amit nagy lelkierővel viselt el. Példaképként állítható papi élete, papnövendékek és papok elé egyaránt. Lelkiségének alapja a ciszterci Szent Bernáti alapokon nyugodott. Ezt vallotta írásban és szóban, Szent Bernát nem ismerte az éles megkülönböztetést a szemlélődő és a tevékeny papi életforma között. Szerinte minden papi tevékenységnek a szemlélődésből kell fakadnia. Lelki gyakorlatain nagyon sokszor hangoztatta, hogy igazi lelki élet nélkül nem lehet értékes, eredményes papi szolgálatot végezni. Mindkettőre szükség van, az imádságra és a buzgó lelkipásztori munkára is. Halász Pius így beszél az apostoli munka lényegéről. Mi a cél? Megnyerni, kihalászni az embereket Krisztusnak, amint az apostolok is a halak sokaságát fogták ki Jézus szavára, pedig Péter előbb még így panaszkodott, egész éjjel fáradoztunk, és mégsem fogtunk semmit. Mit jelent ez? Hogy vannak idők, amikor nem megy a halfogás, mert az embereknek nem kell az Isten, nem figyelnek az isteni szóra, nem érdekli őket a lelkük sorsa. A léhaság egyre nagyobb tömegeket fertőz meg. Ezek nem éhezik, és nem szomjazzák az igazságot. Ilyenkor nem megy a halászás. Jézus azonban parancsolt a viharnak, és elállt a szél. Parancsolni tud a történelmi viharoknak is. Jönnek idők, amikor az emberek porig égett házuk küszöbére ülnek, és belenéznek üres tenyerükbe, mert másuk nem maradt. Jönnek idők, amikor az emberek fölébrednek a nagy csalódás után. A materialista korok végül is ide vezetnek. Újabb nemzedék jön, és keresni kezdi az elveszett kincseket, az elhazudott igazságot és a lelki békét, amit csak Krisztus adhat meg. És ilyenkor jön el a csodálatos halfogás ideje. Amikor Angliában tömegek kezdtek visszatérni a katolikus egyházba, felszólították a szabadkőműves nagymestert, Ripon őrgrófot, hogy írjon támadókönyvet az egyház ellen. Ripon őrgróf, hogy a kérésnek kellő szakszerűséggel tegyen eleget, 9 hónapon át tanulmányozta az egyház életét és működését, és ezután nem támadókönyvet írt, hanem maga is visszatért az egyházba. Ezt vallotta, 3 dolgot találtam meg az egyházban, ami nélkülözhetetlen, a sziklát, a gyóntatószéket és a tabernákulumot. A sziklát, vagyis Szent Péter utódát, a pápát, Krisztus mondta Péternek, te Péter vagy, szikla, erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Megtalálta a gyóntatószéket, a föltámadt Jézus mondta az apostoloknak, amikor először megjelent nekik, vegyétek a Szent Lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek. És megtalálta Ripon őrgróf a tabernákulumot, ahol Jézus, a Szentségi Jézus jelen van. Imádkozzunk azért, hogy a harmadik évezredben jöjjön el a csodálatos halfogás ideje, amikor mindenki, aki keresi az igazságot, megtalálja Jézus Krisztust, aki maga az út, az igazság és az élet.
4: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Szeretettel köszöntük ismét mindenkit a Veszprémi stúdióból, folytatjuk a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítóját, és már nagy szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Csengei Ágotát, a Mincentineum igazgatóját. Szép jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, dicsértettek a
0: nyugodtségét! Mindörökké elmen, és Sanyi atya is itt van velünk továbbra is a telefonvonalban, aki kérdező partnerem lesz majd Ágotánál is.
2: Kedves csókolom. Ugye én vagyok a főhang kritikus, amit csinálni, hogy visszahagyjuk magunkat.
0: Ja, igen. Már igen, talán most már nem fogtok. Reméljük legalábbis. Ez mindig a mobilommal kapcsolatos egyébként. Ha túl hangos a hangerő, akkor csinál egy ilyen vissza valamit. Most jobb esetleg?
1: Igen, szerintem most jobb lesz. Bármi kicsit még hallom magam, de...
0: Aha. Jó, akkor még próbálkozok valamivel.
2: Hát, ha... Én már tudom a megoldást.
0: Igen.
2: De az műszaki fejlesztést kíván egy asztali Bluetooth-os kapcsolódást, mert ez a vazgatos az nem.
0: Aha. Na jó, akkor ezt majd felterjesztem
2: Majd megoldjuk.
0: Oké. Okay.
2: No, várjunk bele.
0: Rendben, így van pontosan, mert megy az időnk. Ágota, akkor arra kérnélek, hogy meséld el, beszélj nekünk, kérlek, a júniusi programjaitokról, akár a mai napra is, hiszen ma is biztosan van valami a Mincentin.

gyerekként látni. És hát valóban egy ilyen lehetőség nekünk, hogy most én itt mehetek máshova, és nagyon örömmel hallottam nagyjegyék a mondatait, mennyire vonzó a Veszprémi program, úgyhogy lehet, hogy elgondolkodunk rá, hogy tényleg meg nincs a Veszprémi múzeumok, és ehhez fogjuk mutatkozni, miután mi már tud vagyunk a saját munkon. Na, nézzük a Műszer Színnál programja, és igen, valóban, ahogy mondtad, Maricsban valami, szerint itt volt nálunk egy tárlatvezetés, hiszen amit múltkor is már elmondtam, hogy augusztus 23-áig az élő népművészet Nyugat-Dunántúl kiállítást, ami egy gyönyörű válogatást a legszebb népipar művészeti hagyományozó tárgyakból, és hát ezt megtekintheti április végétől a közönségünk. Ennek volt egy nap egy kurátori tárlatvezetése, az érdeklődők nagy örömére kicsit jobban elmélyedhettek a népművészetbe. Ma egy ismeretterjesztő előadást szeretnék a kedves érdeklődők figyelmébe ajánlani, ezt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének zalegerszegi csoportja szervezi, Vejt Péter lesz a vendégük, aki a Gyöngyösi Zsidóhitvösség elnöke és nyugalmazott kórházi főigazgató is egyben. Nagyon izgalmas a téma, hiszen az együttélés történelme az egyik címe, zsidó és keresztény vallású magyarok levéziától napjaink is. Itt egy rendhagyó vallás közé előadásra várjuk a kedves érdeklődőket, úgyhogy reméljük, hogy ez nagyon sok emberhez eljutott. Ez ma csütörtökön 16:30-kor lesz, tehát 17:00-kor kezdődik a Mindszentjén, mi adunk helyet. És hát amit múltkor is elmondtam, hiszen nagy öröm számunkra, hogy egy teljes csomán közönséghez szólítunk meg azzal, hogy elindult február végén a kvízjátékunk, és ez ma is folytatódik, tehát ide csapatoknak lehet jelentkezni, és kipróbálhatják a tudásukat nagyon sokféle témában, úgyhogy nagyon jó hangulatú esték szoktak ebből kerekedni, tehát az előadás után még esetleg tovább lehet menni, és lehet a kvízjátékban kipróbálni magát az embereknek a tudásukat. Ami talán nagyon fontos lenne, hogy hangsúlyozom, mert hogy az egész nyára vonatkozik egyébként, június elejétől, ugyanúgy, mint ahogy tavaly nyáron is, hirdetünk tárlatvezetéseket a nyári időszakban. Ez azt jelenti, hogy a belépődéget, ha valaki megvásárolja, akkor szerdán és pénteken 4 órától ingyenesen mutatjuk az állandó kiállításainkat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden kiállítás a fél órát töltenek a mi tárlatvezetőinket, és utána természetesen bármeddig itt maradhatnak, meg előtte is bármeddig megnézhetik a kiállításainkat a látogatók, de mi azt tapasztaltuk itt a kollégáimmal, hogy sokkal jobban befogadható, sokkal jobban értették, hogy a kurátoroknak mi is volt a célunk a kiállításainkkal. Azon kívül, hogy megismerjük Mindszent József életútját, vagy az egyház üldözöttet kiállítását, de azért itt sokkal jobban rá tudjuk irányítani a legfontosabb történésekre a figyelmet, tehát ezt nagyon kedvelték a látogatóink eddig is. És hát akkor ugyanúgy igen, az zarándoknak, hogy itt kérdeztünk a következő hónapban is, most ugye már megvolt, hogy nincs elején a zarándoknapunk, ez minden hónapban van, a következő ingyen a zarándoknapunk pedig július 22-én van, és ha megkérdeznétek, hogy miért ezen a napon, akkor azt is rögtön elárulom, azért, mert Mária Magdolna napja van ekkor, ezt mi ingyen is zarándoknappá tettük. Ugye Mária Magdolna nagyon fontos személyiség volt Mindszent József életében. Az öregesei első Kisbálint templomának a névadója itt volt egyébként már a 13. században. Tehát nagyon régi felettő ez a tisztelet Zalaegerszegen. És hát ő itt 1919. október 1-én kinevette a város kivezetőjének Mikes János megyés püspök Mindszent Józsefet, 21-től pedig a plébánosnának, és ebben Mária Magdolna templomba volt az ő 25 éves plébánosi, majd apát plébánosi működése. Nagyon kedvesnek az első teremben, hogy bemegyünk a Mindszent József életútját, bemutatott jelentkezve, az első teremben több ilyen tárgyat is bemutatunk a kedves közösségünknek, ami ebből a templomból származik. Például van egy aranyzintésű miszerük, aminek az egyik oldalán Mária Magdolna látható, erre mindig írunk, hogy egyébként ezen az zarándok napon úgy fordítjuk, hogy lehetne látni, és felhívjuk a figyelmét a kedves látogatóknak, hogy ezt jól nézzék meg, közelről nézzék meg, ez egy gyönyörű misseruha. De vannak nagyon érdekes liturgikus tárgyak, a Mária Magdolna templomból kehely tartó, összetartó tányér, úrmutató, van egy feltámas Krisztus szobrunk, illetve van egy neogotikus úrmutatónk is, tehát ezt mindent tudják.

0: tekinteni a kiállításunkba. Tehát, mint mondtam, erre még bőven van időm, 22-én lesz ez a tárlatvezetésünk, illetve ez az ingyen, ez a zarándoknapunk. És ami még júliusban, illetve most júliusban is várható, amire mi nagyon készülünk, és ez mondhatnám azt, hogy nálunk is ilyen titkos, mint ahogy Nagy Veronika mondta, a Bogáncsi Félium kiállításba ezt a kis vezetést, hát nálunk egy állőrséget Manó Kaland lett az ő szabaduló szoba tematikája. Én arra gondoltunk, hogy a családokat fogjuk megszólítani, hiszen eddig csak a felnőtteknek szerveztünk szabaduló szobát, különböző történelmi tematikákkal, hát most egy kicsit a családok felé fordulunk. Elsős játékot nyomó keresztül kalandba lehet része annak, aki eljön hozzánk a gyerekekkel, a gyerekeivel. Most úgy hirdettük egyébként, hogy 5 éves kortól 14 éves korig szülőkkel nagyon izgalmas fejtörőket, elrejtett nyomokat kell keresni, vannak lakatok, titkos dobozok, elrejtett jelek, és mindehhez Manó segítsége van, és hát a gyerekek segítségét várjuk, hogy végül is megtalálják-e vajon, hogy hol van a Manó gyűlés, hol lesz a Manó gyűlés, hogy a Manók el tudjanak indulni. Tehát ez egész nyár végig lesz ez egy árnyasziget, Manó kalandunk. Úgyhogy Gábor, még ha nem voltál nálunk, akkor erre az árnyasziget Manó kalandra is megszületettel hívunk. Szeptembertől természetesen szállítjuk a szabaduló szobánkat egy új tematikára, egy felnőtt tematikára, ami megint a felnőtteket fogja megszólítani.
1: Igen, köszönöm szépen. Még sajnos nem biztos észrevettétek, még nem értünk oda, de egyszer biztosan. Bocsánat, folytasd, kérlek.
0: Igen, ami talán újdonság, a nyári időszakot illetően, hogy bevezetünk egy anyuka vagy szülő programot, családi programot, mert egy többen kérdezték tőlünk, és ez nagyon jó ötletet, innen merítettük az ötletet, hogy jönnek Budapestről haza az unokák a nagyszülőkhöz, és hát mit kezdenek a kisunokákkal, milyen foglalkozásra tudják elhozni, és mi bevezettünk egy zseblámpás tárlatvezetés, családi programot, ami most vizsgázott egyébként múlt hétvégén az éjszakai programsorozatunkban. Nagyon jó vizsgázott, 2 csoportot kellett elindítanunk, annyira sokan érdeklődtek. Ez a pince egy kiállításunkban zajlik egyébként, a Téglától a templom című kiállításunkban. Itt a tárlatvezetőnk Vincsor Zeblámpa segítségével megismerhetik a középkori tüzelégetőkemencéket, megismerhetik a szerzetes rendek történetét, és a legvégén az utolsó momentum ennek a tárlatvezetésnek azt, hogy kapnak templom alaprajzokat, vannak kicsike tégláink, és a saját templomukat készítetik el a gyerekek az asztaloknál, amit a szüleikkel együtt, ami nagyon-nagyon sikeres volt. Hát most erre fogjuk indítani a kedves nagyszülőket, az unokáikat, hogy a kisebbeket, egész 5 éves kortól, 10 éves korig ez a program nagyon jól alkalmazható, szerintem nagyon jól tölthetik el itt a nagyszülők is az időt a gyerekekkel, úgyhogy reméljük, hogy nagy érdeklődés fogja ezt kísérni. És akkor van viszont a felnőtteknek is egy foglalkozásunk, ami szintén most próbáltunk ki egyébként a múlt hétvégén, bőrön bezárt 60-as évek. 28 felnőttet számoltam meg, alig értek el a lakásban, ami a gyöldözés kiállításban van berendezve. Itt korabeli 60-as tárgyakat, zenéket, személyes történeteket itt mehetnek meg, és hát nagyon aktívan bevonjuk őket, tehát ez nem tárlatvezetés, hanem foglalkozás, aminek a segítségével visszaugrunk a 70-es évek világába. Nagyon élmény volt nekem felvenni, fel is vettem részletet, és ahogy együtt énekeltek az Omega slágerekkel a kedves felnőttek, látogatóink itt a ruhákat nézték, hogy tényleg a nagyszülőknek ilyen nylon, milyen otthonkája volt, ugye már maga a fogalmam is ismeretlen, hogy gyerekkelünk előtt, hogy ezt egy otthonka, meg nylon otthonka. Na, ilyeneket mutatunk be ebben a foglalkozásban, ennek a foglalkozásnak a keretén belül, úgyhogy erre is nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, mert mind a kettőnek már van időpontja, és egy július hónap folyamán, úgyhogy szerintem ez is nagyon jó programnak érkezik. És hát akkor, amint mondtam az előbb, hogy tegnap volt már egy tárlatvezetés az időszaki kiállításunkban, minden hónapban van, tehát tegnap volt a júniusi, és a múzeumok éjszakáján is volt két tárlatvezetésünk és foglalkozásunk. A következő az a kerámiáról fog szólni, mert nagyon sok kerámia tárgyunk van a kiállításban, a fazekasságról, egy Albert Attila és Csucsi Tibor két fazekas mester fogja bemutatni, hogy hogyan is dolgoznak ők, és hogyan lehet 65 kiló agyagból egy hatalmas nagy gyönyörű korcsot készíteni, ami megnézheti a kiállításunkban. Én úgy gondolom, hogy akik egy kicsit is a népművészet, vagy a népiparművészet érdekel, ez mindenképpen jöjjön el. Akár még a mai napon, akár július végéig, augusztus közepéig, ez nagyon gyönyörű ez a kiállítás, és nagyon-nagyon sok szép minősített terméket, tárgyat lehet megcsodálni, megnézni. Hát ennyit tudtam így röviden elmondani, nem tudom, esetleg van-e kérdés.
1: Igen, Sanyi atya.
0: Igen.
1: Nincs itt már velünk, Sanyi atya? De itt van. Jó. Igen, én nekem jelentem, lenne egy kérdésem. Ágot, mit tapasztaltok egyébként ezzel, azzal kapcsolatban, hogy ugye mondtad, hogy milyen gyönyörű liturgikus tárgyaitok vannak, hogy van igényre egyébként? Tehát, hogy keresik még a látogatók ezt a fajta féle kiállítást, vagy inkább csak az élmények felé megyünk?
0: Hát én úgy látom, itt a múzeumok éjszakája programunk is ezt bizonyította, hogy van érdeklődés. Az alaegerszegényeket mindig valami plusz programmal kell megszólítani, tehát ezért van mindig előadások, hogy ezért van új tematika a szabadulók szobában, ezért vannak foglalkozásoknak. Aki kétszer megnézi az állandó kiállításunkat, mindig már lehet, hogy nem tartalmaz olyan információt, ami miatt eljön. De eljön például egy időszaki kiállításra. Viszont folyamatosan jönnek az arándokcsoportok, és most július elején is jön, jó pár buszunk be van jelentkezve, tehát hogy nekik viszont nagy élmény és nagy örömmel nézik meg a kiállításainkat. Nagy segítség nekünk Csehmény Szent, itten él ugye Fuchsberger Imre, akinek a családi leszármazottságot, és nagyon sok olyan információ van Vincenti Józsefről, amit megosztik a kedves látogatókkal. Tehát ez is nagyon jó, és én úgy látom, hogy akik távolabbról érkeznek, azok ugyanolyan nagy lehetőségű figyelmi érdeklődésre. Tehát én mondhatom azt, hogy mi ugyanúgy élményt adunk azzal, hogy elmesélünk egy-egy történetet egy tájról, bejárható, meghallgatható anyagról, miután visszatérnek és meghallgatják ezt. Tehát, hogy nem az érdeklődés területére nem fogyott el még a kiállításaink.
1: Igen, igen. Ami még nagyon tetszett, ez a zseblámpás tárlatvezetés. Ez egy izgalmas, mondhatjuk új, ugye? Mondhatjuk arra.
0: Igen. Uh-huh. Igen. Tavaly volt ilyen, és most ismét a múzeumok éjszakájára nevezettük, de amit a két szakatot kellett elindítani, hogy mindenképpen ezt találtuk ki, hogy ezeket a foglalkozásokat mind a kettőt, a gyerekprogramot, a családi programot, a felnőtt programot, mind a kettőt, igen, a folyamán is többször fogjuk megkérdezni, mert szerintünk ez ugyanaz, hogy valami kis különlegesség, de mégis benne a kiállításban, de hogy itt megismeri a kiállítást, mikor által, és mégis valami kis pluszt visz haza. Tehát itt a gyerekeknek ez fantasztikus élmény volt nekem is látni, meg fotózni, hogy csak a zseblámpával, vagy a tárlatvezető mutatja, hogy most ide világít, és nézzük meg, milyen téglák kerültek ki a kemencékből, vagy hogy néz ki a tűriai templomnak itt a kis bejárata. Tehát, hogy nagyon izgalmas és nagyon jó volt ez a vezetés. Én mondjuk itt 13 ezer lépétnél tartottam a végére. Most úgy tárottam a kiállítások között, és mondtam, és mindenhol szokottam, és megszám, hogy minden rendben van, de nagyon, de tényleg ilyen szemben élmény az nekünk látom, hogy jönnek az emberek hozzá, jönnek őrnek, kíváncsiak az intézménye, a teljes kiállítást felkapcsoltuk, úgyhogy ugye ezt is csak ebben az időszakban tudjuk megmutatni, este látszik, tehát a múzeumok éjszakáján valóban látszik, ez ilyen gyönyörű a külső frontja is az intézményünknek.
1: Igen. Zárszónak kérlek, mondd el nekünk, hogy hol tudunk bővebb információt kapni, illetve nagyon sok minden elhangzott, és ott részletesen el tudják olvasni.
0: Hát ha valakit érdekelnek a programjaink bővebben, akkor mindenképpen a közösségi felületünkön, tehát a Facebook oldalán meg tudják találni, akkor készen vannak fönn a programjaink. ezen kívül pedig nem honlapját szintén érdemes nézegetni, mert ott az állandó kiállítás, Fernyőkolics, ezekről a rendezvényekről, amikről beszéltem, az a Kolics napra készen fent van minden, de ezen kívül megtalálják a hirdetéseinket a különböző újságokba, tehát most készítjük a Képmást magazin nyári számába egy hirdetést, a Szív magazinban rendszeresen hirdetünk, de ugyanúgy a Hűnemberben a mértékadóban megtalálják a hirdetéseinket, tehát mélem, hogy már mindenki nagy szeretettel várunk mindenkit a kiállításainkban és a rendezvényünkben is természetesen.
1: Nagyon szépen köszönjük Csengei Ágotának, a Zalaegerszegi Mincentinum igazgatójának. Köszönjük szépen, Ágota.
0: Köszönöm szépen, hogy a lehetőséget szervusztok, minden jó dicsőtessék a Jézus.
1: Köszönjük még egyszer, és Sanyi atya, hogyha itt vagy, mert a telefonom szerint igen, még itt vagy, jól van. Nagyon szépen köszönöm neked is a mai szolgálatodat, hogy itt voltál, és a mai hálóadásunkban természetesen téged is belefoglalunk a 43 évért, és Isten bőséges áldását kérik még a további munkáidra is, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagy.
2: Nagyon szépen köszönöm, minden imádság, jó szándék ránk fér, kedves hallgatók.
1: Igen,
0: ja, így. Akkor én csinálkozom még Sanyi atyáért.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm tényleg mindenkinek. Nagyon köszönöm a hallgatóink figyelmét, hogy ezt az elmúlt másfél órát együtt tölthettük. Jövő hét csütörtökön ismét Veszprémé lesz a főszerep a napindítóban, úgyhogy várom önöket vissza. Áldott szép napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenki, ámen.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink! A következő percekben Pál Ferenc atya az évközi 11. vasárnapon elhangzott homíliáját hallják.
2: Nem tudom, valaha is megütköztetek azon, hogy Jézus, aki mindenkihez jön, és mindenkit szeret, és mindenkinek a megváltója, milyen határozottan azt mondja, Izrael elveszett juhaihoz menjetek. És nem csak ez hangzik el, hogy oda ő hozzájuk menjetek, hanem hogy a szamaritánusok városába be ne térjetek, a pogányokhoz el ne menjetek. Miért van ez a fokozás szinte a túlzásig menő kijelentése valaminek? Nyilván ez valamiféle rezonálás arra, hogy előtte látja a tömeget, és ez a tömeg pont olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, és megesik a szíve rajta, már a tömegen, és ennek a kettőnek az összjátékából jön az, hogy de hát itt van a nép, de most várjunk csak. Nép vagy tömeg? A mai evangélium szempontjából fontos a megkülönböztetés. A görög szentíró szava is nem nép, hanem tömeg. Tehát Jézus látja ott a korabelieket, így mondanám az övéit, és tömegnek látja őket. Miért? Mert nyilván tömegszerűek. Tehát még csak nem is nép, hanem tömeg. És a kérdés az az, de hát hogy lett a választott népből tömeg? Ez hogy lehetséges? Hogy lehetséges az, hogy az ószövetségi szentírásban milyen gyönyörű volt a mennyei atya ígérete, választott népem és szent nemzetem lesztek. És most Jézus körbenéz ő rajtuk a választott népen és a szent nemzeten, és egy tömegneket lát, egy tömeget, hogy úgy működnek és úgy vannak, mint a pásztor nélküli juhok. És ezért érthető, hogy megesik a népen a szíve, a választott népen, akire a mennyei atya azt mondta, hogy és azt mondja, hát akkor hozzájuk, mert hát nézzétek meg, mi lett velük, hogy a választott népből tömeg lett, azonnal menjetek hozzájuk, és hogy ennek a sürgetettségnek aztán ott van ez a mondata, mert hát az aratni valósok, a munkás meg kevés, hát akárhova nézek, mindenhol a tömeget látom. És utána erre egy válasz, hogy nem csak azt mondja, jó, akkor majd így csináljuk, úgy csináljuk, hanem most a mai szentírási szakaszból a talán nem is olyan régóta kiválasztott apostoloknak már is adja a küldetést, azonnal menjetek, mert annyira tömegszerű a tömeg, annyira elszakadt attól, hogy ők úgy éljenek, működjenek, legyenek, cselekedjenek, mint a választott nép, azonnal a 12-t menjetek, és nem is akármivel bízza meg őket. Hát most, ha szabad így mondanom, tényleg a megváltáson kívül ő se csinált többet. Hát holtakat támasszatok föl, ördögöket üzzetek ki, gyógyítsátok meg a betegséget. Tehát, szóval az egész evangéliumnak van valahogy egy sodrása, hogy Jézus látja ezt a tömeget, ami hát köszönő viszonyban sincs, úgy tűnik, a választott néppel, és mindazzal, amit ez jelent, és azt mondja, azonnal az egyszer. Erről szeretnék beszélni. De próbálok nagyon szinte csak tételszerű lenni. A kérdés így szól, hogy lesz a választott népből tömeg? És mindezt miért szeretném átgondolni veletek együtt? Azért, mert az, ahogyan a választott népből tömeg lesz, a messiást várókból a messiást megölő tömeg. A messiást váró népből, a messiás eljövetelét hirdető népből lesz a messiást megölő tömeg. Ez hogy lehetséges? Szóval, azért akarom ezt idehozni, hogy az egyházunkkal kapcsolatosan lássuk a párhuzamokat, vegyük észre azt, amit érdemes észrevenni, és be ne csapjuk magunkat, hogy ez a választott nép tragédiája, vagy éppen csak ennek a nemzetnek a kudarca, bezzeg mi, főképp a római katolikus egyház, vagy főképp mi, be ne csapjuk magunkat. Mert ahogyan a választott népből tömeg lett, pontosan ugyanúgy a magyar katolikus egyház és a katolikus egyház is átmehet azokon a folyamatokon, amelyeken a választott nép 2000 meg 2500 évvel ezelőtt. Szóval nehogy butítsuk magunkat, hogy ez csak velük történt meg, bezzeg mi, mert ha ez a gondolatunk, az már is tünete annak, hogy jócskán benne vagyunk abba, hogy Isten népéből hogyan váljunk tömeggé. Amire egyébként csak, hogy elővételezzem, Jézusnak nem az a válasza, hogy mivé lettetek, hanem az, hogy az aratti valósok, és hogy Isten országa közel van. Hogy nem, de talán annak az örömhírnek, hogy Isten országa közel van, éppenséggel akár szinte föltétele is az, hogy tudatosítsuk magunkkal, hogy a választott népből most már mi vagyunk, hogyan válhatunk tömeggé, és hogyan szorulhatunk rá az örömhírre, hogy az Isten országa közel van. Egymás után fogom mondani, szinte fölsorolásszerűen, szinte csak kimondva, tételszerűen ennek a jelenségnek a tüneteit. Az első gondolat így szól, hogy úgy válhatunk a választott népből tömeggé, hogy nem szeretjük meghozni azokat a változásokat, amelyek újból és újból abba az irányba vinnének, hogy megújuljunk, hogy újjászülessünk, hogy megtérjünk, hogy a Szentlélek alapján éljünk, mert az állandóan és újból változásokat kívánna tőlünk, hiszen az emberi természet gyönge, az egyes is, és a kollektív természetünk is. Tehát állandóan, hogy szokták és szoktuk mondani, megújulásra szorulunk, de a változást meg nem szeretjük, mert bizonytalanságot szül, és a többi, nem akarom hosszabban mondani. Második gondolat így szól, konformisták vagyunk. Vagyis nézzük egymást, és ha azt mondjuk, hát ha neked belefér, nekem is. Na, ha rád se szóltak, akkor rám se szóljanak. Ha nem lett negatív következménye, akkor biztos nekem se lesz negatív következménye. Ha ez megengedhető, megengedhető, hogyha lehet, lehet, hogy akkor majd én is úgy. Következő, hogy azok, akik hogy hirtelen érzékenyé válnak, és azt mondják, de hát egy választott nép, a választott nép nem csinálhatja ezt, a választott nép nem cselekedhet így. Na, ő rájuk viszont rögtön elkezdünk úgy tekinteni, hogy ők fenyegetnek bennünket. Nem olyannak látjuk, mint amikor a próféta szól, és egyszer csak az, jaj, de jó, hogy valaki rámutat Istenre, vagy a világosságot hozza, pont fordítva. Fenyegetőnek találjuk őt, olyan valakinek, aki fenyeget bennünket, a meglévő rendet és fegyelmet, és következő. Ebből az is következik, hogy nem annak a szónak, világosságnak, a realitásnak a beépítésére fogunk törekedni, ami még itt van, mert érzékenyekben, egyesekben még megfogalmazódik, és még szembesülünk vele, hanem inkább önmagunk védelmére helyezzük a hangsúlyt, és ennek viszont az lesz a következménye, hogy mintha támadásnak vesszük az igazságot, ijesztőnek a fényességet, mert még akkor majd kiderül rólam, meg látszik rajtam, meg ezért akkor eltávolodunk a realitástól és a valóságtól, és befordulunk önmagunk megvédése irányába. A következő, hogy elkezdjük a saját státuszunkat védeni. Választott nép, szent nemzet, és aztán ezen belül írástudók, és farizeusok, és a papság, és a főpapok, és a nép védei, és az előjárók, és a rabbik. És nyilván mindenki akkor elkezd ragaszkodni a saját státuszához, mert ő ott mégiscsak valaki, és őt mások akkor valakinek tartják, és azon az áron is ragaszkodunk a saját státuszunkhoz, hogy akkor inkább vesszen a realitás, a valóság vagy a világosság. A következő, természetesen fönn akarjuk tartani az önmagunkról alkotott kiválasztottság képét, hogy mi nem vagyunk akárkik. Mi egyáltalán nem vagyunk akárkik, és nem, hogy nem vagyunk akárkik, Isten nem lát bennünket akárkinek. Szóval mi joggal tartjuk magunkat nem akárkinek. a következő, hogy megtesszük azt, amire minden csoport és társadalom hajlamos, hogy mindazt, ami a meglévő elképzeléseinket, elgondolásainkat, de már most a nem föltétlenül megfelelő életmódunkat, cselekvést és gyakorlatot igazolja és megerősíti, az ezt megerősítő információkat befogadjuk, behabzsoljuk, hogy tovább erősítsük magunkat, hogy mi vagyunk a választottak, és az ezzel ellentétes üzeneteket, információkat beleértve most már a realitásnak egész komoly részét pedig kizárjuk, de olyan értelemben is kizárjuk, már meg se halljuk. Meg se halljuk. El se jut hozzánk. Tehát nem arról van szó egy idő után, hogy hallom és mélyen átgondolom és tudatosan azt mondom, hogy szerintem mégsem igaz. Meg se hallom. Föl se fedezem, nem is látom, észre se veszem. Tehát az elutasítás már úgy történik, hogy föl se tűnik, hogy elutasítottam a világosságot, hogy megyek tovább. A következő, hogy ennek okán kialakulnak a kollektív vakfoltok. Nem csak az egyes ember már nem lát, és nem hallja, és nem érzékeny, és nem veszi észre, és felőle már mindegy, hogy leprás, és beteg, és megszállott, és nyomorult, és a periféria, ez már nem számít. Kollektív vakfoltok. Már nem csak egyesek nem látnak jól, hanem együtt nem látunk jól. És ha együtt nem látunk jól, ez még tovább erősíti azt, hogy hogyan lesz a választott népből tömeg. A következő, hogy az összetartozás fontossága viszont megnő, valamivel meg kell erősítenünk magunkat, ezért az összetartozásért sok mindent megteszünk, de azon az áron is, hogy inkább erősítsük az összetartozást, akkor is, hogyha ez a valóságnak, a realitásnak, a világosságnak az egyre fokozottabb kizárásával jár együtt. A következő, hogy megjelennek azok az elgondolásaink, hiszen kezdünk bezáródni magunkba, hogy mi felsőbbrendűek vagyunk, hiszen mi tudunk valamit, amit mások nem, mi kaptunk valamit, amit mások nem, minket választottak ki, és másokat nem, és ez aztán kapcsolódik ahhoz, hogy ebben az összefüggésben kezdjük el majd alakítani és formálni, szinte deformálni már a normáinkat, a szabályokat, a törvényeinket a szónak valódi és átvitt értelmében. Mégpedig most már egyre inkább abba az irányba, hogy megerősítjük azokat a szabályokat és normákat, szokásokat és hagyományokat, amelyek a most már eltorzult, és a világosságtól egyre távolabb kerülő működésmódunkat és magatartásunkat igazolják és erősítik meg. A következő, hogy persze újból és újból még fölmerülhet egy-egy rossz érzés, hogy de tényleg jó irányba megyünk, vagy tényleg igazunk van, vagy ez most így tényleg helyes volt. Igen ám, de itt most már nem csak azzal kell akkor szembenézni, amit mondjuk egyéni bűnbánattartásnak szoktunk nevezni, hogy jaj, elszúrtam, vagy hogy csinálhattam ezt, hogy valami olyasmit tettem, amivel nem mernék elétek állni, hát mindannyian azt mondanátok, hogy ezt csináltam. A szembenézésnek a súlya sokkal problémásabb. Miért? Mert személy szerint valami olyasmivel kellene szembenéznem, amit együtt nem csináltunk jól. Együtt nem csinálunk jól. Akár a jelenben is, még folytatólagosan is mi azt együtt nem csináljuk jól. Hát egy ilyesmivel szembenézni én nekem egy szál magamba, hát az rettenetesen nehéz. És még gondolhatom is azt, hogy jó, hát ha én most egy szál magamba szembenézek ezzel, hát mit változtat ez a többieken, meg a nagyon, meg az egészen. Ezért ez a szembenézés azzal, ahogyan már kollektíven nem csináljuk jól, még nagyobb terhet jelent, mint hogyha egyszerűen csak én nem csinálom jól, és még jól is esik szembenézni vele, abból a szempontból, hogy szembenéztem vele, és akkor megint kihúzom magam, és rátok nézek, és örömmel arra gondolok, így már most biztos el fogtok megint fogadni. Így már biztos megint jónak fogtok látni. De hát, hogyha a szembenézés vagy a kollektívvel kapcsolatos, amit együtt nem csináltunk jól, akkor hiába csinálom meg a folyamatot, pont fordítva lesz. Nem úgy néztek majd rám, hogy na végre jó, hanem hogy ez mit csinál. Megyek tovább. Természetesen lehet, hogy egyesek még mindig látják, és akkor szólnak. Ők a prófétai alkatok az egyházban, ők szólnak és mondják, ők kifejezetten ellenségnek tűnnek. Olyannak, akik a rendet, a fegyelmet, a szokásokat és most már a hagyományokat, a normákat és az írott és iratlan törvényeinket megkérdőjelezik. Miközben mi a mennyei atyától eredeztetjük magunkat. Szóval az ilyenekre következő, hogy ha arra jutok, na jó, de hát nem csak én rontottam el, hát ezt sokan csinálták így, mert könnyebb így, mert sokan csinálták így, sokan csináltuk, ne sokan csinálták így. Hogy ha eljutok erre a gondolatra, akkor is, ha sokan csináltuk így, akkor hajlamosak leszünk ennek a felelősségét sokkal kisebbre venni, mint az a valóság. Hiszen olyan sokan csináltuk, akkor nem lehet az akkora baj, nem lehet akkora a felelősség, hiszen ha sokan csináltuk. A következő, hogy közben pedig, ahogyan szép lassan a választott népből tömeg lesz, már a működésmód is tömegszerű, és közben ez a működésmód, ami egyre távolabb van nem csak Isten országától, a Teremtő Istentől, a világosságtól, ez a fajta működésmód is egyre jobban intézményesül, majd pedig nem csak hogy intézményesül, szinte önjáróvá válik. Hiszen szinte minden már az alapján működik, hogy maga ez a fönnálló működésmód fönn is álljon és maradjon. Ezért egyre inkább azt a képzetet kelti már önmagában is, hogy ez mindig így volt. Hogy ez a természetes, hogy ez a normális, hogy nekünk így kell működni, és mi így vagyunk, és ez így rendben van. Szinte önjáróvá válik a zavar, önjáróvá válik a tévedés, önjáróvá válik az elveszettség. És így akkor most már a vége felé fordulva, a tévedéseink tehát jónak, igaznak, normálisnak, természetesnek, sőt egy pont után, miután még mindig abban a képzetben vagyunk, hogy választott nép és szent nemzet, még szentnek is tűnhetnek. És hogy ezt megerősítsük, elkezdjük a tévedéseinket is szakralizálni, hogy de hát ez a szent katolikus anyaszentegyház, szent katolikus anyaszentegyház. És hát akkor aztán tényleg, aki ezzel szemben, az már tényleg sok, mit képzel, aztán Istenre biztos ne hivatkozzon, főleg a szent katolikus anyaszentegyházat valamiféleképpen, hát mondjuk kritizálva. Ennek következtében viszont a nem megfelelő magatartásformák tovább fognak erősödni. És még inkább elmélyül annak a tudata, hogy ez mindig így volt, és így kell csinálni, és nálunk ez a hagyomány, és ez a szokás, és ez a rend. Közben pedig természetesen őrizzük magunkban az igazság monopóliumának tudatát, hogy természetesen mi kaptuk annak a jogosultságát, hogy megmondjuk, mi jó és mi rossz, mi igaz és nem, helyes és helytelen. És most jön a záró gondolat, aztán pedig a befejezés. A záró gondolat így szól, és szép lassan onnan, hogy választott nép, szent nemzet, Jézus már csak úgy lát bennünket, mint Istentől elfordult tömeget, akik úgy bóklásznak, mint a pásztor nélküli juhok. De hogy úgy bóklásznak? Hát vannak főpapok, hát van papság, vannak rabbik, ott van szombatonként a zsinagóga, és ott van a templom, és ott van a húsvét, és ott van a kultusz, és mindez működik. Mindez precízen működik. És húsvétra Jézus korában is megérkezik 1 millió ember az ottaniakkal, meg a zarándokokkal, és dobják a pénzt a persejbe. Hát akkor működik, nem? És közben, csak hogy ide elérkezzek, valójában szép lassan minden ezt a tömegszerű működést igazolja és tartja fönn az emberrel szemben. Az egyes emberrel szemben, a Jánossal szemben, Tamással szemben, Jakabbal szemben, Mátéval szemben, és Máriával szemben, és Mártával szemben. És ezért annyira gyönyörű a Szentírásban az, amikor látjuk ezt az összefüggést, hogy Jézus megrendül, hogy mivé lett a választott nép, a szent nemzet, Isten szándéka és a világossága. És ezért is van különös jelentősége, hogy egy ilyen történetben elkezdi meg, és János volt, és Jakab, volt Máté, és így hívták őket, ők személyek. Hogy Jézus szinte újra felfedezi az egyes embert, és történik egy milyen döbbenetes fordulat, hogy a tömegszerű működésben még mindig ott van annak a hiedelme, hogy Isten közel van hozzánk, mert mi vagyunk azok. Miközben, akik ezt vallják, hihetetlenül messze távolodtak Istentől. És az ember, aki meg egyszer csak szenved ott, hogy Jézus látja, hogy de hát tulajdonképpen elvesztek. Nem választott nép, elveszett tömeg. És ő nekik azt mondja, érdemes volna fölismernetek, hogy mennyire ti eltávolodtatok Istentől, de nem itt van a pont, mert ez nem örömhíres, csak egy világosság. Észrevennetek, hogy mennyire eltávolodtatok Istentől, miközben egyre hangosabban mondjátok, hogy választott nép, és várjuk a messiást. Hogyha ezt észreveszitek, egyre inkább megszólíthat majd benneteket az, hogy miközben ti eltávolodtatok Istentől, Isten országa közel van hozzátok. És a kettő együtt is igaz. Hogy az ember minél inkább megrendülve veszi tudomásul, hogy eltávolodtam Istentől, de most mondjuk így eltávolodtunk, vagy eltávolodhatunk, vagy újból és újból eltávolodunk Istentől, hogy aközben egyre jobban megrendülhetünk attól, hogy lehetséges az, hogy Isten országa ennyire közel van. Mennyire közel? Hogy jön János és Jakab, és jön Máté, és gyógyít, és kiűzi a megszállottságot, és életet ad megint a holttá vált embernek. És milyen szép akkor ennek a mai evangéliumnak a vége, hogy Jézus azt mondja, nem csak, hogy közel van Isten országa, hanem azt is, hogy ingyen van.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pál Ferenc atya az évközi 11. vasárnapon elhangzott homíliáját hallották.

0: Hírek. Amerikai zsidó segélyszervezet tagjait fogadta a pápa. Spányi Antal püspök aranymisében ad hálát papsága 50 évéért. Koncertekkel és családi programokkal várja a látogatókat a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné Papágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa találkozott a New York-i székhelyű Egyesült Zsidó Segély Alap a United Jewish Apple delegációjának 300 tagjával június 15-én hétfőn, írja a Vatikáni Rádió. A szervezet alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt kiszolgáltatott csoportoknak a zsidó ember szeretet jegyében, Izraelben és több mint 70 országban. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa e szavakkal fogadta a szervezet küldöttségét. Én József vagyok, a testvéretek. E találkozás hatására született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról szóló értekezés. A Nostra Aetate határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen. Az egyház elutasít mindenféle faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést, hangsúlyozta a pápa. Küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, kérte Leó pápa. 50 évvel ezelőtt, 1976-ban szentelték pappá Spányi Antal székesfehérvári megyés püspököt. A főpásztor a jubileum alkalmából hálaadó szentmisét mutat be a székesfehérvári Szent István király székesegyházban, június 20-án, szombaton 17 órakor, adja hírül a székesfehérvári egyházmegye. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és az egyházmegye papsága koncelebrál az ünnepi szertartáson, amelyet az egyházi rend szentségének minden kegyelméért mutatnak be. Az ünnepi beszédet Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mondja. A 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket június 20-a és 27-e között, tájékoztat az MTI. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon. A fesztiválon fellép a horvát Croatian Guitar Quartet, 4 gitárvirtuóz, Zoran Dukic, Petrit Cseku, Maroje Bricic és Frutko Saric formációja. Klasszikus mesterműveket és modern mediterrán zenét adnak elő koncertjükön. A Balatonparti Fesztivál vendége lesz Bogdan Mihailiscu, román gitárművész is. A fiatal szlovén gitáros generáció egyik legismertebb tagja, Leon Ravnikar is bemutatkozik a programban. A fesztivál vendége lesz a Yamashita japán zenei dinasztia tagja, Yamashita Kanahi is, a fesztivál gálakoncertjét a spanyol Andalusian Guitar Quartet adja, zárul a közlemény. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné Papágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapest újlaki Sarlós Boldogasszony templomból. A Szent misét Berán Ferenc atya mutatja be.

0: Tiszteld apádat és anyádat, ez az első ígérettel egybekötött parancs, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a Földön. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szent mise kezdetén nagy szeretettel köszöntjük jelenlévő kedves testvéreket, újlakjakat, de ez a reggelen nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit is. Mária Rádió hallgatói egy családot alkotnak. Mi is belekapcsolódunk ebbe a család életébe, és a szándékaink hozzá kapcsoljuk a kedves hallgatóknak a szándékait is. Több szándékra is felajánljuk ezt a szentmisét, elsősorban élő Mártonért és családjáért, de ugyanakkor, mivel a mai napon templomunkban egész nap a szentségimádás van, ezért azért is felajánljuk ezt a szentmisét, hogy az Istennel volt találkozás örömét haza tudjuk vinni, meg tudjuk osztani családtagjainkkal, ismerőseinkkel. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Nagyon sokszor ugye, az örömhír ugye elhal bennünk, amikor szentmisén veszünk részt, vagy szentségimádáson, akkor át tudjuk érezni Isten szeretetét, annak a közelségét, aztán kilépünk a templomból, akkor megfeledkezünk erről. De tudjuk egy győzni ezeket a belső akadályainkat, hogy az örömhír továbbadóivá tudjunk válni. Nyom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre. Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmaz! Könyörögjünk! Istenünk, örök rendeléseddel te vetettél szilárd alapot a családi közösségnek. Hallgass meg jóságosan íveid könyörgését, hogy a családi erényekben és a szolgáló szeretetben a szent család példáját kövessük, és így atyai házadban az örök jutalomnak örvendjünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Illés próféta úgy jött, mint a tűzvész, szava lángolt, mint az égő fákja. Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből. Illés, mély nagy voltál csodatetteiddel. Ki tarthatná magát olyan nagynak, mint te vagy? Feltámasztottál egy holtat a halálból, az alvilágból a magasságbeli szavával. Romlásba döntöttél királyokat, és fekvőhelyükről sírba taszítottál dicső nagyságokat. A Sínai hegyen büntetéssel fenyegettél, a Hóreben a megtorlás szavát hallattad. Királyokat kentél fel megtorlásra, és prófétákat utódodul. Tüzes forgószélben magasba ragadtattál, szekéren, amellyel tüzes lovak száguldottak. Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját, az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyreállítod Jákob törzseit. Boldogok mind, akik téged láttak, akik a te barátságodban hunyták le szemüket. Mert mi élünk ugyan életünkben, de halálunk után ilyen nevünk nem lesz. Miután Illést a forgószél elragadta, Elizeus telt el szellemével. Nem félt senkitől életében, lelke felett nem volt hatalma senkinek. Semmi sem volt számára lehetetlen, még holttestében is prófétai erő lakozott. Csodákat vitt véghez életében, és bámulatos dolgokat tett halálában. Ez az Isten igéje. Örvendjetek igazak az Úrban, áldjátok nevét. Örvendjetek igazak az Úrban, áldjátok nevét. Király az Úr, a föld újjongjon, és örvendjen minden sziget. Sötét felhő lebegi őt körül, trónjának támasza jog és igazság. Örvendjetek igazak az Úrban, áldjátok nevét. Tűz jár színe előtt, és elemészti minden ellenségét. Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja a föld és belére meg. Örvendjetek igazak az Úrban, áldjátok nevét. Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, az egész föld urának színe előtt. Igazságosságát hirdetik az egek, és nagy fölségét meglátják a népek. Örvendjetek igazak az Úrban, áldjátok nevét. Megszégyenülnek mind a bálványimádók, és akik faragott képeikkel dicsekszenek, eléje borulnak mind a bálványistenek. Örvendjetek igazak az Úrban, áldjátok nevét. Alleluja. Megkaptátok a fogadott fiúság lelkét, általa így szólítjuk Istent, Abba, Atyánk. Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szoporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket. Hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétkeztek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja a bűneiteket. De ha ti nem bocsájtotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a Szentírásnak talán legismertebb részét olvassa föl a mai napon az Anyaszentegyház, amikor Jézus tanítja imádkozni az apostolait. Nagyon sokféle oldalról meg lehet közelíteni a mi atyánkot, könyveket írtak róla. Mivel ma egész nap a szentségimádás van a templomunkban, ezért nem egy-egy részt választunk ki belőle, hanem magát az imádságnak így a szerkezetét nézzük, hogy Jézus hogyan építette föl ezt az imát. És fölismerhetjük azt, az imádságnak az első részében, az emberek figyelmét az Atya felé irányítja. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Az imádság másik felében pedig a mi emberi nyomorúságunkat tárjuk fel az Isten előtt, a kenyérgondunkat, a vétkeinket, a kísértéseinket. Ebből arra lehet következtetni, és ez az, ami összefügg ezzel a mai nappal, egész napos szentségimádással, hogy nem szabad elmerülni a gondjainkban és a bajainkban. Olyan világban élünk, mindjárt tapasztaljuk, hogy nagyon sok minden megosztja a szívünket, nagyon sok visszahúzó erőt is tapasztalunk. Nem. Hanem a tekintetünket, ahogy a Jézus ezt tette, az Atya felé kell irányítani. Isten jelenlétében kell élnünk. Úgyhogy Istennek a közelsége ad erőt ahhoz, hogy a hétköznapi problémáinkat orvosolni tudjuk. Pontosabban ő orvosolja a problémáinkat, hogyha ezeket ugye elé tárjuk. Nagyon szépen összekapcsolható ez a szentmisének a felépítésével is. A szentmis első felében ige liturgia van, és amikor az áldozat liturgiája kezdődik, akkor az egyház ugye a prefációban azt mondja, azt énekli, hogy emeljük föl szívünket. Ugyanezt a vágy fogalmazódik benne is. A nagy gondolkodó vagy lelkéletmester damaszkuszi Szent János is azt mondja, hogy az imádságnak a lényege az, hogy a lelkünket fölemeljük az Istenhez. Hát itt a templomunkban erre ma lehetőség lesz, hogy szentségimádás

0: Egységében kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük, Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atyánk, ezt a szent misét élő Márton testvérünkért és családjáért ajánljuk föl. Segítsd őket, el tudják fogadni a te szeretetedet, és az alakíts a formája, a családjuk életét. Hallgass meg, Urunk! Urunk, tekints megengesztelődő hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet Krisztusra, mi Urunk által. Amen.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. E víz és bor titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mosd el, Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Esdeklő szívvel ajánljuk fel engesztelő áldozatunkat, Istenünk. Őrizd meg és erősítsd meg kegyelmedben és békédben családjainkat, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, irgalmasság Atya és hűséges Isten. Mert nekünk adtad a mi Urunkat, Jézust, megváltónkat, a Te fiadat, ő mindenkor irgalmasnak mutatkozott a gyermekekkel és a szegényekkel, a betegekkel és a bűnösökkel, és jelen volt az elnyomott és szenvedők számára. Ő szóval és tettel kinyilvánította, hogy olyan atyánk vagy, aki minden gyermeknek gondját viseled. És ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsérünk és áldunk téged, dicsőséget, himnuszát vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy és dicséretre méltó emberszerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a Te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje. Legyen számunkra, amírunk Jézus Krisztus teste is.

Ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta. És így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a föltámadás által vezettél a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, fölajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amiben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és mindörökké az ő tagjai közé számítassunk. Te tökéletessé, Urunk, az egyházadat, hitben és szeretetben, egységben Leó pápánkkal és Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel, minden püspökkel, pappal, diákonussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támaszta legyünk a megfáradtaknak, és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezzél meg, Urunk, testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, kinek hitét egyedül te ismered. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a föltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk együtt a boldogságos Szűz Máriával, apostolokkal, vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk, magasztaljunk, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent élekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki összes uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békén. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Sokan vannak, akik nem tudnak részt venni fizikai értelemben ez a Szent Misén, de belekapcsolódnak ebbe a szent áldozatba lelkileg. Velük együtt mondjuk el főpásztorunk imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőlem.

0: Megfeledkezhet-e csecseméről az asszony, és ha meg is feledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad, mondja az Úr. Könyörögjünk. Szentségi ajándékaidat táplálsz minket, jóságos mennyei atyánk. Add, hogy mindig kövessük a szent család példáját, és így földi életünk megpróbáltatásai után az örök társaságba juthassunk Krisztussal, mi Urunk által. Most a Szent Mise befejező áldása után kitesszük az oltári szentséget, és lehetőség lesz a szentség imádásra. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála!
1: A Szent Misét Berán Ferenc atya mutatta be a Budapest Újlakisarlós Boldogasszony templomban.

Rabindranath Tagore, áldás. Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét, és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áld meg őt, és öleld szorosan szívedre. 100 keresztúton át ide talált. Ő tudja a titkát, hogy választott ki a tömegből téged. Ajtód elé lépett, és kezedbe fogódzva kérdezte útját. Híven követ, csacsog és nevet, és a szíve nem ismeri a kétejt. Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áld meg őt. Tedd a fejére kezed, és kérd Istenedet, hogyha parányi lába nyomában vészjósló hullámok kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített vitorlákkal elérje a béke kikötőjét. A nagy rohanásban ne felejtsd el őt. Engedd, hadd jöjjön közel a szívedhez, s a kezed pihentesd meg áldón a fején.

0: Enciklikák.
1: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
2: 30. rész. A keresztények egysége érdekében. A remény evangéliuma erő és felhívása megtérésre, az ökumenizmus terén is. Mivel bizonyosak vagyunk abban, hogy a keresztények egysége megfelel az Úr, hogy mindnyájan egyek legyenek parancsának, és hogy erre az evangelizáció hitele és Európa egysége miatt is szükség van, elengedhetetlen, hogy az összes egyházakat és az egyházi közösségeket támogassák és sürgessék arra, hogy az ökumenizmust úgy értelmezzék, mint együtt haladást Krisztus felé. És afelé a látható egység felé, amelyet ő akart, hogy így az egyházon belüli különbözőségekben az egység a Szent Lélek, a közösség alkotómestere ajándékaként ragyogjon föl. Ennek megvalósulásához mindenki részéről türelmes és álhatatos, igazi reménységtől s ugyanakkor józan realizmustól átitatott elkötelezettségre van szükség, mely arra irányul, hogy becsüljük meg azt, ami már egyesít bennünket, hogy őszintén, kölcsönösen értékeljük egymást, szabaduljunk meg az előítéletektől, és ismerjük meg, és szeressük egymást. Ha az egységért való fáradozást jól meg akarjuk alapozni, nem tekinthetünk el az igazság szenvedélyes keresésétől. Ennek eszköze a dialógus, és egy olyan helyzetfölmérés, amely, elismerve az eddig elért eredményeket, további indítékokat talál az út folytatásához, és a keresztényeket még megosztó különbségek legyőzéséhez. 31. rész. Határozottan folytatni kell a dialógust, nem veszítve kedvünket a nehézségek és a fáradalmak miatt. Különböző elméleti, spirituális és gyakorlati szempontok szerint kell folytatni az ajándékok cseréjének szellemében, melyeket a Szentlélek támaszt minden egyházban. A közösségeket és az egyes híveket, elsősorban a fiatalokat, arra kell nevelni, hogy éljenek a találkozási lehetőségekkel, és helyesen értett ökumenizmus az egyház életének és cselekvésének rendes megnyilvánulása legyen. E dialógus az egyház egyik fő gondja. Elsősorban itt Európában, ahol az elmúlt évezredben sok megoszlást támadt a keresztények között, és amely ma egy nagyobb egység felé tart. Ezen az úton nem állhatunk meg, és nem is fordulhatunk vissza. Folytatnunk kell, és bíznunk kell benne, mert Isten segítségével a kölcsönös megbecsülés, az igazság keresése, a szeretetben való együttműködés, és mindenek fölött az életszentség ökumenizmusa föltétlenül meghozza gyümölcsét. 32. szakasz. Az elkerülhetetlen nehézségek ellenére mindenkit felszólítok arra, hogy testvéri szeretettel ismerjük el és értékeljük azt a hozományt, amelyet a katolikus keleti egyházak kínálhatnak föl, jelenlétükkel, hagyományuk gazdagságával, a különbözőségben megvalósuló egységről való tanúságtételükkel, az evangélium hirdetésében megvalósított inkulturációval, rítus különbségeikkel, az egység reálisabb építéséhez. Ugyanakkor még egyszer biztosítani szeretném az ortodox egyházak lelkipásztorait és híveit, hogy az új evangelizáció semmiképpen sem téveszthető össze a prozilitizmussal, mert minden ember méltóságának, szabadságának és igazságának a tiszteletben tartása érinthetetlen kötelesség.
1: Második János Pál pápa, az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.
3: Mária Rádió.
4: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
5: Nyelvi változás. Hogyan és miért történik? Amikor a nyelv változásáról beszélünk, gyakran hangzik el az a kérdés, hogy vajon mindez véletlenül történik-e, vagy vannak mögötte felismerhető szabályszerűségek. Sokan úgy érzik, hogy a nyelv össze-vissza változik, és egyik forma hirtelen felváltja a másikat. Mintha nem lenne benne rend, csak folyamatos bomlás. De vajon tényleg így van? Véletlen folyamat a nyelvi változás, vagy törvényszerű működés eredménye? Én Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig az Ahogy mondjuk, a Mária Rádió ismeretterjesztő sorozata, amelyben a nyelv és nyelvhasználat főbb kérdéseit járjuk körül közérthetően. Maradjanak velem! A nyelvtudomány a változást nem rendellenességként, hanem alapjelenségként írja le. A nyelvi változás azt jelenti, hogy idővel megváltozik, hogyan ejtjük ki a hangokat, milyen szavakat használunk, vagy hogyan építjük fel a mondatainkat. A nyelvtörténettel foglalkozó kutatások azt mutatják, hogy ezek a változások nem elszigetelten történnek. A nyelv inkább egy dinamikus rendszerként viselkedik, amely folyamatosan alakul a használat során. A változás gyakran apró eltérésekkel indul. Egy adott időszakban többféle megoldás él egymás mellett. Ezeket nevezzük változatoknak, variánsoknak. Egy ideig párhuzamosan használjuk őket, anélkül, hogy különösebb jelentőséget tulajdonítanánk a különbségeknek. Idővel azonban a variánsok között verseny alakul ki. Egyes formák gyakrabban kerülnek használatba, mások háttérbe szorulnak. Ez a használati gyakoriság kulcs szerepet játszik abban, hogy melyik változat marad fenn hosszabb távon. A nyelvi változás mögött nem csak megszokás áll. Gyakran megfigyelhető, hogy a beszélők egyszerűbb, átláthatóbb, könnyebben kezelhető megoldásokat részesítenek előnyben. Ezt a nyelvészet nyelvi gazdaságosságnak nevezi. Egy másik fontos tényező a mintakövetés. A beszélők hajlamosak a már meglévő formákhoz igazítani az újabb megoldásokat. Ez az úgynevezett analógia hatása, amely sok nyelvi változás mögött felismerhető. Fontos hangsúlyozni, hogy a változás nem bontja meg a nyelvrendszerét. Éppen ellenkezőleg. Gyakran a rendszer belső kiegyenlítődését segíti elő. A nyelv ilyenkor mintegy újra rendezi önmagát, hogy továbbra is jól működjék. A nyelvi változás nem áll szemben a normával sem. Egy ideig az új formák szokatlannak tűnhetnek, később azonban elfogadottá válhatnak, és a norma részévé lehetnek. A norma tehát nem a változás ellentéte, hanem annak egy adott pillanatban rögzült állapota. Sokan szeretnék megállítani a nyelvet, megőrizni egy korábbi formáját. Ez azonban nem lehetséges. A nyelv ugyanis nem kész tárgy, hanem folyamatosan működtetett rendszer, amelyet a beszélők nap mint nap alakítanak. A nyelvi változás tehát nem véletlenszerű rombolás, hanem a nyelvhasználat során végbe menő természetes átalakulás. A nyelv azért változik, mert használjuk, és mert alkalmazkodik a beszélők igényeihez. A nyelvi változás tehát nem hiba, hanem a nyelv életének feltétele.
4: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.
0: Hírpercek.
6: A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. Óbuda kezdeményezi a Hadrianus Palota és a Dunai Limes felvételét a világörökségi listára. Mária Pócsra zarándokolt a Miskolci Egyházmegye közössége. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Óbuda önkormányzata kezdeményezi a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus Palota és a Dunai Limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára, mondta Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a hajógyári szigeten tartott keddi sajtótájékoztatón. Kiemelte, a pályázat alapját a 2018-ban Visi Zsolt régész, muzeológus és csapata által elkészített szakmai anyag adja. A polgármester elmondta, hogy a világörökségi listára kerüléssel lehetőség nyílna a 3. kerületben lévő római korból származó egyedülálló műtárgyak és kulturális kincsek bemutatására. A polgármester fontosnak tartja, hogy a hajógyári szigetet ne építsék be, és az ott lévő kulturális emlékeket megőrizzék. Az egykori római birodalom Limes-e 3 kontinensen halad keresztül, ez a 6500 km hosszú vonal teljesen a világörökségi helyszínné válhatna. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Emberemlékezet óta sok görög-katolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. Az Isten szülőhöz szóló könyörgő ájtatosságot a Parakliszt Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görög-katolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Mindenek előtt a szombati nagy eseményre szeretném irányítani a figyelmet. Pap szentelés lesz, az esztergomi egyházmegyében két papot szentelnek föl, és két diákonost. Hát, ha összevetjük azzal, hogy hányan haltak meg ebben az évben, akkor bizony teljesen világos előttünk, hogy pap hiányban szenvedünk. Márpedig az Úr Jézus azt mondta apostolainak, de a tanítványoknak is, hogy kérjétek az atyát, az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Persze kettőn áll a vásár. Elég az Isten hívása, az igen fontos, de nem elégséges, mert kell hozzá az ember beleegyezése, vagyis akit hív, az vegye észre, hogy hívja őt az Úristen, és utána egyezzen bele, hogy vállalja azt az áldozatot, ami a papság művelésével vele jár. Hát persze, el szokták túlozni, hogy jaj, milyen nehéz a papnak a sorsa. Egyáltalán nem arról van szó, minden sors nehéz, ha Isten kegyelme nélkül próbáljuk azt megoldani. És nyilvánvaló, hogy minden sors nagyszerű, hogyha az hozzáadott kegyelmeket föl is használjuk. Sok öröm rejtőzik benne. Úgyhogy nem érthető, hogy a fiatalok ugyan miért óckodnak attól, hogy pappá legyenek a fiatal emberek. Hát persze, én azt nagyon jól tudom, hogy a világ ez ellen dolgozik. Sajnos még a családi nevelés is nagyon sokszor, de hát végül is miért élünk? Azért, hogy üdvözüljünk, nem pedig, hogy itt ilyen meg amolyan eredményeket érjünk el. Ha az Úristen erre szólít bennünket, akkor ebben kell eredményeket elérni. Igaz, a papság nem olyan dolog, ahol kézzel foghatók az eredmények, de hát majd az utolsó ítéleten megtudjuk, hogy egy-egy papnak a munkája mennyit ért. De ha Istennek ajánlja, akkor biztos, hogy egyáltalán nem fölösleges semmiféle erőfeszítése sem. Tehát tessenek szíves lenni, imádkozni a szentelendőkért, akár diákonussá, akár presbiterré, pappá szentelik őket, és imádkozni azért, hogy legyenek folytatói ennek a sorozatnak, vagyis hogy az esztergomi egyházmegye ne maradjon papok nélkül. Köszönöm szépen, most pedig akkor nem feszítem tovább az idegeket, és mondom a kérdéseket, mert készültem velük, úgyhogy van kérdés. Először is a telefonszám, amely 061-374-0904-es. Első kérdés. Mi volt Gedeon hadseregének fegyverzete a midianiták ellen? Második kérdés. Hogyan jutott be Péter apostol a Jézust kihallgató főpap udvarába? Harmadik kérdés. A pap felajánláskor a kehelybe bort és vizet elegyít. Amikor a vizet, az parányi kevés vizet utána tölti, a kehely oldalán megtapadhat egy vízcsepp. Ez is átváltozik az átváltoztatás szavaira? Na, még egyszer a telefonszám 061-374-0904. Első kérdés. Mi volt Gedeon hadseregének fegyverzete a midianiták ellen? Második. Hogyan jutott be Szent Péter apostol a Jézus kihallgató főpap udvarába? Harmadik kérdés. A Szent Mise felajánlásakor a pap bort és vizet elegyít a kehelyben. Ilyenkor a kehely oldalán megtapadhat egy-egy vízcsepp. Ez is átváltozik az átváltoztatás szavaira? Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik áldozatot vállalnak a Mária Rádióért, és itt most elsősorban az anyagi áldozatra gondolok, mert már megint negatív fázisban vagyunk. Ha tehát valakinek van módja, hogy segítse a rádió működését, tisztelettel kérjük, hogy szánjon meg bennünket, meg saját magukat, a hallgatókat is, hiszen nem önmagunk kért vagyunk, hanem a hallgatókért. Nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek van erre módja. Most a nyaraltatások, meg nyaralások, meg utazások, meg táborok, tudom, hogy sokba kerülnek. Ha ennek ellenére mégis valaki van olyan áldozatos, vagy van rá módja, és segíti a Mária Rádiót, nagy jó cselekedettet tesz, nem csak velünk, akik mi közreműködünk itt a rádió adásaiban, hanem azokkal is, akik hallgatják ezt, mert lesz mit hallgatniuk, nekünk pedig érdemes lesz mire készülni, mert tudjuk adásba adni azt, amivel fölkészültünk. Ez bizony sajnos anyagi kérdés, és a Mária Rádió máshonnan nem remélhet ilyen költségekre való segítést, mint éppenséggel a kedves hallgatóktól. Isten áldja meg és fizesse meg nekik, akik áldozatosan segítségünkre sietnek. Persze hasonlóképpen köszönjük az imádságokat is, mert hiszen a Szentlélek kell, hogy segítsen bennünket, nélküle csak valamiféle emberi erőlködés lenne mindaz, amit mi itt előadunk a mikrofonok előtt. De ha ott van a Szentlélek, akkor valószínűleg olyan tanítás hangzik el, amit érdemes meghallgatni, sőt, föl is lehet használni az üdvösség ügyében. Erre törekszünk, kérjük továbbra is az imádságokat, nem csak az adományokat. Vagyis szeretnénk igazán működni, eredményesen működni. Hát az eredményt nem most kell nekünk látnunk, azt majd az utolsó ítéleten az Úristen megmutatja. De hát a fölkészülés vagy az igyekezet az a mostani feladatunk, úgyhogy ehhez kérjük, hogy úgy tűnjék, hogy érdemes az igyekezetünk, ehhez kérjük a kedves hallgatók segítségét, lelki és anyagi segítségét egyformán. Még mielőtt elkezdenénk a hittanórát, még egyszer megismétlem. A telefonszám 061-374-0904-es. Ez a telefonszám 10 óra 35-ig fog élni. A három kérdés. Első. Mi volt Gedeon hadseregének a fegyverzete a midianiták ellen? Második kérdés. Hogyan jutott be Szent Péter apostol a Jézust kihallgató főpap udvarába? Harmadik kérdés. A felajánláskor a pap bort és vizet elegyít a kehelyben. A kehely oldalán ilyenkor megtapadhat egy-egy vízcsepp is. Ez is átváltozik, amikor kimondja a pap az átváltoztatás szavait. Na, ezek a kérdések, várom kérem szépen, hogy égjen a telefonvonal.

Szokás szerint imádsággal kezdjük a hittanórát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kicsit talán a hittanórától idegennek tűnik a mai hittanóra témája, illetve címe, de hát azért, ha belegondolunk, igencsak sok közünk van a dologhoz. Az iszlámról szeretnék ugyanis beszélni, és ha belegondolunk, hogy a magyarok 150 évig voltak iszlám uralom alatt, és azért, hogy ma is mennyire függünk ezektől a népektől, tessék csak gondolni a Hormozis szorosra, akkor bizony azt kell mondani, hogy jó, hogyha valamit tudunk róluk, ne csak valami idegennek tartsuk. Minden esetre azzal kell kezdeni, hogy Arábia földjéről származik az iszlám. Ez a föld jó részt sztyepp és sivatag volt, a népe pedig eredetileg sokisten hívő volt. Összekötötte őket a mekkai szentélyben található fekete meteorkő, a Kaába. Általában magyarul Kábának szokták nevezni, de az arabban van olyan hangzó, amit nem mondanak ki, hanem mint egy csuklásnak tűnik, tehát ezért Kaába a neve ennek a kőnek, Kába kő magyarul. Ezt valamennyien tisztelték az arabok, hát ez valamiféle meteor, ami lehullott, és ettől mindjárt tiszteletet is érdemelt. Népességük egyre növekedett, és a Krisztus előtti időktől kezdve több alkalommal is kirajzottak és lepték el a környéket. Na, az utolsó nagy ilyen kiáradásuk az a magának az iszlámnak.

tudta. Na, ezekből sikerült összegyúrni azt, amit úgy nevezünk, hogy iszlámvallás. Prófétaságra Gábor angyal szólította föl őt saját elbeszélése szerint. Szülővárosából, Mekkából menekülnie kellett ellentétek miatt, és a közeli Medinába menekült. Ott pedig szívesen fogadták a tanítását, a beszédét, és sikerült kis csoportot, egyre növekvő kis csoportot maga köré gyűjteni. Ez 622-ben történt. Ez az év a próféta futásának az éve, azaz a hidzsrának az esztendeje, a mohamedán időszámítás kezdete. Tetszenek tudni, a zsidók a világ teremtésétől számolják az éveket, mi Jézus Krisztus születésétől, a mohamedánok pedig a hidzsrától, vagyis 622-ben történt ez a futás, és ez volt a nulladik év az a mohamedán időszámítás szerint. Medinában könnyebben talált hívekre követőket, méghozzá belőlük egy igen fegyelmezett hadsereget állított össze, és meg is hódította Mekkát, na hát ez egy ilyen bosszú hadjárat volt, hogy neki onnan menekülnie kellett, és Mohamed ezt használta föl, ezeket az embereket arra, hogy meghódítsa Mekkát is. Mohamed utódai, mert hiszen ő sem volt örök életű ebben a világban, a kalifák, vagyis a helyettesek voltak. A kalifák sorozatát pedig a próféta két apósa nyitotta meg, Abu Bakr és Omar, ők voltak az első kalifák. Na, az iszlámnak van szent könyve, tehát ez is a könyves vallások közé tartozik. Akár csak a zsidó vallás, akár csak a keresztény vallás. Nálunk az Ó és az Új Szövetség a könyv. A zsidóknál, bocsánat, az iszlámban pedig a Korán. Ez magyarul annyit jelent, hogy olvasmány. Ez Mohamed összegyűjtött kinyilatkoztatásait tartalmazza, mégpedig rímes prózában összeszedve, megfogalmazva. Nem olyan nagyon vastag könyv, a mi Új Szövetségünknek talán a kétharmada lehet a terjedelme. Hát aztán ebben mindenféle bölcsmondások szerepelnek, életigazságok, vagy legalábbis élet elirányító igazságok a mohamedánok számára. Majd mindjárt fogunk beszélni arról is, hogy egyáltalán mit hisznek, mi a hittanuk, és főképpen mi az erkölcstanuk. Bennünket most éppen ez utóbbi érdekel igazán, mert hiszen nagyon sokszor éppen ezzel akadunk össze a különféle politikai vagy egyéb dolgokban. Hát főképpen kérem, Izrael az, amelyiknek nagy gondja van ezzel az iszlámmal. Eredetileg ugye meg is hódították a Palesztinát, de majd erről még mindjárt fogunk beszélni.

0: Na kérem szépen, mit tanít az iszlám hittan? Vannak olyan dolgok, amiket mi magunk is vallunk, vannak olyan dolgok, amik igen messze esnek tőlünk. Vallják, hogy egy az Isten, és ebben egyetértünk velük. Ebben még a zsidók is egyetértenek velük. Egy az Isten. Az már a következő, hogy Mohamed a proféták pecsétje, tehát ő a legnagyobb proféta. Ezt a szó szoros értelmében így gondolják, vagyis miközben elfogadják Mózesnek, vagy éppenséggel az Úr Jézusnak a prófétaságát, de azok mind kisebbek Mohamednél. Ő a legnagyobb proféta az iszlámban. Második ilyen tanítás. Az emberi élet szigorúan végzetnek van alávetve, ez a kismet. És ezt nem fogadjuk el, mert hiszen mi a gondviselésnek vagyunk alávetve. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
1: Tessék, hát megpróbálom.
0: Jó.
1: Az első kérdésre. A Biblia leírása szerint nem hagyományos eszközökkel ütöttek, hanem volt ilyen, hogy egy kürt, akkor egy cserépedény és egy fáklya. Na most a korsókat összeütötték a fények hirtelen felvinnalásával, és ezekkel keltettek pánikot. Akkor a második kérdés.
0: Hogyan jutott be Péter apostol?
1: Tehát az első, hogy kint rekedt, a második a kapuőr közbenjárása, tehát a kapuőr a szolgáló lánynak javasolta, hogy engedje be Pétert, és a felismerés veszélye, a szolgáló lány felismerte, hogy ő Péter, tehát Jézus tanítványa. A harmadik kérdésre a válaszom, hogy igen. Köszönöm szépen.
0: Én is nagyon szépen köszönöm. Tessék meghallgatni majd az én válaszaimat, érdemes lesz. Köszönöm szépen. Áldott napot kívánok! Na kérem szépen, a kismet, vagyis az ember élete végzetnek van alávetve, nem menekülhet, vagyis előre el van rendelve minden, ami az ember életében történik. Hát ezt el kell viselnünk, vagy éppenséggel élveznünk kell. Mi viszont a gondviselésre hagyatkozunk, ami Istennek jóságos segítsége az ember életében, és pontosan ezért imádkozunk is. Na, a rosszat mi nem úgy tekintjük, mint ami Istentől jön, hanem a rossz, ami életünkben, az ugye az áteredő bűnből fakad, az ördög működik az életünkben, minden rossz innen származik, az Úristen ezt nem adja, hanem megengedi, vagyis megengedi, hogy kitegyen bennünket a gonosz különféle megpróbáltatásoknak, tessék csak Jób könyvére gondolni, az pontosan erről szól. Tehát nem Isten adja a mi életünkbe a rosszat, amit el kell fogadnunk, viselnünk, hanem az velünk jár a mi bűnös életünkkel, viszont Isten kegyelmet ad, hogy ezt ne csak elviseljük, hanem lelki javunkra szolgáljon, vagyis az üdvösségünket szolgálja. Ehhez persze megfelelő lelkülettel kell ezeket elviselnünk. Harmadik tanítás. A gonoszokra gennyes tűz vár, ez a pokol, ezzel mi is egyetértünk, a jókra pedig a paradicsomi élvezet. Hát kérem szépen, ezzel kevésbé értünk egyet, mert nekünk nem fizikai a jó és az élvezet, hanem Isten színelátása. Vagyis az ember nem egy merő testi valami, hanem van lelke, szellemi, és tessék csak belegondolni, hogy az ember hogy tud örülni egy szép virágzó mezőnek, vagy bármi más szépségnek, vagyis itt a lelkieken van a hangsúly, nem a testieken, már csak azért se, mert a testünk kivonul ebből a világból a halállal. Hát igaz, az Úr Jézus azt mondja, illetve a Szentírás, hogy íme újjá alkotok mindent, de nem azért, hogy ilyen meg amolyan élvezeteket élvezzünk, hanem azért, hogy Isten színe látására, az Istennel való belsőséges kapcsolatot élvezzük. Ez a mi életünknek az igazi tartalma és öröme. Negyedik tanítás. Tanításokban Szent Háromság és megtestesülés, áteredő bűn és megváltás, papság és templom nincsenek. Van imaházuk, valóban mecset, de olyan értelemben templom, ahol magával Istennel találkozhatunk, vagy éppenséggel az oltári szentséget őrizzük, olyan nincs. Szent Háromság sincs, mert egy az Isten, megtestesülés sincs, mert Mohamed a legfőbb proféta, áteredő bűn sincs, és megváltás sincs. Na hát kérem szépen, a katolikus hittanhoz képest elég szegényes ez a hittan. Ami pedig az erkölcs tanukat illeti. Na, ezt nagyon-nagyon buzgón megtartják, és ebben bizony tanulhatunk a mohamedánoktól, vagy az iszlamistáktól, mert napjában 5 alkalommal kell megmosdani és imádkozni. Hát még ebben a nagy melegben, ami jön, a megmosdás az még csak elfogadható az ember számára, de imádkozni is kell. Hát ezek a bizonyos leborulások, vagy amikor viszik magukkal az imaszőnyegeket, és a kelet felé fordulva imádkoznak. Tehát ez 5 alkalommal egy napon. Második ilyen fontos dolog, a hetenkénti péntek ima nap, de nem munkaszüneti nap. Tehát a péntek számukra, nálunk ugye a zsidóknál szombat, nálunk a vasárnap, a péntek a iszlamistáknál kiemelt nap, de nem munkaszüneti nap, hanem az imádságnak szentelt nap. Hát, hogy aztán a kettőt hogyan elegyítik, nem tudom. A harmadik dolog, évenként egy havi böjtölés. Hát, kérem szépen, azért ez sem úgy értelmezendő, ahogy nálunk. Vagyis nappal nem ehetnek, de aztán, amikor lemegy a nap, akkor bőségesen pótolják azt, ami elmaradt nappal. Úgyhogy azért nem egy olyan komoly, rettenetes böjtölésről van szó, hogy aztán a hónap végére egészen lefogyjanak. Negyedik dolog, az életben egy alkalommal el kellene zarándokolni a Kaábához, akinek erre van módja. Aki ezt elvégzi, az a hadzsi nevet kapja, vagyis ünnepi nevet viselhet. Hozzáveheti tehát a nevéhez lesz, hogy ő hadzsi, mert ott járt. Hát, ha nem taposták el őt, mert ugye általában ez minden ilyen nagy zarándok alkalom, egyszeres, mint tömeg jeleneteket is produkál, ahol nagyon sok halott is van. Ezzel nem akarom a mohamedánokat vagy az iszlamistákat elriasztani a Kaábához való zarándoklattól. Aztán adózás a szegények javára, na ez egy nagyon derék dolog, ami kevésbé derék dolog, a szent háború a hit terjesztésére. Hát kérem szépen, ez manapság is hivatkozási alap. Nem ezért indítanak háborúkat ugyan, hogy na kérem többen legyünk, hanem mindenféle anyagi szempontból, de mindenképpen lehet védekezni azzal, hogy hát ez egy szent háború a hit terjesztése érdekében. Végül az tilos a képek tisztelete, na hát amikor elfoglalták Magyarországot, akkor nagyon sok templomot le is romboltak, azért van olyan kevés középkori emlékünk. A bor, a szerencsejáték és a disznó hús tilalma, ez is hozzátartozik. Hát, hogy aztán a bort mennyire tartották meg, az más kérdés. Szerencsejáték, nem hiszem, hogy olyan nagyon komolyan vették. A disznóhús, az biztos, hogy komolyan vették, és így teszik ma is. Úgyhogy a migránsok ebből a szempontból igen követelődzők, hogy nekik aztán igazi, nekik való ételt adjanak. Ugyanakkor megengedett volt náluk a rabszolgatartás, Megengedett volt a vérbosszú. Hát ezt ugye Mohamed is gyakorolta, amikor megtámadta Mekkát, és a több nejűség is megengedett. Hát, kérem szépen, igencsak eltérnek. Azt nem tudom, hogy manapság ez a több nejűség hogyan áll. Lehet, hogy a kultúrfoktól függ, hogy ezt mennyire veszik komolyan. Minden esetre egy érdekes vallás, ami van benne igazság, már csak azért is, mert hiszen ismerték a keresztény tanítást is, tehát amikor Mohamed ezt összegyúrta, ezt a vallási törvényt, akkor mindenféleképpen lehetett benne szerepe a keresztény tanításnak is.

0: No, még egyáltalán az iszlám jelentőségéről is szóljunk. Az igen fontos az, hogy nemzetté egyesítette az addig civakodó arab törzseket. Céljukká tette a szent, zárójelben mondom, jövedelmező hódítást. Vagyis igazán az emberi történelemnek egy ilyen felpesdítő, előmozdító népsége lett. Hát aztán sokszor ez a pesdítés inkább pusztítás. Minden esetre az arab törzsekből minden egy nemzetet kovácsolt. A haladó és korhadó, halódó, bocsánat, és korhadó bizánci és perzsa birodalom nem tudott ellenállni a kalifáknak. Vagyis ez, hogy hódítsák meg a világot, ez számukra igen fontos célkitűzés volt, és eredményesen meg is valósították. Alig 10 esztendő alatt elfoglaltak 1 millió négyzetkilométert. Többek között meghódították Palesztinát, Perzsiát és Egyiptomot is. Hál' Istennek kezdetben inkább dél felé terjeszkedtek, vagy nekik nyugat felé, tehát Palesztina, Perzsia, Egyiptom. Egy évszázad leforgás alatt viszont több éven át már Bizáncot is veszélyeztették, és aztán végül is le is győzték. Bár még sikerült ekkor Bizáncnak ellenállnia, és akkor mindjárt itt az augusztus 20-ai tűzijátékra is kell gondolnunk, ugyanis ekkorra már föltalálták a görögök a görög tűz nevű harci eszközt, és ezzel tudták visszatartani, féken tartani egy ideig az iszlámot. Aztán nem volt már mese. 711-ben pedig Afrikán keresztül már Európa földjére is átjutottak az iszlamisták, vagyis Gibraltáron keresztül megkezdtek beszivárogni Európába. Aztán a másik oldalról már jöttek hatalmas seregekkel, ezt mi magyarok nem csak hogy megtapasztaltuk, hanem 150 évig nyögtük is. Ilyen módon tehát az iszlám egy igen jelentős szerepet játszott a történelemben, és történelme alakító nemzetté vagy tényezővé vált. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor most jönnek a válaszok. Kevés telefon, úgy látszik, nagyon nehéz volt a kérdés. Első kérdés ez volt, mi volt Gedeon hadseregének a fegyverzete a midianiták ellen? Ez valóban, tessék parancsolni, itt még telefon?
1: Igen, igen.
0: Gyorsan, mert már gyorsan. Mondom a megjutást.
1: Jaj, dicsértesek, hogy az első kérdésre, ott korsók, fáklyák, megkürtök, és igen. Itt például harci cselekmény volt, amivel ugye
0: megkürtök. Második kérdés.
1: A második kérdés pedig a Simon Péter meg egy másik tanítvány volt, és a másik tanítvány, mikor bent volt Jézusnál, utána kijött, szólt a szolgálónak, az ajtónálónak, és ő engedte be Pétert
0: a főpapudvarába.
1: Főpapudvarában a nyögjem ki, nagyon kietni akarok, és szerintem átváltozik, igen, gondolok a harmadik kérdésre.
0: Köszönöm ennyi szépen. Köszönöm. Akkor most én mondom a válaszokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Tehát az elsőnél valóban, amit itt most hallottunk, cserépkorsó, és főképpen a harsona vagy kürt a kezükben. A cserépkorsót földhöz vágták, összetörték, nagy sok cserépnek ez a csörgése fölébresztette, a kürtől is meg megriasztotta a midianitákat, mert éjszaka támadtak rájuk. Így aztán kérem szépen, ők fegyver nélkül győztek, mert ezek rohantakban, meg ijedtükben egymás kaszabolt le, így győzték le Gedeon alatt, és összesen csak 300 katona volt az, aki a Gedeonnal harcolt, és egy nagy sereget győztek le. Második, hogyan jutott be Péter Jézus kihallgató főpap udvarába? Valóban, és itt ezt kell hangsúlyozni, hogy János által, aki Kaifás ismerőse volt. Hát, kérem szépen, vannak ilyen furcsaságok. Tehát János által jutott be, aki szólt az utáló udvaroncnak, vagy ajtónálónak, és aztán utána leleptezték Pétert a szolgáló lányok. A harmadik, kérem, hát ebben sajnos azt kell mondanom, hogy tévedni tetszenek, az Úr Jézus vére az a bar. Abba azért keverünk egy kevés vizet, hogy az istenség és emberség egyesülését jelezzük. Ha ott marad a vízcsepp a kehely oldalán, az nem változik át, mert az csak víz. Nem bor. Nem véletlen tehát, hogy a fölajánláskor, miután betöltötte a pap a bort meg a vizet a kehelybe, akkor utána a kehely kendővel belenyúl és igyekszik kitörölni a vízcseppeket, a pusztán vízcseppeket onnan, mert az nem változik át. Hát jó, ha ott marad véletlenül, abból nincs tragédia, mert végül is, amikor a kelyhet kiissza, akkor az a víz már nem okoz problémát, az Úr Jézus vére már ott van a kehelyben, és azt veszi magához. Azaz egy csepp víz jelentéktelen, de igyekszik azokat kitörölni. Tehát amikor ott a matat a kehellyel ezért teszi a pap, mert a víz az önmagában nem változik át Krisztus vérévé. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és a választ, amit kaptam, teli találat nincs. De azért gondolom, hogy lehetett okulni a válaszokból. Líziói Szent Teréz imádsággal fejezzük be a hittant. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, azt a kegyelmet kérem tőled, hogy testvéreimnek adhassam mindazt a szeretetet, amelyet neked szeretnék adni. Azt kérem, hogy emész fel engem szereteteddel, add meg nekem, hogy mások javát szolgálhassam, főként azokét, akiket senki sem szeret, akik nem szeretete méltók. Add meg nekem, hogy szeressek akkor is, amikor engem nem szeretnek, add meg nekem, hogy szeressek, amikor nem hiszek mások szeretetében. Add meg nekem a felismerést, hogy minden seb hozzá tud és akar emelni. Semmi és senki egyetlen teremtmény se legyen képes elválasztani tőled. Add meg nekem, hogy megértsem az eseményeket.
2: Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszter elnököt. Mária Pócsra zarándokolta Miskolci Egyházmegye közössége. A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában június 16-án kedden, tájékoztat az Esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 16. Leó pápával találkozik majd. A találkozó, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Emberemlékezet óta sok görög-katolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. az Isten szülőről szóló könyörgő ájtatosságot a Paraklist Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görögkatolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz miskolci megyés püspök vezette. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján öljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: A következő percekben dr. Tamás György tanúságtétele hangzik el a 20 éves Mária Rádió kapcsán. A beszélgetést Szigler Lujza készítette.
2: És tisztelettel köszöntöm dr. Tamás György orvost a vonalban, a Mária Rádió egészségügyi műsorainak szerkesztőjét. Jó reggelt kívánok, szervusz Gyuri, köszöntelek.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és téged, Lujzi, régóta ismerjük egymást.
2: Most ünnepeljük a Mária Rádió 20 éves születésnapját, lassan visszaszámolunk, kezdődnek az ünneplések mindenféle módon, és azt gondolom, hogy mindenkinek van egy története, hogy került a Mária Rádióba, hogy fogadta ezt az isteni hívást, a szűzanya oltalmában. Hol kezdődött ez nálad?
3: Köszönöm. Nagy örömmel vettem a felkérést, hogy beszélgessünk a 20 éves Mária Rádióról. Nagyon sok gondolatom keletkezett tegnap óta, és ezeket szeretném megosztani a kedves hallgatókkal is. Igazából úgy indult a dolog, hogy édesanyám hívta fel a figyelmet arra, hogy van egy rádió, ami nagyon sok gondolatot, sok erőt, hitet ad, és hallgassam. Ez a 2007-es, 2008-as évben történhetett, amikor én sokat autóztam Kecskemét és Budapest között, ott volt a munkahelyem, és a Lajos Mizséig rá tudtam hangolódni a rádióra. Tehát az autóban én is hallgattam a rádiót, és ez egyfajta nyugalmat, egyfajta biztonságot adott nekem, hogy én valahogy kapcsolatban vagyok az égiekkel. És valójában ez így indult, és nagyon sokat köszönhetek annak, hogy annak idején kezünkbe került a Mária Rádiós magazin. Én a magazint egy roppant fontos tényezőnek tartom a Mária Rádió életében, mert ezáltal ismerte meg az ország, ezáltal tudtuk őt segíteni. Ugye ezekbe csekk volt, sokszor édesapám is kérte, hogy hozzak már újságot, amit van csekk. Ez egy nagyon jó pofa dolog volt, de szomszédok is megszólítottak ezzel kapcsolatosan. És én akkor adományoztam, hiszen tudjuk, hogy a Mária Rádió adományokból és önkéntesek munkájából tud megélni, és így valahogy bekerült a nevem a Mária Rádió listájára, és egyszer csak kaptam egy meghívást Osfai Péter önkéntestől, és akkoriban még Dúl Géza atya volt a Mária Rádiónak a hitéletének a vezetője, és előzetes plébániai ajánlás után egy beszélgetésre került sor, és akkor kerültem kapcsolatba a rádióval, elmondtam a hivatásomat, és így kaptam felkérést az egészségügyi műsoroknak a szerkesztésére.
2: Milyen tapasztalataid voltak és vannak, hogyan alakultak ez az évek folyamán az önkéntesekkel, a stábtagokkal? Hogy láttad az emberi hozzáállást, az összetételt, akik itt ide bekerültek a rádióban? Nem véletlenül használom ezt a szót, mert ugye mindenki másképp kapcsolódott a Mária Rádióhoz, és hát mint ahogy neked is édesanyját hívta fel a figyelmedet, nekem például a férjem hívta fel a figyelmemet, tehát mindig valaki üzent, a Jóisten üzent valaki által, és akkor erre így felfigyeltünk, de ezek nem véletlenek, ugye nincs ebben a vonatkozásban véletlen. Hogy láttad akkor, amikor te bekerültél, hogy milyen csoportosulás jött itt össze? Milyen emberek?
3: Egy kicsit messzebbről indulnék, az egész Mária Rádióról beszélnék. Már önmagában az annak idején megfogott, hogy milyen csodás ez a névválasztás. Ugye sokszor szoktuk mondani, hogy ez a választott név vagy kapott név, hogy ez kötelez. Nekem nagyon tetszett azért is, mert a Mária tisztaságára, hitéletére is utal ez a választás, és nagyon tetszett az a régebbi szlogen, hogy Jézust adja neked, valójában ugye a Szent Háromságot adja nekünk ez a Mária Rádió, és tovább viszi a szűzanya tiszteleténél, tovább lát, mert Jézushoz vezet el minket, és mindig eszembe jut, hogy ugye beszéltük itt a édesanyákról, nagyszülőkről, a kánai menyegzőn is, ugye az Jézus első csodájánál Mária mondja a szolgáknak, hogy tegyétek meg, amit az Úr mond, és ugye ekkor van az, hogy a víz borrá változik. Ez is tulajdonképpen ezt a lelkületet sugallja. Köszönet és hála a Mária Rádió megálmodóiknak, akik a Mária Rádió világcsaládjának is tulajdonképpen elindító szerepe volt, mert ugye kezdeti anyagi támogatást adott, és a vezetést illetően is. És köszönet végül is a gondviselésnek, hogy Magyarországon is megszólhatott a Mária Rádió. Olyan embereket küldött az Úr, akik nem csak Mária tisztelők, lelkesek voltak, de hozzáértők is voltak. Mondhatjuk, hogy tulajdonképpen most egy szem főtanúi vagyunk ennek a, és már 20 éve ennek a csodának. Említettük, hogy önkéntesek látják el a fő feladatokat a Mária Rádióba, és én is ezek közé kerültem nagy örömömre, felvételre. Itt nem csak orvosok voltak, akik ebbe a egészségügyi szekcióban részt vettünk, hanem természetgyógyászok, minden jó szándékú ember, aki az egészségét tenni akart. És különböző alkalmakra készítettünk műsorokat. Azért mondom, ilyen volt a Betegek Világnapja, vagy a Rák Ellenes Világnap, Szemmelvésznap. Azért mondom, egy kicsit múlt időben, mert a COVID világjárvány nem tette lehetővé, hogy később stúdiókban is megjelenjünk, és műsorokat készítsünk, és közben meg nagyot változott a világ, teljesen áthangolt mindent. Nekem is volt egy önálló műsorom, úgy indultam a Mária Rádióban, az urológiának a, ez a szakterületem, az urológiának a mélységeit próbáltam, azokat a dolgokat a átlag emberrel is tudatni, amikről tudnunk kellene, és hogy egészségünket jobban megőrizzük.
2: Az az igazság, hogy azért mondom ezt most el, mert ugye akik bekerültek ide, senkinek nem tanult szakmája ez a kommunikáció a médián keresztül. Tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy csak beülök egy stúdióba, és aztán történnek a dolgok, hanem ez egy komoly lelki és mindenféle előkészületet, felkészülést igénylő dolog. Bár legyen az felvétel, vagy legyen az pláne élőadás, ami ugye egyszerű és megismételhetetlen, mármint ami elhangzik. Úgyhogy én nekem az a csoda, hogy akik ide eljöttek, hát nyilván volt olyan önkéntes, akinek több köze volt a médiához, vagy az ilyenfajta kommunikációhoz, mint másoknak, de például az imádkozni mindenki tud, és mindenki beült a kápolnába, vagy amikor nem volt éppen kápolna a korábbi időkben, akkor a stúdióba, és nagyon sokan voltunk, és ez egy nagyon jó dolog volt. Én nem tudok erre más kifejezést használni. Lélekemelő, közösséget összetartó, és sorolhatnám a jelzőket, hogy milyen. Tehát ez igazából hit és lélek kellett, hogy ott úgy imádkozzunk, hogy a hallgatók szívesen bekapcsolódjanak. A másik pedig az, hogy rászokjanak ezzel a furcsa szóval mondom, a rendszeres imádságra. Mint te említetted, ugye az autó, az nagyon alkalmas autóvezetés közben, de az is, hogy otthoni munka közben, vagy akár egy buszon ülve, vonaton, vagy villamoson, akkor az ember hozzászokik, hogy hát most majd este, de nem, mert bekapcsolta a rádiót, és ment az imádság, és csatlakozott. És ez úgy az átitatja az embert, és akkor egész másképp alakul minden. Tehát visszatérve arra, hogy nem tanult szakmánk, hogy láttad ezt a felkészülést saját, ha végignézel azon, hogy neked kellett mondjuk készülni egy műsorra, akár élő műsorra, akár felvételre?
3: Ez egy komoly felkészülést igényelt, ugye egy hitéleti rádióban kell megszólalni, teljesen más szavakat kell használni, és egyszerű szavakkal megértetni a paciensekkel, a hallgatókkal, amit sugallni akarunk. egyébként óriási dolognak tartom. Most megint visszatérek a Mária Rádiós magazinra. Itt sokszor a műsorokra utalás volt, meg tulajdonképpen volt, hogy amikor a műsornak megfelelően készült egy-egy cikk, és ez tovább segítette a hallgatókat az eligazodásban. Nagyon nagy szeretettel gondolok arra is, hogy a Mária Rádióban még a Covid előtt bejártunk a déli rózsafűzér imát elmondani, és ennek a folytatása csak úgy tudott már létezni, hogy otthonunkba a Skype-on keresztül 4-5-en összeálltunk, és este imádkozunk. Ez azóta is megmaradt, este 9 órakor mi imádkozunk, ha mindig aznapra javasolt rózsafűzét mondjuk el. Ez tovább erősít minket, hálát adunk a napi kegyelmekért, kapott kegyelmekért, kérjük a jó halál kegyelmét, kérjük a saját belső békénket, a világ békét, és mindenki a saját ima szándékára is imádkozik. Ez egy olyan jó dolog, amire lehet építeni, szinte várom már. És ugye ez nagyon fontos, ez mindig elhangzik, hogy a vallásunk valójában ez nem egy személyes vallás, igazából a közösségben kell megélnünk, tehát önmagában nem tud létezni az, hogy valaki hisz Jóistenbe, itt meg kell mutatni azt is, hogy másokhoz tartozunk, és másokon segíteni akarunk.
2: Nagyon fontos ez, amit most elmondtál, és az is, hogy én azt gondolom, hogy a Mária Rádió kezdetektől fogva formálódott, alakult, a hitünk is állandó mozgásban van és erősödik, van, amikor egy kicsit nehezebben mennek a dolgok. Rád milyen hatással volt a rádióban eltöltött idő, illetve az imádságban eltöltött idő? Milyen lelki változásokat vettél észre, illetve hozzá kapcsolom a hivatásodat is?
3: A Mária Rádió egy, hogy úgy mondjam, mindennapossá tette a Jóistennel való gondolataimat, kéréseimet, és ez tehát egyfajta vezetést biztosít számomra, hogy ne térjek el a helyes útról. Még annyi gondolatot elmondanék, hogy a Magyar Rádió továbbra is önkéntes alapon a hallgatók támogatásából működik, a születésekor megfogalmazott értékrendet követik. Szokták mondani, hogy kisgyerek kiskon, nagygyermek nagyban. Átvitt értelemben a Mária Rádióra is igaz, mára már nagykorúvá vált. Itt a feladat az, hogy 20 éves, megőrizni a kitűzött értékrendet. Nagyobb területen, több frekvencián kell hirdetni az igét. Ezek mind sokkal nagyobb feladatokat adnak, és nagyon fontos, hogy ne térjünk le a korábban választott útra. A rádió működéséhez szükséges anyagi biztonságot és hátteret továbbra is biztosítani kell. Én benne vagyok a Mária Rádió vezetőségében is, és sokszor hallom, hogy bizony-bizony, ha a hívek nem lennének és a gondviselés, akkor akadozna ez a működés, a napi megjelenésünk. Még több imádság és még több odafigyelés szükségeltetik a fiatalra, a felnőtt emberre még jobban kell vigyázni.
2: Azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, amit elmondtál, hogy a hallgatók adományai nélkül, mint ahogy van ez itt a stúdióban is, hogy köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre, de nem csak ez a műsor, hanem egy műsor sem, és a hallgatók szinte tulajdonuknak tekintik a rádiót, és ez nagyon jól van így. És az a támogatás, amit a legkisebb összegtől a legnagyobb összegig juttatnak a Mária Rádiónak, hát az a Jóisten áldja meg mindenkit, aki erre áldoz. És hát ez visszakapja, azt gondolom, az életében, visszakapja a rádió műsoraiban. Csak még egy gondolat, hogy mi a véleményed a befejező kérdés a rádió műsorairól, hogyan alakult, formálódott az összetétel?
3: Nekem nagyon tetszik, nagyon sok rétület. Nem mindig tudom követni, mert most is dolgozom, tehát rendszeresen nyugdíj mellett 3 napot dolgozok, de csak jót tudok mondani. Még egy gondolatot megengedsz, Lúzi,
4: igen,
3: hogy megjelent a 20 éves könyv, a Mária Rádió 20 éves születésnapjára egy könyv. Mondhatnám azt, hogy emlékkönyv, de nem úgy emlékkönyv, hogy a Mária Rádió 20 évet élt, hanem emléket állít azoknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a gyönyörű műsorszolgáltatás. Gondolok itt Gál Jenő atyára, akit tulajdonképpen motorja volt ennek a mai létező rádiónak. Az önkéntesek példaképe, Králik Otto, sajnos ők már nincsenek a élők között, és ezeknek is emléket állít ez az emlékkönyv. Tehát én szeretném, ha későbbiekben is lehetne ilyen emlékkönyv, és akik ebben részt vettek egy közös munkában, azok előtt tisztelegjünk.
2: Ehhez én is csatlakozom, ugye Králik Ottót is kiemelve, amire a Mária Rádió egy díjat is alapítottak, nagyon sokan megkaptuk, és ugye az Ottónak a technikusi kiemelkedő kreativitása, tevékenysége nem véletlenül alapította a Mária Rádió ezt a díjat. Nem csak ő egyedül, hanem nagyon sokan dolgozunk azért, hogy a műsorok létrejöjjenek szívvel, lélekkel, azt gondolom. És hát, mint ahogy a rádió is kezdetétől fogva alakul, formálódik a mi lelki életünk is, az Isten kapcsolatunk, emberi kapcsolataink is alakulnak, formálódnak. Mit kívánsz a 20 éves Mária Rádiónak?
3: Hát a következőket: még sokáig szóljon a Mária Rádió, hogy isteni hittünk megmaradjon és erősödjön, és hogy a gondviselés továbbra is találja meg azokat az alkalmas munkatársakat, akik önkéntesen hirdetik Isten szeretetét, és ezért képesek is sokat tenni érte.
1: Az elmúlt percekben dr. Tamás György tanúságtétele hangzott el a 20 éves Mária Rádió kapcsán. A beszélgetést Szigler Lújza készítette.

0: Biztosítják-e a Mária Rádióhoz bejövő adományok a működésünket? Gyűjt-e elegendő Mariaton adomány májusban? Ezekről a kérdésekről is lesz szó a mai műsorban. A Mi Rádiónk című műsort hallgatják. A két műsorvezető
1: Lukovics Milán
0: és Boros Zoltán, köszöntjük a kedves hallgatókat.
1: Hát ezek a nagy kérdések valóban. Úgyhogy beszélünk majd a anyagi helyzetünkről, beszámolunk a kedves hallgatóknak, beszélünk a Mariatonról, illetve arról, hogy azért egy új frekvencia, öröm is van a gondok között, egy új frekvencia kiépítése 60-ban, új adóállomás, új vételkörzet, és talán még egyébről is, hogyha lesz időnk, minden esetre, hát hogy állunk így, ugye június közepe van, de hát valószínűleg a májusi adatokat tudod elmondani.
0: Így van, ugye ebben a műsorban hát legfőképp a Mária Rádiónak a családi gazdálkodásáról szoktunk beszámolni hónapról hónapra a kedves hallgatóknak. Ugye jellemzően ezeket az adatokat, hogy mennyi adomány érkezett a Mária Rádióhoz adott időszakban, és hogy mire költöttük ezeket az adományokat, milyen költségek merültek föl, ezekről rendszeresen beszámolunk természetesen a hallgatók felé, a Mária Rádió ingyenes havonta megjelenő magazinjában is. Hát ugye ott egy olyan két hónapos, vagy három hónapos csúszás van ugye az adatokban. Általában ugye most már a májusi adatok állnak rendelkezésre, a májusban bejövő adományadatok és a májusi költségek. Hát ugye a Mariaton is májusban volt, ugye ez a kettő most így szorosan összefügg általában ebben a hónapban. Ugye az áprilist, azt a Mária Rádió, a családi gazdálkodását, azt mínusz 8.375.000 forinttal zárta. Ugye ez azt jelenti, hogy ebben az évben, tehát 2026-os évben, április végéig ekkora az összes adománybevétel és az összes fölmerült működési költségnek az egyenlege, hát az egy ilyen mínuszos egyenleget mutatott. És hát ez a mínuszos egyenleg, ez májusban tovább nőtt, mégpedig kb. Olyan 6 millió forinttal, mert májusban az összes fölmerült költségünk az 44 millió 484 ezer forint volt, így kimondani sok, ez nagyon nagy összeg, és a adományaink májusban, az összes adományunk az 38 millió 452 ezer forint volt, úgyhogy hát körülbelül így 6 millió forintnyi hiány van, 6 millió 30 valány ezer forint volt ez a mínusz, és hát ez a kettő és az előző hónapnak a egyenlege azt eredményezte, hogy május végén az adománybevétel és működési költségünk egyenlege az egy picit, hát nem picit, jelentősen tovább romlott, és ez most mínusz 14 millió 407 ezer forintot jelent, tehát hogy ebben az évben, május végéig az összes adománybevételünk és az összes fölmerült költségünknek az egyenlege az ez a mínusz 14 millió 407 ezer forint. Úgyhogy hát idén ez a legnagyobb mínuszunk, így májusban, de hát talán megnyugtatásra adhat okot, hogy hát minden évben van azért egy ilyen hullámvölgyünk, így tavasz végén, nyár elején, nyár közepén, és hát általában ilyen szeptember környékén már megint valamelyest helyreáll a családi gazdálkodásunk, és évvégéig már általában el szoktunk azokból az adományokból működni, de hát most ugye ez a aktuális helyzet. Nem tudom, mondjak-e ilyen részletes számokat is, hát, hogy mire...
1: Biztos, de a lényeg az az, hogy ugye szokták azt mondani, hogy a számok magukért beszélnek, na most hát a számok egyáltalán nem beszélnek, főleg nem magukért, az ember értelmezi a számokat, úgyhogy az egyik az, hogy 38 millió forint adomány egy hónap alatt, hát azért ez akárhogy is egy óriási összeg, amit hát hálásan köszönünk a kedves hallgatóknak, ők a Mári Rádió fenntartói, tehát nyilván ennek a műsornak is ez az értelme, hogy a rádió fenntartóinak mutatjuk be, hogy is állunk, de hát én nem is tudom, hogy mi az az országban, van-e még olyan szervezet, ami havi 38 millió forint adományt össze tud gyűjteni, jó, hát lehet, hogy vannak ilyen, nem tudom, hogy állunk, vagy erről van-e valami tudásod, de hát azt gondolom, hogy ez nyilván kimagasló összeg. Hát ez az egyik. A másik elgondolkodtató adat ugye az, hogy 6 millió forinttal nőtt a hiányunk májusban, ugyanakkor a Marathon az majdnem ekkora adományt vonzott, 5,8 millió forintot, úgyhogy ez a kettő majdnem fedi egymást, nyilván nem fölcserélhető a kettő, tehát nem arról van szó, hogyha nem tartottunk volna Marathont, akkor nem nőtt volna a hiány, bár hát biztos, hogy van olyan hallgatónk, aki nem teheti meg azt, hogy mondjuk duplán adakozzon, tehát ő lehet, hogy rendszeresen szokta támogatni a Mári Rádiót, hát most meg akkor átcímkézte az adományát, és akkor a Marathonra ajánlotta föl, hát ez is teljesen érthető, hogy hát mindenkinek megvan a havi kerete, hát azonből esetleg az az összeg, amiből ő tud jótékonykodni. Ugyanakkor, hát persze

0: adományozót megszólítani, hogy nekik a havi rendszeres, vagy nem feltétlenül havi, hanem lehet félévi vagy évi, tehát rendszeres adományai fedezzék a rendszeres kiadásainkat, vagyis hát egész egyszerűen a működésünknek a költségeit. Úgyhogy hát is a harmadik, amiről a számok nem beszélnek, hanem mi értelmezik a számokat, hogy valóban valahogy az utóbbi években a nyárra így kialakul ez a hiány. Nem is tudom miért, tehát hogy akkor valamiképpen mégiscsak ezek az extra nyári kezdeményezéseink, hogy Mária kertje meg hasonló, ehhez az ötlethez folyamodunk idén, hogy akkor ezek akkor újra valahogy helyreállítják itten a bevétel-kiadás egyensúlyát, vagy hogy ez ilyen szisztematikusan a nyárra alakul ki, szerinted ez a hiány?
1: Talán esetleg annak is betudható, hogy a nyári szünetben ugye a gyerekek a szünidőre mennek, és talán a nagyszülők ilyenkor talán jobban odafigyelnek az unokákra, talán ennek is betudható, ez nyilván most ebben nem tettünk, vagy nem csináltunk erről, meg hát ugye hogyan is lehetne közlemény kutatást csinálni, nyilván esetleg erre is lehetne fókuszálni, de hát ezért erre nincsenek adataink, inkább csak egy elméletek, vagy spekuláció.
0: Is lehet, szabadságra megy, ez is kevésbé hallgatja már.
1: De véletlenül valami azért összefüggés talán van ebben egy a szabadságos időszakhoz kötődően ennek. Még a maratonra visszatérve, ugye az még fontos megjelenítünk, igen, a pontos számot talán, hogy 5.863.048 forintnyi adomány érkezett a maraton célra, ugye ezt, ahogy említetted is, május közepén tartotta a Magyarországi Mária Rádió, és a délvidéki és a felvidéki Mária Rádióknak, a magyar nyelvű Mária Rádióknak a működésére gyűjtöttünk, és fordítjuk majd ezt az összeget, és természetesen hát elkülönítetten kezeljük ezt az összeget. Egyébként mi még ezt nem véglegesnek tekintjük, ezt a számot, még június első két hetében még azért kalkulálunk azzal, hogy érkeznek majd be, vagy érkeztek be már ugye adományok még erre a célra. Ezeket még nem teljesen összegeztük, hát nyilván hóvégén szoktuk ezeket összegezni, akkor látjuk tisztán ezeket, de ugye mi még nem gondoljuk úgy, általában minden évben ilyen 4 hét az az időszak, amíg ezek a maraton adományok szépen megérkeznek hozzánk és lefutnak, úgyhogy ezeket mi még nem tekintjük véglegesnek, ugyan már közöltük a felvidéki és a délvidéki rádió koordinátorival, hogy mekkora összegű adomány érkezett. És hát nyilván nagyon örültek neki, hisz minden adománynak nagyon örülnek, hisz az ő működésük talán még jobban kiélezetten napi szinten nem egyszerű, vagy nehézségeket okoz nekik, úgyhogy ennek nyilván feltétlenül örülni fognak. Egyébként az erdélyi és a Magyarországi Mária Rádió gyűjtött az ő céljaikra, hiszen az erdélyi és a Magyarországi Rádió az, akik tulajdonképpen önfenntartóak. Az erdélyi rádiónak a maraton adomány összege is azért valamelyes már így kialakulóban vannak. Ők egy picit kevesebb összeget gyűjtöttek idén, mint a tavalyi évben. Azt hiszem kicsit több, mint 2 millió forintnyi adomány összeg gyűlt az erdélyi Mária Rádiónál erre a maraton céljára, és hát nyilván ilyenkor, amikor már nálunk is végleges lesznek ezek a számok, akkor szoktuk ezeket tulajdonképpen már írásba foglalni, vagy hogy egymás között a megállapodást majd a délvidéki és felvidéki rádió meg majd megköti, hogy akkor kinek mekkora összeget juttassunk el, ezeket már általában rájuk szoktuk bízni.
0: No, és hát nem csak, hogy 38,5 millió forint adomány érkezett, hanem ki is áramlott 44 millió forint. Hát arról tudsz egy pár szót mondani, hogy ebben van-e valami eltérés így a korábbi hónapokhoz képest már, mint a belső arányaiban?
1: Belső arányában talán a tavalyi évhez képest talán annyiban volt változás. Beruházás egyébként nem volt most a májusi hónapban, beruházásra nem költöttünk, és a tavalyi évhez képest, ugye nyilván a tavalyi évet tudjuk tekinteni egy bázisnak, a tavalyi év májusát, ahhoz képest a bérre és közterhekre majdnem 1,5 millióval kevesebbet költöttünk, a műszaki költségek...
0: Az hogy levittük a fizetéseket?
1: Úgy, hogy hát pár munkatársal kevesebb dolgozik most a rádióban, és hát nyilván ha tudjuk, akkor azért nem feltétlen növeljük vissza a létszámot az előzőre, korábbi időszakhoz, vagy korábbi időszaki létszámra, hanem hát nyilván a működésünkből, ez egy speciális működés talán, hogy munkatársi gárdában

0: témával is szüken próbálunk gazdálkodni, és hát ez az oka. Azonban a műszaki költségek terén ott például ez a növekedés viszont már föllépett, amit ugye nagyon befolyásolni nem tudunk. A többi költségben hát körülbelül ugyanaz volt, mint az előző év azonos időszaka. A posta költségben volt még növekedés körülbelül egy 800 ezer forinttal. Hát ez is nyilván annak tudható be, hogy az idei árak azok máshogy alakulnak, mint a tavalyi évi beszerzési árak, és hát ennek tudható volt be ez a növekedés. Úgyhogy körülbelül így ebből állt össze. De tulajdonképpen a korábbitól eltérő, vagy nem megszokott költség megjelenés az nem volt május hónapban sem.
1: Hát 3 percünk van, úgyhogy próbáld kérlek szépen röviden összefoglalni és fölvázolni, hogy 60-ban, meg hát úgy általánosságban is, egy vételkörzetnek a kiépítése, egy új adóállomás létesítése az milyen lépésekből áll, mennyi minden vezet el odáig, hogy ottan meg is szólaljunk.
0: Ja, talán még keretezném ezt bővebben, a Mária Rádiónak jelenleg 25 frekvenciája van, FM frekvenciája Magyarországon, és ez a frekvencia portfólió növekedett február folyamán azzal, hogy 60-ban a 87.9-es megahertzes frekvenciát megnyerte a Mária Rádió egy frekvencia pályázaton, és ezt a frekvenciát hát idén évvégéig, vagy ősz elejéig kell elindítsuk. Ez van a hatósági szerződésünkben, és hát nyilván ilyenkor az első lépés az, hogy a adótelephelyet kell keressünk, hisz a frekvencia pályázat megnyerése folytán egy hatósági szerződést már aláírta Mária Rádió a média tanáccsal, és nyilván ebben a szerződéses jogviszonyban az nincs lerögzítve, hogy milyen telephelyre költözhetünk be. Az van lerögzítve, hogy a hatósági szerződésben az van rögzítve tulajdonképpen, hogy mekkora lefedettséget kell nekünk biztosítani ezen frekvencia működtetése során, tehát magyarul konkrétan hány embert kell elérjünk a frekvencia a működtetése során. És a telephelyet megtaláltuk már 60-ban, a telephely tulajdonosával elkezdtük a tárgyalásokat, én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen meg is állapodtunk a bérleti díjról, és most éppen arra várunk már ezen a héten, hogy a telephely tulajdonosától megkapjuk az elvi betelepülési engedélyt, és ennek birtokában, ez egy írásos dokumentum, ennek a birtokában már megkezdhetjük majd a rádió engedélynek a megkérését is.
1: Azt ki adja ki?
0: Ugyanis ahhoz, hogy elkezdhessük a működést, ahhoz egy rádió engedélyre is szükség van. Tehát tulajdonképpen...
1: És ez a kormányzat, ezt, média tanács?
0: Ezt a média hatóság adja ki, illetőleg a média tanácsnak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósága, amely ezt az engedélyt kiadja. Nyilván erre egy rádiófrekvenciás tervet kell készítsünk a telephely birtokában, és ennek a rádióengedélynek a birtokában fogjuk megtudni majd, hogy milyen konkrét berendezéseket kell beszerezzünk. Na, tehát tulajdonképpen a beruházás majd ezután indulhat el.
1: Telephely megvan, kipipálva, hatósági engedély, jó, reméljük meg lesz, akkor utána a műszaki paraméterezése, az adóberendezésnek, annak a beszerzése, gondolom ez az olaszok, a világcsalád segítségével történik, és mi kell még? Mi tart még odáig, hogy meg is szólaljunk?
0: És ahhoz, hogy meg is szólaljunk, nyilván ezeket a berendezéseket installálni is kell, be kell szerelni, és
1: műhold, internet, milyen egyéb engedélyekre
0: így van,
1: van
0: még
1: szükség?
0: Tulajdonképpen tehát egy internetes szolgáltást is szoktunk igénybe venni, így van, és az elsődleges moduláció, tehát elsődlegesen műholdon keresztül tápláljuk az adót majd meg. Nyilván ez a műholdos szolgáltás jelenleg is rendelkezésünkre áll, tehát tulajdonképpen csak az eszközöket majd kell majd beszerezni, és hát nyilván a helyszínen beszerelni és összerakni az adóállomást, és utána az indulás már megkezdődhet. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy szeptember végéig, amíg a rendelkezésünkre áll az elindulásra az idő, ezt teljesíteni fogjuk, és reméljük, hogy sikeresen el is fogunk tudni indulni.
1: 60-ban már várhatják a Mária Rádiót. Ennyi fért a műsoridőnkbe. Elköszön 2 műsorvezető,
0: Boros Zoltán
1: és Lukovics Milán.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Hallgass meg, áldott Krisztusunk!

Nyönöm, csalás kevésség vatarok, a kapzsiság sóvár szeme, minden bajoknak kótfeje. A békességet tartsa meg,

Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled,

0: Urunk, néz ránk, tekint szégyenünkre. Mégis elvetetted és félredobtad. Fölgerjedt haragot fölkented ellen. Szolgád szövetségét felbontottad, koronáját a porba aláztad. Falait mind leromboltad, erődítményeit romhalmazzá tetted. Minden arra járó fosztogatja, szomszédai előtt csúffá tetted. Elnyomóinak jobbját fölemelted, ellenségeinek örömet szereztél. Kicsorbítottad kardjának élét, és nem segítetted őt a harcban. Fényes tündöklésének véget vetettél, trónját a sárba taszítottad. Megrövidítetted ifjúsága napjait, és őt szégyenbe öltöztetted. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, nézz ránk, tekint szégyenünkre. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. Meddig rejtőzöl el, Uram, talán végleg? Meddig lángol haragott tüze? Emlékezz arra, hogy mi rövid az életem. Milyen mulandónak teremtettél minden embert. Ki az az élő ember, aki halált nem lát, és megmenthetné lelkét az alvilágtól? A régi szereteted, Uram, hol van? És hűséged, melyet Dávidnak ígértél. Emlékezz, Uram, szolgáid gyalázatára, amit el kell tűrnöm sok nép részéről, amelyel, Uram, ellenségeid gyaláznak, gyalázzák fölkented lépteit. Áldott legyen az Úr mindörökké. Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. Éveink elmúlnak, mint a virág, te Istenünk öröktől fogva vagy. Menedékünk te vagy, Urunk, nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ kialakult, mindöröktől örökre vagy te Istenünk. Visszaparancsolod az embert a porba. Csak annyit szólsz, emberfiak, térjetek vissza. Mert 1000 év a te szemedben annyi, mint a tegnapi nap, amely tova tűnt. Vagy mint egy őrállás ideje éjszaka. Álmod bocsájtasz rájuk. Olyanná lesznek, mint a reggel sarjadó virág. Hajnalban szirmodbont kivirul, estére lehull és elszárad. Bizony haragottól semmivé leszünk, és indulatottól elpusztulunk. Szemed előtt állnak gonoszságaink, titkos bűneinkre arcot fényderít. Üresen telnek napjaink, mert haragszol. Esztendeink sóhajként szállnak el. Életkorunk mindössze 70 év. Jó erőben lehet tán 80 is. De javarészt még az is baj és törődés. Bizony hamar elszáll, és mi elmegyünk. Ki tudja fölmérni haragod erejét, ki fél eléggé haragod hevétől? Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket. Tégy hozzánk, Urunk, meddig vársz még? Indítson meg szolgáid könyörgése. Árassz el minket reggel irgalmaddal, hogy minden nap ujjongjunk és vigadozzunk. Kárpótolj örömmel a sanyarú napokért, az évekért, amikor rosszul ment sorunk. Lássák meg szolgáid gondviselésedet, és gyermekeik dicsőségedet. az Úrnak, Istenünknek jósága ragyogjon fölöttünk. Kezünk munkáját kísérje áldásod felülről. Kezünk munkáját kísérje áldásod. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Éveink elmúlnak, mint a virág, Te Istenünk öröktől fogva vagy. Uram, Te nálad van az élet forrása, s a Te fényedben látjuk az igazi fény.
1: Olvasmány a Bírák könyvéből. Azokban a napokban Izrael férfiai azt mondták Gedeonnak: Uralkodjál fölöttünk Te, fiaid és unokáid, mert kiszabadítottál minket Midian kezéből. De Gedeon így válaszolt nekik: Nem uralkodom rajtatok, és fiaim sem, hiszen az Úr az uralkodótok. Gedeonnak 70 olyan fia volt, aki tőle származott, mert több felesége volt. Szihemi mellékfelesége szintén szült neki egy fiút, és Abimeleknek nevezte el. Gedeon, Joás fia, boldog öregség után halt meg, és atyjának, Joásnak sírjában temették el, az Abizerita Ofrában. Jerubál fia, Abimelek elment Szihembe, anyja testvéreihez, és ezeket a szavakat intézte hozzájuk, valamint anyja házának egész nemzetségéhez. Kérlek benneteket, értessétek meg Szihem előkelőivel. Mi jobb nektek, 70 ember Jerubál minden fia, vagy csak egy uralkodjék rajtatok? Gondoljatok arra is, hogy én csontotok és húsotok vagyok. Anyja testvérei beszéltek Szihem előkelőivel ezekről a dolgokról. Ezeknek Abimelek felé hajolt a szívük, mert azt mondták, a testvérünk. Adtak neki 70 sékel ezüstöt Baalberit templomából, és Abimelek semmire kellő és csavargó embereket fogadott fel rajta, akik aztán csatlakoztak hozzá. Utána Ofrába ment atyaházába, és megölte testvéreit, Jerubál fiait, 70 férfit egy kövön. Csak Jotám, Jerubál legkisebb fia menekült meg, mert elrejtőzött. Szihem előkelői azután és az egész Betmiló összegyűlt, és királlyá kiáltották Abimeleket, annak az emlékkőnek a terebint fájánál, amely Szihemben áll. Hírül vitték ezt Jotámnak. Erre elment, és felállt Gerizim hegyének a csúcsára, és harsány hangon így szólt hozzájuk: Hallgassatok meg, Szihem előkelői, akkor Isten is meghallgat benneteket. Egyszer útra keltek a fák, hogy királyt kenjenek föl, legyen, aki uralkodik rajtuk. Így szóltak az olajfához: Légy a királyunk. De az olajfa azt felelte: Elhagyhatnám-e olajomat, amellyel megtisztelik az isteneket és az embereket, hogy a többi fa között járjak, keljek? Akkor a fák így szóltak a fügefához: Gyere, és légy a királyunk. De a fügefa így válaszolt nekik: Elhagyhatnám-e édes csemegémet és pompás gyümölcsömet, hogy a többi fa között járjak, keljek? A fák erre a szőlőtőnek mondták: Gyere, és uralkodjál rajtunk. A szőlőtő így felelt nekik: Elhagyhatnám-e boromat, amely megvidámítja az isteneket és az embereket, hogy a többi fa között járjak, keljek? Most a fák mind a tövis bokorhoz fordultak: Gyere, és légy a királyunk. A tüskebokor így válaszolt a fáknak: Ha valóban királlyá akartok kenni, hogy uralkodjam rajtatok, gyertek, és pihenjetek meg árnyékomban. Ha nem, akkor tűz csap ki a tövis bokorból, és megemészti Libanon cédrusait. Ha tehát helyesen és igazságosan jártatok el ma Jerubállal és házával, akkor teljék örömötök Abimelekben, és neki is ti bennetek. De ha nem, akkor csapjon ki tűz Abimelekből, és emészze meg Szihem előkelőit és Betmilót, és csapjon le tűz Szihem előkelőiből és Betmilóból, és emészze meg Abimeleket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nem uralkodom rajtatok, és fiaim sem, az Úr a ti uralkodótok. A trónon ülőnek és a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. az Úr a ti uralkodótok.
2: Olvasmány Szent Ciprián püspök és vértanúnak az Úr imádsága című értekezéséből. Tovább mondjuk kéréseinket, és így folytatjuk imádságunkat. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Vehetjük ezt a kérést mind lelki, mind pedig szó szerinti értelemben, mert ez Isten jó voltából, mind a két jelentése szerint üdvösségünkre szolgál. Tudjuk, hogy a lelki életünk kenyere Krisztus, és ez a kenyér már nem mindenkié, csak a miénk. És amint azt mondjuk, hogy mi atyánk, mert ő csak azoknak atya, akik tanulnak tőle, és hisznek benne, ugyanúgy mondjuk, a mi kenyerünket is, mert Krisztus csak azok számára kenyér, akik azt az ő testeként veszik magukhoz. Azt kérjük, hogy ezt a kenyeret minden nap adja meg nekünk, nehogy minket, akik Krisztusban vagyunk, és az ő eukarisztiáját, mint az üdvösség eledelét minden nap magunkhoz vesszük, valamilyen súlyosabb bűn elkövetése távol tartson, és a mennyei kenyér élvezetétől, közösségből kizárva eltiltson, hiszen akkor Krisztus testétől szakadnánk el. Ő maga hirdette ugyanis. Én vagyok a mennyből a lászállott élő kenyér. Aki eszik az én kenyeremből, örökké él. Kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Amikor tehát azt mondja az Úr, hogy örökké él az, aki eszik az ő kenyeréből, akkor ez nyilvánvalóan azokra áll, akik testének tagjai, és az eukarisztiát a közösséghez való tartozás jogán veszik magukhoz. Ezért viszont óvatosnak is kell lennünk. Kérnünk kell imádságunkban, nehogy kizárva a közösségből, Krisztus testétől is elszakadjunk, és így hosszú időre az üdvösséget is elveszítsük. Erre figyelmeztet Urunk fenyegető szava, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. Kérjük tehát, hogy minden napi kenyerünket, azaz Krisztust adja meg nekünk, hogy akik Krisztusban maradunk és élünk, el ne szakadjunk az ő szentétevő kegyelmétől és testétől. Ezek után bűneinket is előhozzuk imádságunkban, és ezt kérjük. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Miután kértük az éltető kenyeret, bűneink bocsánatát is esdeklünk. Mennyire szükséges, hogy bűneink bocsánatáért imádkozzunk, hiszen Urunk gondviselésszerűen és üdvösségünk érdekében figyelmeztet arra, hogy bűnösök vagyunk, és hogy amikor vétkeink bocsánatát kérjük, lelkiismeretünk visszatekintsen a múltra. Amikor az Úr parancsára minden nap imádkozunk vétkeink bocsánatáért, akkor ezzel egyben üdvös figyelmeztetést is kapunk arra, hogy minden nap vétkezünk. Mindez azért van, nehogy bárki is abban tetszelegjen, hogy ő ártatlan, és így elbizakodva nehogy még nagyobb legyen a pusztulása. Éppen erre figyelmeztet levelében János is. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket. János tehát levelében összekapcsolja mind a kettőt. Egyrészt sürget, hogy imádkozzunk bűneink bocsánatáért, másrészt pedig bíztat, hogy el is nyerjük azt a bocsánatot, amelyért imádkozunk. Azt tanította tehát, hogy jó az Isten. Bűnbocsánatot ígért, és meg is tartja ígéretét. Mert aki arra tanított, hogy imádkozzunk vétkeink és bűneink bocsánatáért, az meg is ígérte atyai irgalmas szeretetét, és meg is fog bocsájtani. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem. Lásd, megaláztak és szenvedek. Bocsásd meg hát minden bűnömet. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Dicsérjük dallal az Urat.

0: Oltalmaz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Oly gyűlöletes a megosztott szív nekem, de kedvemet találom törvényeidben. Oltalmazó rejtek helyem vagy, és pajzsom, igédben nagyon reménykedem. Orcátlan gonosztevők, távozzatok tőlem. Istenem parancsolatait megtartom. Oltalmazza, mint ígérted, és élni fogok. Ne szégyeníts meg várakozásomban. Óvj és segíts, hogy megszabaduljak, és mindig rendelkezéseidben gyönyörködjem. Odavész mind, aki végzéseid útjáról letér, mert hazugságot forgat fejében. Olcsó salaknak tartod a föld minden bűnösét, intelmeidben ezért telik kedvem. Oly félelmetes vagy, testem is remeg, ítéleteidtől reszketve félek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Oltalmazz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Pogányok törtek örökségedre, Istenünk, meggyalázták szent templomodat, Jeruzsálemet romba döntötték. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveid testét a föld vadjainak. Vérüket úgy ontották Jeruzsálem körül, mint a vizet, s nem volt, aki eltemesse őket. Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt. Kinevetnek és csúfolnak a körülöttünk lakók. Meddig még, Urunk, vég nélkül haragszol? Haragod úgy lángol, mint a tűz. Atyáink vétkét ne tartsd számon. Irgalmat siessen segítségünkre, mert igen nagy a mi nyomorúságunk. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk. Neved dicsőségéért szabadíts meg minket. Bűneinket bocsásd meg a te szent nevedért. Miért mondhatják a pogányok, hol az ő Istenük? Szemünk láttára legyenek tanúi a nemzetek, hogy szolgáid kiontott vérét számon kéred. A rabláncon sínylődők jajszava jusson eléd. Hatalmas karod erejével tartsd meg az életnek a halálfiait. Mi pedig a te néped és nyájad juhai, mindörökké áldunk. Nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicsőségedet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted József népét, aki a kerubokon trónolsz jelenj meg ragyogva, Efraim, Benjamin és Manasse törzse előtt. Mutasd meg hatalmadat és jöjj, hogy megszabadíts minket. Újíts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat és szabadok leszünk. Urunk, mindenható Isten, meddig haragszol még néped imádsága ellenére? Könnyek kenyerével táplálsz minket, és italul könnyeink árját adtad nekünk. Szomszédaink előtt csúffá lettünk, ellenségeink gúnyolódnak rajtunk. Újíts meg minket, mindenható Isten, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Egyiptomból telepítetted át szőlődet. Népeket űztél el, hogy elültethesd. Helyét jól megtisztítottad. Gyökeret vert, és betöltötte már a földet. Beborítja árnyéka a hegyeket. Ágai magasabbak a hatalmas cédrusoknál. indáig a tengerig elértek, hajtásai meg a folyamig. Miért romboltad le kerítését, hogy akik arra járnak, mind leszüreteljék? Elpusztította az erdei vatkan, és a magányos vad lelegelte. Újíts meg minket, mindenható Isten, tekints le ránk, lásd és látogasd meg ezt a szőlőt. Védd meg, amit jobbod ültetett, és az emberfiát, akit magadhoz emeltél. Tűzzel égetik és feldújják, de arcod feddésétől elpusztulnak. Jobbod embere fölé tárt ki kezedet, az emberfia fölé, akit magadhoz emeltél. Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Hol van olyan nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk? Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, kérésüket meghallgatja. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Amerikai zsidó segélyszervezet tagjait fogadta a pápa. Spányi Antal püspök aranymisében ad hálát papsága 50 évéért. Koncertekkel és családi programokkal várja a látogatókat a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné Papágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa találkozott a New York-i székhelyű Egyesült Zsidó Segély Alap a United Jewish Apple delegációjának 300 tagjával június 15-én hétfőn, írja a Vatikáni Rádió. A szervezet alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt kiszolgáltatott csoportoknak a zsidó ember szeretet jegyében, Izraelben és több mint 70 országban. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa e szavakkal fogadta a szervezet küldöttségét. Én József vagyok, a testvéretek. E találkozás hatására született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról szóló értekezés. A Nostra Aetate határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen. Az egyház elutasít mindenféle faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést, hangsúlyozta a pápa. Küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, kérte Leó pápa. 50 évvel ezelőtt, 1976-ban szentelték pappá Spányi Antal székesfehérvári megyés püspököt. A főpásztora jubileum alkalmából hálaadó szentmisét mutat be a székesfehérvári Szent István király székesegyházban, június 20-án, szombaton 17 órakor, adja hírül a székesfehérvári egyházmegye. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és az egyházmegye papsága koncelebrál az ünnepi szertartáson, amelyet az egyházi rend szentségének minden kegyelméért mutatnak be. Az ünnepi beszédet Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mondja. A 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket június 20-a és 27-e között, tájékoztat az MTI. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon. A fesztiválon fellép a horvát Croatian Guitar Quartet, 4 gitárvirtuóz, Zoran Dukic, Petrit Cseku, Maroje Bricic és Frutko Saric formációja. Klasszikus mesterműveket és modern mediterrán zenét adnak elő koncertjükön. A Balatonparti Fesztivál vendége lesz Bogdan Mihailiscu, román gitárművész is. A fiatal szlovén gitáros generáció egyik legismertebb tagja, Leon Ravnikar is bemutatkozik a programban. A fesztivál vendége lesz a Yamashita japán zenei dinasztia tagja, Yamashita Kanahi is, a fesztivál gálakoncertjét a spanyol Andalusian Guitar Quartet adja, zárul a közlemény. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné Papágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő mélyére fogadát, Szentlélek Közszent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Íme az ő szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te igézzel.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testvérünk,
2: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik a angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Június 18-án csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Magyar Mária Rádió kerekasztal beszélgetésen hangzik el a Mi Családunk címmel 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Kirel Imre atyával 14 órakor, Jó Hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor, Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, Imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor, Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor, Café Francesco podcast 77. adás Martos Levente Balázs püspök a Szentlélek működése bennünk címmel 16 óra 35-kor hallgatható meg. Környezetről, vízről, klímáról Áder János műsora hangzik el Kék bolygó címmel 18 órakor. Fábri Kornél püspök homiliája az országúti ferenceseknél a bérmálás alkalmával 18 óra 25 perckor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk. Schindler Mátyás atya homiliái hangzanak el 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Körösi István közgazdász műsora a keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről 20 óra 16 perckor. A Mátra Verebély Szent Kut nemzeti kegyhely műsora 21 óra 5 perckor. Zenei időutazása a 60-as, 70-es évekbe nosztalgiázunk Laci atyával, 22 órától, ahogy mondjuk címmel dr. Ferenci Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozata 22 óra 50 perckor hangzik el. 23 órától Virasztás Magyarországért a budapesti Szent István Bazilika Mária kápolnájából. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
4: Mária Rádió. Kedves hallgatóink! János második levelében az alábbiakat olvashatjuk. Legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Imádkozzunk közösen Teréz anya szavaival mindazokért, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak. Imádkozzunk az országok vezetőiért, a döntéshozókért, kérjük Isten segítségét és a szűzanya közbenjárását a világ békéjéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. A hajógyári sziget árnyas fái közt június 19-től 21-ig a Gyerekszigeten koncertekkel, bábszínházzal, tánccal, cirkuszi forgataggal, ugrálóvárral, sportprogramokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a családokat. A nagyszínpadon június 19-én pénteken a Szuperárt gyermekkórus nyitja a programot, utána Majorka Színház a Show című előadása érkezik, majd Halász Judit Csiribiri című koncertje zárja a napot. 20-án szombaton, a Lóca együttes után a belvárosi betyárok gondoskodnak a jó hangulatról. Este pedig a Kaláka, Nálatok laknak-e állatok című műsora várja a közönséget. 21-én vasárnap az Apacuka koncertjével indul a nap, majd a Kámfor Bábszínház kozmikus kalandja következik. A hétvégét pedig a Kiskalász zenekar koncertje zárja. Az idei év egyik különleges programja a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás. A nap során folyamatosan épülő történetekhez minden érkező gyermek hozzáadhat egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt, amelyekből élő mesélés közben bontakozik ki a Hajógyári sziget képzeletbeli világa. A dunatitkai, beszélő fák és mesebeli hajók történetei fonódnak össze a gyerekek fantáziájából megszülető közös mesében. A gyerekparadicsomban idén az élő környezet és a természet kerül a középpontba. A titkos kert workshopon saját kis növénykert készülhet palántázással és ültetéssel. A Néprajzi Múzeum helyszíne az idei évben még nagyobb területen várja az érdeklődőket. A Platán Baba színpadon mondókák, mesék és hordozós táncprogramok várják a legkisebbeket és szüleiket. A Karamella cirkuszvilág sátraiban egyszerre lehet aktívan bekapcsolódni és ámulva figyelni a cirkusz varázsát. A zsonglőrködés, artista játékok és bohóztréfák mellett sok gyerek itt találkozik először a cirkuszvilágával, és talán innen indul a jövő artistáinak története is. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programok 10 órától 18 óráig tartanak. Szent Mise a Bízd rá magad segítői közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért, Időpont minden hó utolsó vasárnap 18 órakor. A helyszín Budapest, Budapest Lágymányosi Szent Adalbert plébánia. 11. kerület Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján szentmisére hívnak 18 órától. A szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízz rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymás hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával.
5: Programajánlót hallottak.

0: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafüzér a Szent Rita Imacsoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Melindáért, Lilláért, Piroskáért és Ágnesért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amiukban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek a Szentlélekben, hiszen a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott

0: hagyta az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő hűséges szolgálódat, anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közben járását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérdelmadra.
2: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor Mózes és Illés tanúság tételével erősítetted meg hitünk szent titkai, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társadalmasai lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségét, most és halálunk órájában.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségét, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az Eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amit vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
5: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus életeivel.
5: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszegsz nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirunk által.
1: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké. Amen.
6: A világosság rózsafűszérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. Óbuda kezdeményezi a Hadrianus Palota és a Dunai Limes felvételét a világörökségi listára. Mária Pócsra zarándokolt a Miskolci Egyházmegye közössége. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Óbuda önkormányzata kezdeményezi a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus Palota és a Dunai Limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára, mondta Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a hajógyári szigeten tartott keddi sajtótájékoztatón. Kiemelte, a pályázat alapját a 2018-ban Visi Zsolt régész, muzeológus és csapata által elkészített szakmai anyag adja. A polgármester elmondta, hogy a világörökségi listára kerüléssel lehetőség nyílna a 3. kerületben lévő római korból származó egyedülálló műtárgyak és kulturális kincsek bemutatására. A polgármester fontosnak tartja, hogy a hajógyári szigetet ne építsék be, és az ott lévő kulturális emlékeket megőrizzék. Az egykori római birodalom Limes-e 3 kontinensen haladt keresztül, ez a 6500 kilométer hosszú vonal teljesen a világörökségi helyszínné válhatna. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Emberemlékezet óta sok görögkatolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. Az Isten szülőről szóló könyörgő ájtatosságot a Parakliszt Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görögkatolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné Pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: A mi családunk. A Magyar Mária Rádiók kerekasztal beszélgetése következik.
4: Sok szeretettel köszöntjük a teljes magyar nyelvű hallgatói családot a Kárpát-medencében, Délvidék, Felvidék, Erdély és az anyaország, és itt vagyunk együtt a négy magyar nyelvű Mária Rádió papja. Szeretettel köszöntelek, atyák, benneteket is. Kérlek, hogy köszöntsétek a hallgatókat, hogy felismerjék a hangotokat Délvidékről.
5: Dicsértessék Jézus Krisztus, Horváth Endre vagyok.
4: Erdély.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Tibor atya köszönt mindenkit.
4: És Felvidék.
7: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió családot, és természetesen benneteket is, atyák.
4: Lóri atyát hallottuk Felvidékről, én pedig Lukovics Milán vagyok továbbra is. És majd azt javasolnám, hogy beszélgessünk egy kicsit ilyen elvontabb, vagy nem is emelkedettebb témáról, méghozzá az, hogy nyár van, diákok már nyilván nagyon várják a nyarat, de hogy vajon hogyan lesz ez a nyár tartalmas, mit tegyünk, mit ne tegyünk, mit láttok, hogy mivel töltik az emberek az idejüket, mi az, ami feltölt minket, mi az, ami hihetetlen sok pénzbe kerül, vagy rettenetesen hajszoljuk, de utána aztán hát nem erőt ad, hanem hát inkább talán egyfajta ilyen unalmat eredményez. Na tehát, hogy hogyan pihenjünk jól, és mi az, amit láttok, hogy nem annyira szerencsés, nektek mi jelent kikapcsolódást, feltöltődést. Kicsit majd erről beszélgessünk, de hát először azért arról, hogy hogy vagyunk, hogy vagytok, mik az aktualitásaink, és hát talán azt hiszem, hogy egy nagy esemény volt, gondolom mindnyájunknak Csíksomlyó, pünkösdi búcsú. Hogy jelent ez meg nálatok, vagy ti hogy jelentetek meg ott? Tibor atya, közvetítettétek, ott voltatok. Csíksomlyóról mondjál egy pár szót.
6: Hát mindenképpen nagy öröm volt számunkra találkozni, például a budapesti kollégákkal is. És hát a koordinátorral közben neki picit én akadozok, mert technikázok is, mert valamiért nem akar menni ez a műsor nálunk. Na de hát attól eltekintve én mondom az enyémet. Mindenképpen egy felemelő érzés volt az, hogy mint minden évben a részvételünk, amelyet élőben műholddal közvetítettünk a helyszínről, és tudjuk ugye, hogy az egész magyarság egyik legjelentősebb katolikus zarándoklata, amely minden évünk és szombatján tartanak, és a búcsónak a lelki üzenete az a Mária közbenjárásának a kérése, a Krisztushoz való megtérés, a közösség és az összetartozásnak a megélése, a hitnek a megújítása, és ez olyan jó volt, hogy együtt megélni az összmagyarság, a világ magyarsággal, és hát nagyon felemelő érzés volt számunkra a szombathelyi püspökatyának, Székely János püspökatyának a úgymond egy tanúság tétele, a prédikációja, amelyben megköszönte különösen az erdélyi magyarságnak ugye a kitartását a kisebbségen belüli kisebbségben, úgymond nemzeti és vallási téren is. És én úgy érzem, hogy lélekre szóló, lélekhez szóló volt, főleg a nagy világban az, hogy az édesapa és az édesanyja szerepét, ahogy kiemelte a prédikációban, ami ma egy nagyon fontos, lényeges eleme a társadalomnak. Mindenképpen nagyon jó, lelkileg én minden évben feltöltődök Csíksomlyón, de most valamiképpen a különleges módon ez jobban sikerült.
4: Endre atya, ti közvetítettétek biztos?
5: Igen, természetesen. Igazából saját, mi nem voltunk jelen, nem mentünk el az zarándoklatra, csak a közvetítést átvettük. Ahogyan Tibor atya mondta, tehát a csíksomlyói zarándoklat, a csíksomlyói ünnep egy, az egész Kárpát-medencei magyarságnak egyfajta ünnepe, és ilyen szempontból ezt próbáltuk volna mi is közvetíteni hallgatóink felé. Nekem is különleges élmény volt hallgatni Székely János püspökatyát. Kicsit úgy is érzem, hogy...
8: ...azisban vagyunk. Ha tehát valakinek van módja, hogy segítse a rádió működését, tisztelettel kérjük, hogy szálljon meg bennünket.
4: Itt valami technikai probléma van, mert...
5: Technikai probléma van a háttérben.
8: Nem önmagunkért vagyunk, hanem a hallgatók.
4: Endre, hogyha mondjad, hát ha...
5: Jó. Én is nagy örömmel hallgattam Székely János püspökatyát, és kicsit úgy érzem, hogy ő az egyik lelki irányadója a katolikus, magyar katolikusságnak ebben a mostani időszakban, és ezért mindig nem csak ezen az ünnepen, hanem úgy gyakran meg szoktam hallgatni az ő útmutatásait. Egy olyan csendes bölcsesség van benne, kis olyan prófétai bölcsesség, amit úgy mindig örömmel megnyugtat, egyrészt, másrészt meg olyan irányt ad, és ez nagyon fontos volt. Tehát, ahogyan mondta Tibor atya is, tehát egyszerre volt ünnep maga a Csíksomlyó, meg különleges élmény János püspöknek a tanítása.
4: Lóránt atya.
7: Ebben az évben én sajnos személyesen nem tudtam részt venni a zarándoklaton, azonban természetesen közvetítettük az ünnepi szentmisét, és csak csatlakozni tudok az előbb elhangzottakhoz, hogy Székely János püspökatyá voltam már ilyen lelki megújuláson, lelki gyakorlatán is, tehát mindig élményt hallgatni, és hát most sem csalódtunk, tehát tényleg nagyon jó volt, hogy bele tudjak tényleg a tanúságtételt, ezeket a felemelő példákat, történeteket, amelyek bele tud úgy észrevétlenül csempészni a mondani valójában, ezek mindig felemelő, és mindig úgy kicsit ilyen más, mondhatni, dimenzióból, más szemszögből tudjuk megközelíteni ezeket az örök igazságokat, és ez jó nekünk papoknak is ezt hallani, hogy bár vannak dolgok, ami természetesen mi magunk is tudunk, de jó, ha más fogalmazza meg, jó, ha kicsit más módon halljuk ezeket a dolgokat, amit egyébként tudunk, de jó ezt mástól hallani, és jó ezt más stílusban is megfigyelni.
4: Hát igen, a tudás az néha kevés az elmélet, hanem a gyakorlat. Na most én ott tudtam lenni személyesen, méghozzá most úgy, hogy sokféle módon voltam már, hogy most gyalogoltunk két napot a Gyergyó alfalusiakkal, úgyhogy egy buszt indítottunk ide, éppen így készülve erre a műsorra ez jutott eszembe, hogy végül is pár hely még üresen is maradt a buszon, lehet, hogy azt fel kellett volna kínálnunk akár Felvidéknek, Délvidéknek, hogy páron onnan is csatlakozhassanak, hát majd reméljük, biztatom a promóciós, meg szervező munkatársakat, hogy ne felejtsék el egymást, vagy tartsák a kapcsolatot, hogy ilyen esetben akkor hát ez már meg volt szervezve, készen volt, tehát hogy csak fel kellett szállni a buszra. No, de hát így van, amúgy az egész, hát az egésznek ez még egy ilyen jó előkészülete is volt, a számomra legalábbis ez a két nap, amit gyalogoltunk az alfalusiakkal. Na menjünk egy kicsit tovább, hát ami nagyon fontos, ugye az május hónap eseménye Mariaton, hogy hát mi itt azt figyeltük meg, hogy hál' Istennek a tavalyi számokat legalább sikerült hozni. Jó lett volna persze többeket megszólítanunk, de hát miután ez annyira nagyon-nagyon fontos a májusi adománygyűjtésünk a Felvidék és a Délvidék Mária Rádiói számára, ezért hát nagyon jó, hogyha beszélünk erről egy pár szót, hogy biztos, hogy ti is tartottatok Mariatont, mit tapasztaltatok?
5: Igen, mi is érthetően kapcsolódtunk ehhez a gyűjtési akcióhoz. Tehát nagyon hálásak vagyunk azért a támogatásért, amit újra meg újra az anyaország, illetve az erdélyi magyarság, az Erdélyi Mária Rádiótól kapunk. Ténylegesen én a saját élethelyzetemből, a Délvidéki Mária Rádióból azt látom, hogy az egész stúdiónk, az egész munkaközösségünk nagyszerűen működik, de annyira törékeny, annyira provizórikus, hogy nagyon sokszor ténylegesen legalább 5-6 helyen összebírna törni, hogy nem tudom, hogy lesz a 3 hónap múlva. De aztán mindig van valahogy. És ezt egyszerre élem meg úgy, hogy bizonytalanság, tehát minden olyan ideiglenes, de amúgy meg tényleg azt látom, hogy mindig van valahogy, illetve éppen ezen keresztül valahol a Mária Rádiónk a kegyelem forrásának egy helye. És egyszerre picit néha ijesztő, meg egyszerre egy örömteli valóság ez az egész, mert azt látom, hogy működik a Mária Rádió, rengeteg jót csinál, rengeteg embernek segít, tényleg nagyon sok, és kis dolgokban megyünk is előre, és hát ez miatt vagyok nagyon hálás, tehát ténylegesen az anyaországi erdélyi magyaroknak a támogatása, nem azt mondom, hogy meghatározó, de nagyon sokban hozzásegít a fönnmaradásunkhoz, ezt tényleg kell, hogy tudjátok. Másrészt viszont mindig az jut eszembe, hogy a Mária Rádiónak a Mariaton, vagy ez a fajta támogatás egy lényegéhez tartozik. Tehát azt mondták el ezerszer nekünk Olaszországban, hogy a Mária Rádió egyik alapvonása az, hogy közösséget kell, hogy létrehozzon. Ez a egyik legfontosabb küldetésünk. Ilyen szinten is, hogy adományokban élünk. És hogy ezzel így hozzájárultok a mi fönnmaradásunkhoz, ezzel úgy hiszem, hogy nem egyszerűen csak jót tesztek velünk, hanem valahol a Mária Rádiónak egyik fontos, lényeges mozzanatát éljük.
4: Orránt, hogyha?
7: Igen, csatlakozni tudok, és együtt tudok érteni Endre atyával, hogy ugye mi felvidéki Mária Rádió is 4 napos maratont szerveztünk, ami egy kicsibe is, hát úgy megújítja, meg úgy kicsit úgy jobban összeforrassza a munkatársakat, az önkénteseket, a hallgatói családot, és ezt megéreztük így kicsikben is, mint a felvidéki Mária Rádió stúdiója és közössége, a családja, de most különösen a maraton során, amikor a magyarországi, az erdélyi, a délvidéki és az erdélyi Mária Rádió közösen összefogott, és ezúton is szeretnénk megköszönni a szeretetet, ezt a tanúságtételt, a támogatás bármilyen formában, ez mindig megerősítő. Úgy meg is fogalmazódott bennünk a stúdióban, Komáromban, úgy mondták a munkatársak is, hogy ez nem csak egyszerűen egy műsor, és nem csak egyszerűen egy adománygyűjtés, hogy ez ennél sokkal több. És az érezhető, az ilyen ünnep a Mária Rádióban. Természetesen kellő módon el is fáradtunk ezekben a napokban, de hát ez a velejárója. Mindig azt szoktam mondani, igen, fáradt vagyunk, de hát mennyi kegyelem? Tehát ez önmagában is egy utólag, hogyha visszatekintünk ezekre a napokra, a fáradtságtól eltekintve, és hogy ezt el is felejtjük, aztán már később, tehát így megerősödnek ezek a szálak így a rádióban is, a munkatársak, az önkéntesek és a hallgatói családdal. Ennek mindenképpen van értelme, sőt, van akkor is értelme, ha nem adománygyűjtésről volna szó, csak egy ilyen kitartó műsor folyamról, mert rólunk beszélünk, rengeteg interjút készítettünk, és ezt ugye ti is ezeket le tudtátok adni a saját műsorotokban. Tehát mindenképpen ez fontos volt, ez az imádság erre a szándékra, készülődés, a felvételek, akár már előre elkészítettünk valami felvételeket, vagy élőben zajlottak az interjúk, ezek mind-mind hozzájárultak ilyen, hát mondhatnánk ilyen lelki megújuláshoz is, mert mindenképpen azt is eredményezi ez az intenzív adomány, a műsor folyamat, és persze adománygyűjtés is. Tehát ezúton is szeretnénk megköszönni azt, hogy így össze tudunk fogni, egymásra tudunk figyelni, és egymásért tudunk áldozatot is hozni, és ki tudjuk egymás iránt mutatni a szeretetünket és az elfogadást.
4: Ugye itt Komárom, Szabadka, Nagyvárad és Budapest kapcsolódik össze, 4 város, sőt, hát sajnos 4 állam, úgyhogy ennek a technikai izgalmai mindig megvannak. Tibor atya, hallasz minket? Velünk vagy?
6: Igen, hallok, igen.
4: Akkor hogy sikerült nálatok a Mariaton?
6: Én is abból indulnék ki elsősorban, hogy mi a Mariatonnak a lényege és a végső célja. Ugye nem reklámokból élünk, hanem a hallgatók szeretetéből, és ezért minden felajánlás. Én úgy fogalmazom meg, hogy ez egy tanúságtétel arról, hogy fontos a

0: és mi is ebbe az ima hétbe, május 20, május utolsó hetében szerveztük meg ezt az ima hét sorozatot, amely számunkra egy ünnepnap is, hisz ez mindig egy ünnepnapok sorozata, és többször elmondtam már nektek is, meg a kedves hallgatók is már többször hallották, akár délvidéken, felvidéken, vagy Magyarországon is, hogy amikor az erdélyi hallgatók gyűjtenek, nem a magunk részére, sokkal több pénz gyűl össze, és ez jelent valamit. Hát a saját magunk részére soha nem gyűl annyi össze, mint ami most is, például májusban délvidéknek, meg felvidéknek összegyűlt. És én ezt úgy gondolom, hogy ez nagyot jelent. És én ennek örüldöttem annak is, hogy a püspök atya úgy röviden, de lényegesen megköszönte az erdélyi magyarságnak a hitét és a hozzáállását mindenhez. És én ezért hálás szívvel mondok köszönetet az erdélyi hallgatóknak, adakozóknak, akik imáikkal, áldozatvállalásukkal támogatják azt a Mariaton távol, támogatják délvidéket, felvidéket. És én köszönöm azt a sok szeretetet, hogy ünnepnappá tették számunkra és a munkatársaknak, hogy valóban tiszta lélekkel, hálás szívvel tudjuk ezt a biztatást és ezt a nagy lelkűséget, mi, mint stúdió munkatársai, továbbadni mindazt nektek, amit tőlük kaptunk, a hallgatóktól, az adakozóktól. Tehát a hallgatóink segítsége teszi lehetővé valóban, hogy ez a hit, az evangélium üzenete nap mint nap eljusson az otthonokba, oda, ahol nehéz megoldani, akár technikailag, anyagilag, és ezt ráéreztek, hogy ez az érzékenység, ami itt a 4 nap alatt történt, hát ez elmondhatatlan. Egy imádkozó család tulajdonképpen, és egyik hallgatónk el is mondta, hogy ő, amikor a Mariaton alatt, mert szoktunk szentségimádást is tartani a sikerért, a Mariaton eredményességért, és elmondta az egyik hallgató, hogy amikor ő összeteszi a kezét a szentségimádás alatt, amit hallgat a rádión keresztül, ő úgy érzi, hogy az összes magyar kéz ott van az ő kezében ilyenkor. Hát ez a hideg kiráz ilyenkor, amikor ilyeneket hallunk, és én továbbra is bíztatom a kedves hallgatóinkat, adakozóinkat, hogy akik tehetik, ezután is lehetőségeikhez mérten támogassák a 4 magyar nyelvű rádiónak a szolgálatát, és minden adomány az lehet kicsi, lehet nagy, az egy értékes hozzájárulás az evangelizáció ügyéhez. Mert ahogy olvassuk az evangéliumban is, aki bőven vett, bőven is arad, és ne feledkezzenek meg a kedves hallgatók imáikban sem, és imádkozzunk együtt azért, hogy valóban a 4 magyar nyelvű Mária Rádió a béke és az Isten szeretetét hordozó vagy hirdető szócső maradhassunk együtt egymásért.
1: Hát mi is nagyon köszönjük, főleg a Délvidék-Felvidék közreműködését ez a Mariatonhoz, a sok kis interjút, illetve műsorvezetést, és hát persze legfőképpen a hallgatóinknak, mind a 4 Mária Rádió hallgatóinak az adakozását. Úgyhogy hát akkor ez volt a Mariaton, és hát reméljük, hogy tényleg hozzá tud járulni, hogy Délvidék-Felvidék fennmaradjon, működni tudjon. Na hát mi a helyzet nálatok, ugye Erdélyben stúdiófelújítás zajlik, annak a nehézségeivel együtt Délvidéken volt anyanyelvem ékessége, versmondó verseny, Mária Rádió napja, Felvidéken rajzpályázat március végén, illetve énekverseny május végén. Hát meséljetek erről egy kicsit, hogy mint vagytok, hogy működtök, mik voltak ezek az események, vagy esetleg mások, amelyek így a utóbbi 2 hónapot, amióta így beszélgettünk, találkoztunk, meghatározták nálatok.
2: Ahogyan említetted, volt nálunk ez az anyanyelvem ékessége. Ez igazából Rékának a szíve ügye, mindennyien is jól ismeritek a hölgyet, és nagyon-nagyon ügyesen, teljes mellbedobással csinálja. Évekkel ezelőtt már elkezdtük a rajzpályázatot, amire mindig nagyon jó visszhang volt. Aztán úgy gondoltuk, hogy egy kicsit változtatunk, és az miatt kezdtük el az istenes verseket. Pontosabban ebben az évben Máriás versek, Mária vonatkozó versek, esetleg az édesanyja.

0: nyára vonatkozó versekről volt szó, és nagyon nagy sikere volt, tényleg nagy sikere volt. Amin meglepődtünk, hogy voltak jelentkezők még anyországból is. Tehát ez egy, azt jelenti, hogy az interneten keresztül, az világhálón keresztül csak messzire eljutnak az információk. De ez igazából azt jelenti, hogy próbálunk azon az ismerettségi kapcsolatrendszeren keresztül, amivel a rádión keresztül rendelkezünk, próbálunk más módon is hozzájárulni a helyi egyháznak, egyház életének a gazdagodásához. Tehát egy ilyen fajta rendezvény érthetően elsősorban inkább a plébániáknak a hatásköre lenne, de mi egyszerűen sokkal több kapcsolattal rendelkezünk a rádión keresztül, könnyebben le tudjuk bonyolítani, és úgy érzem, hogy ezen keresztül ténylegesen nagyon sok plébánia bekapcsolódott, és egyszerűen csak azt akarjuk, hogy az mellett, a szolgálat mellett, amit elvégzünk, mint rádió, ha lehet, akkor más módon is gazdagítjuk a helyi egyháznak az életét.
1: Lóri atya.
2: Köszönöm az érdeklődést, ahogy említetted, atya, ebben az évben 5. alkalommal meg tudtuk szervezni a rajzpályázatot az önkénteseink és az iskolák közre működésével. Ha jól tudom, több mint 400 rajz érkezett, beszebbnél szebb rajzok, ezeket ki tudtuk értékelni. Ez ilyen jubileumi rajzpályázat volt, tehát próbáltuk kicsit ünnepélyesebb hangulatban megszervezni a díjátadót és a kiértékelést itt Komáromban, a Tiszti Pavilonban. És valóban ebben az évben első alkalommal szerveztük meg a Salve Regina énekversenyt, egyik önkéntesünk segítségével, akinek nagyon hálásak vagyunk, hogy fölvállalta ennek a versennek a szervezését és a lebonyolítását. Tehát lehetett látni a gyermekek sugárzó arcát, és nagyon meglepő volt például a kezdetén, hogy amikor a versenyt egy imádsággal kezdtük, nem az volt az eredmény, hogy egyedül imádkoztam az üdvözlégyet, hanem hangosan itt a Mária Rádió kápolnájában, ugye, hiszen itt volt megrendezve, hangosan imádkozták a gyerekek, sőt volt egy előírt dal és egy választható Mária ének, amivel fölkészültek, és amikor ezt énekelték, nekem eszembe jutott talán, hogy ilyen sokan és ilyen szépen még nem énekeltek ebben a kápolnában, tehát tényleg élmény volt, vagy a munkatársink is említették, amikor a verseny előtt tényleg izgultak a gyerekek, a fiatalok kimentek ide a térre, és itt énekeltek talán öten egyszerre dallamokat, tehát nagyon érdekes volt ezt hallani, hogy hogyan készültek, nem szégyelték, hangosan énekeltek itt a téren ilyen dallamokat az Máriás énekekből, tehát ez is egy tanúság tétel volt.
1: Tibor atya, ti hogy álltok a stúdiótokért való küzdelemben? No, elvesztettük egymást, vajon? Na, minden esetre mi videópályázattal próbálkoztunk, 15 és 25 éves közötti korosztály számára hirdettük meg, hogy hát így az Isten megtalálásával kapcsolatban egészen rövid kis videókat készítsenek, úgyhogy ezek megtalálhatók az online csatornáinkon, honlapunkon, például Facebook oldalunkon, úgyhogy mindenkinek ajánljuk figyelmébe, és hát ha az ötleteinkből egymástól is tudunk, ötleteink révén egymástól is tudunk tanulni. No, Tibor atya, hallasz minket?
3: Igen, remélem most ti is.
1: Igen. Hát észleljük a technikai nehézségeket, hát hogy vészelitek át itt a stúdió hiányát?
3: Éppen aktuális, hiszen most itthon vagyok éppen a lakásomban, és itt van berendezve egy stúdiónk, és a kollégák, önkéntesek, mindenki itt nálam most átjáróházban emiatt, ugye, mert a mi stúdiónkat a Nagyváradon, amely a központ és a többi körzeti stúdiót is irányítja, felújítás alatt áll. És szó szerint áll, mert nem haladunk. Tudjuk, hogy ez egy lelki otthon a stúdió, és hogy ez a szolgálat továbbra is méltó körülmények között folytatódhasson, ezért szükséges vált, hogy a stúdiónkat felújítsuk egy picit, és műszakilag is korszerűsítsük, és tehát a helyiségek felújításra szorulnak, a stúdió helyiségeinek a felújítása, technikai eszközökből is egy pár dolgot szeretnénk korszerűsíteni, jobb hangminőség biztosításában, ablakcsere, nyílászárok, minden csere van, lenne, és ez nagyon jó a rádió hosszú távon működésének a megerősítésében. Viszont nagy a bürokrácia nálunk, és emiatt nagyon sokat kellett stagnáljunk egy helyben. Ugye a Nagyváradi püspökséghez tartozik az épület, a stúdió épület, amíg az ő engedélyét jóvá hagyták, eltelt egy jó pár hónap, 7-8 hónap. Most a tervező mérnököknek úgymond a rajzai, terveiket kell most jóvá hagyja szintén az állam, tehát ezeket is most már nagy részt úgy néz ki, hogy kéznél lesznek hamarosan, és utána jönnek ugye majd az ablakcserék, ugye termopán ablakok, hangszigetelt, minden profi, mert körülöttünk nagy a zaj az épület körül, és ez is 2-3 hónapos kimenetelő, amíg elkészülnek, és előbb, mikor feltesszük az ablakokat, utána tudunk igazából belülről haladni. Úgyhogy állunk, de nem adjuk föl. Ez van, hozzászoktunk, hogy nálunk ez így működik, ezért erről többet nem is akarok beszélni, mert élőben vagyunk, és nem akarok problémát magamnak ebből.
1: Igen, hát kitartást, reméljük, hogy egyszer majd csak véget ér ez az áldatlan állapotot nálatok is, hogy hát ilyen idéglenes körülmények között kell működnötök. No, hát hál' Istennek azért még van időnk a műsoridőből, úgyhogy beszéljünk egy kicsit a nyárról, pihenésről, azt hogyan lehet jól tenni, kevésbé jól. Hogyan változott ez, hogy érzékelitek az embereknek a szokásai ezen a téren, és mi az, ami ugyanilyen kor jellemző, de hát azért inkább kiégéshez, mint sem feltöltődéshez vezet. Hát ismeri, ott vagytok az emberek között, nem csak mint Mária Rádió, hanem mint atyák is, úgyhogy mi a helyzet
0: nálatok? Én azt hiszem, hogy a mindenfelé, nem csak Magyarországon, délvidéken, felvidéken, Erdélyben ugyanaz a hozzáállás, amit problémának látok, az igazából egy magatartás, hogy az emberek dolgoznak keményen, igazából túlhajtva egy 11 hónapot, hogy aztán legyen egy hónapjuk, vagy két hónapjuk, amikor minden korlátok nélkül azt csinálnak, amit éppen akarnak. És ezzel az a gond, hogy aztán az miatt, hogy föltöltődjenek. És ténylegesen az a 11 hónap, amit görcölnek, azt próbálják kipihenni ez alatt az egy hónap alatt, a nyár, vagy legyen két hónap, és vagy sikerül, vagy nem. Úgy érzem, hogy rossz a koncepció, mert igazából arra volna az embernek szüksége, legalábbis én magam így élem meg, van, hogy megyek valahova, van, hogy nem, idén különben csak Pécsre tervezek egy-két napot, de igazából arra van szükségem, hogy ténylegesen van egy feszített munka, és nyáron, amikor nincs iskola, hittant is tanítok, sokkal kevesebb munka van, akkor az ember, hogy újra megtalálja a belső harmóniáját. De ez egy egyensúly. De úgy megtalálni az egyensúlyomat, hogy van egy súlypontom. Ez az Isten. Persze nem csak az Isten az egyetlen súlypont az ember életébe, a család, vagy a másik, vagy tehát, hogy úgy találjam meg a harmóniámat, az egyensúlyomat, hogy közben felfedezem azokat az értékeket, amik az életemnek a súlypontját képezik. És így, ilyen értelemben nagyon is van értelme a szabadságnak, a kikapcsolódásnak. Tehát arra szükség van. Az ember óhatatlanul elcsúszik. Tehát az egyensúlyt újra meg kell találni. De nem azáltal, hogy most akkor próbáljam ellensúlyozni a 10 vagy 11 hónap gürcölést, és kipihenni azt, hogy aztán újra kezdjem, hanem azáltal, hogy több időt szánok arra, hogy megtaláljam az életemnek, a személyiségemnek a súlypontjait. Ez persze év közben is lehet keresni, csak óhatatlanul elcsúszunk. Tehát nagyon is szükség van erre a vakációra, én abszolút aláírom, csak valahol ez az életem, azokat az értékeket keresni, találni meg újra, időt szakítani, ami az életem súlypontját jelenti.
1: Na, ki folytatja? Lóri atya?
2: Ezzel kapcsolatban nekem a főparancs második fele jutott az eszembe, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, ami arra mutat, hogy hát, hogy önmagunkat is helyes módon kell szeretni, mert ez adja a mértékét, hogy ha önmagamat nem tudom elfogadni, illetve át szeretni, akkor a másik embert sem tudom igazán. És ehhez a önmagunk helyes szeretetéhez szerintem az is hozzátartozik, hogy tudjunk pihenni. Volt egy idő, amikor ezzel gondolkodtam, hogy hol van a határ a pihenés és a lustálkodás között, mert nem is biztos, hogy egyszerű ezt meghatározni, de ugye hát ember az nem gép, embernek szüksége van arra is, hogy pihenni tudjon. Hát természetesen a pihenés mindenkinél más. Vannak, akik úgy szeretnek, hogy elvonulni, legyenek egyedül, vagy valaki erdőben, hegyekben szeret túrázni, sétálni, valaki zarándok helyett szívesen elmegy, van, aki látott tengerpartra, de vannak olyanok, akik ilyen aktív pihenést szeretnek, ha el is mennek valahova kirándulni, akkor nem akarnak egész nap tehát napozni a tengerpartra, hanem szeretik felfedezni a környezetet, a környező látványosságokat, látnivalókat, tehát mindenkinél természetesen, gondolom, más az igény is, mást jelent neki a kikapcsolódás, kinek hogy. Valaki lát, hogy egyszerűen csak otthon szeretne maradni, vagy elvégezni valami feladatát, amit már hónapok óta tologat maga előtt, vagy meglátogatni a rokonokat, a családot. Tehát nem hiszem, hogy van egy ilyen általános recept arra, hogy mi a helyes pihenés, mert mindenkinek ez talán valami, tehát mást jelent.
1: Tibor atya?
3: Igen. Én valahogy egy picit másképp közelíteném meg a dolgot. Azt mondja Jézus is az evangéliumban, hogy menjetek egy magányos helyre, és pihenjetek egy kissé meg. És tudjuk ugye, hogy a nyár az mindenki számára a testi felüdülés, a lelki béke és a hálaadás ideje. Egy idős Székely bácsi mondta egyszer, hogy az ember akkor szabad, ha tiszta a lelki ismerete. Na hát én ebbe látom a szabadságot, és ez olyan igaz, hogy hiába van sok szabad időnk, a szívünket a nyugtalanság, a harag vagy egy rendezetlen kapcsolat terheli. Tehát én úgy gondolom, a valódi pihenés a lélek békéjével kezdődik, és ez a nyári szabadság az kell, és jó alkalom lehet arra, hogy ne csak a testünk, hanem a lelkünk is megpihenjen. Talán több idő jut ilyenkor az imádságra, a szentírásolvasásra, egy-egy zarándoklatra. Tehát Isten, ő ugye tudjuk, ő sosem megy szabadságra. Ő mindenütt velünk van, az utakon, a hegytetőkön, a családi beszélgetésekben, vagy a csendnek a perceiben is. Szent Pál apostol is azt mondja, hogy a szabadságra kaptunk meghívást. És ez nem önzésre, hanem a szeretetre hív. És ez igazi szabadság a nyáron, akkor lesz igazán áldott. Ha akkor is észreveszem a mellettem élőt, ha jut időm egy jó szóra, egy látogatásra, egy közös imára, vagy egy megbocsátásra. És ezt meg lehet tenni, ugye fiatalnak, középkorúnak, idősnek, bármilyen korosztálynak. Ugye a gyerekeknek a nyár az általában a felfedezés öröme, a táborok, kirándulások. A fiataloknak inkább a közösségi élményre van szükség, itt így tapasztalom Erdélyben, ezt látom. Neki egy aktív kikapcsolódás kell, neki ez a szabadság a fiatalnak. A középkorúnak ugye a pihenés, a szabadság a családról szól, a természetről, fürdőhelyekről, történelmi városokról. Tehát egyszerűen kiszakadjon a mindennapoknak a rohanásából. Az idősnek pedig ugye erről van nekem több tapasztalatom, mert ezek velük van több úgymond kapcsolat. Az időseknek fontos a nyugodt, békés környezet, ugye ilyenkor jönnek be a gyógyfürdők, vagy a kegyhelyek, hisz az idősek nagyon szeretnek zarándokolni, úgyhogy én is a szabadságomat tulajdonképpen zarándoklatokkal fogom tölteni, hisz Lourdesba megyünk majd szeptember 20-a után, ugyanis a Szent Atya Lourdesba fog látogatni, akkor mi is ott leszünk. Majd megyünk Rómában is, és október utolsó hetében pedig Medjugorjeban. ezek mind olyan helyek, ahol nem csak testi, hanem lelki megújulást is nyújthatnak ilyen zarándoklatok. Tehát egy-egy zarándoklat, hogy kegyhelynek a felkeresése is ugye a program kiemelkedő része lehet egy nyári programnak. De hogy beszéljek egy kicsit hazafele, érdemes ellátogatni a Szent Anna-tóhoz a világ közepén, ugye, az én szülőfalomba, vagy akár a Gyilkostó, a Parajdisóbány, a Madarasi Hargita, itt természeti szépségek vannak, a csend segít ugye közelebb kerülni, így menj magunkhoz és Istenhez is. Hát én úgy kívánom, legyen a nyár mindannyiunk számára a testi felüldülés, a lelki béke és egyben a háladásnak is az ideje.
1: Hát így van, úgyhogy nem tudom, én így azon gondolkoztam, hogy az elmúlt évtizedekben ugye mekkorát változott a nyár, annak a funkciója is, és mondjuk az én gyerekkoromban azért nem volt ritka, hogyha a nagyszülők vidéken éltek, vagy kicsit gazdálkodtak ottan a könyhakertben, vagy voltak állatok, akkor egy gyereknek hát sok esetben az volt a nyári szünet, hogy hát végül is dolgozott a nagyszülőknél, és hát hogy ugyanakkor viszont a nagyszülőknek a munkája az hát hozzájárulhatott a családnak az eltartásához, mert hát akkoriban még azért ellátási nehézségek is fölfölütötték a fejüket itten az egykori szocialista táborban. Na most hát, hogy ehhez képest, nem tudom, erre így meg külön rákérdeznék, hogy ti környezetetekben hogy látjátok a fiatalokat. Nekem egy picit az a félelmem, hogy jó pár fiatal csúszik bele abba, hogy napi 19 óra telefonidő, így a nyári szünetben, amiből viszont valamiképpen tovább vihető élmény vagy tapasztalat nem nagyon adódik. Tehát, hogy érzitek ezt, mint hogyha ilyen iskolás korosztály sokszor beleesne abba, hogy hát itt van a nyár vége, itt a szeptember, kezdődik újra a tanév, és hát úgy elrepült a nyár, hát nem is történt ott tulajdonképpen semmi, nem csinált semmit. Ehhez képest az, hogy táborok vagy egyéb, hát azok emelkedett időtöltések, illetve hát, hogy az olvasás, sokszor mondjuk azt, hogy nincs rá időm évközben erre-arra, és akkor hát vajon akkor nyáron szakítunk-e erre időt a ti tapasztalatotok szerint. Úgyhogy ilyen kérdések foglalkoztatnak, de hát nyilván ugyanazon a hajón ülünk a saját korunkban történelmi és társadalmi körülményei között, tehát nyilván mindenhol ugyanezek zajlanak, de hát hogy látjátok a fiatalokat, hogy látjátok azt, hogy olvasnak-e az emberek, pótolják-e azt, amit évközben nem sikerült, vagy hát ugye az élmények régen, hát még egy karácsonyi ajándékozás is sokszor arról szólt, hogy a gyerek megkapta a kedvenc játékát, vagy esetleg ruhaneműt, vagy valami ilyesmit. De hát manapság, amikor már mindenkinek mindenre megvan, ugye elkezdtünk élményeket ajándékozni, és hát, hogy valahogy ez a felfokozott élmény keresés, vagy akár hajhászás, aztán valódi feltöltődéshez vezete, az nagy kérdés. Egyszer volt egy diákom, és akkor elmentek karácsonyozni a világnak valóban a túlfelére, és hát úgy annyira érdekelt volna, hogy ott hogy mint volt a dolog, próbáltam utána ezt a diákot kérdezgetni, és az volt a megdöbbentő a számomra, hogy gyakorlatilag alig tudott válaszolni, hogy ott, ahol volt, ott mi van, vagy mi nincs, és akkor így föltettem magamnak a kérdést, hogy hát érdemes volt-e akkor ezért a világ túlsó végére elmenni. No, tehát hogy látjátok az olvasást, az élményt fiataloknál, az internetnek, a telefonnak a kísértését, a ti köreitekben ez így hogy csapódik le, hogy mutatkozik?
3: Én úgy gondolom, hogy bocsánat, közbeszóltam.
1: Tibor atya, mondjad bátran.
3: Ferenc pápának a figyelmeztetése jutott eszembe hirtelen, aki többször szólt a fiatalokhoz, és ő fogalmazta meg, hogy ne csak a képernyőn keresztül éljetek, hanem merjetek kilépni az életnek a valóságába, találkozni másokkal és másokon keresztül Jézus Krisztussal. Mert Jézus nem a virtuális térben, hanem a valóságos emberi kapcsolatokban és a szív csendjében vár bennünket. Az egyetemisták és a fiatalok körében ezt nagyon tapasztalom, nagyon sok ilyen ismerősöm van, akik a fiataloknak tulajdonképpen nem is az internet, nem a képernyő világa határozza meg az életüket, mert ők egy valódi, tényleg valódi találkozásra, közösségi élményre vágynak, és ezt nagyon meg tudják találni egy egyházi közösségben. Természetesen az ellenkezője is igaz, mert a mai fiataloknak a szabadságulása, vagy az internetnek a használata önmagában én úgy gondolom nem rossz, de vannak olyan jelenségek, amelyek aggodalomra adnak okot nagyon sokszor, mert tudjuk, hogy az internet hatalmas lehetőség, de ugye hitelmélyítésének az eszközévé is válik lassan, és már azzá is vált, mert ugye szentmiséket, lelki gyakorlatokat, katekéziseket, tanúságtételeket el lehet érni online. És a mai fiatal az online világban is úgymond már kezdi unni, mert nem talál semmi újat szinte benne, mert ugye látjuk, hogy az ujjai görgörgülnek egyfolytában a képernyőn, tehát 10 másodpercnél tovább nem tud nézni egy videót, tehát egy mai fiatalnak inkább egy lekötöttségre, egy személyes kapcsolatra van szüksége, közösségi élményre, és ezt igazából egy ilyen közösségi táborokban, vagy találkozásokban, egyházi rendezvényeken tudja megtalálni, és szereti ő is az együttlétet, a csendet az Istennel való kapcsolatában, egy hegyi túra, szintén egy tábor, délutáni beszélgetés. Én úgy látom a fiatalnak, egy egyetemistának róluk beszélek, vagy egy középiskolásnak, ez sokkal többet ad a léleknek, mint hogy órákat tűnjön a közösségi médiában. Továbbá a fiatal a szabadságulása alatt, ha unatkozik, és a szüleivel megy, mert van ilyen is sajnos, hogy a szülőkkel vesz részt, és nem keresi az igazi társaságát, ami hozzávaló. Ezt önmagában rossznak találom, és ez is aggodalomra ad okot. Az internet, ahogy mondottam, ugye kapcsolatokat is tud építeni, de megmarad a fiatal így a virtuális világban, és a virtuális világot látja majd valóságnak. És ez meg kiszorítja belőle a teljes valóságot, nem fog tudni önmagában dönteni helyesen, és mindig rászorul majd másoknak a segítségére, legfőképpen a szülőknek. Ezért jó, hogyha én ezt tanácsolom most minden kedves hallgatónak, szülőnek, nagyszülőnek, hogy kényszerítse a gyerekét, hogy menjen egyedül társaságban az ő korosztályával ki a hegyekbe, tengerpartra, és ápolja a kapcsolatait, mélyítse kevés internet használattal.
1: Endre, hogyha?
0: Én csak arra akartam reflektálni, hogy én jobbára a középiskolásokat látom, egyetemistákat sokkal kevésbé, és azt látom, hogy nagy készség van bennük ilyen táborokban, tehát hogy a saját korosztályokba bekapcsolódva a közösséget építsék, ha el van készítve a lehetőség. Tehát azt látom, hogy a kezdeményező készségükkel van talán gond. Ha megvan a lehetőség, viszonylag elég könnyen kicsit ki lehet mozdítani őket, hogy menjenek. De hogy ők találjanak ki valamit, az sokkal nehezebb. Könyveket olvasni nem igazán veszem észre, hogy olvasnak. Tehát ami egészen biztos, hogy másképp formálná a szellemiség jellemüket is, ez biztos, hogy nagy hiba, hiány, de tehát ezt valahol máshogy kell megfogni, irodalomtanároknak talán. Viszont azt nagyon pozitívnak érzem, hogy sokan ténylegesen örülnek azoknak a lehetőségeknek, amik mondjuk el vannak készítve, ilyen tábor, egyházi táborok, vagy akár másfajta kirándulások is az iskola részéről is. Úgy látom, hogy élnek is vele, hanem nekik kell megszervezni.
1: Na, alig van pár percünk, úgyhogy Lóri atya még tett hozzá, amit szeretnél.
2: Igen, említettetek pozitív meg negatív élményeket is, természetesen vannak, de talán most a pozitívat emelném ki, hogy cserkésztáborokban például most is, tehát tavaly nyáron voltunk egyik atyával szentmisét bemutatni, már akkor nem tudom, 7-8 napja ott voltak, és visszafelé az úton is mondja, hogy mennyire mások ezek a gyerekek, hogy egészen lehetett rajtuk érezni. Ugye első napokban még hiányzik nekik is a mobil, de hát nincs térerő, amúgy sem tudják használni, tehát tehát ez és azután kezdnek úgy megnyílni egymás felé, tudnak közösségi játékokat, vagy egymással énekelni, táncolni, tudnak ott is játszani, nincs szüksége a mobilra, és aztán több nap után ezt észre is veszik magukon is, hogy milyen jól el vagyunk is. És az látni is az a gyerekeken is, a szentmise után is, ahogyan atya is megjegyezte, hogy teljesen mások ezek a gyerekek, nem ehhez vagyunk szokva. Tehát van bennük nyitottság, csak kell adni nekik lehetőséget, úgy látom.
1: Hát én azt is szoktam mondani, akinek tehetem, hogy ha van nyár, szabadság van, vagy diáknak nyári szünet, napi 100 oldal olvasni való, és akkor azt 2-3 óra el lehet olvasni egy regényt, ből ennyit, úgyhogy attól még aztán lehet bőven strandolni, vagy biciklizni, vagy akár más dolgot tenni, de hát valóban az is igaz, hogy sok gyerek számára egy ilyen templomi, hittanos, egyházi jellegű tábor, ez gyakorlatilag fölér egy lelki gyakorlattal, akár azáltal, hogy ott van valami napi imádság, szentmise, eleve az a közeg, ahol a viselkedés az, hát talán jó esetben az evangéliumhoz közel áll, úgyhogy hát akkor így összefoglalva a testi-szellemi kikapcsolódáson túl azért a lelkünkről se feledkezzünk meg a nyári szünetben. Na hát úgy látom, hogy itten a adásidőnknek nagyon-nagyon a vége felé járunk, úgyhogy a 4 magyar nyelvű Mária Rádió 2 havonként esedékes A mi családunk című közös műsorát hallották a kedves hallgatóink. Nagyon szépen köszönöm beszélgető partnereimnek a jelenlétet, a magyar nyelvű Mária Rádió igazgatói voltak itt Felvidékről Lépes Lóránt atya, Délvidékről Horváth Endre atya, Erdélyből Karácsony Tibor atya, és én pedig Lukovics Milán, és hát akkor mindenkinek szép nyarat kívánunk, és atyák nektek is jó pihenést, remélem, hogy jut a nyárra nektek is. Isten áldjon benneteket, és kedves hallgatókat.
0: Az Úristen áldjon téged is.
1: Na hát akkor köszönjük szépen a kedves hallgatóink figyelmét is, és elköszön a 4 műsorvezető, dicsértessék a Jézus Krisztus, ebben a formában augusztusban találkozunk majd újra.

0: Hírek.
1: Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Mária Pócsra zarándokolt a Miskolci Egyházmegye közössége. A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában június 16-án kedden, tájékoztat az esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 16. Leó pápával találkozik majd. A találkozó, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Emberemlékezet óta sok görögkatolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. Az Isten szülőről szóló könyörgő ájtatosságot a Parakliszt Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görögkatolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az apostoloknak, meg a többi tanítványnak is meglepő lehetett, hogy az Úr Jézus szinte parancs módjára adja eléjük az imát, amit kértek tőle. Ti így imádkozzatok, mi atyánk! Az egyik meglepetést az okozhatta, hogy szinte előírásként hangzik a tanító szó. Az annyit is jelent, hogy az Úr Jézus elvárja tanítványaitól, akik eddig is imádkoztak a maguk módján, hogy ezentúl a Krisztus által tanított módon imádkozzanak. A másik meglepetés az lehetett, hogy Istenhez fordulva ne féljenek attól, hogy atyuknak nevezzék őt. Ne különféle jelzőkkel lássák el tiszteletből Isten nevét, hatalmas, fölséges, seregek ura, teremtő, hanem közvetlenül a maguk atyának nevezzék őt. Ezzel a határozottsággal az Úr részben a tanítványok félénkségét, részben pedig az újtól való tartózkodásukat akarta legyőzni. Hiszen ő éppen azért jött közénk, hogy meggyőzzön minket Isten jóságáról és irgalmas szeretetéről. Közel jött hozzánk, hogy közel vigyen minket Istenhez, és ne távoli teremtménynek érezzük magunkat, hanem gyermekeinek, amint eredetileg is teremtett bennünket erre. Az a szókapcsolat, hogy Isten övének atya, az Ószövetségben is megtalálható. Mivel Isten a teremtő, nyilván minden tőle származik, tehát mindennek az atya létrehívója. Különösen áll ez az emberre, az egyetlen értelmes teremtményére. Az, hogy népét kiválasztotta közülük és a magáinak nyilvánította, hasonlóképpen szuverén joga az Istennek, hiszen ő az Isten. A proféták által többször is éppen ezzel biztatta hűségre választottait, én az ő Istenük leszek, ők pedig az én népem. Később pedig már a szülő-gyermek viszonnyal rajzolta meg népének a megváltó szeretetet Izaiás jövendőlésében. Megfeledkezhet-e a csecsemőjéről az asszony, nem könyörül egy magzatán? Még ha meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Isten szeretete tehát még nagyobb, még hűségesebb, mint egy anya szeretete a gyermeke iránt. Azt akarja az Úr Jézus megértetni mindazokkal, akik követik a tanítását. Föl akar emelni minket, kiemelni a bűntudatos állapotból, hogy fölszabadultan szeressük mennyei atyánkat. Erről beszélt az utolsó vacsorán is, amikor a Szentlélek működését ígérte meg. Ő bizonyítani fogja az igazságot, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Azzal pedig, hogy Krisztus az atyához megy, beteljesíti a küldetését, nevünkben való kiengesztelését. Tehát már megszűnik az Istentől való elválasztófal a bűn hatása, és mi valóban visszakapjuk az Isten gyermekség kezdeti ajándékát. Akkor hát szóljunk is úgy az atyához, mint az ő gyermekei. A Krisztus által tanított ima nem csak az atya szeretetét idézi elénk, hanem a mi egymás iránti szeretetünket is. Hiszen az Úr nem azt mondta és kívánja, hogy így szóljunk Istenhez, atyám, hanem úgy, mint egy közösség vagy egy családtagja, mi atyánk. Ahogyan a főparancs is kettős, Isten is az emberek szeretete, úgy az Úr imádsága is kettős, miközben én a Teremtőhöz imádkozom, a mi atyánkat kérem, mint Isten családjának tagja. Krisztus titokzatos testének tagjaiként szólunk, még ha egyéni kérésekkel állunk is elé. Nem különálló, elkülönül sejtecskék vagyunk a világban, hanem az élő szervezet részei. Így az egyéni imánkban is jelen van a közösség, amit Krisztus tart egyben. Nem csak az én magányos imám és szeretetem szól Istenhez, hanem a mi szeretett közösségünk szeretete is. Hiszen az imádságban sem jó az embernek egyedül lennie, Krisztussal, az egyetlen közvetítővel és az ő testével, vagyis a keresztényekkel együtt imádkozunk. Vajon mintaimádságnak vagy sablonnak adta nekünk az Úr a mi atyánkot? Azt hiszem, sokkal több számunkra ez az imádság. Vehetjük úgy, mint ahogyan valóban használjuk is, ez legyen egy mindennapi használatban lévő imádság. Egy ránk Isten gyermekeire jellemző imádság, az atya megszólítása és gondviselésének kérése, és az érte való hálaadás. De úgy is tekinthetjük, mint az Isten iránti szeretetünk életben tartása, és a szeretetünk újra töltése. Belőle kapunk energiát, ez bátorít cselekvésre, és ez őriz meg minket az üdvösség útján. Ez a kapcsolattartás bensőséges módja, és a bőbeszűdésség veszélyének elkerülése ennek eszköze. Olyan, mint egy mély lélegzetvétel a friss, ózondús hegyi levegőből, egy igazi természet fölötti levegővétel. Ugyanakkor egy igazi felkészülés is a napi feladatokra, egy lelki munkaruha felöltése Isten szolgálatához. Legyen tehát valóban mindennapi imádságunk. Szent Lukács leírásában az apostolok látták imádkozni mesterüket, és ekkor támadt lelki étvágyuk az igazi imádságra, ezért kérték tőle a tanítást. Így tehát, mikor ezt az imádkozzuk, Krisztussal együtt imádkozunk és dicsérjük az atyát. Ne engedjük tehát, hogy egy elhasználódott szöveg legyen az ajkunkon az Úr imája, hanem igazi bekopogtatás Isten ajtaján, mert szeretnénk vele együtt lenni és felüdülni nála. Amen.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai június 18-ai csütörtöki Jó hírek szerkesztője. Június 13-án a Szűzanya szeplőtelen szívének emléknapját ünnepeltük. A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe olvasható a ferencesek.hu honlapon. Tiszteletének alapja a szeplőtelen fogantatás és az Isten anyaság. Ezt az emléknapot Jézus szentséges szívének főünnepe után tartja az egyház. 12. Pius pápa 1942-ben az egész emberiséget Mária oltalmába ajánlotta, és liturgikus ünneplését augusztus 22-ére helyezte. Az új kalendárium visszatért az eredeti gyakorlatra, és ezért mozgó emléknapként Jézus szíve ünnepe után tette. A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte szeplőtelen szíve tiszteletét és a világ fölajánlását a szeplőtelen szívnek. Szent II. János Pál pápa 1981. június 7-én a konstantinápolyi zsinat 1600. és az efezusi zsinat 1550. évfordulója alkalmából akarta megtenni e fölajánlást. Az ellene 1981. május 13-án elkövetett merénylet után a Santa Maria Maggiore bazilikában hangfelvételről hangzott el a fölajánlás, melyet 1982. május 13-án Fatimában, 1984. március 25-én Rómában, és 2000. október 8-án a világegyház összes püspökeivel együtt Rómában megismételt. Lassan véget ér az oktatási intézményekben a 2025-26-os tanév. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye hitoktatóinak közössége június 9-én hálaadó szentmisével búcsúztatta a 2025-26-os tanévet. Erről tudósít a kardinális YouTube csatorna. A Te Deum főcelebránsa Fábri Kornél segédpüspök volt. A következő bejátszásban a püspök atya szent beszédéből hallhatunk egy részt.
2: Amikor visszanézünk egy tanévre, és hálát adunk, akkor eszembe jut Pál apostolnak a buzdítása, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. Nyilván a jó dolgokért könnyű hálát adni, de vajon tudok-e a rossz dolgokért is hálát adni? Mert hogy amikor elkezdek a rossz dolgokért is hálát adni, ami akkor abban a pillanatban nem tűnik túl jónak emberi szempontból, amögött nincsen más, mint az a fajta bizalom, amivel én Isten iránt vagyok. Nem emlékszem, mikor nem vettek fel az egyetemre, ahova menni akartam, a fel

0: hiszen nem mindenütt lehetett jól megoldani, akár a termeket, volt, hogy folyosón kellett hitlan tartani, de mégis van lehetőségünk arra, hogy az evangéliumot, az örömhírt továbbadjuk másoknak. Hálát adhatunk az évközi képzésekért is. Ugye a Országos Lelkipásztori Intézetben a lelkipásztori napok is éppen a kérigmatikus hittanóráról, igehirdetésről szólt. Ugyanígy csináltunk továbbképzést ott is. Úgyhogy sok mindent tanulhatunk egymástól, és már az, hogy együtt vagyunk, hasonszőrűek, ez már bátorító, hogy lám, nem csak én küzdök bizonyos nehéz dolgokkal, hanem vagyunk ezzel többen is. Lehet, hogy lehetnek problémás gyerekek. Mindenkinek van nehéz embere, akár a tantestületben, akár a gyerekek között. De milyen jó, hogy ebben az évben is tovább jutottunk, és bízunk benne, hogy a mai evangélium alapján dicsőítik miattunk a mennyei atyát, mert látták, hogy mi kicsit másképp állunk hozzá a dolgokhoz. A jó tetteink alapján dicsőítik a mennyei atyát. Aztán nyilván hálát adhatunk mindenért, ami jó volt ebben az évben. Ha csak egy gyermeket sikerült közelebb vinni Jézushoz, aki esetleg nem is keresztény családból származott, ez már nagy öröm. Az is öröm, hogyha valamit is vissza tudnak adni a diákjaink abból, amit továbbadtunk nekik. Én emlékszem, 10 évig tanítottam gimnáziumban, és előtte még franciát is. A legnagyobb fájdalmam az volt, hogy helyettük nem tudtam megtanulni. Olyan jó lenne egy ilyen csoda törcsére, mert betöltöm a fejükbe, és akkor ott van a tudás, minden rendben van. De a hittan egészen más, mint egy átlagos tantárgy. A neve is kicsit fura. Hittan. Katekézis. Hiszen itt egy életet kell átadnunk, és lássuk be, matematika tanárnak az életén nem kell, hogy látszon, hogy ő matematikához köze van. Nekünk viszont nagyon is kell, hogy az életünkön látszik, hogy amit tanítunk, azt nem azért tanítjuk, mert ezért fizetnek, hanem mert ez a hitünk. Egyszer mesélte nekem egy idős néni, beszélt János bácsival, aki akkor volt 86 éves kántor, és hogy mit mondott nekem a János bácsi? Hát atya azt mondta nekem, hogy ó, ne gondolja ám, hogy van örök élet. Hát én mondtam neki, hogy hát dehogy nem, az atya is megmondta. Ja, hát neki ez a dolga. Mondta ezt egy 86 éves kántor, aki azért ét nappal látéve a templomban van, lehet, hogy valláskárosult lett ennek hatására. De mi, ki hittant szeretnénk továbbadni, a hitet szeretnénk továbbadni a többieknek, talán éppen ehhez kell a nagy bölcsesség, hogy ezt okosan tegyük. Be vagyunk szorítva egy keretrendszerbe, 45 percben, oktatásba, ami nem mindig könnyíti meg a dolgunkat, iskolai körülmények. És mégis azt gondolom, hogy a Szentléleknek a fantáziájával, kreativitásával más tudunk adni a diákoknak, mint bármelyik másik óra.
1: Megjelent Mustó Péter és András Ebert a Szív imája című könyve tudósít a Magyar Kurír Katolikus Hírportál. A jezsuita kiadó által megjelentetett könyvben Mustó Péter jezsuita pap, szerzetes és András Ebert német evangélikus teológus az egyik legrégibb keresztény imádságról, a Jézus imáról, a Szív imájáról elmélkedik. Az imák mögötti imáról van szó, a bensőséges találkozásról, a lelkével bennünk lakozó, ugyanakkor nálunk végtelenül nagyobb Isten misztériumával. Mustó Péter és András Ebert sok éve próbálják járni a Szív imájának útját. Az alapvető ösztönzést tisztelt tanítómesterüknek, Jálics Ferenc jezsuita atyának köszönhetik, aki hosszú és kitartó személyes keresés után, nem utolsó sorban szenvedésekkel teli sorsa folytán fedezte fel, élte át és fejlesztette tovább módszeresen ezt az imamódot. Amikor az 1970-es években az argentin katonai diktatúra idején őt és egyik szerzetes társát elrabolták a halálosztagok, csak úgy élték túl lelkileg és szellemileg is az elhurcolás gyötrelmeit, hogy elkezdték szüntelenül ismételni és segítségül hívni Jézus Krisztus nevét, idézőjel következik. Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, idézőjel vége. A hosszabb verzió szerint Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. A jezsuita szerzetes pap, illetve evangélikus teológus szerzők leszögezik. Amikor Jézus Krisztus nevét ismételjük, nem csupán a názáreti férfi munkálkodik a tudatunkban, hanem Isten örökkévaló igéje is.

0: Amikor a nevét ismételjük Istenhez, a mindenütt jelenlevőhöz imádkozunk. Idézőjel. Az egyetlen Isten örök igéjével imádkozunk, aki mindent megteremtett, mindent szüntelenül újra teremt, éltet, gyógyít és teljessé formál. Mindent. Nem csak minket, nem csak a keresztényeket, nem csak a hívőket, hanem minden embert, állatot, növényt, a levegőt és a földet. Jézus neve megnyit bennünket, befogadóvá tesz, összeköt minden néppel és vallással, mindennel, ami létezik. Idézőjel vége. Szenzációs áttörés, újabb Árpádházi király földi maradványait azonosították Székesfehérváron. Olvasható a vasárnap.hu hírportálon. Jelentős tudományos, nemzetközi áttörést hozott a székesfehérvári királyi bazilika csontleleteinek genetikai vizsgálata. A kutatók több mint 400 egyén genomját elemezték, és ennek eredményeként sikerült azonosítaniuk második Vak Béla magyar király maradványait, valamint három új árpádházi férfiági leszármazási vonalat is feltártak. A székesfehérvári királyi bazilika egykori osszáriuma régóta foglalkoztatja a történészeket és a régészeket. Az évszázadok során összekeveredett emberi maradványok között számos magyar uralkodó és főrangú személy csontjai rejtőzhetnek, ám személyazonosságuk meghatározása sokáig szinte lehetetlen feladatnak tűnt. Most azonban új fejezet nyílhat a magyar középkor kutatásában. A Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának és a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak együttműködésében több mint 400 egyén genetikai állományát vizsgálták meg. A munka eredményeként három új, az Árpádház férfiági leszármazási vonalához tartozó személyt sikerült azonosítani. A kutatás legfontosabb eredménye, hogy az egyik csontváz minden kétséget kizáróan második Vak Bélához köthető. Az elemzések nem csak egy király személyazonosságát vették fel, hanem az Árpádház eredetéről is új adatokat szolgáltattak. A vizsgálatok megerősítették, hogy a dinasztia férfiági genetikai vonala az R1A kötőjel Z93 haplócsoportba tartozik, amely az eurázsiai sztyeppe népeihez köthető. A teljes cikk a vasárnap.hu hírportálon olvasható. Szintén a vasárnap.hu hírportálon olvasható Jurák Kata cikke, melyben a szerző arra keres választ, hogy ebben a szellemi és lelki zajban, amiben most élünk, hogyan győzhetjük le az aggodalmaskodást a hit erejével. A cikk szerkesztett változatát közöljük. A kérdésre Szent Pió atya mély, gyakorlatias tanácsai mutatnak utat. Pió atya, a 20. század egyik legnagyobb és legnépszerűbb misztikusa, sziklaszirált spirituális fundamentumot hagyott ránk. Legismertebb, szinte jelmondattá vált intése így hangzik, idézőjel. Imádkozz, remélj, és ne aggodalmaskodj. Az aggodalom semmit sem használ. Az irgalmas Isten meghallgatja imádat, idézőjel vége. Pió atya nem azt kérte a hozzáfordulóktól, hogy váljanak közönyössé, vagy felelőtlenül hunjanak szemet a problémáik felett. Ő a fókusz áthelyezésére szólított fel. A modern szorongás ugyanis megbénít. Elszívja az erőt a cselekvéstől, beszűkíti a tudatot, és elhiteti a bajban lévő emberrel, hogy teljesen magára maradt. Az aggodalmaskodás egy olyan belső monológ, amelyben Istennek nincs helye. Az ima ezzel szemben megnyitja a zárt ajtókat, és a saját korlátolt erőnk helyett beereszti a kegyelmet a mindennapokba. A stigmákat viselő kapucinus szerzetes egy másik, mélyen realista tanáccsal is kiegészítette ezt az alapvetést, amely a múlt terheitől és a jövő kísértéseitől egyszerre szabadíthatja meg a mai embert. Idézőjel. A múltat bízd Isten irgalmára, a jelent az ő kegyelmére, a jövőt pedig az ő gondviselésére. Idézőjel vége. Mennyi energiát pazarolunk el arra, hogy már megváltoztathatatlan, múltbéli döntéseken rágódunk, vagy olyan, még meg sem történt jövőbeli katasztrofától rettegünk, amelyek talán soha nem következnek be. Jurák Kata teljes cikke vasárnap.hu hírportálon olvasható. Kedves hallgatóink, mai magazin műsorunk a végéhez ért. Elköszön a szerkesztő Patkoló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Csütörtök van. Évközi 11. hét.

Hálát adok az Úrnak teljes szívemből. Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak mindenkinek, aki vágyik utánuk. Megváltást küldött népének, örökre elrendelte szövetségét. Szent és félelmetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Helyesen gondolkodik mindenki, aki aszerint cselekszik. Dicsérete megmarad örökkön örökké.

Hálát adok a megváltásért, az örökre elrendelt szövetségért. Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Elküldte a megígért szent lelket, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen, de maga a lélek jár közben értünk, szavakban nem foglalható sóhajtásokkal. A mindenható Atya Isten felé fordulok, és kérem a kegyelmét, hogy tegyen nyitottá arra, amerre vezetni szeretne az imában. Istenem, ez imámban téged akarlak megközelíteni egész valommal. Add, hogy szent fiad érzéseivel és gondolataival járulhassak hozzád.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket. Hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátatok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.

Jézus ezt mondja. Tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek őt. Hiszem ezt. Megvan bennem ez a gyermeki bizalom, a bizonyosság, hogy az atya szeret és meghallgat. Mire indít ez az atyai magatartás? Mire van most leginkább szükségem? Mit szeretnék leginkább? Közben járni a testvéreimért és azokért, akik még nem ismerik őt? Vagy kérni az áldást, az erőt a mai nap feladataihoz, nehézségeihez? Vagy vezetést, iránymutatást, megerősítést a kísértésekben? Kiengesztelődni Istennel, önmagammal és másokkal? Miben szeretnék együttműködni az Úrral?

0: Jézus azt mondja, nincs szükségünk sok szóra az imában. Meghallgatom még egyszer az Úr imáját, engedem, hogy hasson rám. Melyik kérés, kifejezés az, ami leginkább megérint, nekem szól, ami segítségemre lehet az Úrral való beszélgetésben?
1: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket. Hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátatok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.

Jézus Krisztushoz fordulok, és most imádkozhatok tovább ezzel a kéréssel, kifejezéssel, ami leginkább megérintett. Beszélgethetek az Úrral mindarról, amit előhívott bennem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Amerikai zsidó segélyszervezet tagjait fogadta a pápa. Spányi Antal püspök aranymisében ad hálát papsága 50 évéért. Koncertekkel és családi programokkal várja a látogatókat a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné Papágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa találkozott a New York-i székhelyű Egyesült Zsidó Segély Alap a United Jewish Apple delegációjának 300 tagjával június 15-én hétfőn, írja a Vatikáni Rádió. A szervezet alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt kiszolgáltatott csoportoknak a zsidó ember szeretet jegyében, Izraelben és több mint 70 országban. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa e szavakkal fogadta a szervezet küldöttségét. Én József vagyok, a testvéretek. E találkozás hatására született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról szóló értekezés. A Nostra Aetate határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen. Az egyház elutasít mindenféle faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést, hangsúlyozta a pápa. Küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, kérte Leó pápa. 50 évvel ezelőtt, 1976-ban szentelték pappá Spányi Antal székesfehérvári megyés püspököt. A főpásztor a jubileum alkalmából hálaadó szentmisét mutat be a székesfehérvári Szent István király székesegyházban, június 20-án, szombaton, 17 órakor, adja hírül a székesfehérvári egyházmegye. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és az egyházmegye papsága koncelebrál az ünnepi szertartáson, amelyet az egyházi rend szentségének minden kegyelméért mutatnak be. Az ünnepi beszédet Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mondja. A 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket június 20-a és 27-e között, tájékoztat az MTI. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon. A fesztiválon fellép a horvát Croatian Guitar Quartet, 4 gitárvirtuóz, Zoran Dukic, Petrit Cseku, Maroje Bricic és Frutko Saric formációja. Klasszikus mesterműveket és modern mediterrán zenét adnak elő koncertjükön. A Balatonparti Fesztivál vendége lesz Bogdan Mihailiscu, román gitárművész is. A fiatal szlovén gitáros generáció egyik legismertebb tagja, Leon Ravnikar is bemutatkozik a programban. A fesztivál vendége lesz a Yamashita japán zenei dinasztia tagja, Yamashita Kanahi is, a fesztivál gálakoncertjét a spanyol Andalusian Guitar Quartet adja, zárul a közlemény. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné Papágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061 374 09 04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A csütörtök délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. A telefonszám 061-374-0904-es, 14 óra 58-ig várjuk a hívásaikat ezen a telefonszámon, és kérem, hogyha adásba kerülnek, akkor kapcsolják ki a rádiókészüléket. Már is van telefonunk. Mária Rádió, tessék!
1: Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért, a dédunokámért, és minden beteg emberért, a barátnőmért, nagyon beteg, a testvéreimért, én magam is beteg vagyok, és családi békéért kérek szépen imád, és a Mária Rádió minden dolgozójáért és adakozójáért. Köszönöm szépen.
0: Jobbulást kívánunk mindnyájuknak, és imádkozunk a gyógyulásokért. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Én Ipoly atyáért kérem az égi édesanyánknak a segítségét, és a Jézus szentséges szívének a segítő szeretetét, és a betegeinkért, a családjainkért, és a Mária Rádiósokért. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen, és együtt imádkozunk minden beteg gyógyulásáért. Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen az eddig kapott sok-sok kegyelmet, és kérném továbbra is a közösség imáját férjem gyógyulásáért. Eredményei szépen javulnak, ezért mindenkinek nagyon szépen köszönöm az imát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten áldja önöket. Mária Rádió, tessék.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Imádságot szeretnék kérni édesanyám és apósom. Lelki üdvösségéért, a családunk békességéért, testi-lelki gyógyulásért. Köszönöm szépen, dicsőztessék a Jézus.
0: Köszönjük a hívását, imádkozzon velünk ön is. Mária Rádió, tessék.
5: Dicsőztessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni egészségemért, terekam további gyógyulásáért. Úr Jézus drága segítségét kérem, családunkért, rokonainkért, egészségükért, betegekért, súlyos betegek gyógyulásáért, a békéért, az egyház.
0: Sajnos megszakad, de imádkozunk az ön szándékaira is. Mária Rádió, tessék!
6: Halló!
0: Halló, tessék!
6: Én vagyok vonalban?
0: Igen.
6: Kérek imád a elhunyt hozzátartozóimért, a férjemért, a szüleimért, a testvéremért, a férje, a fiam gyógyulásáért, munkalehetőségéért, unokáimnak jó tanulmány eredményért és munkájukért, és a Mária Rádióért.
0: Köszönjük szépen, imádkozzon ön is
6: velünk. Köszönöm. Isten áldjon.
0: Mária Rádió, tessék!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mint régi Szent Imrés, én is imádkozom Ipoly atyáért sok szeretettel, és most kérem, ha szabad így mondani, szintén egy régi Szent Imrés pajtásunkért, János a domonkosért, akinek az aranymiséje lesz 11-kor vasárnap, a Szent Anna plébánia domonkosa, plébánosa, úgyhogy kérem, imádkozzunk érte is sok szeretettel. Köszönöm szépen,
0: dicsértessék a Jézus Krisztus. Mi is köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta, és imádkozzon ön is velünk. Mária Rádió, tessék!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni családomért, meghalt szeretteimért, sógoromért és az én gyógyulásomért. Köszönöm szépen! Dicsértessék!
0: Jobbulást kívánok! Mindörökké, amen! Mária Rádió, tessék!
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm az eddig kapott nagyon sok kegyelmet, és kérem tovább a közösség imáját, nővérem Mária már meglévő és előtt álló nagyon sok orvosi vizsgálatának jó eredményéért, és az én jövő héten esedékes tüdőkontrollom jó eredményéért. Kérem az imát a Mária Rádió fennmaradásáért és összes dolgozójáért. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja, jobbulást kívánok. Mária Rádió, tessék.
10: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozunk együtt továbbra is a családomért, mert egyre több beteg van, fiatal is, idős is, a menyemnek is hátkerincsérvét van, és nagyon-nagyon fáj neki. Sógorom is mindkét lába le van vágva, és bekerült a kórházba, most nagyon beteg, vesekül meg minden jelenkezett, a két idős testvéremért is, úgyhogy az egész családomért megköszönöm az imádságokat, köszönöm.
0: Köszönjük szépen, a Jóisten adjon önnek vigasztalást. Mária Rádió, tessék.
11: Szeretném megköszönni.
0: Tessék lehalkítani, illetve kikapcsolni a rádiót. Köszönöm.
11: Szeretném megköszönni az eddig kapott kegyelmeket, és egy viszás ügy, amit most adtam fel postán, hogy valahogy elrendeződjön. A meghalt testvérem lelki üdvér, élő testvérem és saját magam egészségünknek a javulásáért, a keresztfiamnak a munka lehetőségéért, az atyákért, a bíboros atyáj egészségéért, Ferenc, vagyis Leó pápáért, és a Mária Rádió összes dolgozóját áldja meg a Jóisten. Köszönöm szépen, dicsértessék.
0: Mi is köszönjük, önnek ezt is ezt kívánjuk. Mária Rádió, tessék.
12: Én szeretem itt Szalka Mihály. Előtt telefonáltak nekem.
0: Halló.
12: Én szeretem itt Szalka Mihály vagyok, és az előtt telefonáltak.
0: Hát nem tudom, hogy innen telefonáltunk-e.
12: Igen.
0: De nem, most az imalánc van, Mihály atya, úgyhogy nem tudom, hogy most szeretne imát kérni valakiért, vagy más ügyben. Visszahívott bennünket, gondolom. Nem.
12: Visszahívtam, de akkor, ha lehet, akkor kérnék egy imát. Igen. Ma voltam egy kedves pattársamnál, és az ő felépüléséért, gyógyulásáért kérnék szépen.
0: Jó, ennyire. Nagyon szívesen imádkozunk érte, és Mihály atyáért is.
12: Nagyon Isten köszönöm. Isten áldja.
0: Majd visszahívjuk, jó?
12: Jó, köszönöm.
0: Megkérdezem, hogy ki kereste. Adjuk be az üzenetrögzítőt is most, hogyha nincsen hívás.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm a bizonyos sok segítségét, és közös imát szeretnék kérni, érjem gyógyulásáért. Lányom komoly munkájának eredményességéért, a Mária Rádió összes dolgozójáért megköszönve áldozatos munkájukat és a világ békéért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
14: Én már szeretnék kérni élő meghalt családomért, Peri komoly vizsgálatának sikeréért, Erzsi szemei gondjaiért és minden betegért, papukért, papi hivatásokért, elhelyezésre kerülő papokért is, és mindenkiért. Köszönöm szépen, dicsetessék a Jézus Krisztus.
0: Még egy hívást tudunk fogadni, hogyha valakinek a szándéka is még el tudja mondani.
15: Szeretnék tovább is közös imád kérni, elhunyt családtam jelenleg küldvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, és a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, a csütörtök délutáni imaláncot hallották a budapesti stúdióból. Hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, és minden szándékot felajánlunk. Azt is, amit nem tudtak elmondani, további békés, szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Gondot viselek juhaimra, mondja az Úr. Az Úr, én az Úr leszek az ő Istenük.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áras szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Faustina Jézussal beszélget. Miért félsz, gyermekem, az irgalmas Istentől? Szentségem nem akadályoz meg, hogy irgalmas legyek hozzád. Miattad alapítottam meg a földön az irgalmasságom trónusát, a tabernákulumot. Onnan akarok a szívedbe szállni. Nézd, nem őrökkel, sem kísérettel nem vettem körül magamat. Mindenkor szabad belépésed van hozzám. A nap minden percében beszélni akarok veled, hogy a kegyelmeimben részesítselek. Én vagyok az erőd, én segítelek a harcban.
1: Király az Úr, a föld ujjongjon, és örvendjen minden sziget. Sötét felhő lebegi őt körül, trónjának támasza jog és igazság.
2: Tűz jár szín előtt, és elemészti minden ellenségét. Villámai bevilágítják a föld kerekséget. Látja a föld, és beleremeg.
1: Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, az egész föld urának színe előtt. Igazságosságát hirdetik az egek, és nagy fölségét meglátják a népet.
2: Megszégyenülnek mind a bálványimádók, és akik faragott képeikkel dicsekszenek, eléje borulnak mind a bálványistenek.
0: Örvendjetek igazak az Úrban, áldjátok nevét. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
3: Könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér első titka. Jézus tudja, hogy azért az óráért jött, és most mégis az ajkukra tolul a fohász, ahogy múljék el tőle a szenvedés kelyhe. Kimondja a kérő szavakat, de hozzáteszi. Legyen meg a te akaratod. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vint a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér második titka. Jézus sok testi és lelki megaláztatást vállalt, értem, értünk. Amikor valaki netán, barátom, megaláz engem, el tudom-e viselni? Fel tudom-e ajánlani ennek elviselését? Esetleg pont az engem megalázó társamért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka. A gonosz most Jézusra rakja a tövis koronát, mert ő szeretne lenni a király, az Úr, hogy neki hódoljanak. Az Isten adta korona nem szúr, mert az alázattal és szeretettel ékesít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka. Emberi akaratával Jézus elfogadta, hogy legyen meg az Atya akarata, és így halálát megváltó tettként fogadta el. Vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.

0: A fájdalmas rózsafűzér, 5. titka. A kereszttel megtörtént, aminek meg kellett történnie. E titoknak egyedül halálunkkal érhetünk a közelébe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen
0: most és
1: mindörökké. Amen. Új Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké, amen.
2: Kedves hallgatóink! A rózsafűzért a stúdióból Fogarasi Mária és Szigler Luizi. A tizedeket telefonon Ágopcsa György, Varga Edit, Nagy Erzsébet és Pásztor Jánosné imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafűzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-07-01-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. Óbuda kezdeményezi a Hadrianus Palota és a Dunai Limes felvételét a világörökségi listára. Mária Pócsra zarándokolt a Miskolci Egyházmegye közössége. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné Papa Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Óbuda önkormányzata kezdeményezi a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus Palota és a Dunai Limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára, mondta Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a hajógyári szigeten tartott keddi sajtótájékoztatón. Kiemelte, a pályázat alapját a 2018-ban Visi Zsolt régész, muzeológus és csapata által elkészített szakmai anyag adja. A polgármester elmondta, hogy a világörökségi listára kerüléssel lehetőség nyílna a 3. kerületben lévő római korból származó egyedülálló műtárgyak és kulturális kincsek bemutatására. A polgármester fontosnak tartja, hogy a hajógyári szigetet ne építsék be, és az ott lévő kulturális emlékeket megőrizzék. Az egykori római birodalom Limes-e 3 kontinensen haladt keresztül, ez a 6500 kilométer hosszú vonal teljesen a világörökségi helyszínné válhatna. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Emberemlékezet óta sok görög-katolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. Az Isten szülőhöz szóló könyörgő ájtatosságot a Parakliszt Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görög-katolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné Pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kraszna Völgyiné Koltai Líviával, a Mária Rádió lelkes hallgatójával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
4: Kedves hallgatók, a mai adásban Pilis Jászfalui otthonában beszélgetek a 90 éves Kraszna Völgyiné Koltai Líviával, aki buzgó hallgatója a Mária Rádiónak. Mióta?
5: Nagyon régóta hallgatom, és sajnos, mivel hogy a szlovák rádió itt van a közelünkben, napközben bezavar, csak este és éjszaka tudom hallgatni. Sokszor van olyan, hogy éjszaka ilyen-olyan fájdalomért nem tudok aludni, vagy időjárás, változás, vagy egyéb, és akkor bekapcsolom és hallgatom a Mária Rádiót, és gyönyörűséges dolgokat hallok benne, és a magazint is olvasom, mert abban is tanulságos, szép írások vannak.
4: Melyik a kedvenc műsora?
5: A Szentmiséket mindenképpen meghallgatom, és amikor ilyen tanúságtételek vannak, aztán amikor atyák beszélnek hitről, mindent hallgatok, még a gyerekműsorokat is, szeretem a meséket. Írtam is mesét régen.
4: Térjünk rá a kezdetekre. Milyen családban született, hogyan nevelték?
5: Az én édesapám katonaember volt, az édesanyám pedig egyszerű asszony volt, nincs testvérem, kettő nővérkém volt, akik az én születésem előtt meghaltak. Egyik 3 percig élt, a másik 1,5 évig. Én őket sajnos nem ismertem. De az emlékükre itt van egy kis mécses, amit a gyerekkoromban is a szüleim minden Isten áldott este meggyújtottak a testvérkeim emlékére.
4: Bizonyára nagyon hálásak voltak, hogy felnevelhették a két veszteség után.
5: Nagyon szerettek, és nagyon hitben neveltek. A nagyszüleim is nagyon hívő emberek voltak, különösen az apai ágról. A nagymamám nagyon-nagyon vallásos volt. Édesapám nagyon Mária tisztelő.
4: Ki tanította imádkozni?
5: Édesanyám tanított este, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám. És van egy kedves imádságom, amit szintén az édesanyámtól tanultam, ezt a mai napig is minden este imádkozom, hogy mielőtt elalszom, kezem összekulcsolom, hozzád emelem szívemet, Istenem, áldalak tégedet, hogy velem annyi jót tettél a pokoltól, megmentettél, azt, hogy ellened vétkeztem, bocsásd meg, kérlek én nekem, mert nyugton csak úgy alhatom, ha vigyáz rám, őrangyalom, amen.
4: Milyen emlékei vannak még a szüleiről?
5: Édesanyámnak is, apámnak is gyönyörű hangja volt, és énekeltek szent énekeket és népdalokat, magyar nótát is néha. Édesapám gyönyörűen tárogatózott, és 6 éves koromig gyönyörű volt a gyerekkorom. Békességes, nyugodt környezetben, aztán jött a háború, menekülés, óvóhelyre futás. És akkor édesapám azt gondolta, hogy Zalában, az anyai ágú nagyszüleimnek a kis házikójában meghúzzuk magunkat, és ott nyugodtan lehetünk. És oda menekített bennünket. Aztán őnek ugye parancs, az parancs, vissza kellett menni. Tábori csendőr volt a háború alatt.
4: Félelmetes lehetett átélni a borzalmakat az édesapja távol létében.
5: Volt olyan, hogy egy éjszaka 3-4-szer légi riadó. Volt olyan, hogy az óvóhelyről vissza se tudtunk jönni. Olyan is volt, hogy 2000 darab láncos bombát kapott a környék. Utána elvittek a szüleim, megmutatták, hogy mekkora bomba töltsérek, és hogy mennyi. Hát az olyan volt, mint egy holdbéli táj.
4: Gyakran megtapasztalhatták az Isten gondviselését.
5: Természetesen. Hát az édesapám a fronton volt, azt se tudtuk, merre van, és az édesanyámmal volt olyan, hogy nem tudtunk az óvóhelyre leérni, mert olyan hirtelen jöttek a gépek. És a kémény mellé húzottunk be, fogott az ölébe engem, és imádkoztunk. És amikor egy kicsit elcsendesedtek a gépek, egy szomszéd, az ő kertjükbe volt a légópince, és akkor futót értünk az András bácsi, ilyen goblein ágyterítőnk volt, és az András bácsi azt fölkapta, és a fejemre rakta. És később értettem meg, hogy miért, hogy a bomba lövedékeknek a szillánkjai, ha a fejemre esnek, akkor hát valahogy hát, ha megmaradok mégis. És akkor az András bácsi velem futott. Volt egy kis bőröndöm, amiben a legszükségesebb holmiaim bele voltak rakva, és az édesanyám vart egy kis fehér zacskót, és abba pénzt tett, és a nyakamba tette. És azt mondta, hogy ha mi nem leszünk ott véletlenül, ebből tudsz ennivalót venni. És akkor kétségbe esetten kérdeztem, hát háború volt persze, hogy egy kisgyerek megrémül, hogy miért, hova mentek? Nem megyek sehova, de ha mégse leszek ott. Aztán később megértettem. A háború után pedig Zalában, Padáron laktunk. A harmadik osztálynak az első fél évét nem jártuk a háború miatt. És Nagykapornakról jártak ki a jezsuita szerzetesek, tanítópapok voltak ők, akik a hitre oktattak minket. És aztán, amikor a papokat elvitték sajnos, széthullott az ifjúság. Azelőtt egy Imelda nővér nevű nővér tartotta össze a Mária lányokat. Én nem voltam Mária Körös, mert én még akkor kislány voltam. Én hittanos voltam, és a kis hittanosoknak a körébe voltam benne. Imádkoztunk, volt egy pap, dr. Deák Bárdosi Lénárt, tanultunk tőle mindenféle szép dolgokat, például mestereknek mestere, mondd meg, mi az egy. Egy az Isten, a jó Isten, aki él fölöttünk mindörökké, amen. És ez dallamba. Mestereknek mestere, mondd meg, mi a kettő. Kettő Mózes táblája, és satöbbi, satöbbi. Ugye végig a 10 parancsolatot, ilyen játékosan.
4: Akkor már bizonyára újra együtt lehettek az édesapjával.
5: Ez az egyik isteni csoda, ami az életemben sokszor történt, hogy az én édesapám nagypénteken teljes felszereléssel, tollas kalap, fegyver, egyenruha hazaérkezett, és hazahozta az embereit, a csapatát, azt mondta, hogy fiúk, a háborút elveszítettük, meg nem adjuk magunkat. Mindenki menjen, amerre tud, benekítsük magunkat, ahogy tudjuk. Mondta, hogy én Zalába megyek a családomhoz, aki nem tud elmenni a sajátjához, velem jöhet, én adok civil ruhát, és elengedte a csapatát. Hál' Istennek mindenki megmaradt.
4: Hogy kezdték újra az életüket?
5: Nehezen. Mert az édesapám sehol nem kapott munkát, és hát mit csináljon? Az anyai nagymamám azt mondta a vejének, hogy ha van megtakarított pénzetek, amikor van, földet vegyetek. mert a magyar föld mindig érték, és az adja a kenyeret. És ez volt a szerencsénk, hogy földeket vettek a szüleim még a háború előtt, és az édesapám elkezdett gazdálkodni. Nem értett hozzá, de leste, hogy a többi ember mit csinál, és nagyon szépen haladt a dolgaival, egész addig, amíg aztán mindenkitől mindent elvettek. Egyszer csak mindenki kulák lett, egyszer csak mindenki ellenség lett. Én nem mehettem aztán még gimnáziumba sem. Fölvettek ugyan, de jött a levél, hogy létszám fölött, és hát tudtuk, hogy mi a helyzet, hogy miért nem mehetek. És 20 éves koromig a szüleimnek segítettem a földmunkába. Szerettem. Az édesanyám úgy tanított meg kapálni, hogy azt mondta, hogy a kapa a gyógyszer, te vagy az orvos, a gyom a betegség, a növény pedig a beteg. És ha mi azt megszabadítjuk a gyomoktól, akkor mi jó orvosok vagyunk. Annyira kapáltam, majd megszakadtam, hogy jó orvos legyek. Egész kiskoromban lehettem 11-12 éves, de még aradtam is. Szedtem a markót, ugyanaz nem nagyon tetszett, különösen az árpa, annak az a kalásza annyira szúrt. Nem volt más lehetőség. Én gyermekorvos szerettem volna lenni.
4: Nehéz volt lemondani erről az álomról?
5: Nem volt könnyű, de a jó Isten valahogy mindig megmutatta az utamat. A szüleim azt mondták, ugye, amikor egyszer csak már földünk se volt semmi, mert mindent elvettek, hogy akkor itt nincs maradás, és valamerre menjek. Volt egy unokatestvére az édesapámnak Budapesten, akiknek nem volt gyerek, ők egy házas pár, és akkor az Erzsikének írt az édesapám egy levelet, hogy nem lakhatnék-e náluk, és egy kis munkát valahol. Napokig sírtam, minden este összeültünk mi hárman, beszélgettünk, minden este sírás közben aludtam el. Mondtam, hogy hát egyszem gyereketek vagyok, miért akartok elüldözni? És akkor mondta édesapám, értsd meg, hogy itt nincs életed. Itt véged lesz, fordítani kell a sorsodon. És Erzsikéjék köz fölköltöztem, azt sem felejtem el soha. A vonatablakon, ahogy kinéztem, és az édesanyám, édesapám összeborulva, ők ott sírtak én a vonaton. Kerekek úgy kattogtak, azt hittem, hogy az agyamba kattog. Azt hittem, hogy meghalok. És azt sem néztem, hogy vannak-e a fülkében, nincsenek. Zokogtam, nem hangosan, mert azt most se szoktam. Akkor sem, ha halottam van, mert azt is tudom, hogy a jó Istenhez mennek a szeretteink. És nem ágálok a sors ellen, mert születtünk, meghalunk, ez az életrendje. Amikor Székesfehérvárig ért a vonat, mondom, édes Istenem, messzebb vagyok már az otthonomtól, mint a cél, ahova most engem a jó Isten vezérel. Úgy engedtek el a szüleim. Budapesten nagyon sok templom van, ha csak teheted. Minden nap, vagy ha nem is minden nap, egy héten mindenképpen valamelyik szép templomba menj, és ha lehet, akkor szentmisét is hallgass. Beérkezett a vonat a keleti pályaudvarra. Mondom, nem sírok már, mert az Erzsikéjék jönnek elém, hát hogy nézek ki, meg egyáltalán már mit sírjak, most már nincs visszaút. Szüleim így akarják, így gondolták jónak. Jó Isten is idáig segített, akkor biztos ennek így kell lenni.
4: Hogyan fogadták a pesti rokonok? És sikerült teljesíteni a szülőkérését a templomokkal kapcsolatban?
5: Jaj, nagyon jól fogadtak a rokonok. Szentmisére egy héten egyszer, de templomba többször is. Mégpedig a szép templomot a 8. kerületben nagyon szerettem, mivel hogy Nagykapornakon is Jézus szíve templom volt, oda jártunk, ugyanaz 5 kilométerre volt Padárhoz, de csak kis kápolna volt Padáron, és Nagykapornakra jártunk a Jézus szíve templomba. És Budapesten is a szív templomokat kerestem, és a Városmajori Jézus szíve templomba kereszteltük a nagyobbik lányomat.
4: Munkát könnyű volt találni a nagyvárosban?
5: Abba az időbe kádereztek. Féltem, hogy most mi lesz, hogy lesz. És Erzsike másnapra vett ki szabadságot, amikor megérkeztem, és mentünk munkát keresni. Egy házbéli, hol az Erzsikéjék laktak. Azt mondta, hogy jöjjön hozzánk dolgozni. És mondom, hogy hova? Azt mondja, a fővárosi villamos vasúthoz. És mit csinálnék én ott? Azt mondja, hát kalauznak. Édes Istenem, azt se tudom, befelé megy a városba a villamos, vagy kifelé, hogy tudnék én kalauzolni bárkit is. Azt mondja, megtanulja, kedves, nyugdíjas állás. Hát gondoltam, nem akarok én egész életembe kalauz lenni, de gondolkoztam rajta, és akkor próbáljuk meg. Ő ott volt műszaki ellenőr, és szólni kellett az érdekembe, mert különben utánam nyúltak, és még ott sem kaptam volna munkát. És akkor tanfolyam, nagyon jól vizsgáztam, kalauz lettem, megkaptam az egyenruhát, táskát, lyukasztót, hajnali kelések. Érdekes volt, és nem volt könnyű, és nem volt veszélytelen sem. De nagyon igyekeztem helytállni. Kaptunk teljesen ingyenes jegyet az egész főváros területére, buszra, villamosra. Szabadidőmbe mentem, jártam a várost, néztem a nevezetességeket, hogy én az utasaimnak tudjam mondani, amerre mentünk, az idegeneknek, hogy miket látunk, mik a szépek Budapesten, és nem tudom, hogy miért. Ez is valahogy a Jóistennek a segítsége mindenképpen. Egy nagyon jó szívű szolgálatvezető volt, aki azt mondta,

0: Ott meg sok mindent kaptam, és aranyosak voltak. Érdekes volt ez a munka.
1: Fiatalokkal sikerült találkozni? Tudott barátkozni, társaságot találni?
0: Voltak környékbeli fiatalok, akikkel mindig összejöttünk. Voltak délutáni összejövetelek, valamelyikünknél mindig, vagy akkor még veszélytelenek voltak ezek a szórakozó helyek is. Volt a postás klub például, volt a várkioszk, ahova szívesen mentünk. Aztán litániák is voltak vasárnap délutánonként, ott is találkoztunk, összejöttünk. Igyekeztünk azért a vallási lelkületet is mindenképpen megtartani. És sokat voltunk együtt, de hajnalba kellett a villamosnak kelni. Volt olyan, hogy éjjel 2:30-kor, 2:00, és akkor jött a szolgálati villamos, ő szedte össze a vezetőket, kalauzokat.
1: Szeretett volna társat találni, férjhez menni?
0: Nem. Azt gondoltam, hogy én abban a rendszerben nem megyek férjhez, mert ha férjhez megyek, akkor szeretnék gyermeket, és én nem szülök gyermeket abban a rendszerben. Aztán mégis úgy hozta a sors, mert megint egy olyan fordulat, hogy a szolgálatvezetőm újra behívatott, és azt mondta, hogy villamosvezetőire szeretne küldeni. Mondom, én nem, egy verebet elütnék, meghalnék hamarabb, mint a madár. Azt mondja, hát kislányom, nem tudsz másképp itt haladni, utána mehetsz ellenőrér. Ellenőr én! Nálunk annyiszor volt házkutatás, én nem ellenőrzök senkit, soha. Azt mondja, itt nem tudsz másképp haladni előre. Hát gondoltam akkor valahogy másképp. És akkor vettem ki szabadságot, és elindultam, hogy keresek egy másik munkahelyet. Kőbányán laktam, és akkor ott volt a Halom utcában a vendéglátóközpont. A Szent László templommal majdnem szembe. Bementem oda a munkaügyre, és kérdeztem, hogy valami munka lehetőség esetleg részemre. Azt mondja a munkaügyi osztályvezetője, hogy hol tetszik lakni. Hát mondom, most jelenleg még Kőbányán, de mondom, úgy néz ki, hogy Sashalomra fogok költözni. Azt mondja, itt van most pont egy vezető Rákos Szent Mihályról, ha maga Sashalomra fog költözni, akkor pont jó lenne, és az a vezető pultost keres, akinek nem kell a közönséggel találkozni, hanem pincéreket kell kiszolgálni egy külön helyiségbe. Oda vendég nem jött be, csak a pincérek. És ott édesség, kávé, italok, cigaretta, minden volt. És akkor szólt mindjárt a vezetőnek. Elmentem vele Rákos Szent Mihályra, Sajó étteremnek volt a vezetője. Zsidó ember volt, le a kalapot előtte, ő is megjárta maga poklát, Auschwitzből jött vissza. Volt neki egy társa, egy hölgy, aki szintén nagyon aranyos volt, és mint a gyerekükkel velem úgy bántak. Közben a költözésünk megtörtént, édesapám fölköltözött, anyám még nem. Nem egész egy év múlva kijött hozzánk a személyzeti osztályvezető, aki azt mondta, hogy sok jót hallott rólam, és szeretnék, hogyha elvállalnék egy vezető helyettesi posztot. Két megállóval arrébb van, és ez egy bisztró. Elgondolkoztam rajta, hogy mit csináljak, és elvállaltam. De úgy engedett el a vezetőm, hogy ha valamiben megakadsz, rám számíthatsz, jövök és segítek. Ott lettem következő évben már az egész üzletnek a vezetője 22 emberrel.
2: Krasznavölgyiné Koltai Líviával, a Mária Rádió lelkes hallgatójával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
3: Mária Rádió.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Mária Pócsra zarándokolt a Miskolci Egyházmegye közössége. A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában június 16-án kedden, tájékoztat az esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 16. Leó pápával találkozik majd. A találkozó, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Emberemlékezet óta sok görög-katolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. Az Isten szülőhöz szóló könyörgő ájtatosságot a Parakliszt Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görög-katolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilátesz oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, lábakat hajlítsuk be, talpakat talajon. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülünkhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra finoman a fejünket, nyíljon meg a torok, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállat kart a sarkak irányába, állat hozzuk a mellkashoz, és nyújtóztassuk meg jól a tarkunkat. Ezután a karokkal nyomjunk bele erőteljesen a matracba, vegyünk egy nagy levegőt, a mellkast emeljük ki, hátul zárjuk a lapockákat, majd ellazítunk. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Jobb térdet húzzuk a mellkashoz, majd kifelé billentjük a térdet, és leírunk hajlított lábbal egy nagy kört, majd még egy nagy kört, és letesszük a talpat középre. Húzzuk a másik lábat a mellkashoz, billentjük kifelé a térdet, és rajzolunk egy nagy kört hajlított lábbal, és még egy kört, és letesszük a talpat a talajra. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Forduljunk át az oldalunkra, alul levő lábat behajlítva tartjuk, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, nyújtott lábbal dolgozzunk, és vigyük hátra. Ezt még kétszer ismételjük meg, hozzuk előre a lábat, hosszan nyújtózkodva visszük hátra, és még egy pár mehet előre, és hátra. Forduljunk vissza hanyatfekvésbe, talpakat talajon. Két tenyeret tegyük rá a combtőre, állat hozzuk a mellkashoz, lapocka aljáig emelkedjünk meg, csúsztassuk a tenyeret a térdek irányába, picit megtartjuk, és hanyatfekvésbe gördüljünk vissza. Még kétszer állat hozzuk, csúsztatjuk a mellkashoz, lapocka aljáig megemelkedünk, kifújjuk a levegőt, és vissza leengedjük magunkat. Még egy utolsó, emelkedjünk meg, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, és vissza leengedjük magunkat. Forduljunk át a másik irányba, feküdjünk az oldalunkra, kanalazzuk mélyre a hasat, alul levő láb behajlítva, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, és vigyük hosszan hátra, és még kétszer ismételjük meg, hosszan előre, és hosszan hátra nyújtózkodunk, és egy utolsó. Forduljunk a hátunkra, talpakat talajon, húzzuk a hasat, húzzuk a vállat is a fülhöz, egy picit megnyújtóztatjuk a felső testet nagy levegővel, majd hosszan elnyújtózkodunk. Kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilátesz oktató műsorát hallották.

0: A Café Francesco podcast 77. adásában Martos Levente Balázs püspököt hallhatják a Szentlélek működése bennünk témában.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban, és azokat is, akik az online térből követnek bennünket. Én Gálpetra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és a ma este vendége Martos Levente Balázs atya, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Köszöntsük egy nagy tapssal! Dicsértessék a Jézus Krisztus püspök atya.
2: Mindörökké, ámen. Én is köszöntök. Most nem tudok tapsolni nektek, mert csak egy kezem van, de köszöntök mindenkit. Jó itt látni, hogy ilyen sokan vagytok.
1: A mai téma a Szentlélek lesz. Ki a Szentlélek pontosan? Ez triviális kérdésnek tűnhet, de néha úgy olybá tűnhet, mintha nem foglalkoznánk a személyével eleget.
2: A Szentlélek a harmadik isteni személy, a Szent Háromság egyik személye. Amikor arról beszélünk, hogy valaki személy, akkor az európai kultúrtörténet fejlődésének megfelelően egy önálló, szabad döntésekkel, szabad egyéniséggel, önálló történettel rendelkező valakire gondolunk. Tudjuk jól, hogy amikor Istenre tekintünk, akkor vele kapcsolatban minden állításunkban analógiák szerepelnek. A negyedik lateráni zsinat fogalmazza meg azt a híres mondatot, hogy Istennel kapcsolatban minden állításunkban nagyobb az eltérés, mint az azonosság. Tehát tulajdonképpen mindaz, amit a szavainkkal, fogalmainkkal kifejezünk, az bizonyos értelemben úton van az igazság felé. Igazságot mondunk ki, de abban mindig van egy általunk szinte föl nem mérhető eltérés, amikor Istenről van szó. Tehát amikor azt állítjuk, hogy a Szent Háromság harmadik személye a Szentlélek, akkor tulajdonképpen egy olyan hosszú folyamatnak a egyelőre végtermékét használjuk, mint eszközt, mint fogalmat Istenre, illetve a Szent Háromságra, és azon belül a Szentlélekre, amelynek megvan a maga történet a Biblián belül, és a Biblián túl is. Tehát tudjuk azt, hogy a Szentírásban az a szó, hogy háromság nem szerepel, ezt a szót alig, hanem Tertullianus gondolta ki valamikor a harmadik században. Ő kezdi el használni, a harmadik század második felétől fogva kezdik el használni azt, hogy egy lényegű, ugye tudjuk ezt, hogy tavaly volt a Nicei zsinatnak az 1700. évfordulója, 325-ben használják ezt először a fiú istenségének a megfogalmazására, és tulajdonképpen ez lesz az az időszak 325 és 381 között, amikor a Szent Léleknek az istenségét is ugyanezekkel a fogalmakkal, ha tetszik dogmatikailag vagy filozófiailag átgondolt formában az egyház kimondja. De azt szoktuk mondani, hogy Isten egy valami, de három valaki. Ami mindjárt szétfeszíti a mi emberi elgondolásainkat, mert ezen a földön, hogyha valaki valaki, akkor ő egyébként egy individuum, egy egység. A Szent Háromság személyei olyan nagy szabadságba szeretik egymást, hogy a személyiségük ennek a szeretetnek az intenzitását mondja ki, és ugyanakkor ők nem különíthetők el egymástól. Tehát nem három valami, hanem hát a görög filozófia így tudta kimondani, hogy osztoznak az isteni lényegen. Most már sokat beszéltem.
1: És mik a Szentléleknek a jelei? Hogy jelenik meg a Bibliában?
2: Hát ugye a lélek, a lélegzet az olyas valami, ami jó esetben érzékelhető hatásokat kell, de nem látható. Tehát, hogyha én mondjuk így fújok egyet, hogyha nincsen, nem tudom én, nagyon hideg, akkor nem látszik a leletem. Ugyanígy, hogyha valahol fúj a szél, akkor látjuk, hogy az a szél megmozgatja a fákat, de nem látjuk magát a légmozgást, hogyha tiszta levegő. A lélek tulajdonképpen egy ilyen fogalom, amelyik a működésnek az analógiájával az emberi léleknek is a kifejezője lett, és ugyanakkor az Isten hatékonyságát akarja nekünk valahogy megmutatni. A Bibliában nyilván közismert tény, hogy amikor kinyitjuk a Szentírást, akkor az egyik első mondatban azt olvassuk, hogy az Úr lelke ott lebegett a vizek fölött, mármint az Isten lelke ott lebegett a vizek fölött. Ruach Elohim, Merachefet, Alpenim, Haimáim van a héberben. Ami nagyon sokak szerint olyasmit jelent, hogy az ős káosznak a vizei fölött, ahogyan a mezopotámiai népek elképzelték, az ős káosznak a rendetlensége, bizonytalansága, átláthatatlansága fölött megjelenik az Isten lelke, és tulajdonképpen ő lesz az, aki ezt a káoszt rendé alakítja. A bizonytalan és átláthatatlan, érthetetlen mindenséget, azt kozmosszá, vagyis egy szépséges, rendezett világ alakítja. Manapság vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a léleknek ez a tevékenysége tulajdonképpen emberi analógiákat is magába rejt, hiszen ugyanebben a bibliai szövegben, a Teremtés könyvének első fejezetében annak vagyunk tanulja, hogyan Isten a szavával teremt. Ugye 10-szer mondja Isten, hogy legyen, Yehi, Vayhi, és lett. Tehát tulajdonképpen ebben az ősi, szinte himnikus elbeszélésben, a Teremtés könyve első fejezetében Isten a szavával teremt. És van olyan, aki azt állítja, hogy tulajdonképpen ez a lélek olyan, mint egy a vízbe bele-bele kapó szél, amelyik, amikor először megszólal, hogy legyen, azzal Isten, mint egy a saját teremtő erejét is szóvá rendezi, szóvá teszi. És ezzel kissé talán párhuzamba állítható, hogy mi emberek is arra kapunk meghívást, hogy ne csak sóhajtozzunk, ne csak beszippantsuk a levegőt, hanem szavakká formáljuk. Tehát tulajdonképpen megformáljuk a szót, megformáljuk a bennünk olykor először rendezetlenül megjelenő gondolatot, és azzal alakítsuk a világot. Ugyan a Teremtés könyvében, a Teremtés történetben Isten a szavával teremt, és a szavával formálja a világot, úgy mi emberek is arra kaptunk meghívást, úgy tűnik a világ kezdetétől fogva, hogy egyre szelídebben tudjuk a világot alakítani. Vagy egyre inkább úgy, hogy közben tisztelettel fogadjuk el a világot olyannak, amilyen. Tehát itt a Teremtés könyvének az első fejezetében mindjárt elég jókat látunk így a lélekkel kapcsolatban, de később aztán nagyon gyakran azt látjuk, hogy a lélek, ez a bizonyos isteni lélegzet prófétákban, vagy tanítókban mutatkozik meg, illetve esetleg királyokat tölt el. Tehát az Ószövetségben az Istennek a lelke, a hatékony jelenléte, vagy megtapasztalható jelenléte nagyon gyakran Isten nevében megszólaló emberekben mutatkozik meg. Ugye ez néha nagyon gyakran, szóval nem néha nagyon gyakran, hanem sokszor az Ószövetségben rendkívüli formákat ölt. Úgy szoktunk nevezni, hogy extatikus prófétaság. Tehát olyan emberek lépnek fel, akik valami különlegeset tesznek, és a saját öntudatukról is szinte lemondva, a viselkedésükkel azt mutatják, hogy most egy más erő működik bennük. Isten lelkének befolyás alatt állnak. Az előbb egyébként nem mondtam, ami még ide kívánkozik, hogy a ruach szó, ez a ruach, ez a lélek, ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy szél. Szél. Tehát amit mondok, hogy a szélnek a zúgását ugye halljuk, illetve a fákat megmozgatja, az egy bibliai analógia. Tehát a bibliai héberben a Ruach Elohim az egyszerre jelentheti Isten lelkét, illetve jelenthetné elvileg azt is, hogy egy nagy-nagy szél, egy Isten nagyságához illő szél. És amikor pedig Jézus azt mondja, hogy úgy van ez mindenki a lélekkel, hogy mint a széllel, hogy hallod az zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy, akkor tulajdonképpen egy kicsit, mint hogyha beleértené ebbe a kifejezésbe ezt az ószövetségi tudást is, hogy az Isten lelke, az Isten szent lelke olyan, mint ez a hatalmas szélvihar. Hát prófétákban is megmutatkozik, királyokat is eltölt. Tulajdonképpen az Ószövetség ilyen képekkel utal, vagy ilyen képekkel indul el azon az úton, amelyik Jézus jelenlétében, illetve a tanításában válik egyértelművé. Hiszen ő az, aki a tanítványoknak megígéri a vigasztalónak az eljövetelét, ő az, akinek a történetére visszatekintve az evangelisták elmondják azt, hogy már kezdetben a lélek galamb formájában megjelenik fölötte, és az ő ígérete teljesedik be úgy pünkös napján, amikor együtt van a 11, és Jézus anyja Mária is ott van mellettük, hogy hát megtörténik a pünkösdi csoda. Hogy a 11-nek a fejé fölött lángnyelvek jelennek meg, és ők elkezdenek tanúságot tenni az Úr feltámadásáról, és ezt mindenki a saját nyelvén hallja. Az ősegyház pedig elkezd arról beszélni, hogy igazából nem csak Jézus születése köszönhető a Szentléleknek, nem csak a nyilvános működését kíséri végig a Szentlélek működése, nem csak igaz, hogy ő a halálakor, ahogyan János evangéliuma írja, átadja a lelket, hanem az is igaz, hogy ez a lélek lesz az egység lelke, amelyik a sok különböző nyelvű tanítványt az egyházban hát összegyűjti. Most félek, hogy csupa olyasmiket mondok, amiket itt a jelenlévők mind tudnak. De az az igazság, hogy a Szentléleknél mindig úgy vagyunk, hogy egy kicsit ahhoz, hogy a jelenlétének a titkához elérkezzünk, bizonyos értelemben ezeket az egyszerű és már adott lépéseket, ahogyan az ő jelenléte föltárulkozott, ahogyan a Krisztussal, illetve az Atyával való kapcsolatát az Új Szövetség hirdeti, illetve Jézus előre mondja, aztán meg a tanítványok megtapasztalják. Tehát ez egy olyan fajta folyamat, amelyikhez úgy tudunk közel kerülni, hogy ennek a megértésnek a folyamatát felidézzük, tehát emlékezetünkbe idézzük. Ahogy mondtam, hát igazából azt, hogy Isten egységes, egyetlen valójában a személyek kapcsolatát hogyan érthetjük, ez tulajdonképpen utána, körülbelül olyan, mármint hogy Jézus halála és feltámadása után, jó 300 évvel érkezik el valamelyest egy nyugvó pontra a konstantinápolyi egyetemes zsinattal 381-ben, amikor a személyeknek ezt a valóságát, hogy Isten egy, három szemében, ezt valahogyan megértik, kimondják. Itt meg kéne jegyeznem azt, hogy amikor én még ifjabb hitoktató voltam, és az egyik ifjúsági hittan végén beszélgettünk a Szent Háromság titkairól, és én már éppen a belső extázisnak valamelyes állapotában így a Szent Háromságra mindent megpróbáltam elmondani ezeknek a középiskolásoknak, amit csak tudtam. Utána az egyik fiú, hát sommásan így nyilatkozott, hát ez hülyeség. Ez nem túl polite, és nem is PC, és nem is gondolom, hogy igaza lett volna, de hát szembesülünk azzal, hogy amit így a legjobb szándékunkkal el tudunk mondani Isten titkáról, bizony, ha valaki úgy nem nagyon érkezik be ebbe a tapasztalati útba, akkor nem biztos, hogy sokat mond neki.
1: Pünkösdre készülünk, most már lassan 2 hónapon belül, vagy hát mindjárt itt lesz, és hát sokaktól hallottam, igazából a katolikus papoktól is, de ez felekezeteken átível, tehát református és evangélikus lelkészektől is, hogy így karácsonytól megfigyelhető az, hogy egyre kevesebben mennek így a templomba, tehát hogy húsvétkor még ott vannak, de hogy a pünköskor már annyira, de hogy érezhetően fogynak az emberek, ezt ön tapasztalta, vagy erről mit gondol ennek okául?
2: Nem szoktam számolni a híreket. Ráadásnak idén úgy tűnik, hogy Esztergomba fogok bérmálni, és ott feltételezem, hogy sokan lesznek. Az igyekezetünk, lelkipásztori igyekezetünk, hogy a nagy ünnepeknek a súlyát kiemeljük, az részben talán ahhoz is vezetett az elmúlt évszázadokban, hogy a népszokások gazdagabban, mélyebben kifejezzék a legnagyobb ünnepek titkait. Az egyházi évnek a csúcsa a húsvét. Azzal, hogy ugye manapság szívesen beszélünk erről, hogy nyugat-európai országokban megfigyelhető egy pozitív hullám, állítólag soha ilyen sokan még nem keresztelkedtek, meg felnőttek, mint idén húsvétkor. És ez természetesen magával vonza, hogy ilyenkor sokan ott vannak. Az is tény, hogy az egyház 5 parancsolatában, hát a katolikus egyházban ismerjük ezt a kifejezést, hogy évente gyónyán legalább a húsvét időben áldozzál. Tehát a húsvétnak van egy ilyen központi jelentősége. A húsvétet ugyanakkor lehet, hogy nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy Krisztusnak, a föltámadottnak az első ajándéka a hívek és az egyház számára a Szentlélek. És hogyha igaz volt, hogy a Szentlélek az egység lelke az egyházban, ugyanakkor ő az, aki mindig Krisztushoz vezet. Tehát tulajdonképpen, hogyha ő nem küldte volna el a lelket, akkor nem egészen értjük, tehát a mai tudásunk szerint ez nem is lehetett máshogyan, mint hogy a lélek elküldésével tud ő jelen való lenni az egyházban. Tehát míg egyfelől emberileg nem tudunk mindig azonos intenzitással élni. Tehát az életünkben mindig van egyfajta hullámzás. Van a dolgok, amik előrébb kerülnek, és vannak dolgok, amik egy kicsi hátrébb kerülnek. Addig a valóságban, ugye Isten örökké valóságában minden teljesen azonos hullámhosszon van. És a pünkösd is teljessé teszi azt, ami húsvétkor elkezdődik. Az egyházat, az egyház történelemben szoktuk azt állítani, hogy a 20. század derekáig jellemezte egyfajta megfeledkezés a Szentlélekről. És ha már az előbb szóba kerültek protestáns testvéreink, talán tudjuk, vagy talán érdemes meg is emlegetni, hogy például Calvin volt az, meg is az én ismereteim szerint, aki erősebben aláhúzta, jobban hangsúlyozta a Szentlélek működését és a Szentlélek szerepét az egyház életében. A dogmatikai meggyőződéseinknek gyakran van valamilyen gyakorlati lenyomata. A krisztológia hangsúlyozása kétféle lehet. Az egyik, hogy Krisztus istenségét hangsúlyozzuk, és ezzel a misztérium jelleget. Tulajdonképpen az, hogy ő nem egyszerűen csak egy ember volt, hanem valóságos Isten volt. És az ő embersége azért volt olyan különleges jelentőségű a tanításán túl is, mert ő benne Isten jelent meg. Másfelől azonban a krisztológia hangsúly azt is jelenti az egyházban, ezt a katolikus egyház szokta szívesen egyébként így kiemelni, hogy Jézus Krisztus törvényt adott. Azáltal, hogy ő a világtörténelemnek egy adott időpontjában, a Föld egy adott kultúrájában emberré lett, azáltal Jézus Krisztus maradandó mércét adott, amelyiktől mi nem akarunk eltérni, amelyiknek a jelentése lehet koronként változó, vagy fejlődő inkább, tehát folyamatosságban fejlődő, de mi igazodni akarunk Jézus Krisztushoz, mint mércéhez, mint történelmi mércéhez. És ennek vannak következményei. Tehát amikor a teológiára azt mondják, hogy hát itt kérem szépen minden ugyanolyan marad, ennek az egyik oldala az, hogy ez a krisztusi mérce, illetve ez a szabály, ennek következményei vannak. Az egyik egyszerű következménye az ekleziológiában, hogy az egyházban például vannak vezetők. Most persze a vezetésnek különböző módjai vannak, De hogy vannak vezetők, és hogy a krisztológiának a hangsúlyozása például a papság szempontjából egy olyan fajta egyháztant épít fel, legalábbis én még itt tanultam a teológiába, de az most már azért lassan 30 éve volt, hogy egy olyan fajta egyháztant épít fel, amelyikben a vezetőknek a szerepe az hát viszonylag jól körvonalazott. Most emellett, vagy ezzel szemben, hogyha lélek jelenlétére tesszük a hangsúlyt, akkor az mindig egy nagyobb szabadságot, egy nagyobb, hát hogy is mondjam, karizmatikusságot, az ajándékok előtérbe kerülését, a pillanatnyi tapasztalatoknak az előtérbe kerülését, a lélekkel eltelt egyház elsőbségét fogja eredményezni. Tehát a protestantizmus nem véletlenül hangsúlyozza a Szentléleknek a jelenlétét, hiszen ebben az is benne van, hogy a hivatalos tisztségviselők nem Krisztustól közvetlenül kapják a protestáns teológia hagyomány szerint a megbízatásukat. Tehát nem az az érdekes, hogy nem tudom én, föltetszenek menni az internetre, vagy hát úgy értem, fölmentek az internetre, és akkor megnézitek, hogy nem tudom én, a püspökökről meg el lehet olvasni, hogy akkor ki kire vezethető vissza, mert hogy ha engem ő szentelt, és őt meg ő szentelte, és őt meg ő szentelte, akkor van egy ilyen úgynevezett apostoli folytonosság, hanem akkor az az érdekes, hogy van ez a lélekkel eltelt közösség, amelyikre pünköstkor leszállt a lélek, és ez a közösség cselekszik a maga belátása és ereje szerint. És akkor például az egyházon belül a tisztségviselőknek a mandátuma, ha tetszik, ha már itt választások után nem olyan sokkal vagyunk, tehát akkor a mandátum az a közösségtől jön. És ez mármint a lélektől jön, de a közösség által. Most természetesen mi katolikusok abban gondolkodunk, hogy ez a kettő összetartozik, és egy, hiszen a Szentlélek mindig Krisztus lelke, és a lélek mindig Krisztushoz akar vezetni. Vagyis az előjáró azért kapja az előjáróságát, hogy a közösséget szolgálja, és a közösség meg meghívást és felhatalmazást is kap arra, hogy az előjárót biztassa jóra, mert különben szegény előjáró nagyon egyedül fogja magát érezni, és még el is galoppozhatja magát. Na tehát ezzel a nem tudom mennyire követhető okfejtéssel, de arra próbáltam célozni, hogy a teológiában például a tisztségviselőknek, tehát a felszent, itt jelen esetben a felszentelt tisztségviselőknek a hivatala, az hagyományosan kaphat erősebben krisztológiai, Jézusra visszavezetett, esetleg jogi értelemben tisztább, vagy és a Szentlélekre visszavezetett úgynevezett pneumatológiai megalapozást.
1: Említette, hogy volt idő, amikor kicsit elfelejtkeztek a Szentlélekről, és ezt talán így a személyes életünkben mi is megélhetjük. Mit gondol, hogy miért nehezebb a Szentlélekkel kapcsolódni, talán a túlság, amiatt, mert nagyon természetes, vagy pont a megfoghatatlansága véget?
2: Ó, ez mind a kettő nagyon jó szempont. Az a baj, hogy ezekre már nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy tanultuk annak idején, hogy az egyik egyházatja azt mondta, hogy a Szentlélek az az isteni személy, akiben a legtöbb olyan tulajdonság van, amelyik nem a sajátja. Láthatatlan? Hát a mennyei atya is láthatatlan. Igazság lelke? Hát Jézus Krisztus maga az igazság. Tulajdonképpen a Szentlélek az, aki a leginkább, ha tetszik, háttérbe húzódik. Ugye hagyományosan az úgynevezett tulajdonítással szoktunk érni, hogy tudományosabbnak tűnjek, apropriációval, ami azt jelenti, hogy míg egyfelől abból indulunk, hogy Isten minden tettét a Szent Háromság személyének teljes egységében viszi végbe, mégis a teremtést valamilyen módon az Atyának tulajdonítjuk, akiről a Szent Pál egy helyen, illetve az Efezusi Levél azt hiszem azt írja, hogy minden eredetnek a szülője. Tehát minden eredet az Atyában van. És ezért a világ eredete is, vagy a világot teremtő akaratát is leginkább az Atyának tulajdonítjuk. A megváltást a Fiúban láttuk meg, Jézus Krisztusban láttuk meg, ő vitte végbe a Földön, nyilvánvalóan nem az Atya nélkül és nem a lélek nélkül, de leginkább a Fiúnak tulajdonítjuk. És a léleknek tulajdonítjuk a megszentelés művét. Azt, ahogyan Isten a világot bevonja az ő szentségébe, mi úgy állítjuk, hogy a szentségek által, tehát a szentségekben működik leginkább, vagy legnyilvánvalóbban a Szentlélek, illetve a világban sokféle módon a Szentlélek viszi előre a dolgokat. Tehát valóban a Szentlélek működése kezdettől fogva a hitünk szerint a mindennapokban is ott van, de tulajdonképpen nem mindig, és tulajdonképpen nem mindig ölt olyan különleges formákat, amelyekre az ember azt mondja, hogy no hát ez itt most csak a Szentlélek lehetett. Ugye ez még erősebben így van, hogyha arra gondolunk, hogy a lélek szót mi magyarok szoktuk kisbetűvel vagy nagybetűvel is írni. És hogy a lélek az embert is hát megkülönbözteti. Mármint, hogy van lelkünk. És akkor erről is persze gondolom, hogyha itt most orvosok beszélgetnének, vagy nem tudom, pszichológusok beszélnének, hát a lélek is egy többféle fogalom. De tehát a kérdés, hogy a Szentlélek hogyan ismerhető fel, és miért feledkezünk el róla, az talán azzal is összefügg, hogy egyes korokban más és más szintéren kezdték előtt keresni. Na most, hogyha a hitnek a tapasztalata, mint mondjuk a középkorban nagy részt, leginkább a szentségekhez, vagy a hit szentségekben való ünnepléséhez, például az eukarisztiához kapcsolódik, akkor ott nagyon erős a Jézussal való kapcsolat. Az újkorban ugye fölerősödik a kérdés, hogy vajon a teremtésben hogyan van jelen Isten műve, és hogy vajon a teremtett világ, az anyagvilág, az hogyan van benne Isten művébe. És akkor ott a teremtő Istenre kezdünk el figyelni. Most a 20. századtól kezdve, hát a 19. századtól már rendkívül fölerősödik az érdeklődés az ember belső világa iránt. Tehát a személyes tapasztalat iránt, hogy kik vagyunk mi, és hogyan éljük meg a világot. És míg egyesek azt mondják, hogy Isten a kozmosz világából, amelyiket most már a fizika akar uralni, mint egy beűzetik az emberi belsőnek a megtapasztalásába, tehát hogy Isten tapasztalatról kezdünk el beszélni, addig mások meg azt mondják, hogy hát lassan már a belső megtapasztalásban meg minden tudás a pszichológiára és az emberi, a humán tudományokra terhelődik át. Tehát ebben a helyzetben a Szentlélek iránti érdeklődés az egyszerre föl is nagyobb lesz, tehát felnagyítják, mert a nagy kérdés, hogy akkor ebben a belső kavalkádban, amit hát így öntudatnak nevezünk például, meg belső megtapasztalásnak, abban hogyan van a Szentlélek, hogyan működik ott. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az előtérbe kerülések, azok részben a hitnek a belső útját jelzik, hogy az egyház reflektál a saját életére, és azokat a dolgokat, amelyeket mindig is tudott, mert a Szentlélekről lehet olvasni a középkori teológiába, de azokat a dolgokat mégis máshogy hangsúlyozza, és mást emel ki belőle, és ennek másfelől van egy kapcsolata az emberiség egyetemes kultúrtörténetével, és úgy gondolom, hogy a Szentlélek iránti nagyobb érdeklődésünk az összefügg azzal, hogyan egyébként is a világot látjuk. Ugye itt gondolhatnánk Hegelre, aki teljesen más értelemben, de beszél a szellem öntudatra ébredéséről, és így tovább. Tehát, hogy van az egész teológiának egy sajátos, időnként némileg ellentétes, máskor meg párhuzamos fejlődése, már-már azt mondom, dialektikus fejlődése, így az egyetemes kultúrtörténettel kapcsolatban.
1: Mégis talán kevesebbszer szólítjuk meg a Szent Lelket az imáinkban, vagy legalábbis én biztos, hogy hamarabb címzem Istennek vagy Jézusnak elsősorban. Ezen szerint miért van így? Hogy lehet eldönteni, hogy éppen most kihez szóljunk elsősorban? Vagy mikor hívjuk direktbe a Szent Lelket?
2: Biztosak lehetünk abban, hogyha az Atyát szólítjuk meg, akkor a Fiú is figyel, meg a Lélek is. Tehát Isten végtelen, és ezért aztán mi bármilyen módon hozzáfordulunk, az tulajdonképpen egy kicsi rólunk fog szólni, inkább, mint róla. És vannak pillanatok, amikor a róla való tudásunknak, a bennünk őrzött elképzelésnek megfelelően nekünk jobban megfelel, hogyha ő hozzá, mint Atyához fordulunk, vagy hogy hozzá, mint Fiúhoz fordulunk, akit Jézusban megismertünk, vagy hogyha azokat a tulajdonságokat érezzük meg benne leginkább, amelyek a Lélekkel kapcsolatosak. Nem tudtam most elővenni, de gondoltam rá, hogy még szintén papnövendék koromban valaki kezembe nyomott egy imádságot, amelyikben arról volt szó, hogy Szentlélek rász fel engem. Tehát a lélek működésében van egy kétségtelen jobban megtapasztaljuk az aktualitást. Hogy az Atyát kicsit hajlamosak vagyunk a teremtés miatt, meg az világ egyetemessége miatt távolabbinak megint, de nem biztos, hogy ez mindenkinek így van, ez elvileg néha így lehet, vagy lehet, hogy többeknél van. Nagyon sokan gyermekkorukban azt tanulták, hogy Jézus szereti őket. Én emlékszem az idős Rédli Elemér atyára, lehet, hogy valakinek ismerős a neve, hittankönyveknek volt a szerzője. A Hitünk és Életünk hittankönyvnek például a jelenlévő fiatalok egyik rétegének, ez a könyv, hittankönyv, ő jobban ismerős. Na hát ő ennek például a szerzője volt, és Elemér atya egyébként az első áldozók könyvének a szerzője is volt, ez már a 80-as évektől fogva elérhető hittankönyv volt. És ő neki például az egyik ilyen nagy gondolata volt, hogy a kisgyereknek nem arról kell beszélni, hogy van Isten, és milyen az Isten, és láthatatlan, hanem arról kell beszélni, hogy Jézus szereti az embert, és hogy milyen is volt, amikor Jézus itt volt ezen a világon. Most, hogyha, tehát ez egy kateketikai elgondolás volt az ő része, hogy így kell kezdeni, hogy Isten titkába beavassuk az embert. Ha valakinek így kezdik el Isten titkát föltárni, akkor nagyon valószínű, hogy gyermekkorától fogva ott lesz benne ez a tudás, hogy Jézus engem szeret. És hogy Jézushoz a legnagyobb bizalommal mehetek, hogy Jézus az én barátom. A léleknek ehhez a megfoghatatlan és ugyanakkor rendkívül dinamikus valóságához alig, hanem azok tudnak igazán kapcsolódni, akik egy olyan közösségbe kapták meg a vallási szocializációjukat, amelyik ezt a lelki dinamizmust rendkívüli módon megélte. Tehát én is úgy képzelem, hogy akik ebből a tapasztalatból jönnek, őnekik természetesebb, hogy a lelket helyezik valahogy jobban az ő sajátos egyéni lelkiségük középpontjába is. Egyébként én nagyon keveset tudok a keleti teológiáról, de például úgy tudom, hogy a keleti teológia szívesebben beszélt mindig is a Szentlélek működéséről. És míg a nyugati teológia, ugye mi nyugat vagyunk, legalábbis teológia értem egész biztosan, tehát a nyugati teológia az határozottan mindig Jézushoz fordult, amikor a szentségekről beszélt. A keleti teológia intenzívebben a Szentlélek működését vélte fölfedezni a szentségek ünneplésében is. Válaszoltam?
1: És Püspök atyának milyen szentlelkes élményei vannak a személyes életében, amiket esetleg megosztana most velünk? Akár hogyha arra gondolunk, hogy hívta el önt papnak a jó Isten és a Szentlélek?
2: Köszönöm a segítő kérdést. Ezzel még így nagyon nem is gondolkoztam. Amikor már pap voltam, már azok sokat, azt el tudom mesélni, de most nem mesélem el, hogy hogyan tapasztaltam a hívást. Jó, mert azt már szerintem lehet, hogy máskor elmeséltem. Meg, tehát, hogy így ilyen fohászok jutnak eszembe, hogy telileg ez bennem szent lélek. Vagy az jut eszembe, amikor Rómában voltam, és már pap voltam, akkor egyszer a spirituálisunk, a szemináriumnak a lelki vezetője azt mondta, hogy érdemes megtanulni például egy-két Szentlélek himnuszt. És hát gyönyörű himnuszok vannak. Ugye a középkor nagyon jó volt ilyen himnuszírásban. Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj, áraszd ki a mennyekből fényességet sugarát, jöjj ki árvák atya vagy, jöjj ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Te vagy a vigasztalás, drága vendég lelkitárs, ajándékos égitárs, gondok között nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Most kimaradt egy verszak, de ez most nem jut eszembe. Jöjj és töltsd be híveit, titkos mélyű szíveit, boldogító égi tűz. Semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. És a többi. Na hát ezt akkor egyébként először inkább latinul tanultam meg. Az ilyesmit általában, én nekem az a tapasztalatom, nagyon különbözőek vagyunk, hogy könnyebb megtanulni énekelve. De erről most megkímélem a jelenlévőket. Tehát könnyen megtanulni énekelve, mert nem is tudom. Talán éppen a Szentléleknél az a benyomásom, hogy az éneklésben nagy szabadság van. Ugye van egy másik nagyon szép szentlelkes himnusz, ez egyik, ez a pünkösdi szekvencia, aminek a szövegét most így nagyjából idézgettem. És a másik meg a Veni Creator Spiritus et emitte Caelitus Lucis tui radium. Nem is ez volt ez, és a másik meg az, hogy Veni Sancte Spiritus. Veni Creator, akkor jól mondtam. Tehát a Veni Creator Spiritus. Hát ezzel most úgy nem készültem külön, de például nagyon emlékszem, hogy gimnazista koromban, ami nekem egy nagyon fontos időszak volt, akkor éreztem magamat a legszentebbnek. És hát így utólag visszanézve azért jó nagy terheket vettem magamra. Hát ugye minden rendes fiatal egy kicsit az egész világnak a terhét magára veszi, és akkor hát ezek úgy engem is elértek, ezek az életérzések. Na és ez a jó nagy teher közepette szerintem nekem nagyon nagy élmény volt, hogy a Szentlélek hívogatásával így a szabadságot megtapasztalni. Tehát, hogy ez a Veni Creator Spiritus kezdetű ének, ugye ennek a dallama is olyan, mintha egy ilyen fokozatosan föléledő dallam lenne, amelyikben nagyon sok hajlítással könnyedség és szépség van. Tehát én azt gondolom, hogy ezekbe a magam emberi módján közel kerültem a Szentlélek Úristenhez. Hadd mondjak el egy tapasztalatot, vagy egy belátást, amelyiket sokszor szoktam idézni, ehhez meg egyébként egy szintén, hát hogy is mondjam, egy az előzővel ellentétes kép jut eszembe, ez nem a szabadságról, hanem egy szigorú professzorról szól, aki nekünk Rómában a kegyelemtant tanította. A nevét nem mondom, mert nem is tudom, hát ha személyiség jogaival visszaélnék, igaz, ő már valószínűleg a Mennyországban van, de hát ő volt az, aki nekünk azt mondta, hogy Istent nem lehet megtapasztalni. mert hogy Isten egészen más. A tapasztalat fogalmába beletartozik, hogy megtapasztalni dolgokat lehet, teremtett dolgokat, mert pedig Isten nem teremtett dolog. Nem szabad Istent eldologiasítani. Na de hát mégis mindannyian beszélünk Isten tapasztalatról. Akkor ezt jól kell érteni. Miről beszélünk, amikor Isten tapasztalatról beszélünk? Miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ezt a Szentlélek súgta nekem? Arról beszélünk, hogy Isten hatásokat kelteget bennünk. Nem tudjuk, hogy hogy csinálja. Tehát ez az ő titka, hogy a teremtményeivel mégis tud kommunikálni. Annak ellenére, hogy ő egészen más. Mégis tud bennünk hatásokat kelteni. Ez olyan, mintha olyasmit mondanék, hogy hát itt megyek a Molnár utcába, és elrepül egy repülő valahol fent, és én látom az árnyékát. Az nem azt jelenti, hogy én láttam a repülőt magát, de az árnyék az bennem, vagy az ott előttem láthatóvá válik. Isten engem tud befolyásolni, tud szabadság élményt, békét, örömet, derűt kell fölkelteni bennem, mint hogy egyébként sok más is kelthet bennem békét, örömet, szabadságot. És innen jön az ősi gyakorlat és ősi szükségszerűség, a distinctio spirituum, a lelkek megkülönböztetésének az igénye. Ez persze eredetileg nem arra vonatkozik, hogy van a szent lelkes hatás, vagy az Isten hatása, meg mondjuk az én teremtett pszichémnek az ilyen-olyan belső viselkedése, hanem eredetileg arról szól, hogy a gonosz lélek is hat az emberre, meg a szent lélek is hat az emberre. És akkor különböztessük meg, hogy melyik. De azt gondolom, hogy az is abszolút jogos, hogy a Szentlélek működését ma átszűrve egy kissé a modern elképzeléseinken, a hangulataink, az éppen aktuális depressziónk, a kisebb mértékű kiégésünk és egyébnek a tapasztalatán túl, vagy innen, azon gondolkodunk, hogy akkor hol van ebbe a Szentlélek? Hol vannak azok a hatások, amelyeket tényleg Istennek tulajdonítunk? Na most én azt mondanám, hogy ez már olyan kereszténység haladóknak. Mert, sőt, most ez lehet, hogy botrányos, de én azt mondanám, hogy egy ponton túl nem is tudjuk elkülöníteni. Nem tudjuk. A hitünkben maradnak titkok.

0: indít. És hát jó dolog ráhallgatni.
1: És mit jelent az, hogyha valakit betölt a Szentlélek? Mi is megtapasztalhatjuk azt, amit az apostolok az első pünköstkor?
0: Akik sokat imádkoznak, azok gyakrabban tapasztalják meg. Egyrészt van egy lelkiségi vonzalata ennek, tehát vannak olyan lelkiségek, akik határozottabban ezért imádkoznak is. Amikor kispap voltam, akkor volt egyik kispap társam, most megint nem mondtam meg a nevét, de ő még nem a mennyországból fohászkodik értünk, hanem reméljük innen a földről, és azért úgy értem, reméljük fohászkodik. Tehát ő például mindig mondta, hogy hát az ember olyan ajándékokat kap, amiket kér. És hogyha mi nem kérjük ezt az ajándékot, hogy nem tudom én, például a lélekben beszéljünk, ugye a glosszoláliával, vagy nem tudom, a lélek látást ad például egyeseknek. Találkoztam már olyanokkal, akik mondták, hogy ők intenzív imádság után olyan dolgokba kaptak belátást, hogy itt és itt most valaki meg fog gyógyulni. És tényleg meggyógyult. Vagy például találkoztam azzal a Mihály Más atyával, aki nem tudom, hogy éle még, ez már 90-es évek közepén volt, aki például egy álmot látott egyszer, és mert neki egy súlyos cipő, ortopéd cipőt kellett viselnie, azt hiszem csipőfiszama volt, és álmot látott egy hatalmas ortopéd cipőről, egy nagy imádság után, egy nagy találkozó imádság után, és arra ébredt, hogy már nem kell neki a cipő. Tehát vannak ilyenek. Na most az, hogy valakit betölt a Szentlélek, ez két felét mindenképpen jelenthet. Én most például bevallom nektek, hogy így június végéig 15 bérmálás van még előttem. És a bérmálás szentségében hisszük, hogy különleges módon megkapják a Szent Lelket azok, akik megbérmálkoznak. Van olyan atya, aki azt mondja, hogy ha rendesebben készülnének a bérmálkozók, meg a püspök rendesebb lenne, akkor most is lenne szélzúgás. Hát ezt én nem tudom. Velem az történt, hogy például amikor megbérmálkoztam, mentünk hazafelé az anyukámmal, meg a bérmaszülőmmel, és akkor arról beszélgettünk, hogy mi lenne, hogyha pap lennék. És akkor, hát most meg pap lettem. Illetve akkor a következő egy-két évben úgy elkezdtem, hát így nem is tudom úgy, szóval elkezdett átalakulni az életem egy kicsit. És most erre lehet azt mondani, hogy nem is tudom, szóval sokfajta emberi oldalt is lehetne mondani, de én meg gondolom, hogy ebbe a Szentlélek is benne volt. Vagy hiszem. Na most az, hogy tehát egyrészt van ez az objektív szentségi dolog, hogy eltölti a Szentlélek. A Szentírástól fogva pedig, ugye tudjuk azt, hogy nem tudom, Mária belépett Erzsébet házába, és köszöntötte az Erzsébetet. Maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel, és így szólt. És akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen Isten lelke hatékonyan elkezd benne fantasztikus, de nem fantasztikus, na, legyünk komolyak. Isten lelke hatékony és egyértelmű módon működik benne, vagyis bizonyos értelemben átveszi az irányítást. És ez egyébként az ószövetségi profétáktól kezdve ott van. Tehát ez a betelt Szentlélekkel az általában olyasmit jelent, hogy felszabadul az emberi pillanat, az emberségének a pillanatnyi kötöttségeitől, elkezdi dicsőíteni Istent, meg általában megtapasztal egy nagy örömet, az Isten gyermekség bizalomteli szeretetét. Loyola és Szent Ignác ezt azt úgy mondaná, hogy én jezsuita iskolában jártam, és ők azért mindig egy picit óvatosabbak, meg visszafogottabbak. Ő például azt mondaná, hogy vigasztalással telik el. A vigasztalás ugye az olyasmit jelent, hogy akarja Istent szeretni, és például ezért bűnbánatot tart. Az is a vigasztalás, hogy elkezdi kegyetlenül bánni a bűneit, de közben átéli, hogy Isten szereti őt. Tehát szerintem a Szentlélekkel való betöltekezés az ilyesmit jelent. De hogyha arról olyanokat kérdezném meg, tegeződhetünk talán, akik ezekhez a karizmatikus közösségekhez tartoznak,

0: akkor szerintem ők még erősebben a dicsőítésnek, az örömnek, a mindent háttérbe szorító élményét fogalmaznák meg.
1: És Püspök atya, hogy készül személyesen a pünkösdre, illetve mi hogy készíthetjük a lelkünket?
0: Én most azt kérem a Szentlélektől, hogy amikor bérmálásra megyek, akkor ne legyek botrányosan fáradt, botrányosan kedvetlen, inkább hadd lehessek az ő jelenlétének igazi tanúja és eszköze. Ezt kérem tőle leginkább. Hát ehhez vannak azért ötleteim, hogy ennek ehhez mit kéne az életemben egy kicsit így helyre tenni, és akkor remélem, hogy az még akkor még jobban meg is kapom ezt az ajándékot. Tehát szerintem ugye a léleknél azt látjuk, tehát, hogy mindig Krisztushoz vezette a tanítványokat. Ugye Pál apostol azt mondja a Róma közért levélben, hogy senki sem mondhatja Jézus az Úr, ha csak nem a Szentlélek által. Úgy emlékszem a Róma levélben. Tehát amikor a Szentléleket hívjuk, hát én azt mondanám, hogy először is érdemes őt tényleg hívogatni. Esetleg azt is kérni tőle, hogy az ő jelenléte világítson rá az életünkbe azokra a dolgokra, amelyekkel mi nekünk változtatni kellene. Szívesen képzelem úgy, pontosabban szívesen hiszem meg, ezt azért úgy tapasztalom is, hogy Isten végtelenül szelíd. A teremtésben a teremtés tágassága, illetve az emberi szabadság önmagában a létével arról tanúskodik, hogy Isten szereti a mi szabadságunkat. Mert hogyha nem szeretné, akkor ez nem lenne. És azt hiszem, hogyha megint csak azt olvassuk a II. Korintusiakhoz írt levél 3. fejezetében, emlékeim szerint talán a 18-as versben, hogy az Úr lelke, ott a szabadság. Akkor kérnünk kell a Szentléleknek ezt a szabadító erejét. És talán azt is, hogy az ő jelenléte rendezze a mi életünket, a választásainkat, a döntéseinket, a tehetségünket, a képességeinket rendezze. Az egyik tanárunk, ma este ilyen nosztalgikus este hangulaton van, úgy látszik. Az egyik tanárunk azt mondta, hogy az Atya a teremtő, a teremtés az ugyan állandó, de mégis azért volt egy kezdete. A Fiú, a megváltó, hát 2000 évvel ezelőtt egy jól meghatározható helyen. A Szentlélek pedig a jövendő lelke, aki a egész teremtés a beteljesedés felé akarja segíteni. Tehát ma egy sok szempontból nagyon kérdéses világban, az erőszaktól súlyosan meglátogatott világban élünk, és itt akkor gondolhatunk az erőszak verbális formáira. Az erőszak immár sokak számára nyilvánvalóan elítélendő, de a családokban még mindig sokszorosan megjelenő formáira. És gondolhatunk a háborúknak a továbbra is meglévő kegyetlen valóságára. És mindebben a reményt keresve kérhetjük, és nagyon kellene kérnünk a Szent Lelket, hogy adjon nekünk új perspektívát, nyisson meg egy új jövőre, és szabadítsa fel a mi lelkünk erőit, gyógyítsa meg a mi lelkünknek a gyarlóságait és megkötözöttségeit. Nagyon szeretem azt a mondatot, csak nem biztos, hogy jól tudom idézni. Teilhard de Chardinnek van, azt hiszem, egy ilyen mondata, hogy egyszer, amikor az ember már megzabolázta a szélnek, a víznek, és a tűznek, és a napnak az energiáit, akkor talán majd újra megtanul a szeretet erejével is bánni, és az olyan lesz, mintha újra elrabolnánk a tüzet. És ugye hát tudjuk, hogy a Szentlélek a szeretet lelke is. Hát persze, hát Isten a szeretet, de hát a híres és jól megjegyezhető kijelentés szerint, ugye a Szentlélek az Atya és a Fiú szeretet csókja. Tehát tulajdonképpen a találkozásnak, a két személy egységének az intenzív megjelenés, hogy azt szoktuk mondani, hogy az Atya és a Fiú úgy szereti egymást, olyan intenzíven szereti egymást, hogy ez egy külön személy az ő szeretetük, a Szentlélek. Tehát a Szentlélekért imádkozni, meg pünkösre gondolni tulajdonképpen, hát számomra ezt a fajta meghívást jelenti, hogy imádkozzunk ezért. A másik meg, hogy hát igyekezzünk egymást is szeretni. Mert ugye ez az egész szent lelkes tapasztalat nem tud máshogy az életünkbe teret kapni. Jálics Ferenc atyának a lelkigyakorlatos könyvében ottan arról lehet olvasni, hogy ha nem tudjuk elfogadni egymást, vagy amit egymásból eltaszítunk, azt Istenből is eltaszítjuk. És ezért nem tudjuk, tehát nagyon szépeket, én például egész szépeket tudok mondani Szentlélekről, de hogyha ez nem tud valódi elfogadássá, meg szeretetté változni az élettel, meg az élet valóságával kapcsolatban, akkor nem tudom befogadni Isten szeretetét. És akkor ez így nem jó.
2: A kérdésem arra irányulna, ugye Püspök atya említette a szellemek megkülönböztetését, és ennek most elég szép irodalma van. A gyakorlati alkalmazásnak arra nehézségére kérdeznék rá, hogy az is minden közös tapasztalat, hogy minél inkább Istennek átadott életet akar valaki élni, tehát nem ez a langyos vasárnapi keresztény, hanem tényleg ez a radikális evangélium életet élő, mindegy, hogy világi vagy szerzetes. Ugye biztos, hogy annál ez megidegesíti a sátán, és annál több lesz a támadás, meg a szeretetlág lelki napról is olvassuk, hogy Erzsébet azt, hogy iszonyatos gyötréseken ment, és állandóan vádolta magát, hogy ő milyen hazug, meg bűnös, meg halucinál, meg minden. Tehát, hogy sok lesz a támadás. És éppen ezért a kérdésem arra irányulna, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni magunkban, hogy mondjuk az az indítás, az a hang, az a sugalmazás, az ötlet, az, amit belül érzünk, az most tényleg a Szentlélek hangja és arra buzdít, vagy tényleg a lelkismeret finom figyelmeztetés, vagy pedig pont az ördögnek valamilyen megtévesztő akna munkája. Mert hogy sokszor ugye ő is a világosság angyalának öltözik be direkt azért, hogy összezavarjon minket. Tehát, hogy hogyan lehet finomra hangolni a lelkiismeretet, hogy ne menjünk akár jó szándékkal is, de lépre.
0: Énekelni csak énekelve lehet megtanulni. Imádkozni megtanulni, és csak úgy lehet, hogy az ember imádkozik. És a lelkeket megkülönböztetni, vagy a Szentlélek munkálkodására tényleg fogékonnyá válni, és csak úgy lehet, hogy mindig újra nekiállunk. A hangolásról beszélve eszembe jut, hogy sok húros hangszeren, legalábbis az például a vonós hangszereken úgy emlékszem, hogy gyakran van a rendes, hát ilyen hangoló kulcs, és van még olyan kis finom hangoló ott lenn. Én úgy gondolom, hogy az életünkben van egy folyamat, amelyikben a nagy eligazításokat, azokat tulajdonképpen megadja mondjuk a 10 parancsolat, megadja az egyház tanítás a nagy vonalakba. Ha valaki elkezdi tanulmányozni az evangéliumokat, akkor egyre inkább kap egy modellt, egy irányt ahhoz, hogy melyek szoktak lenni azok az irányok, amelyekbe Isten vezet. Azután előbb-utóbb kialakul egy tudás, egy önismeret a saját megkísérthetőségünk szokott irányairól. Ugye a főbűnökkel foglalkozni, hogy melyek a főbűnök, Néha azért érdemes, mert hát tudjuk, hogy én nekem általában ez szokott lenni. Itt vagyok hajlamos arra, hogy elbukjam. Egyébként hát mindegyikbe hajlamosak vagyunk elbukni. De mégiscsak valahogy megtanuljuk azt, hogy például ezeket a negatív dolgokra is hogy ráismerjük, hogy hát akkor ebből ez lesz, ez nem lesz jó. Ignác mondja a lelki gyakorlatokban, ez is olyan, én nem vagyok jezsuita, de azért szívesen emlegetem, hogy az első hét gyakorlatai között, amelyek a bűnökről szólnak, Isten lelke általában ijesztegetéssel működik, ami azt jelenti, hogy megijeszti az embert, hogy te jó ég, ha én ezt csinálom, mi lesz ebből? Majd viszont, ha valaki már előrébb jutott egy kicsit, és már leszokott a nagy bűnökről, akkor a második hét szabályai lesznek rá érvényesek, ami azt jelenti, hogy ott Isten inkább bátorítja őt, hogy ne féljen a jót tenni. És akkor ott jön ez a kicsit szelidebb, kicsit szolidabb, óvatosabb és általában bátorító hang. Na most én nem tudom, ezek durva leegyszerűsítések, de mi, akik hát poroszos iskolarendszerbe jártunk, állítólag nem, állítólag régen Magyarországon ilyen poroszos iskolarendszer volt, meg be ilyen kemény és nem tudom, szigorú, és a jutalmazás helyett mindig a rosszat büntették, nem tudom, hát azért tudnánk erre példákat mondani. Hát mi ugyebár tudjuk, hogy néha olyan deficites az önbecsülésünk. És azért ebbe a helyzetbe Isten szent lelkét néha valószínűleg abba az irányba értjük meg jobban, hogy ő azt mondja, hogy ne félj, tedd a jót, ne félj. Nagyon sokszor erre van szükségünk, úgy tűnik. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek határok. Nem azt jelenti, hogy mindent lehet. De hogy éld meg a léted alapvető értékességét, és tedd azt, ami ezzel összhangban van. Ne azzal töltsd az idődet, hogy állandóan azt bizonygatod, hogy te milyen jó fej vagy, és állandóan azzal vagy elfoglalva, hogy tulajdonképpen a másik az egy őrült. Tehát, hogy ezek nagyon alapvető dolgok, de pont az ilyen alapvető hozzáállásainkat tudjuk a legnehezebben átprogramozni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen újabb szabály, hogy a lélek egy idő után, ha már valaki már nagyon sok jót igyekszik tenni, meg nagyon, tulajdonképpen már nem szokott nagyon nagy bűnöket általában zsinórba elkövetni, akkor itt tartsunk, bízzon abba, hogy Isten őt a szeretetébe meg akarja őrizni, és afelé mozduljon. Az, hogy a gonosz milyen rendkívüli módon akarja valakinek az életét összezavarni, az egy külön dolog. És talán még az is külön dolog, hogy Isten végül is mindig megmaradt titoknak. És a Szentírásban látunk azért néha egy-egy olyan történetet is, mindig elfelejtem, de úgy emlékszem, Bírák könyvébe, vagy a Királyok könyvébe van egy ilyen nagyon furcsa történet két prófétáról, akik a végén már ők se tudják, hogy most miért így vezeti őket az Úr, és nem tudjuk. Tehát vannak olyan helyzetek, amelyekben nem tudjuk, hogy Isten miért így vezet. És ahol tényleg csak a hibánkból tudunk esetleg tanulni, vagy azt mondjuk, hogy hát akkor most ezt így nem tudtam, de most megint megpróbálom.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, Püspök atya. Köszönjük meg egy nagy tapsal.
3: A Café Francesco Podcast 77. adásában Martos Levente Balázs püspököt hallották a Szentlélek működése bennünk témában.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk. Engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként vasárnap 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
3: Hírpercek.
4: Amerikai zsidó segélyszervezet tagjait fogadta a pápa. Spányi Antal püspök aranymisében ad hálát papsága 50 évéért. Koncertekkel és családi programokkal várja a látogatókat a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné Papágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa találkozott a New York-i székhelyű Egyesült Zsidó Segély Alap a United Jewish Apple delegációjának 300 tagjával június 15-én hétfőn, írja a Vatikáni Rádió. A szervezet alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt kiszolgáltatott csoportoknak a zsidó ember szeretet jegyében, Izraelben és több mint 70 országban. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa e szavakkal fogadta a szervezet küldöttségét. Én József vagyok, a testvéretek. E találkozás hatására született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról szóló értekezés. A Nostra Aetate határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen. Az egyház elutasít mindenféle faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést, hangsúlyozta a pápa. Küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, kérte Leó pápa. 50 évvel ezelőtt, 1976-ban szentelték pappá Spányi Antal székesfehérvári megyés püspököt. A főpásztor a jubileum alkalmából hálaadó szentmisét mutat be a székesfehérvári Szent István király székesegyházban, június 20-án, szombaton 17 órakor, adja hírül a székesfehérvári egyházmegye. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és az egyházmegye papsága koncelebrál az ünnepi szertartáson, amelyet az egyházi rend szentségének minden kegyelméért mutatnak be. Az ünnepi beszédet Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mondja. A 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket június 20-a és 27-e között, tájékoztat az MTI. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon. A fesztiválon fellép a horvát Croatian Guitar Quartet, 4 gitárvirtuóz, Zoran Dukic, Petrit Cseku, Maroje Bricic és Frutko Saric formációja. Klasszikus mesterműveket és modern mediterrán zenét adnak elő koncertjükön. A Balatonparti Fesztivál vendége lesz Bogdan Mihailiscu, román gitárművész is. A fiatal szlovén gitáros generáció egyik legismertebb tagja, Leon Ravnikar is bemutatkozik a programban. A fesztivál vendége lesz a Yamashita japán zenei dinasztia tagja, Yamashita Kanahi is, a fesztivál gálakoncertjét a spanyol Andalusian Guitar Quartet adja, zárul a közlemény. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné Papágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

0: Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: Egyáltalán nem mindegy az, hogy valaki délelőtt fogyaszt nagyon, vagy délután, vagy este, vagy hétvégén. Ezeket mi elemezzük, és ezek alapján a pénzügyileg, műszakilag leginkább optimális kombinációt tudjuk nekik javasolni. Amíg csak napelemeket kell számolni, addig végül is az élet elég könnyű. Azt most már egy jól tájékozott hetedikes is ki tudja számolni, hogy hova mennyi napelemet kell telepíteni. De az, hogy mennyi akkumulátort kell, az egy lényegesen bonyolultabb feladat. Olyan nagy választék érhető el termékből, kivitelezőből, szolgáltatásból, hogy hát aki nem ezzel foglalkozik nap mint nap, annak komoly nehézséget okoz, hogy ezeket a projekteket elindítsa.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Szűcs Marcell, a Plenergy Solutions ügyvezetője. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Egy hitvallás a honlapról. És ez, ha felolvasom, akkor utána nézők tudni fogják, hogy miről fogunk beszélgetni. A cégünknél azon dolgozunk, hogy az energiatároló technológiák ipari környezetben minél szélesebb körben elterjedjenek. Mert hisszük, hogy ez teszi a napenergia termelést valóban tervezhetővé és fenntarthatóvá. Célunk, hogy minden beruházás szilárd műszaki és gazdasági alapon valósuljon meg, olyan rendszereket tervezünk, amelyek maximalizálják a napelem teljesítményt és az akkumulátor élettartamot, és kihasználják a tárolásban rejlő új üzleti lehetőségeket. Megállok az idézettel, talán ez is pontosan, amikor mi bejöttünk a stúdióba, azt mondta, hogy ezt ön írta, tehát...
1: Igen, találkoztam már ezzel a hitvallással.
2: Hogyha ön írta. Tehát, hogyha rövidre fordítom, röviden meg akarom fogalmazni, tulajdonképpen az önök terméke, és amiről most beszélni fogunk, az az egyedi napelemes energiatárolós üzleti modell. Tehát önök Igen. nem építenek, hanem egy üzleti modellt, egy számít, majd elmondja azt pontosan, mit jelent, egy üzleti modellt kínálnak a kedves vevőknek, induljunk el innen, és akkor majd, hogy hogyan is találkoztunk mi, találkoztak önök a Kékbolygó Alapítvánnyal, milyen szituáció az lesz a következő kérdés, úgyhogy nézzük akkor, mi is ez a termék, mi a szolgáltatás, amit nyújtanak.
1: Igen, ez pontosan így van, hogy mi telepítéssel nem foglalkozunk. Mi azzal kezdtünk el foglalkozni még 21-ben, hogy hogyan lehet meghatározni azt, hogy milyen az optimális napelem akkumulátor kapacitás egy adott projektben. Mi üzleti terveket készítünk, műszaki, gazdasági, megvalósíthatósági tanulmányokat, üzleti terveket készítünk cégeknek, illetve napelem park tulajdonosoknak. És ezek az üzleti modellek, ezek tartalmazzák a főbb bevételi, kiadás oldali tudnivalókat, az összes olyan KPI-t, ami mondjuk egy döntéshozó számára fontos egy ilyen volumenű projekt elindítása előtt. És amikor 21-ben elkezdtük ezt a tevékenységet, 21 tavaszán volt itt a piacon egy hatalmas pánik hangulat, mert a napelem parkosok egyszer nem tudták eltalálni azt, hogy hogy fognak termelni. Hatalmas menetrendezési problémák alakultak ki, és mindenki nagyon nagy büntetéseket kapott emiatt, hogy nem találták el azt, hogy ezek a parkok hogy fognak termelni. Ezért mi úgy indultunk el, hogy mi vezérlés akartunk ezekhez az akkumulátorokhoz illeszteni. Építettünk is egy ilyen demo projektet, de 21-ben még nem voltak úgy igazán akkumulátorok, amit lehetett volna vezérelni. Ezért találtuk ki ezt, hogy akkor foglalkozzunk üzleti modellek készítésével, hát ha ez majd beindítja a piacot. Ez volt az alapötlet akkor.
2: Ez volt az alapötlet. Akkor egy pici kitérőt tegyünk, mert ugye a Kékbolygó Alapítvánnyal nem most csak a fenntarthatósági expón találkoztuk, hogy először, ha jól tudom, voltak a Planeten, ha rossz a kronológia, akkor javítson ki, akkor a WAVE program keretében, és a kollégák ugye abban segítenek a WAVE program keretében, hogy egy kezdő vállalkozás minél könnyebben piacra tudjon kerülni, és minél hamarabb a termékét nyerességgel tudja értékesíteni, és aztán végül eljutottunk oda, hogy az általunk menedzselt tőke alap befektetésre alkalmasnak talált önöket. Jól foglaltam össze ezt a történetet?
1: Igen, ugye 21-ben elkezdtük a céget, ott kaptunk, a tulajdonostársunk adott egy angyalbefektetést, 22-ben egy szegedi tőke alaptól kaptunk egy ilyen seed befektetést, és 22-ben volt ez a Wave program, azt hiszem mi a második szezonban vettünk részt, amit aztán végül meg is nyertünk, és így indult el a beszélgetés a tőke alapnak a vezetőivel, hogy ők meglátták a fantáziát ebben a termékben, elkezdődtek a tárgyalások, és 23 végén írtuk végül alá a megállapodást.
2: Most akkor visszakanyarodva a szolgáltatásra. Ugye azt mondtam, hogy ez egy egyedi napelemes energiatárolós üzleti modell, de hogyha tovább megyek, az szerepel a tájékoztatójukban, hogy a legalacsonyabb beruházási költséggel, a leggyorsabb megtérüléssel, az önök modelljének használatával tudnak a nagyipari fogyasztók olyan megoldásokat találni, és ez hangsúlyos, hogy mindig egyedi.
1: Igen.
2: Tehát egyénre szabott az adott cégre szabott a megoldásuk, tehát hogy olyan megoldást találni, ami 60-70%-ban önellátásra nyújt lehetőséget a cég számára, és a többit kell majd a hálózatról megvásárolnia. Igen.
1: Ez ugye helyszíntől, meg fogyasztástól, fogyasztási helytől függ. Az ilyen vállalati projekteknek az a különlegessége, hogy mindegyik más és más. Tehát mindenkinek a villamos energia felhasználási szokásai teljesen mások, mindenki más feltételekkel jut villamos energiához, más szerződést tud kötni, ezért minden projekt egyedi. És ezért van nagyon nagy jelentősége annak, hogy mindenkinek személyre szabott üzleti terveket kell készíteni. Egyáltalán nem mindegy az, hogy valaki délelőtt fogyaszt nagyon, vagy délután, vagy este, vagy hétvégén. Ezeket mi elemezzük, és ezek alapján a pénzügyileg, műszakilag leginkább optimális kombinációt tudjuk nekik javasolni.
2: Most ugye önök ezt a szolgáltatást, vagy ezt a modellt, ezt a Műszaki Egyetemmel validáltatták, tehát Igen. Egy Műszaki Egyetem által validált megoldásról beszélünk. Hány ilyen tanulmányt készítettek már, hány ilyen üzlet, ugye mindegyik egyedi azt mondta, hány helyen kopogtattak be, vagy hány helyről kopogtattak önöknél, tehát hány, nem olyan hosszú ez az idő, 21-be kezdték, 5 év alatt, az elmúlt 5 esztendőben.
1: Hát ez úgy kezdődött, hogy egy évig azt a kérdést kaptuk mindenkitől, hogy mondjuk meg az ökölszámot, hogy mennyi napelemhez mennyi akkumulátor kell. És mindenkinek azt a választottuk, hogy ez attól függ. Tehát nincsen ökölszám, hogy mindig 1 megawatt mellé fél megawatt, hanem ezt mindig egyedileg kell. És emiatt elkezdték tőlünk kérni ezeket a tanulmányokat. Az első 1-2 évben megcsináltunk ebből hát több 100 darabot. Annak idején a műszaki vezetőnk futtatta a saját számítógépén ezeket a számításokat, és egy idő után szólt, hogy fiúk, jó lenne ezt automatizálni, mert ennél többet ő már nem tud megcsinálni egy nap. És amikor láttuk, hogy ilyen volumenben mutatkozik igény ilyen tanulmányokra, elkezdtük ezt a szoftvert automatizálni, hogy egy olyan webes applikáció tudjon ebből előállni, amit utána oda tudunk adni a napelemeseknek, hogy ők a saját vevőiknek tudják ezeket a számításokat elvégezni, amit előtte mi végeztünk házon belül. És ezt a szoftvert azóta, ezt 24-ben, pontosan 2 éve és 1 hete mutattuk be a Napelem Szövetségnek az éves rendezvényén. Azóta több száz hazai és külföldi cég tesztelte, kipróbálta, használta, előfizetett rá, és azóta nagyjából 8000 ilyen tanulmányt készítettek a felhasználók ebben a rendszerben.
2: Az azért az egy elég jelentős szám ilyen rövid idő alatt.
1: Nem mindegyik valósult meg ezekből. Sokszor van az, hogy egy projekthez 2-3 verziót is kell készíteni különböző esetekre, hogyha mondjuk csökkennek a villamosenergia árak, vagy nőni fognak, vagy másfajta terméket kell mondjuk leszimulálni, van, hogy akár 4-5 verzió is készült, tehát ez azért nem 8000 különböző fogyasztási hely, de 8000 különböző eset.
2: Világos, és mindegyiket végig kellett számolni. Azt olvastam az egyik anyagukban, hogy 250 megawatt névleges teljesítményű energiatároló projekthez nyújtottak segítséget ezekkel a tanulmányokkal.
1: Igen.
2: Ez pontos szám?
1: Ez azóta talán egy picit még nőtt is. Nem csak cégek, hanem napelemparkosok is beszélgetnek velünk ilyen üzleti modellekről, és ott azért ott egy kicsit más nagyságrendben épülnek ilyen projektek. Volt, hogy 200 megawatt névleges teljesítményű napelemparkhoz kellett ilyen tanulmányt készíteni, de a 10-20-50-100 megawattok sem példanélküliek. És ami talán az érdekesség ennek a dolognak, hogy több olyan projekt is volt, ahol a mi tanulmányunk segítségével jutottak például banki finanszírozáshoz a projektgazdák. Tehát ők ezt a dokumentumot, ezt a tanulmányt elvitték a bankhoz, volt, hogy mi is segítettünk ezekben a tárgyalásokban, és a tanulmány alapján a bank úgy ítélte meg, hogy ez akkor hitelezésre alkalmas ez a projekt, és van, ami már meg is épült fel, és kapcsolták évekkel ezelőtt.
2: Ki volt a legnagyobb?
1: Azt hiszem, ez a 200 megawatt volt a legnagyobb teljesítmény, amit egyben szimuláltunk, de volt a közelmúltban egy 80 megawatt órás akkumulátor például, amihez ilyen üzleti tervet készítettünk.
2: Hol épült ez a 200 megawatt, és emlékszik rá?
1: Hát, nem vagyok benne biztos, hogy ezt el szabad mondanom, és semmi sem emlékszek
2: el. Jó, oké, rendben van, akkor üzleti titkokat nem akarunk itt kifecsegni, vagy hagyd, hogy kifecsegjen valaki.
1: De ami például a szolgáltatásnak talán a minőségét is mutatja, hogy kis és közepes cégek mellett például az MVM is előfizetőnk, ezt például elmondhatom.
2: No, ez egy fontos dolog, mert azért a MVM mégiscsak azt hiszem a legnagyobb a piacon, már a szolgáltatást minőségét, mennyiségét tekintve. Viszont találtam egy fogalmat, egy érdekes fogalmat a felkészülés során, és ezt szerintem érdemes szóba hoznunk, hogy önök készítenek úgynevezett hőtérképes prezentációt.
1: Igen, igen.
2: És az volt a magyarázat, hogy azért csinálták ezt, hogy azok számára, akik érdeklődnek a modell iránt, de nem energetikai szakemberek, tehát mondjuk így egy kicsit
1: civilek.
2: Járatlanok, így van, járatlanok, laikusak ebben a témában. No, az ő számukra közérthetőbben a különböző számításokat egyértelművé téve, világossá téve el tudják mondani, hogy miért is jó önnek ez a modell, amit mi ajánlunk. Na ez a hőtérképes prezentáció, erről kicsit meséljen, mert ez egy érdekes dolog.
1: Igen, ez egy saját találmány végül is. Amíg csak napelemeket kell számolni, addig végül is az élet elég könnyű. Azt most már egy jól tájékozott hetedikes is ki tudja számolni, hogy hova mennyi napelemet kell telepíteni. De az, hogy mennyi akkumulátort kell, az egy lényegesen bonyolultabb feladat, és itt utalnék vissza rá, hogy ugye hány százalékot lehet kiváltani a hálózati fogyasztásból. Ugye a 60-70 az egy mondjuk egy elméleti maximum, egy tipikus maximum, gyakran ez 20 és 50 között van. De olyan nagy a különböző beépíthető napelem teljesítmények és akkumulátor kapacitásoknak a kombinációja, van, hogy több száz esetet meg kell vizsgálni ahhoz, hogy valaki megtalálja az optimálisat. És ezt mi úgy szoktuk ábrázolni, hogy adunk egy nagy táblázatot, aminek az egyik tengelye a napelem, a másik tengelye az akkumulátor teljesítmény kapacitás, és ezt színekkel kiemeljük, hogy melyik kombináció a megfelelő. Zölden jelöljük azt, ami életképes, üzletileg, pénzügyileg, pirossal azt, ami nem fogja visszahozni a befektetett tőkét. És ez így vezeti az embernek a szemét, lehet látni, hogy melyik kombinációk az életképesek. Ugye több száz esetből kell választani, fontos, hogy ezt le tudjuk szűkíteni mondjuk 5-10 esetre.
2: Igen, tehát nem az van, hogy otthon most elkezd valaki számolni egy kis kockás papíron, és akkor ezt, azt, amazt, és akkor jaj, ez most nem jött ki a matek, ott meg kijött a matek, hanem gyakorlatilag ránéz az önök térképére, és azt mondja, hogy hát ezeket elfelejtjük, ez így reménytelen. Na ezek közül, meg a zöldek közül, akkor válasszuk ki, ami a legesélyesebb.
1: Pontosan. És össze lehet vetni ezeket a kombinációkat fedezeti pont szempontjából, tőkeigény szempontjából, a hálózatból kiváltott villamos energia mennyisége szempontjából, tényleg 8-10-12 ilyen KPI mentén ezeket össze lehet hasonlítani. És ez a műszaki vezetőnek, a pénzügyi vezetőnek, a banknak, a kivitelezőnek ezek nagyon fontos információk, hogy melyik kombináció az optimális.
2: És akkor ez többször is előfordult, hogy a bank a lényegében az önök anyaga alapján mondta azt, hogy igen, ez a vállalkozás ez hitelképes, ez a modell ez hitelképes, és azért adok hitelt, mert bízom abban, hogy ez a számítási mód, ez a metódus, amit önök letettek az asztalra, ez valóban nyereségesé teszi majd ennek a napelem parknak és az energiatároló kapacitásnak a megépítését.
1: Igen, voltak tényleg pozitív példák, és ezt a témát, ezt folytatni kell, mert folyamatosan jelennek meg új finanszírozási megoldások, és ha valakinek van egy jó projektje, van mögötte egy úgy szoktuk mondani, golyóálló üzleti terv, akkor a megfelelő finanszírozó megtalálásával ezek viszonylag gyorsan elindíthatók.
2: Gondolom az egyik üzlet hozza a másikat. Tehát, hogyha önök bizonyítanak, akár az MVM-nél, most őket nevesítettük, a többiek egyelőre anonimok, tehát, hogyha egy cég jó hírét viszi önöknek, akkor nyilván abból további megbízások, további megkeresések is származnak. Tehát van ennek egy ilyen erősítő, folyamatot erősítő hatása.
1: Igen. Ugye az elmúlt 5 évben több száz céggel kerültünk kapcsolatba, vagy vevőként, vagy szállítóként, vagy szakmai partnerként, és ez odafajult, hogy most már szinte minden nap hívnak bennünket partnerek olyanokkal, hogy tudunk-e mondani jó kivitelező, tudunk-e mondani jó ügyvédet, tudunk-e mondani megbízható terméket. Tehát ez, hogy az ajánlások képzik végül is az üzletnek a nagy részét, ez egy nagyon fontos dolog, és ezt amikor felismertük, eldöntöttük, hogy ezt a platformot a szimulációkon túl továbbfejlesztjük olyan modulokkal, ahol ezek a komoly szándékú vevők színvonalas szállítókkal, kivitelezőkkel tudnak összekapcsolódni. Mert ezt a sok telefonálás sem lehet már néha bírni. Sokkal jobb lenne, hogyha ezt tudnánk automatizálni, és ezek a felek a mi platformunkon összetudnának egymással kapcsolódni, tudnának mondjuk finanszírozáshoz jutni, és igazából a mi kapcsolati hálunk, meg a szakmai tudásunk tudna nekik segíteni abban, hogy minél gyorsabban el tudjanak indulni ezek a projektek.
2: Ez most már működik? Ez a második is?
1: Most teszteljük ezt a megoldást. Teszteljük. Eddig ugye ez manuálisan ment, félautomata módon, telefonos, e-mailes kapcsolatfelvételek után kötöttük össze a feleket, de azt gondolom, hogy ez egy jól automatizálható megoldás lehet. Azért azt látni kell, hogy mindenre van már összehasonlító oldal, tehát ingatlanokra, használt autókra, mobiltelefonokra, hitel, biztosítás, de napelemes kivitelezőkre nincsen. Tehát nincsen itthon olyan domináns platform, ahol a tájékozódni vágyó, akár céges, akár napelemparkos beruházó meg tudná azt nézni, hogy az ő számára ki lenne a jó, megfelelő partner.
2: Mesterséges intelligenciát használják egyébként ebben a munkában?
1: Fog kelleni, igen, mert olyan sok dimenzió mentén kell a feleket ugye összehasonlítani, összemeccselni, hogy itt ennek komoly jelentősége lesz.
2: Egy interjúban azt mondta, hogy vannak bizonyos tévhitek. Ez az akkumulátorral kapcsolatosan fogalmazta meg ezt a gondolatot, mégpedig hogy rövid élettartamok, tehát hamar tönkre mennek, és hogy drágák. És erre elmondta, hogy ezek tévhitek, és akkor most mondja el a nézőknek, meg a hallgatóknak is, hogy miért gondolja azt, vagy miért mondta azt ebben az interjúban, hogy ezek tévhitek, és mit is kell érdemes tudnunk, hogyha mondjuk, vagy annak, aki egy ilyen beruházásban gondolkodik, mit érdemes tudni, mit érdemes megfontolni.
1: Az tény, hogy volt ilyen időszak, amikor ez a ciklusszám elég alacsony volt. Volt olyan, hogy fajlagosan nagyon sokba kerültek ezek az eszközök. Azért az elmúlt években mind a két téren komoly fejlődés következett be. Amik most vannak a piacon, amik most elérhetők a piacon termékek, ezek azért 8-10 ezer ciklust képesek kiszolgálni, az árak pedig hát negyedére estek vissza 4-5 év alatt. Tehát ez most már egy megfizethető dologgá kezd válni. Az egész azon dől el, hogy maga az üzleti modell milyen, megáll-e a lábán vagy nem. Mert ha mondjuk egy fogyasztó túl kicsi, ott nem lehet túl sok energiát kiváltani, ott nem biztos, hogy érdemes ebben gondolkodni. Vagy akinek mondjuk túl nagy a fogyasztása, de nincs elég tető hozzá, vagy nincs elég hely akkumulátort letenni, ott se fog megállni a lábán az üzleti modell. De maguk a termékek azok most már alkalmasak műszakilag is, és pénzügyileg is, hogy ezekben a projektekben beépíthetők legyenek.
2: Az akkumulátor az lítium ionos? Amiket a kivitelezők utána használnak?
1: Jellemzően igen. Jelenleg ez az a technológia, amit a legkönnyebb a polcról levenni. Tehát mi folyamatosan követjük a

0: ugyanabban, mint amit az előbb idéztem, elhangzott, hogy mik azok a nehézségek, és azt mondta, hogy még nagyon sok olyan cégvezető van, aki nem érzi elég fontosnak az energiahatékonyság javítását. És a nehézségek között azt említette, hogy a részben forráshiány, de, és ez talán lehet, hogy fontosabb, az edukáció, a képzés, a tudás, a megfelelő tudásnak a hiánya. Tehát beszéljünk akkor arról, hogy mi is a feladat, mi lenne a feladat. És önök is elindítottak egyébként egy ilyen platformot, azt tudom, de mit kell tenni, akár önöknek, akár másnak, akár egy új kormánynak, mit kell tenni annak érdekében, hogy ez a fajta tájékozottság, az ezzel kapcsolat ismeretek, hogy energiát hogyan lehet megtakarítani, hogyan lehet hatékonyabban felhasználni, ez minél szélesebb körülvé, minél több ember számára elérhetővé váljon.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy edukáció alatt nem feltétlenül azt kell érteni, hogy mi az, hogy napelem. Ezt az emberek tudják. Amiben edukációra van szükség, az az, hogy a döntéseket kell támogatni. Tehát minden olyan megoldás, ami a döntés támogatást segíti, hogy minél gyorsabban, minél biztosabban lehessen akár vállalatvezetői szinten, akár kivitelezői szinten döntés hozni, ezek a megoldások segítenek igazán a piacnak. Hogy milyen szempontok alapján kell dönteni, kit kell kiválasztani, kivel érdemes dolgozni, milyen terméket kell választani, milyen szempontok alapján kell ezeket a termékeket kiválasztani. Na, ebben van nagyon nagy szükség edukációra. Mert olyan nagy választék érhető el termékből, kivitelezőből, szolgáltatásból, hogy hát aki nem ezzel foglalkozik nap mint nap, annak komoly nehézséget okoz, hogy ezeket a projekteket elindítsa. És egy ilyen döntésképtelen állapotban vannak nagyon hosszú ideig.
0: Beszéljünk még a tervekről. Ugye egy 5 éves cég, egy fiatal cég 21-ben alakították. Ma már tőkebefektetőket vonzanak, több száz céggel állnak kapcsolatban, ahogy ezt elmondta, folyamatosan fejlesztik egyébként a terméket, a szolgáltatást bővítik. Mondjuk, ha 5 évet előre repülünk az időbe, mik a terveik, mivel lenne elégedett, mit szeretnének elérni?
1: Ezen mi is folyamatosan gondolkozunk, hogy ebben a folyamatosan változó világban nekünk pontosan hol a helyünk, mi a feladatunk, és hát két olyan tényezőt érdemes figyelembe venni, ami talán legjobban befolyásolja ezt. Az egyik, hogy azt is beláttuk, hogy tényleg amit mondtam is, hogy az AI világában a személyes, üzleti, bizalmi kapcsolatok kiépítése nagyon-nagyon fontos. A másik pedig az, hogy milyen és mennyi tőke tud majd a hazai piacra jönni, akár kockázati tőke, akár ilyen beruházási hitelek formájában. A mi üzleti eredményeinket az befolyásolja legjobban, hogy a mi vevőinknek van-e elegendő számú munkája. Tehát akik például mondjuk lemondták a szolgáltatást, a legtöbben arra panaszkodtak, hogy nincs elég munka. Tehát hogyha tud jönni tőke, tudnak lépni a vállalatvezetők, tudnak lépni a napelemparkosok, akkor a kivitelezőknek lesz munkája, és mi sokkal jobb, több, színvonalasabb szolgáltatást tudunk nekik majd nyújtani. Tehát a következő mondjuk 5 évet elképzelve, nekünk ezekkel kell figyelni, hogy hogyan alakulnak a piacon ezek a körülmények. Ez alapján tudjuk mi is a saját belső terveinket kialakítani, de alapvetően a cél az, hogy itthon ezt a független szakértői pozíciót megőrizve külföldi piacok felé nyitni a következő mondjuk 4-5 évben.
0: Volt már erre kezdeményezés, vagy ez még csak egy terv?
1: Folyamatosan nézegetjük, hogy például a lengyeleknél, szlovéneknél, horvátoknál hogyan, milyen nyitottság mutatkozik az ilyen típusú szolgáltatásokra. Azért a piacok között is jelentős különbségek mutatkoznak, hogy ki van előttünk, ki van mögöttünk. Ugye mi napelemben nagyon jók vagyunk, tehát ebben előre jár az ország. Máshol ez egy picit máshogy van. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot ezekkel a szomszédos országoknak a piacain dolgozó napelemesekkel, hogy mikor fog eljönni az a pont, amikor mi be tudunk hatékonyan oda lépni. És abban bízunk, hogy ezek a kapcsolatfelvétel támogató modulok, ezek a hazai piac után majd kiterjeszthetők lesznek a szomszédos országok piacaira.
0: Hát így legyen. Tehetek egy olyan ígéretet, hogyha 5 év múlva mind a ketten jó egészségnek örvendünk, akkor szívesen látom itt a stúdióba a podcast beszélgetés keretében, hogy no, a második 5 év hogy sikerült, és ezek a tervek mennyire váltak valóra, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. A hallgatóknak és a nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Szűcs Marcelt

0: Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.
1: Kedves hallgatóink! A következő percekben Fábry Kornél püspökotya homiliáját hallják, amely az Országúti Ferences templomban a június 14-i bérmáláskor hangzott el.
2: Jézusnak megesett a szíve az embereket látva, mert annyira kimerültek és fáradtak voltak, mint azok a juhok, akiknek nincsen pásztoruk. Lehet, hogy találnak füvet, vizet, de mégis abba fáradnak bele, hogy nem tudják, hogy kit kövessenek. Mert ha látják a pásztort, meg bíznak a hangjában, tudja, hogy merre kell, hogy vezesse őket, akkor nyugodtan legelésznek, mert tudják, hogy jó kezekben vannak. És mi is így vagyunk, hogy a legfárasztóbb talán az lehet az életben, amikor nem tudjuk, hogy kire hallgassunk, honnan jövünk, hová tartunk, amikor nem vagyunk biztosak az identitásunkban, és az egész életben egyfajta ilyen bizonytalanság, egyfajta lebegés vesz körül, hogy mi végre is vagyok itt. És nagyon sokan így élik az életüket, nem is gondolkodnak azon, hogy az egész életük mire is szolgál. Ez igazából nem kéne, hogy más legyen, mint egy válasz az Isten szeretetére, hogyha tudják, hogy Isten van, hogy Isten szereti őket, akkor már nyilván könnyebb válaszolni is. Ti, akik jó ideje készültök a mai napra, azért, hogy Isten szent lelkének ajándékainak teljességét megkapjátok, hát ezzel a vágyjal készültök, hogy akartok Krisztus követőiként élni. Az, amire most felálltok, az nem a célegyenes végén a célszalag átszakítása lesz, hanem startkőre léptek fel, és elkezdődik az igazi keresztény élet, ha mondhatom így. Ugyanis a Szentlélek nélkül semmire nem vagyunk képesek. Pál apostol azt mondja, hogy senki nem mondhatja azt, hogy Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. Hát még arra sem vagyunk képesek, hogy kimondjuk azt, hogy Jézus az Úr, ha nem lakik bennünk a Szentlélek. Ez egy jó ilyen checkpoint is, hogyha a kételkedsz abban, hogy a Szentlélek ott lakik-e benned, ha ki tudod mondani élő hitte, hogy Jézus az Úr, akkor ott van még a Szentlélek. Az én életemben, én 22 éves koromban tértem meg, előtte 19 éves koromban bérmálkoztam, de valami nagyon hiányzott. És ha megnézzük az apostolokat, hogy mi az, ami igazán változást hozott az életükben, ugye most olvastuk az ő meghívásukat, érdekes, hogy Máté már különböző megjegyzéseket tesz egy-egy apostol neve mellé, azt is mondhatjuk, hogy hát szép kis csapatot állított össze Jézus. Hát nem a top 12-t, az biztos. Hiszen van köztük kételkedő, az első pápa meg is tagadja, hogy Jézust ismeri egyáltalán, van, aki a pénzzel foglalkozott, el is lopkodta, aztán elárulta Jézust, és Jézus mégis őket választotta ki, pedig biztos, hogy talált volna tanultabbakat, jobb anyagi háttérrel rendelkezőket, hát sokan közülük írni, olvasni nem tudtak. Hát ebből látszik, hogy Jézus nem azokat választja ki, akik alkalmasak, hanem a kiválasztottakat teszi alkalmassá. Most ti is így vagytok itt, hogy ki vagytok választva, vagy a Szentlélek alkalmassá tesz benneteket mindarra, amire küldetést kaptok a mai nappal. Jézus meghal, és húsvétkor nagyon sokan csalódnak emiatt. Ugye Péter előtte meg is mondja, hogy hát Jézus, ne csináld már ezt velünk. Ez veled nem történhet meg. Isten ments, hogy ilyen történje, hogy a emberek kezére adnak, még meghalsz ott a kereszten. Nem, hát ilyen veled nem történhet, mi egészen más terveztünk el. Hát hol lesz a trónus, ami mellett mi ülhetünk a jobbodon meg a balodon? Jézus szegény fogja a fejét, hogy még mindig nem értitek? És aztán feltámadása után is elmond mindent, és na, végre helyreállítod Izrael országát? Jézus azt mondja, nem már. Nem értitek, hogy miért jöttem? Izrael, hát nem tudom hány százaléka a földkeresén, de egész pici. Én meg az egész világról beszélek. Nyíljon már ki a szemetek egy kicsit. Nézzetek nagyobb látótözökben. Nézzetek messzi távra. Azaz, én az egész emberiséget jöttem, hogy megváltsam. Ehhez képest a tanítványok behúzva fülüket, farkukat, bezárják az ajtót és félnek. Semmi nem változott a feltámadással az ő életükben. Mi történik, amikor mégis valami nagy változás van az életükben? Ez volt pünköstkor. Azt mondja Jézus, hogy maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, hogy nagyon fáradtak vagytok, és akkor végre előveszünk az uzsonnát, megebédelünk, vagy meguzsonnázunk, és akkor újra erő ömlik a lelkünkbe, szívünkbe, és akkor már mehetünk tovább az úton. Van erőnk. Jézus is ezt ígéri, hogy önmagatokban gyengék vagytok. De várjatok, amíg eljön az Atya ígérete, hogy erő nem tölt el benneteket. És milyen erő töltött el az apostolokat? Egyfajta trópusi vihar alakul, nem a házon kívül, ahol be szoktuk menekülni a vihar elől, hanem a házon belül. Lángnyelveként ugye leereszkedik a Szentlélek, betölti az apostolokat, hogyan? Úgy, hogy a környezetük azt hiszik róluk, hogy ezek meg vannak részegedve valami édes bortól. Azt mondják, hogy ebből nekünk is adjatok. Mit csinálnak az apostolok? Kinyitják az ajtót, amit eddig zárva tartottak, és Péter apostol úgy prédikál, hogy az ő szaváról helyben 3000-en megtérnek. Hát, ha én is, vagy a ferences atyák úgy tudnának prédikálni, minden prédikációkra 3000 ember megtérne, most számoljunk mondjuk 1500 pappal Magyarországon, egy gyors matematika, fejenként egy prédikációhoz 3000 ember, 1000, hát sokáig nem kéne prédikálnunk, egész Magyarország keresztény lenne. Ezt még nekem nem adta meg a Jóisten, de úgy látszik, hogy az egyház születéséhez volt szükség egy ilyen prédikációhoz, és nem volt PC. Mit mond Péter? Így a szemükbe mondja, hogy akit ti keresztre feszítettetek, azt Isten a harmadnapra feltámasztotta. Húha, akkor mit tegyünk férfiak, testvérek? Akkor keresztelkedjetek meg, és higgyetek Jézus Krisztusban. És ha megnézzük az apostolok cselekedeteit, akkor azt látjuk, hogy érdemes elolvasni, ha még nem olvastátok el, hogy ahova mennek, ugye vannak ilyen érdekes párbeszédek, hogy keresztényekkel találkoznak, na és megkaptátok a Szent Lelket? Azt se tudtuk, hogy van. Lássuk be, Szentlélekkel nekünk is vannak gondjaink. Azt mondja az egyházunk, ezt hisszük, hogy ő a harmadik isteni személy. Hát egy személynek szokott lenni arca, ugye? Ehhez képest a Szent Lelket hogyan látjuk? Tűzként, galamként száll le, szél, meg zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jön és hova megy, élő víz, vagy éppen olaj, amelyel felkennek valakit. Ezek után személyről beszélünk. Így van. Mert hogy lehet, hogy valami fajta energia be tud tölteni, de ez egy személyes találkozás. Csak a keresztelésünkről ugye megkaptuk már a Szent Lelket, ott pislákol bennünk, de amikor a Szentlélek elkezd működni az életünkbe, és ezért kérjük most nektek a Szentlélek ajándékainak a teljességét, hogy kezdjen el működni bennetek, ha eddig nem működött volna. És innentől kezdve, hogy az apostolok is imádkoznak készföltétellel, és kiárad a Szentlélek az emberekre, és elkezdenek nyelveken beszélni, erő tölti el őket, öröm tölti be a szívüket, minden megváltozik. Ahogyan első pünköskor ez a félénk csapat ott van, és egyszerűen betölti őket a Szentlélek, nagyon vidámak lesznek. Nem tudom, láttatok-e már részeg embert? Nekem alapelve, hogy nem akarok részeg lenni, sose voltam és nem is leszek, mert nekem ilyen rangon alulinak tartom az egészet. De ugye a részegnek is van legalább 3 típusa. Egyik, aki ilyen buthára issza magát. Azzal nincs sok gond, elüldögél a sarokba, rendben van. Van, aki agresszívé válik, na ez káros a környezetére. De van a harmadik típus, aki nagyon vidám lesz tőle. Hát szerintem, ha e 3 közül kéne nézni az apostolokat, mire gondoltak, hogy milyen részek voltak, hát inkább a harmadik. És azt mondják, hogy na ez nekünk is kell. Olyan öröm töltötte be őket, hogy innentől kezdve semmi nem számított, és ha elolvassátok az apostolok cselekedeteit, akkor azt látjuk, hogy a Péterék tanítják azt, hogy Jézus feltámadt a halálból, elviszik őket, bebörtönzik őket, megbotozzák őket, és örömmel távoztak a főtanácsból, mert méltók voltak Krisztusért szenvedni. Megtiltják nekik, hogy Jézus feltámadásáról beszéljenek, ők meg mit csinálnak? Nem azt mondják, hogy parancs értettem, hanem visszamennek a templom, és ott folytatják, ahol abba hagyták. Nem törődnek az emberi parancsokkal, mert ha Isten készteti őket, akkor annak nem lehet ellenállni. Hát ilyen, amikor a Szentlélek elkezd működni bennetek. Biztos sokaknak van bankkártyája, de amikor a bank kiküldi a bankkártyát, igazából az egy vacak műanyag, semmit nem ér. Egészen addig a pillanatig, ami nem aktiváltam. Ha már megkaptam a PIN kódot hozzá, aktiváltam, na onnan kezdve tudom használni azt a bankkártyát. A Szentlélek is így lakik bennetek, hogy addig, amíg nem aktiváljátok, addig ő nagyon szerényen ott van, ott lakik bennetek. Testünk a Szentlélek temploma, ő a házigazda. Csak hogy kell a te akaratod is, hogy akart, hogy a Szentlélek működjön benned. És azt látjuk, hogy egy feltétele van annak, hogy valaki megkapja a Szent Lelket, hogy kiáradjon a szívébe a Szentlélek, ez pedig nem más, mint az engedelmesség. Azt olvassuk az apostol cselekedeteiben Péter apostoltól, hogy mindazok, akik készek voltak engedelmeskedni a Szentléleknek, megkapták a Szent Lelket. És innentől kezdve miket csinálnak? Amit ma is olvastunk, hát nem tudom hányan vannak közülünk, aki mindezt megtette, hogy gyógyítsatok betegeket, üzzetek ördögöket, tanítsatok mindenkit. Hát nincsen diplomájuk, vagy tanítói, vagy tanári diplomájuk. Hát mondom, Péter apostol írni, olvasni nem tudott. Az első pápa, analfabéta. Mégis beteget gyógyít, halottat támaszt, ördögöt űz, hirdeti az evangéliumot olyan erővel, hogy sokan megtérnek a szavára. Hát ez, amikor a Szentlélek művét leleplezzük. Ebből látszik, hogy ez nem a mi művünk. Én valahányszor ideálok, hogy prédikáljak, mindig azt kérem, hogy Szentlélek Isten, te szólj belőlem. A Szentlélekre nagyon nagy szükségünk van. Ugye, amikor imádkozunk, akkor megszólíthatjuk az Atyát is, a Fiút is, vagy a Szent Lelket, és volt, aki azt mondta, hogy hát Atya, én a Szentlélekhez nem nagyon szoktam imádkozni. Mert az Atyához könnyű, hát a mi Atyánkban őt szólítjuk meg, a Fiúról nagyon sokat tudunk, de a Szentlélek valahogy olyan kicsit kívülálló számomra. Mondom, semmi baj, közös az e-mail címük. Hát akár az Atyához imádkozom, akár a Fiúhoz, akár a Szentlélekhez, egy helyre megy az imádság. Úgyhogy csak mindig meg kell nézni, kihez akarok éppen imádkozni. Van, amikor a Szentlélek ajándékait kérjük, hogy gyóntatás előtt szoktam kérni, Szentlélek, add nekem a bölcsesség és az irgalom lelkét, hogy tudjak segíteni annak, aki éppen bűnbánóként betér, hogy türelemmel meg tudjam hallgatni, adjak jó szívvel feloldozást, és még tanácsot is tudjak adni, hogyha éppen szüksége van rá. De a Szentlélekre szükségünk van, ajándékokat is ad nekünk, bölcsesség, értelem, stb. Majd fogjuk olvasni. Izajás prófétától származik ez egyébként. És vannak gyümölcsei is a Szentléleknek. Amikor én elkezdtem megtapasztalni egy Szentlélek szeminárium hatására, hogy milyen az, amikor a Szentlélek működik bennem, hát onnantól kezdve elkezdődött a csoda sorozat. Imádkoztunk betegekért, és meggyógyultak. Nyelveken imádkoztunk. Proféciákat kaptunk, képeket kaptunk, és az egyik profécia, ami éppen a Szentlélektől jön, ehhez a templomhoz kötődik. Paradomoniában voltunk, 90-es évek vége felé, ott volt Varga Attila, aki azt mondta, hogy kért, hogy imádkozzunk érte, de nem mondja meg, hogy miért, ezt a Jóisten tudja. Mondom, rendben. Kezdünk imádkozni, egyszer csak kaptam a Szentlélektől egy ilyet, egy ige helyet. Pontos helyet nem tudom, de mondjuk így, hogy Máté 3.12b, tehát hogy egy mondatnak a második fele. Nem tudom, mi van ott, kinyitom a Szentírást, és azt olvasom, hogy a mennydörgés fiainak, azaz Boanergésznek hívták őket. Mondom, Uram, ezt a Boa nem tudom, micsoda, inkább nem mondom. Én hallottam a Szent Lelket, hogy az egészet mond. Felolvastam, hogy mennydörgés fiainak, Boanergésznek hívták őket. Attila felnéz, azt mondja, te nem tudod, mit beszélsz. Mondom, ez teljesen igaz. Nem magamtól mondtam. És kiderült, hogy az itt szolgáló zeneikának keresték nevet, korábban felmerült ez a Boanergész, de valamiért tovább mentek, de azóta se találtak nevet neki. Ez volt a megerősítés arra, hogy nevezzé Boanergésznek, és úgy tudom, máig Boanergésznek hívják őket. Úgyhogy ez, amikor a Szentlélek olyat tud súgni, segíteni, amiről nekem fogalmam sincs, ez a legjobb fajta módja, amikor Isten Szent Lelked működik rajtunk keresztül, mert nem a mi érdemünk, nem a mi művünk. A részemről egyetlen egy dolog kellett, hogy engedelmeskedjek a Szentléleknek. És a Szentlélek nagyon izgalmas dolgokra tud elhívni olykor, amikor segít olyan dolgokat is megtenni, amire azelőtt nem is gondoltam, hogy biztos nem lennék pap vagy püspök a Szentlélek nélkül. Én is nagy családot szerettem volna, de aztán a Szentlélek erősebb volt, és hát jobb ötlete volt. De mondok egy egész egyszerű példát. Emlékszem egyszer, egy hétköznapi misén voltam anyukámmal együtt, és a mise után kim voltunk a templom mellett, az a Mikszáth Kálmán téren volt, az Emmaus közösségnek ott volt a templom melletti udvarban, fönn az első emeleten egy irodája, és ott szoktunk volt imádkozni betegekért, gyógyulásokért, minden második szombaton, tehát reggel Jónással kezdtem, szentmise, szentáldozás, és 9-től délután 4 óráig közbejáró imát végeztünk, és nagyon sok csodát tapasztaltunk. És egyszer csak ott beszélgetünk, ez hétköznap volt, nem szombat, és hallom Jézus hangját, hogy menj fel az irodába. Na, miért mennék? Hát semmi közöm hozzá, csak ekkor szoktunk jönni. Inkább beszélgettem tovább, aztán megint hallom, hogy menj fel az irodába. Megint csak beszélgetek, most tényleg semmi közöm amúgy a imán kívül az irodához, de egy harmadszor is hallottam, hogy menj fel az irodába. Ne haragudjatok, fel kell mennem az irodába. Fölmentem, ott találtam két ekkora nénit egy hatalmas doboz könyvvel, amit le akartak volna vinni az autóba, de nem bírták el. De jó, hogy segítenél levinni ezt a doboz könyvet. Hát akkor tudtam meg, hogy miért kellett nekem fölmennem az irodába. Úgyhogy készüljetek fel arra, hogy lehet, hogy a Szentlélek olyan dolgokra indít, amire most nem is gondoltatok még. Legyetek nyitottak rá, mert hogy akkor kapjátok meg a Szentlélek teljességét, ha készek vagytok neki engedelmeskedni. És az fog változni az életetekben, hogy lehet, hogy eddig úgy imádkoztál, hogy Uram, ez a tervem, kérlek segíts. Most pedig az jön, hogy Uram, neked mi a terved? Kész vagyok segíteni. És higgyétek el, nincsen nagyobb öröm annál, mint amikor a Szentlélek elkezd működni bennetek. Akik veletek együtt laknak, azokat pedig szeretném felhatalmazni, hogy 2-3 hét múlva figyeljétek meg, hogy termik-e már a Szentléleknek a gyümölcseit. Türelem, békesség, öröm, önmegtartóztatás, szelídség. Hát nézzétek, hogy így viselkednek-e. És ha nem, akkor nyugodtan kérdezzétek, hogy hát mi lesz? Nem arról volt, hogy megkaptátok a Szentléleket? Hol vannak a gyümölcsök? Ugyanis a Szentlélek nem lép automatikusan működésbe. Ahhoz ti is kelletek. Akarjatok vele együttműködni. De higgyétek el, a Szentléleknek csak jó ajándékai vannak, és csak jó gyümölcsei. Úgyhogy érdemes vele élni, és mondom, megkezdődik a kaland. Én emlékszem, mikor 22 évesen megtapasztaltam a lélek kiáradását, utána azt kérdeztem magamtól, hogy én mit éltem eddig kereszténység címen, hiába jártam addig is templomba, hiába imádkoztam minden nap, jártam rendszeresen gyónni, otthon is imádkoztunk, mégis hiányzott ez a személyes kapcsolat, amit éppen a Szentlélek tud meghozni az életünkben. Úgyhogy azért imádkozunk most, értetek? Hogy a Szentlélek áradjon ki a szívetekbe. Akár ki is tárhatjátok a kezeteket, hiszen ajándékot kaptok föl, az idik elkapni. Az a testbeszéd az kifejezi azt, hogy nyitottság van-e benned. Ez nem csak egy néhány szó, ami elhangzik, meg kis krizmába való megkenés. Valóságos találkozás történik a Szentlélekkel, hogy milyen mértékben az rajtad múlik. Mennyire vagy nyitott rá? Meg szoktam osztani bérmálkozáskor az én csalódásomat, mikor megtudtam, hogy mit mond a püspök a bérmálkozáskor. Ugye azt mondja, hogy enn, itt mondja a bérma nevet, miközben megkeni krizmával a homlokomat, azt mondja, hogy vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Az első gondolatom az volt, hogy hát milyen álleszállítás van itt. Vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Olyan ez, mintha szeretnék egy banánt venni, nem, vegyél, vedd a banán héjáról a matricát. Aztán rájöttem, hogy nem jól értettem. Mert ugye a Szentlélek ajándéka, maga a Szentlélek. És annak a külső jele, hogy megkaptad a szent lelket, a krizmával való megkenés, a Szentlélek templomát kenjük fel. Már a keresztségben egyszer megtörtént, hiszen akkor ugye a krizmával kiket kentek fel? Papokat, prófétákat és a királyokat. Most az Isten gyermekségében, mint király vagy jelen, prófétává ken fel az Úr. És papért, papként, mert hogy te is közben járhatsz másokért. Úgyhogy, amikor majd ezt fogom mondani, akkor hidd, hogy a Szentlélek ott van, be akarja tölteni a szívedet. Ő valós személy, akivel találkozhatsz a bérmálásban. Aztán találkozhatsz vele minden egyes szent áldozásban, hiszen a Szentlélek az, aki átváltoztatja a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé. A Szentlélekre mindig szükségünk van. Úgyhogy azt kívánom nektek, hogy éljetek aktívan a Szentlélekkel, hogy hogyan kell ahhoz érdemes az apostol cselekedeteit elolvasni, és ha szeretnétek ennek egy modern verzióját elolvasni, akkor Wilkersonnak a Kereszt az aszfalt dzsungelben című könyvét javaslom jó szívvel, vagy másik neve Kés és kereszt. Egy protestáns lelkész, amikor én olvastam ezt a könyvet, azt mondom, hogy ilyen nincs. Aztán amikor kezdtem megtapasztalni, hogy de van, akkor már tudtam, hogy mit élt ő át. Onnantól kezdve már nem másnak kell bizonyítani, hogy a Szentlélek működik, hanem tapasztalatom lett róla. Úgyhogy Kereszt az aszfalt dzsungelben, vagy Kés és kereszt. Érdemes elolvasni az apostol cselekedetei után. Van, aki közületek már elolvasta az Abcselt? Két legény ma a vidéken. Jó, többieknek házi feladat, oké? Okay? Jön a nyár, nem olyan hosszú, úgyhogy érdemes elolvasni. Mert hogy veled is megtörténhet mindaz, ami ott le van írva. Úgyhogy most következik majd a bérmálás szertartása. Ezt fogom mondani, hogy vedd a Szentlélek ajándékának a jelét, erre azt mondod, hogy amen. Mondd azt, hogy béke veled, mert hogy a Szentlélek a békesség lelke, és a te lelkeddel, és hogy légy hű hitedhez, ígérem, hű leszek. Mert hogy mostantól kezdve arra hív az Úr titeket, hogy tanúságot tegyetek a hitetekről. Ahogy mondom, ez nem egy kipipálandó valami, hogy ez már megvan, akkor mehetünk tovább, hanem az, hogy sokan néznek benneteket, hogy hogyan él egy katolikus. És hogy kell, hogy meglátszik rajtadok, ugyanis az az evangélium, amit a nem hívők olvasnak, azt úgy hívják, hogy a keresztények élete. A te életedet nézik, hogy hitelesen éled-e a hitedet. Nem vagyunk a tökéletesek klubja. Mi ugyanolyan gyarló emberek vagyunk, mint a nem hívők, csak mi tudjuk, hogy hol van a bűnbocsánat, hol van újrakezdés, hol van vigasztalás, hol van remény. Ezért vagyunk az egyházban. Mert aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Mi szeretnénk üdvözülni. Ehhez kell a Szentlélek, hogy ő vezesse az életünket. Úgyhogy ezért imádkozunk értetek, hívjuk majd Isten szent lelkét, imádkozunk mindannyian értük, hogy tapasztalják meg a Szentlélek kiáradását, és aztán a következő napokban, hetekben figyeljétek a Szentlélek indításait, hogy indít-e olyan dologra, amire eddig nem is gondoltál esetleg. Mert a Szentlélek kész működni veled, ha te készen vagy engedelmeskedni neki.
1: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Fábry Kornél püspök atya homíliáját hallották, amely az Országúti Ferences templomban a június 14-i bérbáláskor hangzott el.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a kerességben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
5: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
0: Mária Rádió.
6: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. Életemben Isten után a második legfontosabbnak a családot tartom. Ez az ige az értékrendemet határozza meg, és határozta meg mindig is, hogyha úgy tekintjük. Hálával és szeretettel gondolok vissza dédszüleimre, akik elültették bennem a hit magvait, segítettek megtenni az első lépéseket a Jézus által kitaposott útra. Életemben az ige által nézve ők a gyökerek, a szilárd alapok, a példaképek. Gyermekkorom fejtetetlen éveit és a meghatározó mozzanatait mindenekig tudhatom. Mondhatom azt, hogy Jézus szeretete körüljárta őket. Tinédzser koromban alakult ki egy személyesebb kapcsolat Istennel. A Biblia olvasása, prédikációk hallgatása indítatására, és előbb-utóbb kinyílt az a bizonyos virág. A stabil keresztény értékrendet próbálom az életem minden területén bevonni. Akár a munkahelyemen, akár a gyülekezetemben, mint presbiter, és az emlékházam körül is, amennyire csak lehetséges. Remélem, hogy nekem is sikerül majd jó példát mutatva elültetni és továbbadni azt a bizonyos magot a következő ágaknak. Véleményem szerint a múlt mindig is meghatározó és alázatra int. Az ősök emlékezetének az őrzése és továbbadása a földi útunk egyik feladata. Őrizzük az emléküket, bízva abban, hogy az eljövendő generációk hasonlóan fogják a miénket is.
1: Jancsó Attila, cukrász gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. Óbuda kezdeményezi a Hadrianus Palota és a Dunai Limes felvételét a világörökségi listára. Mária Pócsra zarándokolt a Miskolci Egyházmegye közössége. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovács Népap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Óbuda önkormányzata kezdeményezi a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus Palota és a Dunai Limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára, mondta Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a hajógyári szigeten tartott keddi sajtótájékoztatón. Kiemelte, a pályázat alapját a 2018-ban Visi Zsolt régész, muzeológus és csapata által elkészített szakmai anyag adja. A polgármester elmondta, hogy a világörökségi listára kerüléssel lehetőség nyílna a 3. kerületben lévő római korból származó egyedülálló műtárgyak és kulturális kincsek bemutatására. A polgármester fontosnak tartja, hogy a hajógyári szigetet ne építsék be, és az ott lévő kulturális emlékeket megőrizzék. Az egykori római birodalom Limes-e 3 kontinensen halad keresztül, ez a 6500 kilométer hosszú vonal teljesen a világörökségi helyszínné válhatna. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Ember emlékezet óta sok görögkatolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. Az Isten szülőhöz szóló könyörgő ájtatosságot a Parakliszt Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görögkatolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovács Népap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
2: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét csütörtöki napjáról imádkozzuk.
4: Istenem, jöjj segítségemre, Uram, segíts meg engem!

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, sem a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.

0: Áhítatos lélekkel kérjük Krisztust, népének pásztorát, segítőjét és vigasztalóját.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!
0: Áldott vagy, Urunk, mert jóságosan meghívtál minket szent egyházadba. Őrizz is meg abban állandóan.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!
0: Te bíztad valamennyi egyház gondját Leó pápánkra. Adj neki fogyhatatlan hitet, élő reménységet és odaadó szeretetet.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!
0: Adj a bűnösöknek megtérést, az elesetteknek erőt, mindnyájunknak bűnbánatot és üdvösséget.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!
0: Te, aki megízlelted a számkivetés keserűségét, emlékezz azokra, akik családjuktól és hazájuktól távol élnek.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!
0: Adj örök békességet azoknak, akik benned bízva haltak meg.
1: Istenünk, menedékünk, hallgass meg minket!

Könyörögjünk. Hálaadásunkat hozzuk eléd, Istenünk, az egész mai napunkért, és alázatosan esedezünk. Bocsásd meg jóságosan mindazt,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked is.
0: Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! A szent evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
0: Kedves testvérek, az oltári szentségnek az ünnepe igazából, így is mondhatnám, és erről fogok néhány gondolatot megosztani a testvérekkel ezen a bármíg világos, de mégis késői órán, a kenyér ünnepe is. A kenyér szimbolikájáról, hiszen mi is akkor, amikor szentmisére megyünk, teszi ezt a keresztény ember 2000 év óta, akkor egy kenyér köré ül le egy, így mondanám, a kenyér asztala köré, amit a Krisztus hagyott ránk az utolsó vacsorán. Amikor az Úr napja ünnepe előtt kézbe vettem ezt a mai evangéliumot, és eltűnődtem azon, hogy miről is szól ez az ünnep, akkor elsőként a kenyérnek a jelképe, szimbolikája volt az, ami az eszembe jutott. Meg az, vagy az is, hogy hogyan sütötték a régi emberek a kenyeret. Micsoda rituálé volt. Nem csak a kenyérsütés, ahogy készültek a kenyérre már, a vetéstől kezdve, de most a sütésről. Jól emlékszem magam, hogy gyerekkoromban, amikor édesanyám kenyeret sütött, ez úgy történt, hogy szembe szomszéd asszonnyal, aki rokon is volt, szerdánként sütötték mindig közösen a kenyeret. Már kora délelőtt befütötték együtt a féltető alatti udvari kemencénket, amit még az édesapám épített föl, van már vagy 60 esztendeje. Ehhez hozta szembe szomszéd asszony 2-3 köteg rőzsét mindig a hón alatt, még az igazi régi sváb viseletbe. És aztán neki láttak. Ő a rőzséjével járult hozzá ahhoz, hogy ő is nálunk süthesse meg a maga két óriási méretű, egy teljes hétre elegendő kenyerét. És amikor már elhalt a tűz buzgó ropogása, föl volt fűtve ez a kemence, és a kemence oldalába kotorták félre, amíg mindig izzó parazsat, édesanyám egy hosszú bevető lapátra, így hívták ezt a lapátot, németül svábul úgy hívták, hogy Backschießer, beszorgoskodták, a már kora hajnalban dagasztott, és már szépen megkelt, a tetején keresztel megrajzolt tésztát. Igazi rituáli volt ünnep. Mi gyerekek is ott lábatlankodtunk, mert a tésztában egy darab mindig le volt választva, ebből lett a lángos. Bocsánat, vacsora előtt vagyunk, szívesen emlegetem én is. Még egy kis tejföl is került rá. Ez az, mi gyerekek azt kaptuk meg először. Szóval a kenyér. Mi is szent misén, amikor áldozunk kenyeret, eszünk. Mi a kenyér? Az élet szimbóluma. Sőt, nem csak a kenyér, a buzát is úgy hívták a régiek, hogy élet, ahogy az Adi írta. Miért fáj neked az égő élet? Nem volt benne részed soha. Aztán a magyar néphagyomány, ami az embernek az eszébe jut a kenyérrel, a kenyérsütéssel kapcsolatosan. A növény, a termény maga is az élet szimbóluma volt, hiszen ezért hívták életnek. A belőle készült kenyér biztosította a család fönnmaradását. Olyan tisztelet övezte már a búzát is, hogy sok helyen imádkozva levetett kalappal vetették a búzát. Tudják ezt a néprajzosok. És az aratás után is hálát adtak érte, a terményért. Mert volt érzékük ahhoz, hogy nem csak ők az ügyesek, hanem Uram, bocsán, még a Jóisten is az. Hálát adtak érte. A marokszedő asszonyok a kévéket egyrészt praktikus okokból, meg a hála jeléül is fektették egymásra, ahogy mondták, ugye keresztekbe. Mert hát ajándék. Volt a régi emberben alázat is, nem csak kivagyiság és büszkeség. És ha leesett egy darab kenyér a földre, felvették, megcsókolták. Ki soha se dobták. Mennyire másként tudunk hozzáállni dolgokhoz. Mennyire flexibilis az emberi természet. Alakul így is úgy is hatások nyomán. Gondolkodik így is hatások nyomán. Érez így is hatások nyomán. De a kenyérhez, hogy visszatérjek, a kenyér nem csak a testet élteti, hanem bizonyos értelemben, hogyha már egy oltár kenyérről is beszéltem, a lelket is. Uram, bocsá, közösségbe gyűjtötte mindig is, ugye a kenyér, az embereket. Leültette őket egymás mellé, mint ahogy leültett minket is. Hála Istennek, még ülni is tudunk, nem csak szaladni és rohanni. Leültette mindig is, az olykor túlságosan is serénykedőket. A túlzásokba is eső embereket, az étel, jelesül és leginkább a régi ember főétele a kenyér. Mert úgy voltak a régiek is, mint ahogy mi is vagyunk, néha túlságosan zaklatottak is. Zaklatottságunk után aztán zaklatottá teszünk másokat is. Az asztal szimbolika, jelképezés, és rajta az étel, jelesül a kenyér, ugye elsőként elcsendesít. Mondták nekünk gyerekkorunkban, hogyha túlságosan járta a lepénylesünk az asztal körül, hogy az asztalnál nem beszélünk. Soha nem értettük. Miért? Mert hát a bensőségesség, az intimitás helye olyan szent hely. Uram, bocsán, megint, mint a hitvesi ágy. Elcsendesít. Persze jó alkalom arra is, hogy elmondjuk azokat a nagyon fontos dolgokat, hogy beszélgessünk, és természetesen. Minden esetre az asztalhoz le kell ülni. A másik mellé, vagy szembe vele, hogy találkozhassunk. Jó találmány. Jó találmányok az asztalok, és rajta a kenyér. Amint leültet bennünket ezekbe a padokba, minket is, vasárnaponként, ennek az asztalnak az oltár kenyere. Leültet többé-kevésbé rendszeresen minket is. hanem rendszeresen ülünk az asztal köré, az is egy jelzés, azt gondolom a másik ember felé, hogy a dolog nem komoly. Valaki azt kérdezte, mi lenne a családjainkból, ha csak akkor ülnénk asztalhoz, amikor éppen jól esik. Asztalhoz kell ülni akkor is, ha csak apámnak és anyámnak esik jól. Akkor is, amikor én a legszívesebben még pihennék egy kicsit. Mert az asztal az egy szent dolog. Vagy nem annyira fontos, hogy lekerüljünk egymás mellé? Kérdezi tőlem a kenyér ünnepe. És ha csak egyszer nem ülök le, mi baj lehet? Még nem baj. Ha már kétszer, talán még az se. És amikor már harmadszor, a negyedszerre se, vagy a távolmaradás lehetőségére, a másikról való megfeledkezésre tanítom már az eggyel is a többieket? Könnyen felmentjük magunkat. Az Úr napja, ami szintén egy asztal köré ültet bennünket, a Krisztustól kapott kenyér is ünnepet teremt. Ma már egyre többen vannak azok, akik, mert már kézbe vehető, egyedül néznek mozit. Ezt csinálja a félvilág. Egyedül néz mozit. Virtuálisak lesznek egyre inkább. Nem csak az egyházi, de a mindenféle közösségeink. A családjaink. Édesapám mondta egy nagy megelégedett sóhajtással egy átbeszélgetett vasárnapi ebéd után, nem fogom elfelejteni, vett egy nagy levegőt, annyit mondott sem, hogy hát ez nagyon jól esett. Nem az ételre mondta, hanem hogy 80-on túl is egy asztalhoz ültek, és szóba álltak vele azok, akik az élete értelmét jelentették neki, hogy szóba álltak vele, hogy egy asztalhoz ültek vele. Hát ez nagyon jól esett. Hányszor fájhatott neki, amikor nem voltunk ott neki. Jut az embernek az eszébe, nyilván mindig utólag. Ilyenek vagyunk. Petőfi is írta, nem szokták rögtön tudni idézni ezt a versét Petőfinek, Fekete kenyér a címe, így fogalmazott, a kenyérről, az édesanyja kenyeréről írta következőket. Az anyjának, az édesanyjának, miért aggódol lelkem, jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs idehazatán fehérebb kenyérrel él fiad. De semmi az, csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér, itthon sokkal jobb ízű én nekem, a fekete, mint máshol a fehér. Érett lelke volt ennek a fiatal embernek, aki már 26 éves korábban elköltözött, ugye ebből a világból el kellett, hogy költözzön. Bármilyen barna is az a kenyér, itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér. Azt mondja a harmadik parancsolatunk a 10-ből, hogy az Úr napját szenteld meg, azaz ülj a kenyér asztala köré. Nem azt mondja, hogy csak minden másodikat. Nem azt mondja, hogy csak minden harmadikat. Az itteni egy kenyér arról is szól, hogy egy krisztusi családba tartozunk. Mégpedig úgy, ahogy a mi Krisztusunk, a mi Urunk gondolkodott erről a családról. hogy ebben a családban, mint ahogy egy rendes családban az lenni szokott, nincs olyan, hogy különb, meg még különb. Egyenlő és még egyenlőbb. Az igazi család a kenyérasztala körül az másmilyen. Az nem ilyen. Tudjuk mindannyian, mi is azt gondolom, hogy egyre kevesebb ilyen asztal van a világon. Lehet már csak a templomiak ilyenek, ahol nincs különb, meg még különb, egyenlő, meg még egyenlőbb. Vagy ha nem, hát legyenek azok. Amikor kisgyerek koromban kivette édesanyám, ezzel fejezem lassan be, a kemencéből a frissen sült kenyeret, először az történt, hogy lesöpörte aljáról ugye a hamut, felül az ujja hegyével meghintette néhány csepp vízzel, ettől lett néha olyan ropogós és puha is, és mielőtt felszelte volna a kése hegyével az alján, még egyszer kereszttel jelölte meg. Mert szent dolog a kenyér, ami leültett bennünket egy asztal köré. Ezt tudta a Jézus Krisztus is. Amikor még egyszer oda gyűjtötte, utoljára, nem először tette ezt, egy asztal köré, elárultatásának az estéjén az ő apostolait. Nem véletlen, hogy az oltári szentséget, az égi kenyeret is a mai napon, ahol nálunknál könnyebb megkerülni a templomot monstranciába, és úrmutatóba teszik. Kedves testvérek, harangszó már jelez, hogy lassan be kell, hogy fejezzem. Amivel teszem, az az, hogy Krisztus azért gyűjtötte egy asztal kenyere köré, egy asztal kenyere köré a tanítványait, hogy megadják egymásnak és az atyának is a tiszteletet. Erről szólt az egész élete. Hogy megtudhassák egymástól azt is, hogy számítanak. Mert nem csak testi éhség létezik, tudjuk ezt mindannyian, hanem létezik a lelki éhség is. Miért fáj neked az égő élet? Nem volt benned részed soha, mondta Adi. Fáj az is, ha nem tisztelik az életünket, de még mennyire? Krisztus önmagát kínálta táplálékul a kenyérben nekünk. Minden vasárnap meghív bennünket ide, az asztala köré ma is. Dunafalvára kirándultunk, nem tegnap, hanem az előző szombaton, és amikor asztalhoz ültünk, beszélgettünk. Megkérdeztem a résztvevőket, hogy ki hogyan érzi magát, ki hogyan van. És akkor egy férfi ember egyikük úgy fogalmazott, ő így mondta, az emberek között több kellene, hogy legyen az egymás iránti türelem. Hát amikor asztalhoz ülünk, akkor egymással is többek között türelmet is gyakorolunk, ugye? Ma van annak a kenyérnek az ünnepe, amit a Krisztus adott nekünk, az oltári szentség, az eucharisztikus kenyér ünnepe. Ő ezt így mondta, így tanította, ezt a gyakorlatot éljük azóta is. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Azt akartam mondani, hogy ne feledkezzetek meg rólam és egymásról sem. Úgy szeressétek egymást, mondta ezen a búcsú vacsorán, ahogyan én szerettelek titeket. És hogy azt is hozzátette, nem hagylak árván titeket. Ezt akarja úrnapjának az ünnepe is megtanítani nekünk. Ezt akarta elmondani, megtanítani Jézus nekünk. Azzal fejezem be, hogy talán nem túlzás ezen a mai ünnepen végül, az ünnep végén azt mondanom, és azt gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy nincs, vagy alig van szánalomra méltóbb látvány, legalábbis nekem, mint az asztalon felejtett keményé száradt kenyér, amely köré nem ülne senki sem.

0: Hírpercek.
1: Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. Mária Pócsra zarándokolt a Miskolci Egyházmegye közössége. A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában június 16-án kedden, tájékoztat az esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 16. Leó pápával találkozik majd. A találkozó, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Emberemlékezet óta sok görög-katolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. Az Isten szülőhöz szóló könyörgő ájtatosságot a Parakliszt Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görög-katolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette. A Világiak, Család és Élet Dikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Minden jót át kell vennünk, mert az épít bennünket. Istenhez fohászkodunk, segítsen népünket. Imádkoznunk kell és cselekednünk. És figyelnünk kell másokat és másoknak a jó dolgait, érdemes átvenni. Sok-sok népelem, sok-sok szokás alakította ki a mi magyarságunkat. Befogadók vagyunk. Amit Szent István intelmeiben mondott, hogy befogadóknak kell lennünk, az ezred év tanulsága. Szent István után 800 évvel Széchenyi István is erről beszél. Hallgassuk őt. Szóval, mindent fogunk utánozni, mi lelkünket tágítja, s testünket kifejti, bármi tájról hozzon is azzal össze a sors. Valamint mindent kerülendünk, mi egyik vagy másik alkotó részünkön üthetne csorbát. És így, ha lelkiismeretesen és álhatatosan cselekedjük ezt, csak hamar az emberiségnek olyan nemzete lesz a magyar, mely maga eredetiségét hűn megtartva, lelki s testileg magába felelvetetíti nemes oltásként mindazt, mi emberek közt hasznos, kellemes és dicső, és azáltal hunnia előítélet nélküli lakósai lassanként saját nemzetségükben lelendik fel. Nem csak az angolt és a franciát, a táncost, az olasz énekest és cukrást, de saját vérükben a nemzetiség védangyal által pártolva fog mindaz is újult erővel felvirulni, mi legyen diadalban, legyen tanácsban, legyen négy fal közt, valaha az embert magán túlemelte, s ha bár csak pillanatokra is, egyenesen a halhatatlanok sorába helyezi, miáltal lelki és testileg lehetőségileg kifejtve, mint ember, a lehető legnagyobb boldogságot érendi el, mondja Széchenyi István, néhány szó a lóverseny körül című művében.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Máté evangéliuma 6. fejezetéből van. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium ígéi. Kedves Mária Rádió hallgatók, egész kereszténységünknek a lényege benne van ebben az imában. 49 évvel ezelőtt szenteltek pappá. Jelmondatomat a mi atyánkból választottam. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ez vezényelt eddigi utamon s ezután is. De ott van mindannyiunknak a figyelmeztetés: bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezők. És Jézus ehhez fűzte a figyelmeztetést: ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket. Uram, légy irgalmas! Vezess, hogy mindazok, akik megbántottak, a bántást el tudjam engedni, s őket vissza tudjam fogadni a szeretetembe, te szeretetedbe. Ámen.
1: Mai ima szándékunk: adj, Urunk, vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mária Rádió. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai témánk, hogyan élünk szépen nehéz gazdasági helyzetben. Nehéz gazdasági helyzetben van a világ, Európa, az EU, s benne Magyarország. Ma nem gazdaságtudományi előadást szeretnék tartani, hanem közös gondolkodásra hívni kedves minnyájukat az említett témában. Hogyan élhetünk szépen? Ez minnyájunkat érint, s messze túlmutat a gazdasági elemzésen, közös gondolkodásra és cselekvésre hív minnyájunkat. Minden ember szép és boldog életre vágyik, mindannyiunkat boldogságra hív a Jóisten. Mit tehetünk közös utunkon? Az első kiinduló pontunk a világ gazdasági újrafelosztásáért folytatott küzdelem. Ezt már máskor is érintettük, de a gondolatmenethez ma is szükséges. Három centrum van ma a világban gazdaságilag, az USA, Kína, Oroszország. Ezek a legnagyobb központok és egymással rivalizálnak, és a világgazdasági szerep újraelosztásáért küzdenek. Európa súlyos hanyatlásban van. A világkereskedelmi részarányokat is tekintve ezeket már korábban felsoroltam. A globalizmus számos pusztító jelenséget hozott a világba, és megközelítésnek sem jó, majd mindjárt kifejtem. Ennek helyébe a keresztény egyetemességet, keresztény univerzalizmus összekötő eszméjét szeretnénk állítani. A mai világban ki jár jól? Hát a sok háborúk finanszírozásával és a hadiszállításokkal. Elsősorban ugye a fegyvergyártók és kereskedők, másodszor ugye a bankok, a pénzügyi szektor egy része, jó része, és harmadszor a média sajnos annak a romboló hatásai nagyon érintik és sújtják az embereket, hiszen a tájékozódásban ma a média befolyás igen nagy. Mivel kell foglalkoznunk, mit kell fejlesztenünk? Hát ugye a korábbiakban már végigvettük a gazdasági fejlődés fő területeit, majd ezt ezután is megvizsgáljuk, és ha összefoglalóan szeretnénk a fejlődésről és sorsunkról beszélni, akkor melyek a legfontosabbak? Kérném szépen, ez önöknek már ismerős lesz, ugye az egészségügy, az oktatásnevelés, a tudomány, technika, innováció összefüggései, az infrastruktúra, ugye ezen belül kiemelten a közlekedés, hírközlés, kommunikáció, és végül ugye a környezetgazdaságtan. Na most egy keresztény ökoszociális piacgazdaság sok mindenre választ tud adni. Egyébként ugye, hát mit szeretnénk az életünkben? Magunknak, gyermekeinknek, idős testvéreinknek. Hát egy jól működő egészségügyre van szükség, hogy az emberek jó egészségügyi ellátást kapjanak, egészséges nemzedék nőjön fel, és emberi méltó kezelést, bánásmódot és ellátást kapjon mindenki. Tehát az első, hogy egészséges emberek akarunk lenni, és kell, hogy erre törekedjünk.

fejlődés és annak a bevezetése az innováció. Ezek szintén az emberek javát kell, hogy szolgálják, hát milyen jó a technika, a komputeren mennyi mindennek utána tudunk nézni, az okos telefonokon egyre több információ van, de nagyon-nagyon kell vigyáznunk, hogy a technika ne romboló eszköz legyen, hanem az életet építő, gazdagító, egyént, családot, nemzetet jó információval, hiteles információval ellátó terület legyen, és az innováció az pedig lehetővé tegye, hogy a termelékenység kibontakozását elsősorban a munkát végző ember javára kéne elosztani. Hát ugye a bérhányad a szociális piacgazdaság kiépítésének jó korszakában a második világháborútól 1973-ig a bruttó nemzeti termék értékéhez viszonyítva a bérhányad 50%-ról 60% fölé emelkedett, majd a 73-as olajválság, a többi olajválság és pénzügyi válságok után pedig újra 50% alá csökkent. Na most nagyon fontos lenne, hogy a kapitalizmus profit maximalizálása helyett egy laborizmus, azaz az élő munkát megbecsülő és megfizető bérrendszer és nemzeti jövedelem elosztás legyen. A legszociálisabb piacgazdaság az, ahol a legkevesebb segélyt kell fizetni, mert mindenki a helyén van, a családban, az iskolában, a munkahelyén, és életének méltó befizetései után pedig egy értékálló, stabil, szilárd nyugdíjrendszerre van szükség. A kisgyermek gyakran mondja, hogy amikor az édesanyja elköszön, hogy el kell menni munkába, kenyeret kell keresni. És egy 3 éves kisgyerek mondta, nem kell kenyér, maradj itthon. Ezt talán mindennél jobban mondja a gyermek lélekben, és az emberi lélekben ott lévő vágyat a személyes kapcsolatok iránt a családban. Olyan szép az, ha mesélnek a gyermeknek, és az olvasott mesét tovább is szőni saját gondolatokkal, hogy pozitívabb, még pozitívabb tartalom legyen, és akkor a gyermekek lelki fejlődése egyben egy jövendő, boldog gazdaság, na most nem GDP-ben számolva, de annak is ennek az alapja lehet. Na most kérném szépen, ugye az állam és a feladatai egyre nőnek. Ebből következik, hogy ugye a sokat emlegetett washingtoni konszenzus, az valójában New York-i Wall Street-i bankok és multik és az őket kiszolgáló szervezeteknek a diktátuma. 3 pontba foglalták szokás összefoglalni, ugye liberalizmus, dereguláció és privatizáció. Na most kérném szépen, a liberalizmus éppen korunk bonyolult viszonyai között nem áll fenn, ugyanúgy, mint ahogy rögtön kifejteném, hogy a szabad piacgazdaság is a jelenkorban ebben a formájában illúzió. Tehát a liberalizmus több negatívumot hozott, emberileg is, gazdaságilag is, mint pozitívumot. Ez számos adatsoron át bizonyítható. A második a dereguláció. Hát éppen, hogy látjuk, hogy egy űrrakéta fellövéséhez, űrhajó fellövéséhez is mennyi előkészület, szabályozás, mérés, egyéb dolgok kellenek, ugyanígy a gazdaságban is, tehát a dereguláció az egy bizonyos túlszabályozás indokolt racionalizása, az indokolt lehet, de általános dereguláció semmiképpen, sőt ellenkezőleg az állam, a közfeladatot ellátó szervek szabályozó szerepe és jelentősége egyre növekszik. A harmadik tényező a privatizáció. Hát kérem szépen, megvan, ami privatizáltan, profitorientáltan jól működtethető, de nagyon sok minden nem, és egy általános privatizáció az valójában a rendszerváltás után és az EU belépések után is Kelet-Közép-Európában különösen nagyon sok kárt okozott. Arról nem is beszélve, ugye, hogy miért van az, hogyha egy ország a gázművét eladja egy másik ország ugyancsak állami gázművének, akkor a külföldi állami tulajdon miért működne jobban, mint a magyar. Ráadásul fix profitot garantáltak, hát egy piaci rendszerben önmagának mond ellen, ha a köz a megtermelhető nyereséget eleve garantálja. Na most kérném szépen, ugye ahhoz is hozzá kell szólni, hogy a szabad piacgazdaság, úgynevezett idézelben szabad piacgazdaság csak akkor működhetne, ha a kereslet-kínálat

tartós, lényegi egyensúlyban lenne. De ugye ezt éppen, hogy a monopóliumok, oligopóliumok erőfölénye, hol kínálati erőfölény, hol pedig a keresleti oldalon egyoldalú erőfölény és diktálás jelenik meg. Hát a kínálati oldalon ugye a vevő kiszolgáltatott az olajárnak, az energiaárnak, az oligopol szolgáltatások árainak, a keresleti oldalon pedig a kistermelők hordozzák az időjárásnak a nehézségeiből fakadó bizonytalanságok a nagy részét, a betakarítás nagy részét, a termési költségek növekedését, míg a felvásárlók, ugye nagyon gyakran tőkerős felvásárlók nyomott árakat tudnak elérni, és a nyers termékeket irreálisan alacsony áron vásárolják fel. Ugyanakkor az egész mezőgazdaságban keletkező jövedelmeknek a 80%-a a nagy feldolgozó cégekre és a kereskedelemre esik. Hát azt hiszem, hogy ezek beszédes tények. Na most, ha tovább megyünk, ugye a sokat emlegetett 5 Maastrichti kritérium, ugye a Maastrichti szerződés a pénzügyi stabilitásra vonatkozott. Hát ezt jelenleg gyakorlatilag egyetlen egy ország se tudja betartani az Európai Unióban, Luxemburgot és néhány mini államot kivéve. Ugye arról van szó, hogy az infláció a 3 legalacsonyabb ország átlagát legfeljebb 1,5%-kal haladhatná meg. Tehát ha nő a stabilitás, akkor növekednie kell a pénzügyi stabilitásnak a többi országban is. Ez ma nem történik meg, sőt, a Közép-Európánál, Magyarországnál nagyobb inflációt találunk a nyugat-európai országok többségében és Dél-Európában mindenütt. A költségvetési hiány, államháztartási hiány, ugye nagyon sokat emlegetik, ez legfeljebb az éves bruttó hazai termék 3%-a lehetne, ehelyett a legtöbb országban, nyugat-európai országban is messze 5% fölött van. Ha hiány van, éves hiány, ugye akkor ez összeadódik, sőt kumulálódik, ugye ebből következne a harmadik kritérium, ugye az adósságállomány. Az adósságállományra vonatkozóan azt írnák elő, hogy soha nem lehetne több, és ne legyen több az összes adósságállomány, állami közületi adósságállomány, mint az éves bruttó hazai termék 60%-a. Ehelyett a felhalmozott adósság Ausztriában 87% volt, Németországban átlépte a 100%-ot, Magyarország állami adósságállománya 73-ról 78%-ra nőtt, de ki gondolta volna még néhány évvel ezelőtt, hogy Ausztria, Németország nagyobb adóssággal fog küzdeni, mint Magyarország. Olaszország adata 150% fölött van, Görögországé pedig 180% körül. És az ötödik utolsó kritérium, hogy az euróövezethez való csatlakozás. Az euró bevezetése előtt 2 évvel rögzíteni kell az adott nemzeti valuta árfolyamát, és ezen nem lehet változtatni többé, fölértékelni se szabad, de leértékelni sem. Hát ezek a kritériumok, amelyeket nem igazán tartanak be. Na most kérem szépen, a világgazdaság növekedése és egyensúlyának összehangolása nehéz, mert véges földi erőforrásaink vannak. Meg kell különböztetnünk ugye a megújuló és a meg nem újuló erőforrásokat. Gondoljunk arra, a meg nem újuló erőforrások több 100 millió éven át keletkeztek, és az emberiség 2-300 éven belül elfogyasztja azokat, amelyből már a nagyobbik rész el is telt. Mindez fölveti, és a jövőre vonatkozóan mindenki számára fontos, ugye egyéni életünkben, társadalom életében, nemzet és a világgazdaságban is, a reál és a pénzügyi szféra viszonya és válsága. Hát a reál szféra ugye azt jelenteni a jó reál fejlődés, hogy értékesebb áruk, termelékenyebb előállításban, jobb elosztásban, az emberek javára termelékenyebben lesznek előállítva. Hát nagyon jól tudjuk és látjuk a mai világgazdaságban, hogy a reál szféra nagyon gyakran nem csak hogy lemarad, de pusztul a pénzügyi szféra pénzügyi buborékával, luftballonjával szemben. Hát ugye a reál szférában a legfontosabb károk, ugye, ez is összefügg a pénzügyekkel, az adóelkerülés és az adóparadicsomokba való
kimenekítése a pénzeknek. Hát ez kérem szépen nagyon-nagyon sok országot sújt, a legnagyobb mértékben Kelet- és Közép-Európát, benne Magyarországot is. Az adóelkerülés nyomán keletkező veszteséget mindnyájan a társadalom mi fizetjük meg. Tehát azért itt a nemzetközi szabályozásban és ellenőrzésben és megakadályozásban nagyon sok potenciál rejlene. Annál is inkább, mert az Európai Unión belül is van két ország, amely adóparadicsomnak számít, Luxemburg és Ciprus. Na most a pénzügyi szférában pedig ugye a jövedelmezőségnek arányosnak kellene lennie a valódi termelékenységgel, tehát nagyon rossz az, ha a pénzügyi szférában spekulációval elérhető jövedelmek nagyobbak, mint a reál szférában kemény munkával elérhető jövedelmek. Ezt is állandóan újra és újra fel kell vetni, és ez irányba lépéseket kellene tenni, mégpedig az iránt, hogy a megtakarítónak megérje megtakarítani, és a kis embernek a megtakarítása méltó kamatot kapjon, hát nagyon gyakran nem kap semmit, nemhogy reál kamatot, de nominálisan is nullához közeli kamatot, és ha hitelt veszünk fel, akkor pedig az infláció többszörösét kell kifizetni évente, ugye a teljes hiteldíjmutató az a törlesztés és az egyéb illetékeket jelenti. Na most, ha az infláció fráta háromszorosánál is több, de nagyon gyakran ugye 25-30%-os hitelkamatokat is kínálnak reklámokban a tévében, hát akkor ezeket lehetőleg kerülni kell. És a felelősségteljes gazdálkodás az azt jelenti, hogy a hajtsátok uralmatok alá a földet, ezt helyesen értelmezzük, nem a kirablás szerint, hanem úgy, hogy az Istentől kapott ajándékkal, természeti kincsekkel, a teremtő teremtményeivel jól bánunk és jól gazdálkodunk, és az emberek egymáshoz való viszonya pedig olyan legyen, hogy egy konstruktív társadalom jöhessen létre. Tehát az atomizálódás éppen a kapitalizmus idején, immár 150 éve, de felgyorsuló ütemben, ugye a gőzgép elterjedésétől különösen, sok-sok negatívummal járt. Az idő különleges érték. Jól felhasználva, meglévő, sőt gyakran kevesebb anyagi fogyasztással boldogabbak lehetünk. Na most, hát az idő felhasználása, ugye valójában jó felhasználása valójában azt is jelenti, sőt jelentenie kell, hogy a lelki, erkölcsi, szellemi dimenzió megerősödik a gazdaságban. A felemelkedés kulcsa a lelki, erkölcsi, szellemi megújulás, és az országok versenye a jövőben ezen múlik, ezeken dől el. Vagyis az anyagi, pénzügyi gyarapodás az nem önmagában megalapozója a lelki, erkölcsi, szellemi felemelkedésnek, hanem fordítva, csak ezek révén, lelki, erkölcsi, szellemi felemelkedés révén stabilizálható egy becsületes anyagi, pénzügyi gazdaság. Arany János ugye a költészetben olyan szépen fogalmazza meg, legnagyobb cél pedig itt a földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. Hát a Mária Rádió nagy hallgatói családja, erre igyekezzünk, megvalósíthassuk életünkben, családunk boldogságában, szabadidő jó felhasználásában. Kérem szépen, több mint 100 éve, ugye 1917-ben írta Oswald Spengler a Nyugat alkonya című művét. És ugye ennek egyik alapgondolata végigvonul a művön, hogy a kultúra az jelenti, annak a fejlődése, kiteljesedése jelenti a felemelkedés tartósan. Egy ország és egy kultúra, ha felemelkedik, akkor jobb életet biztosíthat az embereknek. És ezzel nem szembeállítja, de mégis összehasonlítja, összeveti a civilizációt, amikor ugye a technológia, technika eredményeképpen gombokat nyomogatnak az emberek, de ha rosszul választanak, mint például a média, akkor az időt elpazarolják, és a civilizáció valójában kultúra nélkül inkább romboló erővé válik, tehát amikor a kulturális felemelkedés az évszázadok során átadja helyét a kultúra hanyatlásának és a civilizáció hanyatlásának, akkor az egyben az adott
társadalmak hanyatló korszakát is jelenti. Hát ezt mutatta ki, és mint egy 200 éves táblatra vonatkozóan nagyon sok következtetés vont le Spengler a Nyugatalkonyában. Tanulságos, de egyben elgondolkodtató, de egyben szomorú olvasmány is. De hát éppen a szomorúságok legyőzésén, a felemelkedés megteremtésén és az egyénleg jó, becsületes, tisztességes és értékes munkám van a hangsúly. Na most hát ugye ezzel szemben áll a háború és az erőszak, amin mindenki veszít, és ugye az a lényege most már egyre inkább, hogy ki tud több kárt okozni a másiknak. Na most hát ez közgazdaságilag értelmezve egy elborzasztó jelenség, de a mindennapi életünkben is, hiszen ha egy ország 5%-nál tartósan többet költ a fegyverekre, az az elmúlt évszázadokban mindig háborút és előszakot jelentett. Tehát aki tud több kárt okozni helyett, ki tud több gazdaságilag értelmes, kölcsönös együttműködésen alapuló összefonódást teremteni, ahol mindenki win-win nyerő szituációban van, vagy lehet. Úgyhogy a gazdaság egy bázis, nem öncél, hanem egy bázis egy jó élethez. Ez a mi életünkben is, ha jól gazdálkodunk, hogyha a gyermekeink arcán megjelenő öröm, az unokáknak a felemelkedése, gyarapodása, ez mind-mind akkor jele annak, hogy jól vagy rosszabbul működik. A gazdaság nem a GDP-nek és a kimutatott alapmutatóknak az összessége, hanem annál sokkal több, hogy milyen életminőséget tesz lehetővé, mint egy alap az emberi, családi, társadalmi kibontakozás számára. Egyetlen megjegyzés még a háború kérdéséhez, hogy a nemzetközi adatok szerint a támadó fegyverek leállítása több mint 500 millió ember teljes megélhetését, élelmezését, lakhatását, alapszükségleteit biztosítaná. Tehát, ha védelmi kiadásokat folytatnák az emberek, de a világban megszűnne a támadó fegyverek előállítása, akkor több mint 500 millió ember megélhetését biztosítanának. Kérném szépen, Goethe azt mondta, olyan szépen mondja, hogy minden nap olvassunk el egy szép verset, nézzünk meg egy szép képet, és hallgassunk meg egy jó és értékes zenét. Hát kérném szépen, magam is és sok kollégámmal is igyekszünk együtt gyakorolni, mármint kiki otthon. Egy nagyon fárasztó nap után, egy lehangoló nap vagy frusztráció közepette, lapozzuk fel Mécs Lászlót, Reményik Sándort, Dzsida Jenőt és annyi más jó költészetet. Egy szép képet, hát ugye a napjainkban, az albumokban, illusztrációban megkeresni szintén nagyon jó, vagy este begépelve az internetre egy jó múzeum, Louvre, Prado, Vatikán nevét kirándulást tehetünk fotelunkból is a szép képtárakban. És a jó és értékes zene pedig leginkább felhangolja az embert, mert mindenki saját lelkével rezonál rá. De csak értékes zenét hallgassunk, ne romboló zenét. A Gregoriántól Bach, Handel, Mozart, Beethoven, magyar zeneszerzőink közül ugye Liszt, Erkel, Kodály, és magam nagyon gyakran a Kecskés Együttes gyönyörű, értékes, felemelő felvételei adnak megnyugvást és örömet az embernek. Hálás feltöltődéssel hallgatom mindig. Önöknek is javasolom. Több anyagi fogyasztásra gyakran nincs mód, de ha szépre koncentrálunk, mindig lehet szebben élni. Ady Endre egy szép versében írta, ugye, szépség, igazság, jóság, ó, jaj, be kelletek, hiszek Krisztusban, Krisztust várom, beteg vagyok, beteg. Hát ezt ne kelljen hozzátenni, de a Mária Rádió nagy családja, mindnyájan imádkozunk egymásért. Kérném szépen, Európa keresztény gyökereiről és azok pozitív hatásairól a múltkor már beszéltem, majd azt remélem, hogy Magyarország és Európa keresztény jövőjéről is beszélhetek egy későbbi adásban. Most annyit szeretnék emlékezetünkbe idézni, hogy a német-francia kibékülés és partnerség mérföldköve volt Adenauer és de Gaulle Reims-i találkozója a Reims-i székesegyházban.
szentmise keretében. Az Európa himnusz Beethoven 9. szimfóniájának örömódája hangjait tartalmazza, testvérlészen minden ember igaz vágyával. Az Európa zászlóról most annyit szeretnék csak összefoglalni, hogy tervezője korábban második világháborús koncentrációs táborból tért haza. Amikor felkérték az európai zászló megtervezésére, akkor egy belga városban a szűzanya szobránál feltekintett a kék égre. A zászló közepén a 12 csillag, a szűzanya feje feletti 12 csillagot tartalmazza, a kék ég pedig a szűzanya édesanyai palástját, hogy a csillagkoszorús boldogasszony édesanyai szeretete vigyázzon Európára. Így tekintsük a zászlóra, és mondjuk el másoknak is a tartalmát. Óra et labora, imádkozzál és dolgozzál, kövessük a bencés útmutatást. Szent Ferenc jubilómi évében pedig immár 800 éve iránytünk és célunk, pax et bonum, béke és jóság. Mindnyájan életünkben ötszörös szeretetet valósítsunk meg. Isten szeretet, ember szeretet, család szeretet, haza szeretet és hivatás szeretet. Június Jézus szíve hónapja. Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod földünkre, magyar hazánkba és mindnyájunk szívébe, szűzanyánk szeplőtelem, édesanyai szíve által úgy legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.
1: Itthon vagyok, s a néha lábamhoz térdepel. Egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom.

Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelentett egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el.

és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya.

Teréz anya imádsága. Urunk, tégy méltóvá bennünket arra, hogy az egész világon szolgálhassunk embertársainknak, akik éhségben és szegénységben élnek. Kezünk által add meg nekik ma mindennapi kenyerüket, s megértésünkön keresztül adj nekik szeretetet, békességet és örömet. Add, hogy minden nővér Jézus Krisztust lássa a szegényben. Mennél visszataszítóbb a munka vagy az ember, annál erősebb legyen az ő hitük, szeretetük és örömteljes áldozatuk, amikor ebben a nyomorúságos áruhában Urunknak szolgálnak. Az ima nagyon nehéz, ha nem tudja az ember, hogyan imádkozzék, de segítenünk kell egymásnak, hogy megtanuljunk imádkozni. A legfontosabb a csend. Akik az imádságot szeretik, szeretik a csendet. Nem tudunk Isten jelenlétébe helyezkedni, ha nem szorítjuk rá magunkat a belső és külső csendre. Ezért hozzá kell szoknunk a lélek, a szem és a nyelv csendjéhez. Isten a csend barátja. Meg kell találnunk Istent, de nem találhatjuk meg őt sem az zajban, sem a nyüzsgésben. Nézzétek, milyen mély csendben növekszik a természet, a fák, a virágok, a fű, mint amilyen csendben kelnek föl és nyugszanak le a csillagok és a nap.

0: Hírpercek.
1: Amerikai zsidó segélyszervezet tagjait fogadta a pápa. Spányi Antal püspök aranymisében ad hálát papsága 50 évéért. Koncertekkel és családi programokkal várja a látogatókat a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. 14. Leó pápa találkozott a New York-i székhelyű Egyesült Zsidó Segély Alap a United Jewish Apple delegációjának 300 tagjával június 15-én hétfőn, írja a Vatikáni Rádió. A szervezet alapvető humanitárius segítséget és szociális szolgáltatásokat nyújt kiszolgáltatott csoportoknak a zsidó ember szeretet jegyében, Izraelben és több mint 70 országban. 66 évvel ezelőtt 23. János pápa e szavakkal fogadta a szervezet küldöttségét. Én József vagyok, a testvéretek. E találkozás hatására született a katolikus egyház és a judaizmus új kapcsolatáról szóló értekezés. A Nostra Aetate határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen. Az egyház elutasít mindenféle faji és vallási alapú diszkriminációt és üldöztetést, hangsúlyozta a pápa. Küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, kérte Leó pápa. 50 évvel ezelőtt, 1976-ban szentelték pappá Spányi Antal székesfehérvári megyés püspököt. A főpásztor a jubileum alkalmából hálaadó szentmisét mutat be a székesfehérvári Szent István király székesegyházban, június 20-án, szombaton 17 órakor, adja hírül a székesfehérvári egyházmegye. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és az egyházmegye papsága koncelebrál az ünnepi szertartáson, amelyet az egyházi rend szentségének minden kegyelméért mutatnak be. Az ünnepi beszédet Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek metropolita mondja. A 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket június 20-a és 27-e között, tájékoztat az MTI. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon. A fesztiválon fellép a horvát Croatian Guitar Quartet, 4 gitárvirtuóz, Zoran Dukic, Petrit Cseku, Maroje Bricic és Frutko Saric formációja. Klasszikus mesterműveket és modern mediterrán zenét adnak elő koncertjükön. A Balatonparti Fesztivál vendége lesz Bogdan Mihailiscu, román gitárművész is. A fiatal szlovén gitáros generáció egyik legismertebb tagja, Leon Ravnikar is bemutatkozik a programban. A fesztivál vendége lesz a Yamashita japán zenei dinasztia tagja, Yamashita Kanahi is, a fesztivál gálakoncertjét a spanyol Andalusian Guitar Quartet adja, zárul a közlemény. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné Pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek? Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
5: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei Aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: A Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Kegyhely podcast műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Mátra Verebei Szentkút podcast sorozatában. Mai beszélgetésünket Esztergomban végezzük, és a vendégünk Magó Teréz szegény gondozó nővér. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad meghívásomat.
2: Örömmel. Nagyon örülök, hogy meglátogattál.
1: Mielőtt belevágunk a témába, mondanál egy kicsit, hogy mivel foglalkozol itt Esztergomban?
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Itt Esztergomban többféle feladatunk van, mivel ez a rendházunk a rendünknek a központja. Itt szoktak lenni a különböző rendi összejövetelek, a többi rendházból is itt gyűlnek össze a nővérek, és nagyon szeretem ezt a szolgálatnak ezt a rejtett részét, ami igazából arról szól, hogy hazavárom a többi nővéremet a többi rendházból. Ezen kívül itt a házban, így a városban, házi gondozásban segítünk be, tehát kijárunk idősekhez, egyedül lévő emberekhez, akiknek segítségre van szükségük, és akkor melléjük állunk különböző egyszerű feladatokban, van, ahol takarítani segítünk, van, ahol bevásárolni, vagy az ügyeket intézni, van, ahol csak egyszerűen beszélgetni megyünk, és akkor ezen kívül még néhány speciálisabb területen végzünk hitoktatást. Én egy itteni speciális iskolába járok, enyhén sérült gyerekeknek tanítok hittant, alsó tagozatosoknak, és ezen kívül van még egy felnőtt cigány csoportunk, akikkel bibliaórát tartunk minden héten, velük keressük együtt az Istennek az akaratát. Itt szentségfelkészítések is időnként szoktak lenni, keresztelés, első áldozás, bérmálkozás, házasságrendezés, ilyenekben próbálunk segíteni. És ezen kívül itt a rendházmúzunkban élnek jelölt nővérek, akik most kezdték a szerzetesi életüket, őnekik is próbálok így segíteni egyfajta mentorként, vagy segítőként, hogy őket próbálom így bevezetni ebbe az életformába.
1: Én úgy találtam ki, hogy a mai beszélgetésünk témája meghallgatás legyen. És gondolom, hogy ennyi foglalkozásoddal te egyfajta szakemberré váltál a meghallgatásba.
2: Nem gondolom magamat szakembernek, én azt gondolom, hogy az életemben így a megajándékozottság az, ami nagyon jellemző. A Ferenc szegény gondozó nővérként, ez egy nagyon tág fogalom, hogy szegény gondozás, ki a szegény, meg mit jelent gondozni. Ezek ilyen nehezen megfogható fogalmak, vagy hát sok minden lehet mögötte. De így azt tapasztalom, amióta így nővér vagyok, hogy az Isten így megajándékoz engem azzal, hogy találkozhatok. Találkozhatok az emberekkel, ott, ahol vannak, abban az élethelyzetben, amiben vannak, és hogy Isten ezáltal nem csak azzal az emberrel ismertet meg, nem csak vele találkozom, hanem rajtuk keresztül magával Istennel is találkozom, és önmagammal is találkozom, mert az mindig egy nagyon erős tükör a számomra, amikor egy ember megosztja velem önmagát, vagy az életének egy részletét, hogy mindez így elkezd bennem rezonálni, mint amikor egy kavicsot beledobunk a tóba, és akkor ugye ott a hullámok nagyon messzire elhatnak. Így vagyok én is, hogy amikor így valakivel beszélgetek, vagy meghallgatom, elmeséli az életét, vagy valamit mond magából, akkor az olyan, mint egy belém dobott kavics, bennem is így elkezdenek vergődni a hullámok, és akkor eljut a partjaimig, a határaimig, és akkor érdekes, hogy így felfedezhetem önmagamat is. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes találkozásoknak a sorozata az életem. Találkozás másokkal, találkozás Istennel, meg önmagammal.
1: Na, már is hallatszik, hogy jó személyre találtam, ha meghallgatásról beszélünk. Kezdjük a beszélgetésünket a legfontosabb találkozásodtól, illetve meghallgatástól. Hogyan meghallottad az Isten szavát?
2: A gyerekeknek, mikor mesélek arról, hogy hogyan lettem szerzetes nővér, mindig azt szokták kérdezni, hogy hogyan lehet, hogy hallottam az Istennek a szózatát. Tehát így nem hallottam Istennek a szózatát olyan formában, mint ahogy azt mondjuk így a filmekben elképzeljük. Én már meséltem neked, hogy többen vagyunk testvérek, én a harmadik vagyok egy négy gyermekes családban, és harmadikként így azért azt tanultam meg, hogy akkor vagyok jó, akkor működök jól, hogyha én szépen rendezem magamat, és nincs velem gond, amikor szépen mindent megoldok, akkor vagyok rendben. És én a szüleimtől nagyon sok személyes szeretetet kaptam, de azért azt is tapasztaltam, hogy azért, hogy így figyeljenek rám, azért tenni kell. Tehát, hogy amikor sok gyerek van együtt, akkor azért, hogy figyeljenek rám, akkor azért ott pedálozni kell. És az Istennel kapcsolatban tapasztaltam meg azt, hogy Isten úgy figyel rám, hogy azért nem kell pedálozzak. Hogy ez egy olyan figyelem, ami mindig ott van a háttérben. És nem akkor kezd el Isten figyelni rám, amikor kiabálok utána, hogy ha-ó, Isten, halljad már meg, hogy hol vagyok, hanem hogy van egy ilyen alapvető háttér figyelme az Istennek, amivel felém fordul, és ez folyamatos. Ez mindig ott van. És inkább én vagyok az, aki erről elfelejtkezem, és csak néha nézek hátra, mint a kisgyerek a homokozóba, hogy hátra néz, hogy anya látja-e, hogy mit művel. És hogy én felejtkezem el erről a figyelemről, de mikor én először tapasztaltam Istennek ezt a folyamatos, permanens figyelmét, hogy őt így érdekli egyszerűen az, hogy mit csinálok. Még az ilyen, hogy mondjam, primitív dolgaim is érdeklik homokozóba homokozni. Tehát nem tudom, én a kis apró cseprő bajaim, hogy ötös lesz az angol dolgozat, vagy négyes lesz. És hogy Isten ezt tényleg érdekli, mert hogy én velem kapcsolatos. És mikor Istennek ezt a tényleg személyes, folyamatos figyelmét tapasztaltam, ez volt, ami úgy megdöbbentett, hogy nem tudtam ennél a ténynél tovább menni. Hogy hát ilyen nincs. Hogy lehet, hogy a világegyetem ura, aki az univerzumot, meg a csillagokat mozgatja, és föntartja a rendszereket ebben a világegyetemben, arra figyel, hogy nekem négyese a dolgozatom, vagy ötös. És hogy engem az hogy érint, hogy szomorú vagyok, vagy boldog vagyok. Hogy lehet, hogy Istent én érdeklem ennyire, és a kis dolgaim azért, mert velem kapcsolatosak. És akkor azt éreztem, hogy ezzel valamit nekem kezdenem kell. Muszáj ezzel az Istennel valamit kezdeni, mert ezt így nem lehet hagyni. Hát ezt az Isten, de erre valahogy válaszolni kell. És akkor ez vitt bele engem abba, a merész gondolatba, hogyha Isten irreálisan, őrült módon igent mond rám, mert a keresztben ezt látjuk, hogy Isten irreálisan, őrült módon mond rám igent, hogy értem, meghalljon, akkor erre én is egy ilyen irreálisan őrült igent akarok mondani, és akkor ebből jött az óriási ötlet, hogy akkor legyek szerzetes. Mert ez elég irreális, elég őrült, és hogy ez valami ilyesmi, ami az én válaszom az Istennek erre a szerető figyelmére, amit így felém ad. Úgyhogy valahogy így hallottam meg először, hogy így kezdtünk el először így beszélgetni az Istennel komolyan. Nem azt tapasztaltam, hogy Istennel nem lehet úgy beszélgetni komolyan, hogy ugyanaz maradjak, aki voltam. Megváltoztam.
1: Miért éppen szegény gondozó, és mit jelent gondozónak lenni?
2: Ferenc a szegény gondozó nővérek közössége, egy kicsi magyar közösség. Nincs külföldön rendházunk, egy magyar alapítású közösség. Egy ismerőseim által, meg egy lelki gyakorlat által ismertem meg a nővéreket, még középiskolás koromban. És számomra, ami döntő volt, amikor kerestem a helyemet, hogy milyen, ha szerzetes vagyok, akkor mégis milyen közösségbe is lépjek be. Számomra az volt a meghívó a közösségünknek az életformájában, hogy azt láttam, hogy az egyszerű hétköznapi embereknek az élethelyzeteibe megyünk bele így nővérként, és odaállunk melléjük barátként, és próbálunk nekik segíteni ott, ahol éppen vannak. És hogy ez, ahány rendházunk van, ez annyi féle egy kicsit. Minden helyen egy kicsit arról szól, hogy ott a helyben mire van szükség, mik azok a területek, amik egy kicsit olyan ellátatlanok maradnak, vagy kiesnek így az intézményes segítségnyújtásnak így a köréből, vagy hogyan lehet együttműködni másokkal, hogy megtaláljuk a megfelelő segítséget egy-egy helyzetnek, egy-egy embernek, vagy családnak. Nekem tetszett ez a fajta rugalmasság, vagy a Szentlélekre való figyelés, vagy ez a fajta spontaneitás, hogy nem meghatározott, nem tudom, nagy intézményrendszer van, hanem hogy így figyelni, hogy mire van éppen szükség. És hogy ez kell egy ilyen rugalmasság, ez nagyon, nagyon tetszett nekem. Meg az, hogy így azt éreztem, hogy ezt ugye magaménak éreztem. Azt éreztem, hogy ez közel áll a mindahhoz, amit én így önmagamban hozok a személyiségemben, vagy amit így otthon láttam, ahogy a szeretetnek a megélését otthon tanultam, ahogy a szeretetet a két kezünkkel fejezzük ki. Ez számomra fontos volt. Ezt hallottam már, szegény gondozó, meg gondozó, az nem egy túl modern kifejezés, annál sokkal modernebb kifejezések vannak a segítségnyújtásra. De nekem pont ez tetszett a mi közösségünkben, hogy nem volt nagy reklámja, és hogy nem tűnt nagyon modernnek, hanem olyan egyszerűnek és hagyományosnak tűnt. Mi nem azzal foglalkozik, hogy most ezt jól el lehessen adni, azt, hogy mi másoknak segítünk. Azt gondolom, hogy így, amikor egymásnak segítünk, amikor az Isten szeretetét közvetítjük, akkor maga a cselekedet az, ami beszél, ami beszédes. És nem az, ami a külseje, vagy ahogy el van adva, vagy amilyen a reklámja. És a mai világban ezt gondolom, hogy ez nehéz, mert minden arra hajt, hogy így, hát hogyha van egy terméked, vagy van egy szolgáltatásod, akkor annak legyen valami formája, hogy el lehessen adni. És hogy erről szól így a világ, hogy mindennek legyen valami szép külseje, meg nem tudom, legyen meghívó a címe, meg a hatásvadász a beharangozás, hogy sokan rákattintsanak. És pont ezt tetszett a közösségünkben, hogy pont nem ilyen volt. Tehát, hogy nem volt se menő honlapja, se reklámos projektjei. Még a neve se volt valami nagyon, nem tudom milyen reklámos. És pont ezt tetszett, hogy nem, azt éreztem, hogy nem arra fektetik a hangsúlyt, hogy ebből kívülről mennyi látszik, hanem hogy arra fektetik a hangsúlyt, hogy a mindennapokban legyenek ott az emberek mellett. És az, hogy ezt most kívülről látják, vagy nem látják, vagy belájkolják, vagy nem lájkolják, ezzel így nem foglalkoztak. És ez nekem nagyon meghívó volt.
1: Mit jelent meghallgatni, és mi a különbség a hallgatás és a meghallgatás között?
2: Hát én azt hiszem, hogy ez is olyasmi, amit így az Istentől lehet megtanulni. Sokszor azt gondoljuk, hogy az Isten hallgat, mert nem halljuk a hangját. De azt hiszem, hogy Isten nem egyszerűen hallgat, hanem ő mindig meghallgat. A meghallgatás az valami olyasmi, hogy úgy figyelek rád, hogy befogadlak, hogy van bennem tér neked, ahova beleteheted magadat, nem csak a mondani valódat, vagy a gondolataidat, hanem önmagadat, ahogy vagy. És hogy Istenben mindig van egy tér nekem. Ezt jelenti szerintem a meghallgatás, hogy amikor van bennünk tér a másik számára, befogadni őt úgy, ahogy van. És akkor nem egyszerűen csak így hallgatom őt, mint ahogy hallgatok egy szép zenét, mert ezt a szép zenét is be kell fogadni. De hogy a meghallgatás az valahogy mélyebbennél egy belső találkozást jelenti. Nem csak a mondani valóját hallgatom az embernek, hanem őt magát fogadom be önmagamba. Teret engedek magamba, ő neki.
1: Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz megvalósítani, és még emellett mindenki arra vágyik, hogy ő érezze ezt a befogadást, elfogadást, mély meghallgatást. Viszont nagyon kevesen vannak, akik készen állnak tényleg meghallgatni a másikat. Inkább meghallgatni, mint meghallgatásra találni. Egy kicsit olyan ferencesen hangzik, de ha egyszer szeretnénk ilyenné válni, akkor hogyan lehet, mivel, kitől tanulni? Egy kicsit már mondtad, de talán gyakorlatilag.
2: Több minden jut eszembe erről a dologról. Az egyik az, hogy mindannyiunknak nagyon mély szükségünk van erre a fajta befogadásra, de ezt a fajta befogadást igazából és legvégső soron csak az Istentől tudjuk megkapni. És ezért nagyon nagy szükségünk van arra, hogy időt töltsünk az Istennel, és csak együtt legyünk Istennel. Hogy abban most éppen rózsafűzért imádkozom, vagy csak nézek ki a fejemből, és figyelem a tájat, vagy a Szentírást olvasom. Ez nagyon eltérő. De hogy időt legyek az Istennel. Mint ahogy egy kisgyereknek szüksége van, hogy az anyjával legyen. Nekünk szükségünk van arra, hogy az Istennel időt töltsünk. Mert ő az, aki igazából meghallgat, megért minket, és az ő figyelmében, az ő tekintetében találunk rá önmagunkra. És én azt tapasztalom, hogy az, hogy bennem tér van mások felé, vagy mások számára, amennyi van bennem, azt csak az Istentől kapom. Tehát ezt ő csinálja bennem, ezt a teret. Ezt nem én erőszakolom ki magamból. És azt is fontos szerintem ezzel kapcsolatban megérteni, hogy amikor egy kicsit úgy figyelek a másikra, hogy közben nem azon jár az eszem, hogy na én most erre mit mondanék, hogy erről nekem most az jut eszembe, hogy, vagy amit mond, jaj, ez biztos azért mondja, mert, vagy ezt már hallottam, mert, tehát hogyha nem, közben nem tolom itt ezeket a monológokat belül magamban, hanem csak tényleg egyszerűen hallgatom őt, és figyelek rá. Ezt egyrészt így gyakorolni kell, vagy gyakorolni lehet. Tehát, hogy ez is olyan, mint a biciklizés, hogyha nem gyakorlod, akkor nem megy. De másrészt pedig az, hogy ez nem olyasmi, mint az életben nagyon sok minden, hogyha a másikra figyelek, akkor én valahol elveszek közben. Mert lehet, hogy a saját gondolataimat egy kicsit most elengedem, vagy a saját, nem tudom, igényeimet azért, hogy a másikra figyeljek, de ha tényleg azzal a figyelemmel vagyok a másik felé, hogy befogadjam őt, akkor egy olyan szinten fogok találkozni önmagammal, amilyennel soha nem találkoznék, ha nem lenne ott az a másik. Tehát, hogy nem veszítek azzal, amikor a másikat meghallgatom, hanem nyerek. Olyasmit nyerek, amit a másik nélkül nem tudnék megnyerni. Soha nem ismerném meg magamat. Tehát, ha egyedül ülök egy szobában, akkor soha nem fogom magam úgy megismerni, mint amikor másokkal vagyok kapcsolatban, és őket befogadom, úgy, ahogy vannak. Ebben az a titka, hogy Isten kapcsolatra teremtett minket. Így vagyunk megalkotva. És hogy a kapcsolatokban bontakozunk ki teljes valónkban. És hogy valami olyasmit veszítünk el önmagunkról, önmagunkból, hogyha a másik embert nem fogadjuk be, ami pót.

0: hogy valami nagyon nagy kincs vagyunk egymás számára. És hogy amikor így valakit figyelek, valakit meghallgatok, és engedem, hogy tere legyen bennem ő neki, azzal, amit ő éppen hoz, azzal nem veszítek, hanem nyerek. És lehet, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, hogy most elveszítem az időmet, energiámat, elfáradok, lemerülök, megterhel, mert nehéz dolgot mond. Elgondolkodtat, nem tudok rá választ a kérdésére, megkérdőjelez egy csomó mindent, mert nem tudom a megoldást, szembesít a korlátaimmal, a határaimmal. Tehát, hogy ezek olyanok, amik nem kényelmes dolgok, vagy nem könnyű érzéseket hoznak föl. De hát ez visz közelebb a valósághoz, az Istenhez, ahhoz, hogy mit is jelent az élet, az, hogy mit is jelent az, hogy Isten velünk van. Szóval nagyon, nagyon mély kérdéseket tanít. És hogyha van bennem bátorság, hogy ezekbe előrébb menjek, akkor a mások meghallgatása az kincses bánya lehet. Nem könnyű kincses bánya, de értékes.
1: A meghallgatáshoz két embernek a nyitottságára van szükség. És mivel segíthetünk, hogy a másik ember akarja, képessé válik velünk megosztani a szívét?
0: Hát a meghallgatáshoz tényleg két ember kell, és kell egyfajta bizalmi légkör. Hogy idő van a másikra, vagy tér van arra, hogy leüljünk és beszélgessünk, ezek ilyen külső feltételek. És kell az a belső feltétel, hogy ő bízzon bennem, meg én is bízzak benne. Amikor beszélgetünk, amikor találkozunk egymással, akkor valamilyen formában így lerakjuk az állarcainkat. Az igazi találkozásban az ember így lerakja az állarcait. És ez mindig egy saját döntés. És én azt gondolom, hogy ezt nem tudom erőltetni a másikban, hogy ő már pedig lehet, hogy látom rajta, hogy jót tenne neki, hogyha kimondaná végre azt a nehéz dolgot, de hogyha ezt ő nem hozza meg, ezt a bizalmi döntést, hogy ő szembenéz a valóságával, és kimondja nekem, amit ki akar, ezt a döntést nem tudom helyette meghozni. Segíteni segíthetek esetleg egy-egy kérdéssel, ami hát, ha őt így előrébb viszi, vagy néha az is segít, hogyha egy kicsit én is mutatok valamit magamból, látja azt, hogy én teszek felé egy bizalommal teli lépést azzal, hogy én is megosztok magamból valamit, ez segíthet, de hogy így ezt a bizalmi döntést, ezt mindenki maga hozza meg. Néha elcsodálkozom, hogy Istennek mennyi türelme van. Már rég tudja, hogy miről van szó, és én meg mondjuk évekig kerülgetem a kását, mire nagy nehezen kimerem neki mondani, hogy Istenem, én haragszom, vagy nem tudom, bármi nehéz dolgot. És hogy ha Istennek ennyi türelme van hozzánk, hát akkor nekünk is kell, hogy legyen egymáshoz egy kicsivel több.
1: És mit csináljunk, ha az adott ember elutasít minket?
0: Hát azt gondolom, hogy ez fájdalmas tud lenni, amikor elutasítást tapasztalok, főleg amikor többetszer tapasztalom azt, vagy amikor már azt éreztem, hogy már van köztünk egy bizalmi légkör, de akkor hirtelen valaki bevágja az ajtót. Ezek fájdalmasak. Olyankor sem tudok más tenni, mint imádkozni. Azért, hogy ne keményedjen meg a szívem. Mert milyen védekező üzemmódokra tudunk beállni, hogy így, ha már egyszer ott már megégettem magam, akkor már többet nem akarom. És hogy ahhoz tényleg az Isten kegyelme szükséges, hogy valahogy így akkor sem akarom megkeményedni a szívemet, hogyha már egy párszor ott fájdalmat kaptam, vagy fájdalmas visszautasítást kaptam. Ugyanakkor meg ez a nem megkeményíteni a szívemet, ez azt is jelenti, hogy szabadon hagyom a másikat abban, hogy ez tényleg az ő döntése legyen, hogy ő most így ezt ki tudja mondani, megnyílik-e felé, vagy nem. Mert bár néha mondjuk egy kisgyereket határozottabban vezetgetni, a felnőtt embereket már, hát nem kényszeríthetem rá. És a szeretetet meg nem lehet kikényszeríteni se gyerektől, se felnőttől. Tehát, hogy az, hogy bízzon bennem, ezt nem tudom rá kényszeríteni. Ami viszont, amire mindig van lehetőségem, az Istenben való egység. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy Jézus feltámadt, és azt mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig, Jézuson keresztül kapcsolatban lehetek az a másik emberrel, valami olyan mély, spirituális szinten, ami itt a Földön így nem fölfog.

0: ható. De ez akkor is lehetséges, hogyha az illető teljesen bezárkózik előttem, és elzárja előlem a szívét, vagy nem szól hozzá. Jézus által, az imádság által, és a Jézussal való egységem által, akkor is egy olyan mély szinten kapcsolódhatok hozzá, ami semmihez sem fogható itt a Földön. És ennek a hite, ez olyan reményt ad, amihez nem mérhetők az én emberi próbálkozásaimnak a kudarcai. Tehát, hogy most én próbálhatok vele kapcsolatot építeni, nem jön össze. De hogy Jézus ott él a szívem mélyén, már pedig ott él, akkor meg az enyém mélyén is ott él, akkor valahol nagyon mélyen kapcsolódunk. És kérhetem Jézust, hogy gyógyítsa az ő szívét, meg az enyémet, és hiszem azt, hogy egyszer majd a felszínen is összeérünk, nem csak a mélyben.
1: Ezek szerint, amit mondtál, a meghallgatás olyan krisztusi, keresztény meghallgatás sokkal nagyobb teret jelent, mint csak maga a beszélgetés vagy találkozás. Benne volt is a jelenlét, a háttéri közben járó ima, a megfigyelés, a Krisztusnak való odaadás.
0: Igen, de az, szóval azt gondolom, hogy a mindennapokban, amikor valakivel beszélgetek, akkor nem szokott ez közben a fejembe járni, hogy én most Krisztussal és spirituálisan, és nem tudom, hogy hallgatom, és akkor ez milyen tág. Lehet, hogy csak egyszerűen figyelek arra, hogy éppen mit mond. És nem is mindig sikerül, hogy én közben ne toljam magamba a gondolatokat, hogy jaj, de most mennyi idő kellene még erre, meg arra, vagy... Tehát, hogy én nem mondom, hogy én ezt így mindig jól csinálom, vagy néha sikerült, talán inkább így mondom. Inkább az van bennem, hogy ez egy ajándék Istentől, és az Istentől lövő ajándék az mindig olyan, hogy ez nem csak egy dolog, hanem olyan, hogy így kibomlik, mint a virág, így egyre inkább kibomlik. És akkor néha rácsodálkozom, hogy ez mekkora mély ajándék. De a legtöbbször a mindennapokban így ez nem jut eszembe, hanem néha így rácsodálkozok. De ettől az még, hogy én nekem ez nem jut eszembe, vagy nem tudatosítom, ettől még ez történik. És Jézus így a háttérben így tolja ennek az egész mélységét, meg szépségét. Én meg mit tudom, én csak fogom a telefonkagylót és hallgatom, vagy állok vele az utca sarkon és beszélgetünk. Tehát, hogy ez ilyen nagyon egyszerű dolog a mindennapokban, és közben meg a mélységben, vagy úgy a háttérben, vagy valami nagyon szép. És elgondolom, hogy majd egyszer a mennyországban végignézzük az életemet az Istennel, és akkor azt nézzük, hogy ezek a tök egyszerű kis hétköznapi szituációk közben mi minden volt az. Ez a kis szitu.
1: Nagyon izgalmas lehet, hogy ez a mennyországi nézés. Mondtad, hogy nem mindig sikerül neked. Mi gátolhat bennünk a meghallgatási képességünket?
0: Ami most elsőre eszembe jut, az a fáradtság. Tehát, hogy a nap az 24 óra. Volt egy atya, aki azt mondta, hogy az életszentség első lépcsőfoka, hogyha az ember kialussza magát. De most ez időnként azért így eszembe szokott jutni. Amikor így túl vagyok hajtva, vagy túl vagyok pörögve, akkor figyelni a másikra, meg teret adni neki, meg befogadni őt úgy, ahogy van, mindazzal együtt, amit esetleg kivált belőlem, úgy nagyon nehéz. És hogy van, amikor így egyszerűen tudatosítanom kell magamban azt, hogy én most nagyon fáradt vagyok, és most azért húz föl a másik, mert most fáradt vagyok. És akkor az alázat, meg a szegénység, meg az engedelmesség, hogy elfogadom, hogy pihenni kéne. Aztán az is fontos, hogy mennyire látom azt, hogy én éppen most miben vagyok. Mert van, amikor olyan erősen megy bennem valami belső történés, hogy az lefoglalja a figyelmemet, az energiáimat, és akkor tényleg egyszerűen kevesebb bennem a tér. Tehát, hogyha valami érzelmileg nagyon érint, valami olyan történés történt velem, ami egyszerűen így beszív, és arra figyelek, akkor kevésbé fogok tudni a másikra figyelni. És ezért van erre, hogy ezt egy kicsit így tudatosítanom kell, igen, én magam most nagyon megviselt ez a telefonbeszélgetés, de most jön ez a néni, és most őre akarok figyelni. És akkor kérem Jézust, hogy segítsen, hogy én most ne abból a telefonbeszélgetésen agyaljak, és ne azon kattogjon az agyam, hanem tudjak erre a nénire figyelni. Ezek ilyen egyszerű, tudatosító dolgok, hogy ez így tudja gátolni. Másrészt meg ilyen nagyon egyszerű dolgok is vannak, hogy van, hogy ez a másik ember nem szimpatikus.
1: Akkor ez is számít.
0: Egyszerűen így van. Vannak emberek, akikkel tök könnyű összekapcsolódni, tök jól beszélgetünk, megtalálom a hangot, figyelek rá, egyszerűen öröm ránézni. és de jó, alig várom, hogy hallgassam. A másik emberrel meg így meglátom, és akkor így nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Lehet, hogyha belevájkálnék, nem tudom, valami pszichológus segítségével rájönnék, hogy az zavar benne, hogy. De hát erre nincs idő, meg lehetőség a mindennapokban, meg ahogy ránézek, kedvem sincs hozzá. Azt gondolom, hogy ezek is ilyen emberi dolgok, hogy valaki szimpatikus vagy nem. Ezek is lehetnek. Hát ezek ilyen emberi dolgok. Azt gondolom, hogy irgalommal kell tekintsük magunkat is. Hogy látom, hogy ez megállapítom, hogy hát ez most nekem nem szimpatikus. És akkor irgalommal odafordulok Jézushoz, hogy Jézus, nézd, itt vagyok, ennyi vagyok, hogy így most nem tetszik a haja, és akkor most látod, hogy engem ez most zavar. Neked adom ezt most. És akkor ennyi. És akkor ezt el tudom engedni. Mert én nem emberi találkozásban, egy meghallgatásban nem az a lényeg, hogy most én, dicsőséges, nagy Teréz nővér, most így meghallgatom a másikat. Nem, itt Istennel találkozunk. Ő az, aki a másikat befogadja. Ő az, aki valamit tehet két ember között. Én annyit tudok tenni, hogy idegesít a haja. És mondjuk erre rájöttem. De hogy a teret az Isten építi bennem, és hogy a Szent Ferencnek nagyon, nagyon szeretem ezt, hogy visszaadni Istennek minden jót. Minden jót, amit akár úgy gondolnánk, hogy ezt mi teszünk. Nem, azt Isten teszi. És ezt nagyon szeretem Szent Ferencben, hogy azt mondja, hogy ne raboljuk el az Isten dicsőségét. Azért, mert mi azt hiszük, hogy mi valamit nagyon jól csináltunk. Attól még az Isten dicsőség, és nem a miénk.
1: Nagyon igaz. Néha közeledjünk a másik emberhez, mint szakértők. Előre már tudjuk, hogy miről beszél, és miért is beszél, és mire vezet, és igazából már is tudjuk, hogy mit válaszoljunk, vagy nem. És ez néha az is. Egyrészt, hogy éppen elraboljuk az Istentől a dicsőségét, de azon kívül képtelenek vagyunk meghallgatni, találkozni az igazi emberrel.
0: Hát igen, én azt gondolom, hogy, tehát, hogy van ennek egy szakmája a meghallgatásnak, meg hál' Istennek most már azért ezek ilyen nagyon, nagyon jól kidolgozott tudomány van az emberek közötti kapcsolódásra, és azt gondolom, hogy ennek a tudománynak a részeit tudni, az segíthet. De hogyha ha én azzal, hogy azt gondolom, hogy én többet tudok valamiről, mint a másik, ha így állok hozzá, akkor pont azt a teret szüntetem meg magamban, ahova befogadhatnám őt. És akkor megszűnik ennek a befogadásnak a tere, akkor nem tud létrejönni. El fogunk beszélni egymás mellett. Én fogom mondani a szakmámat, ő meg próbálja mondani önmagát, és akkor elbeszélünk egymás mellett. És ha nem is mondok semmit, csak hallgatok, akkor is lehet, hogy nem fogadom be őt. Mert nincs bennem tér. Szóval igen, lehet ennek egy ilyen veszélye, hogy én úgy gondolom, hogy én tudom a tutit, vagy tudom, mi a megoldás, vagy tudom, mi a válasz, vagy tudom, mi lesz a sztori a vége, mert már 10-szer elmondta, megint ezzel jön, ugye, tehát így vannak ilyenek, de ha nem a problémát nézem, nem a kérdést nézem annyira, nem a hasznosságát nézem, hanem az embert, aki ott van, akkor még, hogyha századszor mondja ugyanazt a problémát, és én már százszor mondtam, hogy mit gondolnék erről, ha az embert nézem, akkor az nem lesz fölösleges, ez a századszor elmondott sztori. Mert az embert itt és most tudom befogadni. És lehet, hogy ő még mindig ott tekeredik, ugyanannál a sztoriánál századszorra is. De akkor én itt és most azt az embert fogadom be, aki századszorra ugyanazt a sztoriát mondja valamiért. Valamiért neki azt a sztorit még századszor is mondania kell. És hogyha nem a problémáját nézem, hanem őt, akkor mindenképpen gyümölcsöző lesz a találkozás. Akkor is, hogyha a problémára nem találtunk megoldást.
1: Így éppen közeledünk ehhez, amit a kezdetén nagyon szépen mondtál. A meghallgatás, a találkozás, ez egyfajta csere. Adok, kapok, és ez a személy is. Hogy ez nagyon mélységes, ha még bővebben tudnál mondani erről.
0: Ehhez kell egyfajta belső szabadság, hogy vállaljam azt, hogy valamit adok magamból, hogy nem akarjam magamnak megtartani önmagamat, hanem engedjem, hogy ez valamilyen formában ajándék legyen a másik számára. Meg az a szabadság, hogy elfogadom őt úgy, ahogy van, és azzal, amit most éppen adni tud, vagy ahogy ő most jelen tud lenni. Ez ilyen megmutatja, hogy mennyire vagyok szabad. De hogy azt hiszem, hogy ezek, ez a szabadságnak olyan mélyebb rétege. Nem egyszerűen az, amire a mindennapokban a szabadságot gondolunk, hogy hát ez a szabadság, ha azt csinálok, amit akarok. Szabadnak lenni arra, hogy a másikat elfogadjam úgy, ahogy van, hát ez egy sokkal mélyebb szabadság. Vagy szabadnak lenni arra, hogy magamból adjak önzetlenül, vagy úgy adjak, hogy nem azt nézem, hogy a másik pont ugyanannyi értékűt ad cserébe, vagy hogy jól járjak. Szóval, hogy erre szabadnak lenni, az egy sokkal mélyebb szabadság.
1: Igen, és kitesszük magunkat egyfajta kockázatra.
0: Igen. Hát erről János Evangélium jut eszembe, hogy Jézus azt mondja, hogy az övéi közé jött, a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Hát, hogy az Isten micsoda kockázatot vállal, amikor emberré lesz, és nem fogadják el. Tehát nem kell, visszautasítják, keresztre feszítik, kidobják a szőlőből. Ez Isten szabadsága. Amikor én kockázatot vállalok, hogy adok magamból, és nem fogok érte kapni esetleg köszönetet, vagy semmit, vagy csak nem tudom mit, akkor az Isten szabadságába kapcsolódom bele. És akkor lehet, hogy ez így mondjuk, első ránézésre azt mondanám, hogy ez balegség, vagy hát ez hülyeség. Én nem gondolom, hogy így pofozózsákot kéne magamból csinálni, hogy a gyertek, aztán ide üssetek. Ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy én, amiről Jézusnak szól a lábmosás, hogy ő tudja, hogy ő az Isten fia. És leveszi a felső ruháját, és elkezdi mosni a tanítványok lábát. Tehát Jézusnak nem megalázó a tanítványok lábait mosogatni, pedig ő az Isten. És hogy amikor én így adok magamból, és nem nézem azt, hogy kapok-e érte valamit, vagy mit kapok cserébe, akkor Istennek ebbe a stílusába így állok bele. És amikor ezt így megérzem, ennek az ízét, akkor olyan szabadságot tapasztalok meg, amit nem befolyásolnak a körülmények. Nem befolyásol az, hogy a másik mondjuk megköszöni-e, vagy nem, vagy hogyan reagál. Nem befolyásolja az, hogy ezt a másiknál célba érte, vagy nem, hogy értette-e azt, hogy én ezt most így mennyire szeretetből és önzetlenül csináltam, hogy nem értette meg, föl se fogta, elment mellette, csak saját magával volt elfoglalva. Nem ez a lényeg, hogy ő most így erre hogyan reagált, hanem az, hogy én rátaláltam az Isten hullámhosszára, és vele rezdülök. Ez sokkal mélyebb és tágabb dolog annál, mint hogy most egy szituáció sikerült, vagy nem.
1: Van egy sztorid a meghallgatásról, vagy a meggyógyulásról, megszabadulásról, e fajta találkozásról, amiről most beszéltünk.
0: Mikor először éreztem rá arra, hogy mit jelent meghallgatás, ez egy olyan szituáció volt, ami az egyik nővértársammal kapcsolatban történt velem. Ez egy jó pár évvel ezelőtt volt. Jóban vagyunk ezzel a nővértársammal, de nem egy rendházban laktunk. És így, amikor időnként találkoztunk valami miatt, akkor így ennek mindig nagyon örültünk, és próbáltuk kihasználni az időt, hogy beszélgessünk. Mindig rajtam volt, hogy így akartam, hogy na mondja el, hogy mi van vele, hogy tudjam, hogy érezzem, hogy, és nagyon-nagyon be akartam fogadni azt, amit mond. És közben meg az is nagyon benne volt, hogy én is elmondjam, hogy bennem mi van, hogy így tényleg találkozunk. És akkor emlékszem, volt egy ilyen ünnepség, amire összejöttünk már előző este, és akkor már előző este így leültem vele, és akkor na mesélj, és akkor elkezdett mesélni. És miközben mesélt, így közben jutott eszembe egy csomó mindent, hogy mit mondanék rá. És akkor jött egy pont, hogy azt éreztem, hogy most ne csináljam ezt, hanem csak figyeljek. És akkor így elkezdtem, ha bármi ötlet vagy gondolat följött bennem, mindent így kidobáltam, hogy csak figyeltem őt, és mondtam neki, hogy mesélj még, és mondtam. És vagy két órán keresztül csak hallgattam őt. És akkor persze már jó késő volt, és akkor mondta, hogy a legvégén, hogy még soha ilyen jobb nem beszélgettünk, mint most. Hát kicsként őrzöm ezt a találkozást ezzel a nővértársammal, mert valamit megtanított nekem abból, hogy mit jelent tényleg meghallgatni. És persze ez nem volt, hogy én mondtam el neki a dolgaimat később, de ott neki akkor erre volt szüksége, hogy meghallgassam. És tényleg nem tudom, hogy működik ez, de hogy lehet, hogy nem mondod ki, hogy közben más dolgokon jár az eszed, de valahogy megérzi a másik.
1: Sajnos, ahogyan mondtál, közben nekem jöttek a gondolatok, és nem telítettem őket. Erről, hogy kis reklámot is tudunk csinálni most, mert hiszen ti Mátra Verebei Szentkúton nagyon jelenek vagytok. Több módon, több fajta foglalkozástok van, például ünnepek alatt növértársaid jönnek, és szépen időznek egy sátorban, aminek a neve meghallgatlak, igaz?
0: Igen. Hát ez egy ilyen tapasztalat, ugye Mátra Verebei Szentkút nekünk nagyon fontos a közösségünknek, mert ott alapult a rendünk, ott onnan számítjuk a bölcsőjének a közösségünknek. Nagyon szeretünk oda járni, és ez egy tapasztalat, hogy nagyon sokan megfordulnak ott, és hál' Istennek, hogy a Szent Jónásnak a szentségével is nagyon sokan élnek, ami egy ilyen gyógyító találkozás Jézussal a szentségben. Viszont ugye egy kegyhelyen, a gyóntatásnál nem nagyon van arra lehetőség, hogy az ember úgy kibeszélje, mondja, végigmesélje a dolgokat. És akkor valahogy innen jött ez az ötlet, hogy valahogy teret adni arra, hogyha valaki eljön oda a Szentkútra, a Szűzanyához, és akar találkozni az Istennel, letenni a terheit, erőt, segítséget kérni, akkor legyen ott egy ilyen emberi tér, ahol kicsit így ki lehet mondani, ami benned van. És akár ahol tényleg meghallgatnak, vagy együtt imádkoznak veled, együtt viszik az ügyeidet az Isten elé. És akkor ezért jött ez a gondolat, hogy csináljunk egy ilyen sátort, ami ott szokott lenni, ahol van a Szentkút, mellette ott a fák alatt ott szokott ülni egy-két nővér, így az ünnepeket, és akkor oda lehet mellé ülni, akár valamit elmesélni magunkból, és együtt imádkozni azért az ügyért, vagy csak együtt hallgatni az Istent, vagy hogy ő hogyan figyel ránk. Úgyhogy ez a szolgálat ez így alakult, és nagyon nagy ajándék, azt gondolom, mindannyiunknak, mármint így a nővéreknek, így, amikor így valaki így megajándékoz minket önmagával, vagy az ügyeivel, amit így odahoz. Úgyhogy erről nagyon szép történetek, meg tapasztalatok vannak.
1: Úgyhogy bátran lehet közeledni egy-egy nővérhez, aki ott ül, mert éppen erre várnak, hogy valaki jöjjön. Mi viszont nagyon hálásak vagyunk nektek, hát mi szentkutiak, és zarándokok nevében is mondhatom, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy itt vagytok ilyen módon. És a záró kérdéssel azt gondoltam, hogy megint csináljunk egy nagy kört, hogy Istenhez most térjünk vissza, és magunkhoz egyszerre, hová forduljunk ezzel a meghallgatás, megértés szomjúságával, amit egész életünkön áthordozzunk. És hogyan nyerjük ezt a hitet, hogy az Isten nem csak hallgat, de meghallgat, és végighallgat minket.
0: Nagyon szeretem Izaiásnak azt a mondatát, hogy rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Isten mindig ezt csinálja velem. Megéreztet valamit, például azt, hogy ő meghallgat engem, és akkor én egyre jobban kezdek erre szomjazni, vágyni, de akkor még. És akkor így Isten így behúz ebbe engem, és aztán hát van, hogy így azt érzem, hogy így visszahúzódik. Tehát elkezdek imádkozni, az imádságban azt érzem, Isten meghallgat, Isten figyel rám, fantasztikus, még többet akarok imádkozni. És akkor utána azt érzem, hogy így nem hallgat, visszapattan az imám a plafonról, nincs ott. És akkor még jobban vágyok rá, mert már volt egy jó tapasztalatom, érted? Miért csinálja ezt? És akkor Isten ezt azért, valahogy úgy csinálja, hogy akkor így a vágyakozásom által így kitágítja a szívemet, hogy többet tudjam belerakni. Tehát, hogy amit így most így megpróbálok így kigagyogni, az egyik az, hogy az imádság az, ami egy ilyen forrás lehet, és nem csak az ima, amit úgy érzek, hogy meghallgatott. Nem csak az, amit úgy érzek, hogy na most itt érzem Isten jelenlétét. Hanem az ima, ami mondjuk úgy mondom, hogy száraz, amikor azt érzem, hogy nem találom rajta a fogást. Az ima is legalább olyan hasznos, mert az így tágítja a szívemben a vágyat, csinálja benne a helyet. Maga ez a szomjúság, amivel megyek Isten után, ez a szomjúság maga, ez alakítja a szívemet. Aztán ami még fontos az, hogy ha én elkezdem meghallgatni másokat, tehát ha én megteszem ezt az első lépést, és elkezdem úgy hallgatni a másikat, hogy kidobálom közben a saját gondolataimat, akkor azt fogom észrevenni, hogy a saját kidobott gondolataim elkezdenek a helyükre kerülni. És az életemben elkezdi minden megtalálni a helyét, ahova való, elrendezi. Azt mondják, hogy vesd az Úrra gondodat, és ő gondoskodik rólad. Tehát, hogy tényleg, hogyha oda bízom Isten, tényleg elrendezi. Ez az egyik, tehát, hogy elkezdem én csinálni, és Isten alakítja ezt a dolgot. És az, hogy megkeresem azokat az egyszerű feltöltődési lehetőségeket, amik nem nagy dolgok, de ilyen apróságok. Például mondjuk én, hogy festek valamit, vagy gitározok valamit, vagy elmegyek egyet kirándulni. Tehát, hogy valami nagyon egyszerű, apró dolgok, amik így töltenek. Hogy kialszom magamat egyszer a héten. Tehát, hogy ilyen nagyon egyszerű, irgalmas dolgok. Ezek nem ilyen, most nagyon, nagyon divatos ez, hogy én idő, meg figyelek magamra, meg nem tudom én. Én és értem, hogy erre így szükség van, de hogy ezt így valami szelíd szeretettel csinálni. Mint ahogy így a, nem tudom, a nagymamáink, vagy hogy nagypapám egész, soha nem láttam nagypapámat semmit csinálni. Nem pörgette a telefonját, mert nem is volt neki. Szóval nagypapám soha nem lökte az időt, nem nézett tévét, de esténként kiment a teraszra, és csak nézett messze a tájra, és megnézte a naplementét. És így ezt megengedte magának. Érted? Mm-hmm. Hogy volt egy fél órája nézni a naplementét. Hogy ez az én idő volt, és nem kellett hozzá se telefon, se nem tudom milyen háttér dolgok, semmi nem kellett hozzá, vagy nem tudom én bérlet, annyi, hogy nézte a naplementét, és akkor töltődött. Szerintem ezekhez az egyszerű dolgokhoz vissza kéne találni.
1: Teréz nővér, nagyon szépen köszönöm a beszélgetésünket. Gondolom, hogy mondhatom a hallgatóink nevében is, hogy imádkozunk érted, nővér társaidért. Ezek az emberekért, akikkel találkozol, akiknek szolgálsz. Igen, hogy Isten legyen mindenben, és mindenkiben, és minden találkozásunkban. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen. Isten áldjon.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. Óbuda kezdeményezi a Hadrianus Palota és a Dunai Limes felvételét a világörökségi listára. Mária Pócsra zarándokolt a Miskolci Egyházmegye közössége. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Világiak, Család és Életdikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Óbuda önkormányzata kezdeményezi a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus Palota és a Dunai Limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára, mondta Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a hajógyári szigeten tartott keddi sajtótájékoztatón. Kiemelte, a pályázat alapját a 2018-ban Visi Zsolt régész, muzeológus és csapata által elkészített szakmai anyag adja. A polgármester elmondta, hogy a világörökségi listára kerüléssel lehetőség nyílna a 3. kerületben lévő római korból származó egyedülálló műtárgyak és kulturális kincsek bemutatására. A polgármester fontosnak tartja, hogy a hajógyári szigetet ne építsék be, és az ott lévő kulturális emlékeket megőrizzék. Az egykori római birodalom Limes-e három kontinensen halad keresztül, ez a 6500 kilométer hosszú vonal teljesen a világörökségi helyszínné válhatna. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Emberemlékezet óta sok görög-katolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. Az Isten szülőhöz szóló könyörgő ájtatosságot a Parakliszt Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görög-katolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné pap Ágnes szerkesztésében Rejter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm ismételten Szédes László Lőrinci plébánost, mai adásunk zenei szerkesztőjét is, hiszen tovább kirándulunk és tovább nosztalgiázunk az 1969-es Táncdalfesztivál slágerei és dalai között. Isten hozott, kedves Laci atya!
4: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
4: Hadd mondjam megint csak bevezetésként, hogy dúdoráztam a vonaton, hogy Eger felé tartottam a dalokat, amelyek most majd el fognak hangzani, hiszen ezek is annyira a szívemhez nőttek.
3: Javaslom, hogy kezdjük is el zenei időutazásunkat. Kovács Kati hamarosan hallható dalának címe Jó szerencsét.
4: Egy olyan lányról szól a dalszövege, aki nagyon csalódott egy fiúban, gondolom a fiú nagyon megbántotta őt, és azt kívánja ebből adódóan, hogy a fiú menjen el, de nincs harag a szívében, hanem jó szerencsét kíván a fiúnak. Ezt alátámasztva hadd idézek a dalszövegéből. Mondd, mi kell még? Elég volt, nyugtot szeretnék, hisz nem köt hozzád csupán néhány emlék. Mondd, mi kell még? Miattad falnak mehetnék, csak végre már elmennél. A szerelemnek ilyen oldala is lehet, amikor valaki visszaél a másik érzelmeivel. Gondolom itt is egy ilyen történet lehet a háttérbe, a szövegíró innen merítette a témáját. Figyeljük meg itt is a dal sokat mondó szövegét, igen érdemes elgondolkodnunk rajta. Frédi atya füzetében ennyi szerepel róla, a zsűritől 205 pontot kapott, a közönségtől 120-at.
3: Hallgassuk akkor, hogyan kíván jó szerencsét Kovács Kati egy hűtlen fiúnak, ugyanis erről szól a most következő dal, itt a Szent István Rádióban.

0: Kovács József és a Sirius együttes közös felvétele szól hamarosan, melynek címe A talált tárgyak osztályára mentem. Mit lehet elmondanunk a dallal kapcsolatosan?
1: Gyerekkoromban ennek a fesztiválnak az egyik legnagyobb kedvence volt ez a dal. Már akkor a szövegéből igen sokat tudtam fejből. Egy olyan fiúról szól, aki nem akar még házasodni. Egy lányt kinéztek a részére, Szabó Ildikónak hívják a lányt, hogy ő mondja nem csongorádi, budapesti lány, és a szülők nagyon szeretnék, hogy ez a fiú a lányukat feleségül venné, de ő ezt nem akarja. Figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen találó és humoros a szöveg ennek a dalnak. Hadd idézek egy-két rész belőle. A talált tárgyak osztályára mentem, mert elvesztettem én az eszemet. A hivatalnok meghallgatott csendben, s a bajsza alatt nagyot nevetett. És az utolsó strófa, ami az egyik kedvenc részem, amely így hangzik. Édesanyám nem keresztelt Pálnak, palira hát senki ne vegyen, adja csak a kedves lányát másnak, én meg hagyom veszni az eszem. Nehéz visszafordulni, hogy ne nevessek, de ez a dalszöveg megint ilyen, hogy igazi humoros. Hogy szokták mondani, hogy a humor fesztiválon is megállná a helyét. Ezek alapján azt hiszem nem kell mondanom, hogy óriási siker volt ez a dal.
0: És a Táncdalfesztiválon is megállta a helyét, az 1969-es Táncdalfesztiválon is, hiszen Frédi atya következőket írta róla.
1: Szó szerint így szerepel, 10 perces taps, feltjártójel. Közönség siker, 2-ös feltjártójel, zsűri 106 pont. Hát azt hiszem, hogy már Frédi atya megjegyzése is mutatja, hogy micsoda közönség siker volt ez a dal, és jól emlékszem arra, hogy az idősek épp úgy énekelték. Azt hallottam még ez a dallal kapcsolatosan, hogy az amerikai country zene motivumait lehet benne felfedezni, ha jól tudom, Ben Joyce szerepel a felvételben. Ennyi reklám után azt hiszem már nincs más hátra, mint előre, hogy hallgassuk meg ezt a remek dalt.
0: Kovács József és a Sirius együttes közös felvétele szól, melynek címe A talált tárgyak osztályára mentem.
2: Hallottatok-e Szabó Ildikóról? Nem csongorádi, budapesti lány. Ha ismernétek Szabó Ildikót, több

0: Ki adhat tanácsot? Erről énekel nekünk hamarosan Mikes Éva, és kíséri a legendás Express együttes. Nos, miről szól a dal?
1: Egy olyan lányról szól, aki nagyon-nagyon a szíve mélyéből szeret egy fiút, és ezzel kapcsolatosan kér tanácsot. Olyan szövege van, ahogy szokták mondani, hogy szinte kicsalja az ember szeméből a könnyet. Egyrészt engedjék meg a kedves hallgatók, hogy idézzek belőle. Ki adhat tanácsot a szerelemben? Ki adhat tanácsot, mit tegyünk? Miért van, hogy szeretem, szeretem, mint hiába? Más az ő esete, nem egyezünk. Ki tudná megtiltani, hogy mégis várjak? Ki merné azt mondani, nincs remény, ha egyszer szeretem, szeretem. Hadd ne folytassam.
0: Olyan, mint egy vers.
1: Az is, gyakorlatilag, rímel is, és az életből vette a szövegíró a példát. Sokszor emlegettük Bordás Alfréd atyát a kis füzetei kapcsán. Erről a dalról annyit jegyzett föl, hogy a zsűritől 183 pontot kapott.
0: Ennyi bevezetés után hallgassuk meg azt a dalt, amiről az elmúlt percekben beszéltünk. Mikes Éva énekel, kísér az Express együttes, a felvétel címe pedig Ki adhat tanácsot.

0: Hamarosan Németh József énekel nekünk. Dalának címe Az utolsó kintornás Pesten. Mit lehet tudnunk erről a dalról?
1: Azt mondhatom, hogy egy ballada a dalnak a szövege, kintornás. Úgy tudom, hogy ő a verklis más szóval. Tehát egy dobozszerű hangszere volt, amit egy hajtókarral tekert, és úgy játszott különböző dallamokat ez a zenei gép. És ha jól tudom, kerekekre volt szerelve.
0: Tehát tudták mozgatni.
1: És aki ezen játszott, az járta az utcákat, és az emberektől ezért kapott pénzt. Nem mondanám, hogy koldult, hanem ő a játékáért kapta megbecsülésképpen az emberektől az adományokat.
0: Utcazenész. Jelenleg is vannak ilyenek, csak igen, most már ugye igen, egy modernebb formában.
1: Igen. Az utolsó kintornás Pesten ez a dalnak a címe. Egy olyan idős bácsiról szól, aki kintornásként élt a fővárosban, és bekövetkezett a halála. Hadd ne mondjak többet a szövegéről, figyeljék meg a kedves hallgatók, olyan szöveg, hogy bizony minden szónak szerepe hangsúlya van, így adja el a történetet, amelyet képszerűen lát az ember maga előtt, olyan csodálatos a szövege. Frédi atya annyit jegyzett fel róla, hogy 167 pontot kapott a zsűritől. Olyan a szöveg, hogy bevallom, kicsalja az ember szeméből a könnyet. Többet hadd ne mondjak, figyeljék meg így a kedves hallgatók.
0: Hallgassuk akkor Németh József Az utolsó kintornás Pesten című dalát.
2: Az utolsó kintornás Pesten,

0: Örülök, hogy beleszerkesztetted a mai adásba Pályer Andrást, kedves Laci atya, mert szívemre teszem a kezem, de Pályer András az az előadó és az az énekes, akit én nagyon szeretek, és aki arra kitűnő példa, hogy idősebb korába is még mindig sármos tudott maradni. Nekem olyan szép emlékeim vannak az ő dalaival kapcsolatosan, és az előadásmódjával. Nagyon szerette a közönséget, nagyon értett a közönség nyelvén, nagyon értett a közönséghez, és természetesen mindemellett kitűnő zeneszerző volt, hiszen nagyon sok slágert köszönhetünk neki. Most azonban énekel is nekünk hamarosan. Dalának címe Én nem tudtam, hogy harcolni kell, érted? A Bergendi együttes kíséri majd. Mit lehet tudnunk erről a dalról?
1: Amire felfigyeltem rá a gyerekkoromból, hogy illusztris történelmi személyeket emleget benne. Genghis Khan, az öreg Skanderbeg, hogy ők így harcoltak, nekem is így kell harcolnom, érted? Ez mutatja azt, hogy egy olyan lányba lehet a fiú szerelmes, akiért le kell tennie valamit az asztalra, hogy elnyerhesse a lánynak a szerelmét. Hadd nem mondjak róla többet, figyeljék meg a kedves hallgatók ennek is a sokat mondó szövegét. Frédi atya annyit jegyzett fel hozzá, hogy a zsűritől 190 pontot kapott.
0: Pályer András énekel nekünk, kísér a Bergendi együttes. A felvétel címe pedig Én nem tudtam, hogy harcolni kell, érted?

0: nem kell ahhoz csillagjósnak lenni. Idézem én ezt a szöveget, és elénekli nekünk hamarosan Poor Peter. Miről énekel a dalban?
1: Tulajdonképpen jóslatot kap, hogy az a lány, akit szeret, az az övé lesz. Így van a szövegének egy részlete, hogy nem kell ahhoz csillagjósnak lenni, anélkül is megmondom, mi van. Feleségül foglak téged venni, s élünk együtt vígan, boldogan. Gyerekünk is lesz, vagy 13. Játszanak majd kinn a kapunál, és ha majd túl szigorú az

0: anyjuk védelmet találnak apunál. Bár sok ilyen családunk lenne, hogy ennyi gyermeket vállalnának, adja Isten. A dal szövege nagyon jó, szokták mondani, hogy ennyi gyermeknél ki van egy foci csapat. Valóban példa ezen a téren is számunkra ez a szöveg. Frédi atya feljegyezte róla, hogy a zsűritől 195 pontot kapott, a közönségtől 220-at. Tehát a közönség szavazatok felülmúlták a zsűri pontjait. Ez is mutatja, hogy milyen nagy sikerű felvétel volt ez abban az időben, és azt hiszem túlzásnélkül mondhatom, hogy ma is megállja a helyét.
1: Meg is hallgatjuk, hogy mennyire megállja a helyét. Énekeljen nekünk Poor Péter, dalának címe, nem kell ahhoz csillagjósnak lenni.
2: Kedvesemmel jósva főre mentünk,

0: Mátrai Zsuzsa hamarosan egy apró hibáról énekel nekünk. Mit lehet elmondanunk ezzel a dallal kapcsolatosan?
1: Hát egy pajkos lányról szól a dal szövege, aki arról énekel, hogy a fiúval harmékos szép a kapcsolatuk, csak egy baj van, hogy ő nem szereti ezt a fiút.
0: Hát ez elég nagy baj.
1: Igen, mert hát ilyenkor az lenne az ideális, a kölcsönös a dolog. Rögtön a bevezető szöveg is így hangzik. Mi köztünk minden olyan szép, életünk harmonikus szép. Épp csak az a baj még, hogy nem szeretlek rég. Tudom, ez egy apró hiba, csöpp kis semmiség. Nevetős, de én ezt nem nevezném csöpp kis semmiségnek, mert hát valóban ugye fontos az, hogy az ember ne éljen vissza a másiknak az érzelmeivel. Többet hadd nem mondjak róla, majd figyelj a kedves hallgatók a dalnak a szövegét. Frédi atya feljegyzése szerint a zsűritől 189 pontot kapott.
0: Ezek után nem marad más hátra, mint hogy énekeljen nekünk Mátrai Zsuzsa, dalának címe Egy apró hiba.

0: A Szent István Rádió hullámhosszain hamarosan Zalatnai Sarolta énekel, dalának címe Vén tükör. Miről szól a dal, kedves Laci atya?
1: Egy olyan lányról szól a dalnak a szövege, aki szomorú, mert nagy szerelmi bánatot kellett átélnie. Beáll a tükör elé, és a tükörben a szomorú arcát látja. Ezért mondja azt, hogy örülne, ha a vén tükör nem ezt a szomorú arcát mutatná, hanem valamilyen vidámat. Egy kis szövegrész. Ó, vén tükör, pár napja nekem rém gyanús vagy. Ó, öreg tükröm, szerintem te egy vén hazug vagy. Úgy bánt, azelőtt én rám mindig visszanevettél, és egy ideje, nem tudom miért, szomorú lettél. Majd figyeljék a kedves hallgatókról további szöveget, kiderül, hogy szerelmi bánata van a lánynak, és ezért lett szomorú a tükör előtt állva. Frédi atya feljegyezte róla, hogy 216 pontot kapott a zsűritől, tehát aránylag magas pontszámmal jutalmazták.
0: Zalatnai Sarolta énekel a folytatásban, dalának címe Vén tükör.

0: Régi kép, szobrok. Erről szól a Metró együttes most következő dala, amelyről mit lehet elmondanunk?
1: Lehet, hogy ez nem tartozik annyira a legközismertebb metrós slágerek közé, én a fesztiválról emlékeztem erre vissza. Két szoborról szól, az egyik szobor egy fiút, a másik egy lányt ábrázol, akik szerelmesek lesznek egymásba, de mivel szobrok, szeretnének közeledni egymás felé, de ez nem lehetséges. Megint csak visszatérve arra, amit Böbe is említett, hogy örök téma a slágereknél a szerelem. Nem csodálkozom rajta, mert hogy mondtuk, valóban a legszebb érzés, amit a mennyei atya belénk teremtett. Éppen ezért megértem, hogy nagyon sok slágernél ez ihlette a szövegírókat. Ennél a dalnál is ezt fedezhetjük fel. Fridi atya ezt a megjegyzést fűzte hozzá, a zsűritől 234 pontot kapott, a közönségtől 240-et. Tehát a kettő majdnem, hogy fedi egymást. Mutatja, hogy mind a két téren nagy sikert aratott.
0: Hallgassuk a Metró együttes dalát, melynek címe Régi kép, szobrok. Koncsuzsa énekel hamarosan nekünk, a dal címe pedig Négy szürke fal. Miről szól ez a dal?
1: Egy olyan lányról szól, akinek a szomszédságában egy fiú lakik, fal választja el őket, a lány nagyon szerelmes lesz a fiúba, de a fiú nem viszonozza az érzelmeit. És így bánatosan néz a szürke falakra, amely szinte akadály a kettőjük kapcsolatában. Hadd ne mondjak róla többet, itt is figyeljék meg a kedves hallgatók a sokat mondó, kifejező, találó szöveget. Emlékszem jól, hogy az idősek körében olyan nagyon nagy sikert ez a dal nem aratott. A szüleim is emlegették, hogy ez nekik nem tartozott a fesztivál kedvenc dalai közé. Én szerettem, és ebből adódóan sikerült is a rádió hangtárából kérni és rögzíteni. Frédi atya feljegyezte róla, a zsűritől 235 pontot kapott, a közönségtől 160-at. Itt hadd mondjam el, hogy Frédi atyának a füzetei erről a pár fesztiválról szóltak, az 1971-es, 72-es fesztivál kis füzetei már nem voltak meg neki, azokat én egy ismerősöm segítségével antikváriumból tudtam beszerezni. Tehát nekem az összes táncdal fesztivál ilyen kottás kis füzete megvan, hála Istennek.
0: Koncsuzsa énekel tehát nekünk dalának címe Négy szürke fal.

0: 69-es fesztiváltól úgy búcsúzunk, hogy még felsorolom azoknak a daloknak a címét, amelyek megvannak a gyűjteményemben, és korábbi adásainkban már elhangzottak. Nem tudom a szemem levenni rólad, Balázs Esztertől. Köszönöm az ilyen szerelmet, szintén Balázs Eszter énekelte. Itt is tilos, ott is tilos, ezt Stefán Ildikó adta elő. Futok a pénzem után, Paudics Bélától. Katona dolog, Fogd Károly. Tüzes tű, Majlát Jenő. Ezek a dolgok tehát már szerepeltek korábbi adásokban, de ezek is mind a 69-es Tárdal Fesztiválon hangzottak el.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönöm szépen Szédes László Lőrinci plébánosnak a beszélgetést, és köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, találkozunk legközelebb, 2 hét múlva. További szép napot és kellemes időtöltést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
3: Közös élő hittanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a Felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
4: Mária Rádió.
5: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
6: Nyelvi változás. Hogyan és miért történik? Amikor a nyelv változásáról beszélünk, gyakran hangzik el az a kérdés, hogy vajon mindez véletlenül történik-e, vagy vannak mögötte felismerhető szabályszerűségek. Sokan úgy érzik, hogy a nyelv össze-vissza változik, és egyik forma hirtelen felváltja a másikat. Mintha nem lenne benne rend, csak folyamatos bomlás. De vajon tényleg így van? Véletlen folyamat a nyelvi változás, vagy törvényszerű működés eredménye? Én Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig az Ahogy mondjuk, a Mária Rádió ismeretterjesztő sorozata, amelyben a nyelv és nyelvhasználat főbb kérdéseit járjuk körül közérthetően. Maradjanak velem! A nyelvtudomány a változást nem rendellenességként, hanem alapjelenségként írja le. A nyelvi változás azt jelenti, hogy idővel megváltozik, hogyan ejtjük ki a hangokat, milyen szavakat használunk, vagy hogyan építjük fel a mondatainkat. A nyelvtörténettel foglalkozó kutatások azt mutatják, hogy ezek a változások nem elszigetelten történnek. A nyelv inkább egy dinamikus rendszerként viselkedik, amely folyamatosan alakul a használat során. A változás gyakran apró eltérésekkel indul. Egy adott időszakban többféle megoldás él egymás mellett. Ezeket nevezzük változatoknak, variánsoknak. Egy ideig párhuzamosan használjuk őket, anélkül, hogy különösebb jelentőséget tulajdonítanánk a különbségeknek. Idővel azonban a variánsok között verseny alakul ki. Egyes formák gyakrabban kerülnek használatba, mások háttérbe szorulnak. Ez a használati gyakoriság kulcs szerepet játszik abban, hogy melyik változat marad fenn hosszabb távon. A nyelvi változás mögött nem csak megszokás áll. Gyakran megfigyelhető, hogy a beszélők egyszerűbb, átláthatóbb, könnyebben kezelhető megoldásokat részesítenek előnyben. Ezt a nyelvészet nyelvi gazdaságosságnak nevezi. Egy másik fontos tényező a mintakövetés. A beszélők hajlamosak a már meglévő formákhoz igazítani az újabb megoldásokat. Ez az úgynevezett analógia hatása, amely sok nyelvi változás mögött felismerhető. Fontos hangsúlyozni, hogy a változás nem bontja meg a nyelvrendszerét. Éppen ellenkezőleg, gyakran a rendszer belső kiegyenlítődését segíti elő. A nyelv ilyenkor mintegy újra rendezi önmagát, hogy továbbra is jól működjék. A nyelvi változás nem áll szemben a normával sem. Egy ideig az új formák szokatlannak tűnhetnek, később azonban elfogadottá válhatnak, és a norma részévé lehetnek. A norma tehát nem a változás ellentéte, hanem annak egy adott pillanatban rögzült állapota. Sokan szeretnék megállítani a nyelvet, megőrizni egy korábbi formáját. Ez azonban nem lehetséges. A nyelv ugyanis nem kész tárgy, hanem folyamatosan működtetett rendszer, amelyet a beszélők nap mint nap alakítanak. A nyelvi változás tehát nem véletlenszerű rombolás, hanem a nyelvhasználat során végbe menő természetes átalakulás. A nyelv azért változik, mert használjuk, és mert alkalmazkodik a beszélők igényeihez. A nyelvi változás tehát nem hiba, hanem a nyelv életének feltétele.
5: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.
4: Hírpercek.
7: Erdő Péter bíboros fogadta Magyar Péter miniszter elnököt. Mária Pócsra zarándokolta Miskolci Egyházmegye közössége. A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a házas hétvége lelkiségi mozgalmat. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában június 16-án kedden, tájékoztat az esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 16. Leó pápával találkozik majd. A találkozó, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, hangsúlyozza a főegyházmegye híradása. A Miskolci Egyházmegye hagyományos Mária Pócsi zarándoklatát június 13-án tartották, írja a Magyar Kurír. Mária Pócson az első kegykép könnyezésének 330. évfordulójáról idén emlékeznek meg. Emberemlékezet óta sok görög-katolikus családban hagyomány évente legalább egyszer elzarándokolni a kegyhelyre. Az Isten szülőhöz szóló könyörgő ájtatosságot a Parakliszt Galambvári Péter, a nyíregyházi Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola megbízott rektora vezette. Majd Fedor Péter görög-katolikus pap elmélkedett a zarándoklat lelki jelentőségéről. Bán Jónás OFM Kárpátalján szolgáló ferences szerzetes elmélkedése arra irányította a hívek figyelmét, hogy a zarándoklatot ne csupán egy út végpontjaként, hanem a Krisztus felé vezető belső út állomásaként éljék meg. A zarándoklaton a Szent Liturgiát Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök vezette. A világiak, család és életdikasztériuma elismerte hivatalosan a házas hétvége nemzetközi mozgalmat a Krisztus hívők nemzetközi magántársulásaként. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén, február 2-án, írja a Magyar Kurír. Egyidejűleg a Szentszék jóvá hagyta a mozgalom nemzetközi alapszabályát is 5 évre. Gabriel Clavo, spanyol pap, olyan programot dolgozott ki házaspárok számára az 1950-es években, amely az őszinte párbeszédre, a keresztény családi élet megújulására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott. A házas hétvége szolgálata megfelel az egyház hiteles, közösségeit jellemző kritériumoknak, hangsúlyozta Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa az elismerés átadásakor. A bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Kovácsné pap Ágnes szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Virasztás Magyarországért. A budapesti Szent István Bazilika Mária kápolnájából engesztelést közvetítünk hazánkért, Magyarországért. Köszöntjük a velünk együtt imádkozó hallgatókat!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a budapesti Szent István Bazilika Mária kápolnájából. Engesztelést közvetítünk, mely 20 órája tart, kapcsolódjanak be a közös imádságba.
5: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék maga te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözd légy, Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözd légy, Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözd légy, Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözd légy, Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözd légy, Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözd légy, Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözd légy, Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. Asszony. Üdvözlégy, légy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
7: Az asszonyunk szűz Mária, Isten szent anyja, imádkozzál
6: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüdétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiába nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára szeretett lángot, kegyelmi hatását, az egész most és halálunk, Úr. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiába nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökét, árad szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunkor. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiába nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árad szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiába nekünk adta önmagát. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árad szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunkor. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiába nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áradt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunkor. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiába nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áradt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiába nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áradt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órája. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiába nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áradt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiába nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áradt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiség, most és halálunk órai. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiába nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áradt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk órája. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennyben, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, Szent vagy, mindenség ura, Istene, dicsőségedre törni a mennyet és a földet, Hozzád.

Thank you.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Halálfélelmet érdemei által adj nekünk buzgó papokat. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Halálfélelmet érdemei által adj nekünk buzgó papokat. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Halálfélelmet érdemei által adj nekünk buzgó papokat. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Halálfélelmed érdemei által adj nekünk buzgó papokat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és
0: ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, menj meg bűneinket
1: a kortusékről, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a megostorozásod fájdalmai által küldj nekünk tiszta életű papokat. Kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a megostorozásod fájdalmai által küld nekünk tiszta életű papokat. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, már a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a megostorozásod a fájdalmai által küld nekünk tiszta életű papokat. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, már a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a megostorozásod fájdalmai által küld nekünk tiszta életű papokat. Köszönjük, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk nősökért, ma a szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megostorozásod fájdalmai által küld nekünk tiszta életű papokat. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megostorozásod fájdalmai által küld nekünk tiszta életű papokat. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, már a szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megostorozásod fájdalmai által küld nekünk tiszta életű papokat. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent igéért, szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megostorozásod fájdalmai által küld nekünk tiszta életű papokat. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, már a szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megostorozásod fájdalmai által küld nekünk tiszta életű papokat. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megostorozásod fájdalmai által küld nekünk tiszta életű papokat. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, a háromszor kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amen, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Tövissel való megkoronáztatásod által gúnytárgya lettél. Küld nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Tövissel való megkoronáztatásod által gúnytárgya lettél. Küld nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat. Most és halálunk Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Tövissel való megkoronáztatásod által gúnytárgya lettél. Küldj nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Tövissel való megkoronáztatásod által gúnytárgya lettél. Küldj nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Tövissel való megkoronáztatásod által gúnytárgya lettél. Küldj nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Tövissel való megkoronáztatásod által gúnytárgya lettél. Küld nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Tövissel való megkoronáztatásod által gúnytárgya lettél. Küld nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Tövissel való megkoronáztatásod által gúnytárgya lettél. Küld nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat.
1: Asszonyok, Jézus, Mária, és Isten, Szent Anya, imádkozz

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Tövissel való megkoronáztatásod által gúnytárgya lettél. Küld nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Tövissel való megkoronáztatásod által gúnytárgya lettél. Küld nekünk alázatos lelkű, engedelmes papokat.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és álhatatos papokat.
2: Asszonyok, Jézus Mária, Istennek szent anyja, kimádkozz a életünk.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és álhatatos papokat.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és álhatatos papokat.
1: Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és álhatatos papokat.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és álhatatos papokat.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz vele életünk bűnösökért, áldozz szeretet nálunk kegyelmi hatását, az egész emberiségre, most is halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és álhatatos papokat.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és álhatatos papokat. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és álhatatos papokat.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk üdvözségért.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és álhatatos papokat.
1: Asszonyos, légy Mária.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Keserves keresztutad által küldj nekünk türelmes és álhatatos papokat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben,

Képpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Üdvözlégy így Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Borzalmas kereszthalálod által küldj nekünk önzetlen és szent életű papokat.

0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, borzalmas kereszt halálod által, küldj nekünk önzetlen és szent életű papokat.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, hálát szeretett állat kegyelmi hatását, az egész szenteliségre, most is halálunk urájának.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, borzalmas kereszt halálod által, küldj nekünk önzetlen és szent életű papokat.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, borzalmas kereszt halálod által, küldj nekünk önzetlen és szent életű papokat.

0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Borzalmas kereszt halálod által küldj nekünk önzetlen és szent életű papokat.
1: Asszonyok.

0: az egész emberiségben, most is halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, légy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Borzalmas kereszt halálod által küldj nekünk önzetlen és szent életű papokat.
0: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áraz a szeretet lámot, kegyelmi hatását, a szegény szenvedésünknek, most és halálunkor eljárnak.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Borzalmas kereszt halálod által küldj nekünk önzetlen és szent életű papokat. Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Borzalmas kereszt halálod által küldj nekünk önzetlen és szent életű papokat.
0: Amen.

Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, borzalmas kereszthalálod által, küldj nekünk önzetlen és szent életű papokat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszélyre körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: megköszöntöm a boldogságot szizmára, és a régébe fogadás, Szentlélektől szentje, üdvözlégy Mária, kegyelmen teljes, az Úr van tebe, áldott a Atyasszonyod, és áldott a Te lélek, Jézus, asszonyom szeszmélete, Istennek szállt anyja, imádkozz, életünk bűnösség, áld, szeretett lábad, kegyelmi az egész a most én is halálunkra íme az Úrnak szolgálva, legyen nekem a Te részed, üdvözlégy Mária, kegyelmet teljes, az Úr van veled, áldogatja az asszonyokat, és áldogatja a Te lélektől gyermeked Jézus, asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozz értünk bűnösökért, áldott szeretett lábad, kegyelmesség, az egész szemmelységed, most is halálunk, és az igen testében, és üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van te vele, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te lélektől gyermeked Jézus, asszonyom szeszélyedő, Istennek szent anyja, imádkozz életünk gyermekéért, áldott szeretett lábad, kegyelmesség, az egész emberiség, most is halálunk rá. Imádkozzal életünk, Istennek szent anyja, hogy méltó keresünk Krisztus életét. Könyörögjünk, élünk téged, Úristen, Ön zsákbőrbe szent kegyelmet, hogy akik az angyalizál, Szent Jánnak, Jézus Krisztusnak, megtestesülésében is kertünk, az ő kényszerülésben és keresztje által a föltámadási szépében, ugyan azon, ami Urunk Jézus. Amen.
1: Thank you.

Litánia a mennyei atyához. Uram, irgalmaz. Krisztus, kegyelmez. Uram, irgalmaz. Krisztus, hallgass minket. Krisztus, hallgass meg minket. Mennyei Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úristen, Szent Háromság Egy Isten, Atyánk, a világ teremtője, Atyánk, a világ megmentője, Atyánk, Te az örök bölcsesség, Atyánk, Te a végtelen jóság, Atyánk, Te minden jónak forrása, Atyánk, Szent Istenünk, Atyánk, szeretetre méltó Istenünk, Atyánk, Te védelmezünk, Atyánk, szeretetünk forrása, Atyánk, világosságunk, Atyánk, örömünk és boldogságunk, Atyánk, Te minden ember gondviselője, Atyánk, minden teremtmény kincse, Atyánk, minden nemzet uralkodója, Atyánk, Te az Anya Szent Egyház dicsősége, Atyánk, Te a keresztények reménysége, Atyánk, Te a bálványok legyőzője, Atyánk, Te az uralkodók tanácsadója, Atyánk, Te a királyok királya, Atyánk, Te a népek vigasztalója, Atyánk, Te a papok öröme, Atyánk, Te a családi élet teljessége, Atyánk, Te a szüzek öröme, Atyánk, Te a fiatalok irányítója, Atyánk, Te idősek támasza, Atyánk, Te a kicsinyek barátja, Atyánk, Te a sötétségben lévők fényessége, Atyánk, Te a kevélyek legyőzője, Atyánk, Te az igazak bölcsessége, Atyánk, Te az üldözöttek békessége, Atyánk, Te a szomorúak vigasztalója, Atyánk, Te a kétségbe esettek menedéke, Atyánk, Te a szegények gazdagsága, Atyánk, Te a veszélyben lévők megmentője, Atyánk, Te békességünk és oltalmazunk a megaláztatásban, Atyánk, Te az árvák támasza, Atyánk, Te a haldoklók meredéke, Atyánk, Te a holtak feltámasztója, Atyánk, Te a szentek gyönyörűsége, Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit, Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit. Könyörögjünk. Végtelenül jó és irgalmas Atyánk, Te a legfőbb vágyad, hogy szereteted országa minden emberi szívben kibontakozhasson. Kérünk Téged, valósíts meg,

0: ég és föld fennállni, bűnösök neved, mi abig csatlakoztunk hozzá, különös képen felajánlunk, szeplőt vele szívedben, elhajlását által, felelődést által, meg akarunk felelni minden kötelezettségünk, amely a szükségünk végül van, talán még érjük, hogy belsőre megváltozunk, és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodása, ami magunkból, vagy a világban könnyű megalkodáshoz köt, hogy hozzá hasonló minden készen, mindenben megtenni az Atya akaratát. Rád ér valóság, keresztény életünket és hivatásunkat, vagy rettenkez életet velünk, és megtenni szerint ebben a tudában, amelyet megnehezedik, megérni, hogy kívánásunk szerint fogunk élni, főleg a halat, ami a megújult imai önnek tagadást, a szentesen áldozatban való szükségével, az apostolást, a lózsatnél, a evangélium szerint szigorú és szeretnénye megtartására, és keresztény fejlődő, őkében a tisztáltalánulásra. Továbbá megmegyünk, hogy egyesülni akarunk a Szent Atyával, főkapokkal és kapjainkkal, hogy így végre vásárolunk a széttudásunk talán ellen, amely a tanító tekintélye elmúltán és alapjaiban pedig az egyházat. Végelmed alatt apostol, kívánom lenni ennek a nagyon szükséges, ima és szeretetességnek a pártájának, akire kérjük különleges kérelmedet. Végül megkérjük, hogy a lelkeket, akikkel kapcsolatban kerülünk, amelyet csak tudjuk, elvezetjük megújult tiszteletet. Tudjuk, hogy az Isten tanács a hívők nagy részében a hit hajót készít, igézte elő, Isten szent templomára, bevezető a megszerzett személyiségét, a gonoszára és a bűnbánra elválasztott a bizalommal szemelte Jézus Anya és ami irgalmas és hatalmas Anya. Ma ismét kérünk téged minden gyermeknek üdvösségéért, irgalmas
1: Anyám, hogy segítsd imádatot. Anyám, hogy segítsd Szűzülője Istennek, engedd, hogy tűnjön.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden az a kenyerünk, de így is bocsássunk életedet, miképpen mi is megbocsássunk az ellenünk létezőket, és ne vigyünk minket
2: kísértésbe. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz ezért,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen
2: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk,
1: így bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is
2: üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván a méhedben hordoztál. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván a méhedben hordoztál. Asszonyom, szűz Mária, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit Erzsébetet látogatván, a méhedben hordoztál. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szentem, imádkozz érünk. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál, az szűz Mária. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván, a méhedben hordoztál. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szentem, imádkozzál.
1: Most is halálunk
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel tel is, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, erré veszesz látogatván, a méhezben hordoztál. Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, erré veszett látogatván, a méhezben hordoztál. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Áldott szeretett lány, kegyelmes. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, erré veszett látogatva, a méhedben hordoztál. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, erré veszett látogatván, a méhedben hordoztál. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, erré veszett látogatván, a méhedben hordoztál. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk bűnösökért. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, erré veszett látogatván, a méhedben hordoztál. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Ára szeretett lángot, kegyelmi hatása, az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké annak. Ó, Jézus,
1: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért,
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, áldozz a szeretetlánunk megjavulását, az egész teljesítően, most is várunk
1: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyok, Mária, Istennek szent anyám, imádkozzál életünk bűnösökért, áldott a szeretetlánod kegyelmi hatását, az egész emberiségre. Most én is
1: várom. Amen. Mi atyánk, üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyom szűz, Mária, Istenek szent anyja,
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Igen, kezdetben, most és örökké. Amen.
1: Ki a maga?
2: Ó Jézusunk, bocsáss meg bűneinket, mentsd meg őt a kórokozó szívőt, és a fenyőt a lelkeket, különösen azokat, akik legyen van rászózni,
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, és Istenek szent anyja, imádkozz hozzád kérünk bűnösökért. Áldott szeretett lábunk fegyelmi hatását az egész emberiségre, most és családunk korájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz, Mária, Isten szent anyja,
0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok között, Mária, és Istennek szent szanyja, imádkozz ráérem,
0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden nap még kenyerünket add meg nekünk ma,
2: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszony szűz, Mária, Istennek szentem.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Istennek szent anyja, imádkozzál bűnösökért, ára szeretett lángod, társát az egész emberiség. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyos
0: Mária, Istennek szent anyja, száll érettünk bűnösökért, ára szeretett lángod, társát az egész emberiségre. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyos
0: szűz már, Istennek szent anyja, imádkozzál bűnösökért, a szeretett lángod, a társát az egész emberiségre. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Istennek szent anyja, hozzá érettünk bűnösökért, ára szeretett lángod, az egész most is halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk
0: szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, áradj szeretet, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk
0: szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Szent szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Áradsz el, az egész emberiségre, most és holnap.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál, áradsz szeretett hangod, még hatását az egész emberiségre, most és
0: holnap. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: éppen kezdetben, és mindörökké. Jézusom, utásd meg bűneinket, ments meg minket.
2: Isten erejével tartsuk vissza a kárhozat helyére.

szeretetlen rózsafüzér, a keresztre, isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vessünk keresztet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nagy szemekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szíve, szent szíve. Istenem, hiszek te benned. Istenem, remélek te benned. Istenem, szeretlek téged. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szeretett lángot, kegyelmi hatását, az egész emberiséget, most és halálunk óráján. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket.

0: áldoz veletek,
1: az
0: egész emberiségre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Áras szeretet lángod, kegyelmi az egész most és halálunkra. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Áros szeretet lángol, kegyelmi az egész
1: emberiségre.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Szűz anyánk, ments meg minket. Áros szeretet lángod, kegyelmi hatása az egész emberiségre, most és halálunkra. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Dicsőség. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: miképpen kezdetben,
3: most és időben.
0: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és időben. Amen.

Így szívet szeretném.

0: Jézus szent szívének litániája, a füzet 32. oldalán. Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atyaisten! Megváltó Fiúisten! Szentlélek Úristen! Szent Háromság Egyisten! Jézus szíve az örök Atya fiának szíve. Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív. Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív. Jézus szíve végtelen fölségű szív. Jézus szíve Isten szent temploma. Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye. Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja. Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye. Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza. Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív. Jézus szíve minden erény mélysége. Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív. Jézus szíve minden szív királya és középpontja. Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak. Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik. Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt. Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk. Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak. Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív. Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak. Jézus szíve az élet és szentség forrása. Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat. Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív. Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív. Jézus szíve mind halálig engedelmes szív. Jézus szíve lándzsával átdöfött szív. Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje. Jézus szíve életünk és feltámadásunk. Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk. Jézus szíve, bűnösök áldozatja. Jézus szíve, benned reménylők üdvössége. Jézus szíve haldoklók reménysége. Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Szelíd és alázatos szívű Jézus. Szívünket a te szent. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekint szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad leról. Adj, hogy megengedtődve bocsánatot mindazoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen.
2: Jézus szíve, szekerül.

0: A Jézus szíve rózsafűzért imádkozzuk 29. oldalról. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket, amennyiben adunk ma, és bocsásd meg
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek a Szentlélekben,
0: hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
1: a testvérek támadását
0: és az... Jézus szíve, bízom benned. Jézus szíve, bízom benned. Jézus szíve, bízom benned. Jézus szentséges szíve, a szeretet folytonosan égő áldozata, egyesülök veled. Jézus szentséges szíve, hiszem, hogy szeretsz engem. Jézus szentséges szíve, hogy szeretsz engem. Jézus szentséges szíve, Jézus szentséges szíve, Jézus szentséges szíve, Jézus szentséges szíve, Jézus szentséges szíve, Jézus szentséges szíve, Jézus szentséges szíve, Jézus szentséges szíve, dicséret, áldás, dicsőség Jézus isteni szívének. Jézus szentséges szíve, folytonosan égő áldozata, egyesülök veled. Jézus édes szíve, hogy mindig jobban szeresselek. Jézus édes szíve, Jézus édes szíve,
1: add, hogy mindig jobban szeresselek.
0: Jézus édes szíve,
1: add, hogy mindig jobban szeresselek.
0: Jézus édes szíve,
1: add, hogy mindig jobban szeresselek.
0: Jézus édes szíve,
1: add, hogy mindig jobban szeresselek.
0: Jézus édes szíve,
1: add, hogy mindig jobban szeresselek.
0: Jézus édes szíve,
1: add, hogy mindig jobban szeresselek.
0: Jézus édes szíve,
1: add, hogy mindig jobban szeresselek.
0: Jézus édes szíve,
1: add, hogy mindig jobban szeresselek.
0: Dicséret, áldás, dicsőség Jézus isteni szívének. Jézus szentséges szíve,
1: a szeretet folytonosabb
0: egyesülök vele. Szelíd és alázatos szív Jézus, szelíd és alázatos szív Jézus, szelíd és alázatos szív Jézus, szelíd és alázatos szív Jézus, szelíd és alázatos szív Jézus, szelíd és alázatos szív Jézus, szelíd és alázatos szív Jézus, szelíd és alázatos szív Jézus, szelíd és alázatos szív Jézus, szelíd és alázatos szív Jézus, dicséret, áldás, dicsőség Jézus isteni szívének. Jézus szentséges szíve, a szeretet egyesülök vele. Jézus isteni szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd meg a tisztító tűzbe szenvedő lelkeket. Jézus isteni szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd meg a tisztító tűzben szenvedő. Jézus isteni szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadíts meg a tisztítót. Jézus isteni szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadíts meg a tisztítót, minden szenvedőnek. Jézus isteni szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, tűzben szenved. Jézus isteni szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadíts meg a tisztító tűzben szenved lelkeket. Jézus isteni szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadíts meg a tisztító tűzben. Jézus isteni szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadíts meg a tisztító tűzben. Jézus isteni szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadíts meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeket. Jézus isteni szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadíts meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeket. Dicséret, áldás, dicsőség Jézus isteni szívének. Jézus szentséges szíve, a szeretet, Jézus szentséges szíve, a szeretet folytonosan égő áldozata, egyesülök veled. Jézus is, Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve. Jézus szentséges szíve.